0: két héttel, most már így lassan 3 héttel a választások után naponta látunk, legyünk őszinték, a szerb ellenzéki sajtóban cikkeket, amelyek ezzel a választásokkal foglalkoznak. Én nem tudok másra következtetni, mint arra, hogy ez a szerb ellenzéki médium példát akar keresni, és megpróbálja ráhúzni a magyarországi képletet az itteni helyzetre. Vajon lehetséges ez? Kérdezem állandó ellenzőktől, Losonszalpár akadémikustól.
1: Valóban, hiszen mi is konstatáltuk itt több ízben is, ezt nem lehetett megkerülni, hogy a magyarországi választások sokkal több érdeklődést váltottak ki, mint bármely korábbi hasonló választás. És hát ez nem utolsóban a még mindig létező miniszterelnök különös föllépésének köszönhető, valamint annak, hogy a Fidesz rendszer bármilyen lépéseket is tett, bármilyen pozitív vagy negatív kultusz is övezte, de hát 16 évig fennmaradt. És hogy ez önmagában véve is egy érdekes a mai meglehetősen vibráló világban, hát hogy hogyan sikerülje egy rendszernek ilyen sokáig víz fölött maradnia. De most ugye nem erről beszélünk, hanem a kérdés azért arra vonatkozott, hogy érthetjük-e, hogy a Vajdaság és a Szerbia közötti viszonylatrendszer mindegy közlekedési edényeknek a rendszerét, mert ugye az azt föltételezni, hogy ami ott történik, előbb vagy utóbb itt is történik. Ehhez egy nagyon erős értelmezés kell, valószínűleg nagyon elfogult értelmezés egyúttal, ugye, amely látja automatikusan a közös nevezőt, ugye a szerb rendszer és a vereséget szenvedett magyar rendszer között. Nagyon gyakran az e fajta cikkek azzal az első pillanatban egyértelműnek tűnő megjelölésének, hogy autoritatív tekintélyelvű, és hogy mind a két rendszer tekintélyelvű vagy tekintélyelvű módon uralkodott vagy uralkodik, ez azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb a tekintélyelvű rendszerek úgyis elbuknak.
0: Hát a tekintélyelvűség tekintetében nem sok kételjük lehet. Tényleg az mind a két rendszer. Nem?
1: Természetesen, de én lévén olyan ember, aki a fogalmakkal bíbelődik és bajlódik, akkor elgondolkodnik azon, hogy milyen rendszerekre, milyen helyzetekre lehet ráragasztani az autoritatív jelzőt. És most csak egy pillanat elé, de tényleg csak egy pillanat elé kilépek ennek a műsorok keretéből. Van egy olyan fogalom is, hogy autoritatív neoliberalizmus. Az is a tekintélyelvűséggel él, és ezzel azokat a módszereket szokták leírni, amelyel az Európai Unió élt a múlt évtizedben, ugye amikor egyébben mindenkire, kezdve a görögöktől és a másik, ráerőltette ugye azt a gazdasági politikát, amely általában az erőltetett takarékosság körül forgott. Tehát különféle szituációban bukkant föl, azt akarom mondani, hogy az elmúlt évtizedben az autoritatív jelző, hogy számomra ez korán sem olyan egyértelmű, és olyan sem magától értetődő. Nagyon sok értelmező számára igen, de van számomra ez egyértelmű, mégsem az. De akkor visszatérek mégis a szituációhoz. Ez ahhoz, hogy kettő között valami fajta egyenlőségjelet, vagy konvergenciát állapítsunk meg, akkor hát, talán abból kéne kiindulni, hogy a magyar választások kifejlete, hozadékai rengeteg tényezőnek köszönhetők. És ezt nem várhatjuk végig, mert ezt megtettük már itt valami módon, de minden bizonnyal hozzájárult az a tény, hogy akár szubjektíve is, de rengeteg magyar ember úgy érezte, hogy gazdasági szorítás, gazdasági kellemetlenségek közepette él. Azért mondtam, hogy szubjektíve, mert erről rengetegét vitatkoznak, hogy ez egy érzet, vagy hogy kimutathatók-e a tényleges gazdasági számok, mutatók, indexek, indikátorok, amelyek azt jelzik, hogy csökkent volna, teszem azt a reális jövedelem. Rengeteg pro és rengeteg kontra értelmezés is van. De tegyük fel, hogy ez valamennyire igaz, mert hogyha végül is a választó szubjektivitása dönt, már pedig valóban így van, hogy a választó azoknak a választónak a szubjektivitása dönt, aki szavazó cédulát juttat az urnába.
0: A választó szava az Isten szava, mondta napokban a szerköztársaság
1: jelenleg. Akár így is. Na, tehát akkor függetlenül attól most ez megfelel az úgynevezett objektív valóságnak, vagy sem, valószínűleg megfelel a valóságnak, hogy a rengeteg magyar választó így érezte. És nem volt ez légből kapott érzet, ha érzet volt, mert valóban az Orbáni föllépés, ugye rengeteg szankciót csikart ki az Európai Unióból, 17 milliárd eurónak az eltűnése, vagy megállítása azért valóban nem akármi. És 2022 után, miután ugye Fidesz győzött, valóban nagyon sok olyan negatív jelek gyülemlettek, bukkantak a felszínre, amelyek alá támaszthatták, alá dúcolhatták ezt az élet. Például bizonyos eléggé előteljes infláció. Na, most ezt azért mondtam így el, mert ami hasonló Szerbiában sokkal nehezebben tapasztalható. Hogyha ezt az iménti gazdasági negativitást, ugye fontos tényezőnek tekintjük, akkor valami hasonlót nem tudunk túl gyorsan Szerbiába kimutatni. Persze itt is rengeteg értelmezés létezik, rengeteg közgazdász fut neki annak, hogy értelmezze Szerbia gazdasági. Én mondhatom azt, hogy vannak olyan liberális közgazdászok, lehet liberális beállítottságú közgazdászok, akik állandóan arra hívják fel a figyelmet, hogy a Vučići rendszer, tehát tizenvalahány év alatt milyen számottevő gazdasági eredményeket ért el, és nem utolsó, ez abban mutatkozott meg, hogy megteremtett lényegében egy meglehetősen tehetős középosztályt. Ugye ez a középosztály, mely nagyon sokszor utcán van, tiltakozik, úgy gondolja, hogy a Vučići rendszer velei korumpált, és amely úgy gondolja, hogy el kell távolítani ezt a rendszert. Ez valamiképpen valóban haszonélvezője volt az elmúlt tizenvalahány évnek, de ez csak egy ilyen tényezője ennek a történetnek, ugye számtalan olyan egyéb tényező is van, például a takarékosság indexének a javulása, egyebek, és itt csak visszhangoztam azokat az állításokat, amelyeket bizonyos liberális közgazdászok mondanak. Tehát Szerbiát nincs ilyen gazdasági prés alatt, azt akarom mondani, és hogyha azt az imény fontosnak találjuk, ebben az esetben is fontosnak kellene találni, és mondom azt, hogy ez nem létezik.
0: Szabad egy kicsikét kötözködnem, hogy hol kezdődött az Orbáni rendszer bukása. Valószínűleg, hogy az alapjai ott, amit te mondtasz, de az, ami látványos volt, amit látszott, az a két évvel ezelőtt kirobbant kegyelmi botrány. A Szerbiában mióta élünk más helyzetet, másfél év óta, amióta megtörtént az újvidéki vasúti tragédia. Tehát egyik dolognak ugyan közel van a kormányhoz, de lehet, hogy a másiknak is, az újvidékinek is. Tehát van egy két ilyen mellékszál, aminek a nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége.
1: Van, de akkor viszont azt kellene mondanom, hogy a modern társadalmak időről időre különféle botrányoknak, vagy botrányoknak mondott helyzeteknek néznek szembe. A kérdés mindig az, hogy akadnak-e olyan csoportok, amelyeknek érdekük származik abból, hogy politikai témát faragjonak ezekből az epizódokból, eseményekből. Most, hogy visszatér egy pillanat elejéig, ugye magyarországi esetre, viszont ezt el kell mondani mindig, ez szinte kézenfekvő, hogy ugyanazok a szereplők, akik címzettjei és haszonélvezői voltak annak a Fidesz által képített rendszernek, amit úgy hívtak, hogy a nemzeti együttműködési rendszere, egy bizonyos pillanatban ellene fordultak ugyanennek a rendszer, pontosabban ezen rendszer hordozóinak. És úgy gondolták, hogy akár annak árán, hogy újra montírozható, hogy ez a rendszer, de lényegében másképpen kell uralkodni, mint ahogy ezt a Fidesz tette. Na, ezzel csak azt akarom kidomborítani, hogy rendben van, ugye mindig vannak ilyen hullámvölgyek, egyebek, de ahhoz kellenek bizonyos társadalmi csoportok, amelyek bizonyos helyzetben politizálónak, és ez megtörtént Szerbiában is. Ugye, hogyha Szerbiára helyezzük ki az érvelést, ugye ez a bizonyos, sokszor említett tragédia, ami Újvidéken történt, ez világossá tette azt rengeteg ember számára, hogy a rendszer korruptív. Mert odáig, és fönnállt voltak éppen ugye ez a vélemény, addig is rengeteg ember úgy gondolta, vagy hangot adott annak az elképzelésnek, de ezzel a tragédiával lényegében megnyit az a lehetőség, tehát, hogy politizálódjon ez a kérdés. Na, tehát ez lenne az a válaszom a kérdésedre. Na most egyéb különbségek is vannak persze Szerbia és Magyarország között, ami egyúttal válasz is a kérdésedre, biztos, hogy vannak párhuzamok, valami módon mindkét rendszernek a korifeusa, amott ugye Orbán Viktor, itt Alexander Vučić, bizonyos perlekedő helyzetbe navigálta magát az Európai Unióval, viszont ugye Orbán Viktor lévén, hogy Magyarország az Európai Uniónak a tagja, másfajta manőverezési lehetőséggel bírt, mint Alexander Vučić. Úgyhogy azért automatikus egyezés, automatikus azonosság, valamifajta hiánytalan konvergencia tényleg nem létezik. Ezek inkább elfogult értelmezések, amelyeknek természetesen van retorikai értékük, azért, mert hát azt úgy akarják formába önteni a gondolataikat, hogy azt állítják, hogy mi a kettő hasonlul egymáshoz, ami ott történt, itt is megtörtént.
2: Objektív.
0: Erre lehetne alkalmazni a tőled először hallott kifejezést, a vágy vezéreltet. Azt gondolom, hogy a Szerbiában tényleg most tetten érhető, nem?
1: A vágyvezér, de a vágyvezéretben ez nem egy negatív jelzés.
0: Persze, egyáltalán gondoltam
1: arra. Az ember így működik, tehát vágyaira hallgat, és azoknak a kielégülését
0: hajlásza. Nem, egyáltalán nem negatív érzem használtam, persze. Igen. Menjünk tovább a szerbiai állapotokkal, a szerbiai helyzettel. Most már azért elmúlt jó néhány hét, azt gondolom hónap is, hogy foglalkoztunk volna az egyetemistákkal, meg a hű vagy kevésbé hű kísérőikkel. Az elnök, az államelnök ugye minden jónak és rossznak a megmondhatója a Szerbiában. Talán most a héten volt a legpontosabb a választások időpontját illetően. Azt mondta, hogy 2-6 hónap múlva esedékesek. Ez nem éppen egy egzakt dolog, a kettő, még a hat, mind a kettő magában az, de együtt nem igazán, és a tetejében semmilyen garancia nincs arra, hogy ez így is fog történni. De hogyha tegyük fel, így történik, az ellenzéknek, nem vagyunk ugyan a tanácsadói, de véleményünk lehet, mi az ellenzék teendője? Egészen konkrétan mire gondolok? 1, 2 vagy 3 oszlop? Akkor azt mondom, hogy 1 oszlop, akkor arra gondolok, hogy felsorakozni, azért mindenki az egyetemisták mögé felsorakozik, és a referendum jelleget teremtünk, van 2 lehetőség, van a hatalom, van az ellenzék egyetemistákkal az élén. Amikor 2 oszlop, akkor arra gondolok, hogy vannak az egyetemisták, és van a többi ellenzéki párt, és amikor azt mondom, hogy 3 oszlop, akkor vannak az egyetemisták, vannak az Európa barát, Európai Uniós ellenzék, és van a jobboldali ellenzék. Hogyan lehet ezt összeolvasztani, mert nyilvánvaló, hogy külön-külön nem tudnak semmit se elérni.
1: Vannak olyan politikai helyzetek, amelyek lényege az, hogy bizonyos célok elérésért különféle erők tömörülnek egybe. Végül is ez történt Magyarországon is. Egy hatalmas politikai elegy lépett fel, és ugye ezt az elegyet, ezt a kompozíciót, ezt a meglehetősen heterogén kompozíciót az hajtotta, hogy valamiképpen kipenderítsék az akkori magyar miniszterelnöket jeleső Orbán Viktort. És hát ez valamiképpen a Tisza kampány stratégiájának a sikeres hozadéka, hogy a kampány idő alatt valamiképpen eltüntették a különbségeket. Mert képesek voltak arra, hogy elrejtsék a létező különbséget. Később azok a különbségek majd egészen biztos, hogy erőteljesen felszínre bukkannak, majd Magyar Péter feladata lesz, meg azoknak, akik körülötte vannak, hogy koordináljanak azok között, akik különbözőek. Tehát ez lehetséges.
0: De nyilván ehhez az ellenzéknek a hallgatólagos beleegyezésére is szükség volt.
1: Mármi Szerbiával?
0: Magyarországon.
1: Igen.
0: Volt, aki nyilvánosan is jelentette, de voltak csak hallgatólagosan hallgatók.
1: Igen, olyannyira előtérbe helyezték ugye Orbán buktatását, mint elérendő célt, hogy elsikkadtak egyszerűen a különbségek. Na most ez Szerbiában sem, Szerbiában is létező vagy elképzelhető stratégia, hogy függetve vagy dacára, ugye a különbségeknek, mert valóban itt is vannak, még az egyetemisták között is nagyon jelentékeny különbségek vannak, ezt nagyon sokszor elfelejtik, mert különféle értelmezések ugye csak úgy azt írják minden további taglalás nélkül, hogy egyetemisták, holott tudni kell, hogy vannak liberálisok, nemzetiek is, vannak baloldaliak is, nem kis különbség áll fönn közöttük. De elképzelhető, mondom, egy ilyen stratégia. Az, amit nem tudunk, ugye egy Szerbiában, először is a listán szereplő nevek. Fölszínre úsztak bizonyos nevek, bizonyos idővel ezelőtt, de hát később kitűnt, hogy ezek a nevek lényegében azok a neveket fedik, amelyekre a rendőrség talált rá valamelyik szituációban, nem is emlékszem, melyik volt az a szituáció, amikor a rendőrség valahol valamilyen egyetemen talál, valami egyetemen megtalálta ugye ezt a listát. De ugye ez mennyire adekvát lista, arról ebben például nagyon nehéz beszélni.
0: Szóval ne felejtsd, a héten olvastam azt is, hogy valójában a választások lebegtetésével az államelnök éppen ezt a listát akarja kiugratni a bokorból, egy kis képzavarral, hogy legyen idő a választásokig kiírni ezeket, nem szó szerint, hanem hogy azt illik választások előtt.
1: Ez valószínűsíthető, valóban. Eléggé nehéz harcolni fantomokkal, és hát azt is látni kell, hogy az egyetemisták a kezdettől fogva hogy ezt a stratégiát követték, mert nagyon ritkán fették fel a kilétüket, inkább anonimusként léptek fel. Azt mondták, hogy ők nem is mozgalom, nem is párt, nem is valamilyen kiformált alakulat, hanem hát egyszerűen egy hatalmas sokaság, ugye, amely azért hömpölyök, hogy megdöntse Alexander Vučićnak az uralmát. Ez azért tényleg nem lehet tudni, az, hogy kiről van szó, megszemélyesíthetetlen az ellenzék, másképpen szólva. Ez is egy óriási különbség ugye a magyarországi szituációval, hiszen ott minden lényegében, minden szempár ugye egy emberre szegeződött, akiben egy adott pillanatban összpontosult mindaz, ami Orbán ellenes. Ezért volt ő olyan mágnes. Erről is beszéltünk természetesen korábban, ugye a személyes története, ugye Fidesz gyökerek, egyebek, hozzá viszont kilépett valami módon, egy megvilágosodás egy adott pillanatában kilépett a NER-nek a kötelékeiből, és meghirdette a harcot. De azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon erős personalizáció, ellentétben itt, ahol legalábbis eleddig nem láttunk például az ellenzéki színen olyan karizmatikus erővel bíró embert, aki magával tudná ragadni a tömeget. Hogy lesz esetleg ilyen, hogy valaki ott van mindez a zsebében, azt nem tudjuk. Vannak olyan történelmi helyzetek, amikor a personalizált politikus alakja nagyon fontos. Például ezt a szerepet játszotta el Vojislav Kostunica is, és sikeresen. Hosszú ideig keresték, kutatták azt az esetleges embert, hogy aki képes konkurálni a szintén nem kevés, noha kevésbé, de akkor már kevésbé karizmával bíró Milosevic-tel szemben, és meg is találták, mert az az ő személyes élettörténetéhez tartozott, hogy ő egy ilyen tünékeny, illanékony figurává vált, és hát nagyon gyorsan eltűnt. Ugye.
0: Nem olyan jól tanít.
1: Hát jó, de az képest, tehát amilyen volt, de én azt hiszem, hogy ő a legszívesebben, sőt, ezt még konkrétan tudom is, hogy elfelejteni azokat az időket, mert nem tartja sikeresnek.
0: De nagyon jó, hogy ide tévedtünk erre, persze nem tévedtünk, szándékosan kerültünk ide az elnökök személyéhez, és most konkrétan szerbiai elnökökre gondolok. Évidens, amire mi visszaemlékszünk, a komoly változásokat mindig az elnök személye hozta meg. Az volt az első dolog, Milosevic, Kostunica, Tadić, Vučić. Ekkor jöttek a komoly változások. Nekem van egyébként egy érzésem, mivel nincsen semmilyen bizonyíték, hogy Szerbiában is az elnökválasztás meg fogja előzni a parlamenti választást. Egyébként, ha szigorúan nézzük a mandátumokat, akkor az elnök mandátum előbb is lejár, mint a mostani parlamenti összetétel mandátuma, nem is kevéssel 7-8 hónappal, nem egész egy év múlva jövő év áprilisában, viszont a parlamenti mandátum egész 2027. decemberig tart. Tényleg ennyire fontos Szerbiában az elnök személye?
1: Igen, mert a rendszer informálisan működik, tehát ha pusztán a jogi képleteket vennénk számba, akkor nem tudnánk magyarázatot találni arra a hatalomra, amellyel Alekszandr Vučić rendelkezik. Noha, ez kicsit az zárójelbe akarom tenni, hogy nem felel meg azért az sem a valóságnak, ahogy őt, az ő szerepét kidomborítják. Nagyon sokszor, ugye, meg én is használom természetesen konvencionálisan ezt a kifejezést, hogy Vučić rendszer, de sokkal bonyolultabb, működésű, komplexebb mechanizmusokkal bíró rendszer ez, mint hogy pusztán csak egy emberre lehetne leredukálni. Biztos, hogy nagyon különleges szereppel bír, rendelkezik, biztos, hogy ő az, aki valamiképpen megtestesíti a rendszert, de nem létezik a mai viszonyok között olyan ember, aki tökéletesen ura lenne ezeknek a modern szituációknak. Én mondom, ezt vegyük figyelembe, hogy ő valóban nagy hatalommal bír, és hát így is lépve is prezentálja magát, mások is így prezentálják, valószínűleg nem véletlenül, de hát a rendszer maga biztos, hogy túlnövi őt, és fölülírja őt. Azt annyival korrigálom az iménti okfejt is, hogy megjelent egy esetleges konkurens, ez a rektor. Ugye ez a rektor, ez a Gyokics, de hogy rendelkezik olyan föllépéssel, amely képes lelkesíteni a híveit, ez ebben például nagyon nehéz megmondani. Először is nem bír annyi információval, amivel Vučić rendelkezik, aki állandóan nemzetközi szintéren is mozog, föllép, adatokat mond, adatokat gyűjt, adatokat közvetít. És úgy elképzelek, mivel úgyis ugye a párviadalok évadja van, akár vajdasági perspektívából is kiindulva. Most ugye elképzelek egy pár viadalat közöttük, nem tudom, hogy a Belgrádi Egyetem rektora, ugye, aki műépítész, ha jól tudom, hogy mennyire tudna egyenlő félként fölépni ugye azokkal a retorikai, meg manipulatív technikákkal, amelyek Vučić sajátjai.
0: Objektív. Én bízok abban, hogy alkalmunk lesz ezt egyszerűen még látni az életben is, meg tapasztalni. Tévé előtt ugye ez erre sor kerül. De viszont nagyon sokszor felemlítettük a korábbi években elemezve a szerbiai helyzetet, hogy ahhoz, hogy a szerb haladó párt és Vučić ide kerüljön, meglehetősen nagy szerepe volt az Európai Uniónak, vagy ezt akarjuk az Egyesült Államoknak. Na, 14-15 évvel ezelőtt az Unió simán elfogadta az akkor még igencsak radikális Nikolićot és Vučićot. Az elébb a Nikolićot kifelejtettem az elnökök sorából, nyilván nem véletlenül, mert azért nem vagyott tartósimot maga után. De most meglehetősen visszafogotta az egyetemisták támogatását illetően. Ugyanez a világ. Miért még mindig Vučić?
1: Visszafogott.
0: Nagyon finoman fogalmaz.
1: Rengeteg ága boga van ennek a kérdésnek. színes forradalmak vissza kell hozni ezt a témát. Ugye 2000-ben Szerbiában tényleg egy színes forradalom buktatta meg Slobodan Miloševićet. Hathatós amerikai titkosszolgálati támogatással. Ez most nagyon nehéz megkérdelezni.
0: Ez 26 éve volt.
1: Ez 26 éve
0: de
1: volt.
0: Boris Tadicsot is színes forradalom buktatta meg?
1: Nem színes forradalom buktatta, hanem az európai elégedetlenség, amely arra vonatkozott, hogy milyen teljesítményt nyújtott Koszovó kapcsán, Koszovó és Szerbia viszonylata kapcsán. Abban rengeteg igazságtalanság volt egyébként azért, mert az, hogy elmaradt koszovói kérdés rendezése, ezt én bizony az európaiak számlájára is írom, talán még az amerikaiak számlájára is, de függetlenül Boris Tadic kimerítette hatalmának a tartalékait, tehát arról van szó. Na, de nem erre akartam szólni, hanem azért említettem a színes forradalom kérdését, mert ugye a jelenlegi szerb hatalom abból indul ki, hogy színes forradalom folyik Szerbiában. Nagyon érdekes kérdés, hogy milyen viszonylatok állnak fel Szerbia, Oroszország és Nyugat között. Szerbia rengeteg tanácsot kapott az oroszoktól a színes forradalom kivédésével kapcsolatban. Ez könnyen lehet igazolni, még léteztek is olyan közös csoportok, oroszok, az orosz belügy és a szerb belügy között, mostanában már kevésbé jelenlevő Alexander Vulin járt itt az élen, aki közvetített itt a két fél között. De az oroszok számára a színes forradalom kérdés elsőrendű kérdés. Azért, mert ők úgy gondolják, abból indulnak ki, hogy az Európai Unió így nyomult különféle országok, Moldovától, Moldáviától kezdve más országokig, így nyomult és így szerzett hídfőállásokat, és így próbálja valamiképpen megdönteni a jelenlegi putyini orosz rezsimet is. Úgyhogy az orosz képzeletrendszerben ez egy hihetetlenül fontos kérdés, sokkal fontosabb, mint teszem azt itt nálunk, de akkor, mi akkor is nálunk az az érvényes, amit mondtam az imént, hogy a hatalom, tehát a Vučići hatalom premisszája, kiinduló pontja az, hogy itt egy színes forradalom zajlik, és ennek megfelelő technikákat kell alkalmazni. Tehát bármit, amit a hatalom eleddig alkalmazott, és amit persze sokan bíráltak az erőszakossága miatt, tulajdonképpen ennek a jegyébe kell érteni. Még olvastam is, nem is egy, hanem rengeteg olyan tanulmányt szerb belüggyel foglalkozó elméleti írók tollából, akik részletesen taglalták és magyarázták azt, hogy igen, Szerbiában igenis színes forradalom zajlik. Ez magyarázza, tehát mondom még egyszer, a szerb hatalomnak bármelyik föllépését, és igen, lehet, hogy az ellenzéki értelmezések ezt nem szokták említeni, meg szokják kerülni, alapvetőleg erről van szó.
0: Rendben, hogy magyarázza a szerb hatalom fellépését, igen. Ezt én el is fogadom tőled. De mi magyarázza az Európai Unió fellépését?
1: Az Európai Unió miért nem lép fel keményebben, radikálisabban?
0: Ugye most is volt a Velencei Bizottság, a Rudicféle törvényekkel kapcsolatban, lobogtatják, hogy visszamondják a másfél milliárdosra ígért támogatást, de nem látni konkrét lépést.
1: Természetesen egy okot már is említettünk, hogy azt, hogy a Vučići rendszer megszületésénél ők is bábáskodtak, de talán nem ez a legfontosabb. Ők se szeretnék azt, hogyha színes forradalom, vagy kvázi színes forradalom lenne, teszem az Berlinbe, ezt ők nagyon nem szeretnék. Azután talán az a legfontosabb, hogy a Vučići rendszer szerint rengeteg olyan gesztust tesz, amelyel elégtételt akar nyújtani a szerb nacionalistáknak, akik nagyon szeretik Oroszországot, mert úgy látják, hogy Oroszország a pánszláv szövetségnek a záloga, és hát a tényleges Vučići lépések azért kevésbé olyan konfrontatívak, mint ahogy kitűnnek. Itt nem szabad az ellenzéki értelmezések fogjává válni, ugye, akik amelyek abból indulnak ki, hogy Vučić egy tőről metszett ruszofil, ugye, aki állandóan az oroszok kedvét keresi, ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, hogy mennyire effektív ugye, az ő külpolitikája, erről persze rengeteget lehet beszélni, biztos, hogy nagyon nagy nehézségek támadnak számára egy olyan világszituációban, ahol az Európai Unió is bevallottan geopolitizálódik, bevallottan keményen egy meghatározott militáris utat kíván követni, és hát főleg egy ideológiai hűséget. De még egyszer mondom, a tényleges Vučići uralom sokkal közelebb áll nyugathoz és az Európai Unióhoz, mint ahogy ezt a Vučići retorika tükrözi.
0: Mivel magyarázod azt, bár lehet, hogy ez csak az én tévképzetem, hogy most már nagyon ritkán és alig-alig beszélnek az újvidéki tragédiáról, aminek úgy éppen most van a másfél éves évfordulója.
1: Valószínűleg itt a gyászmunka intenzitása idővel csökken egyszerűen, mint egy egyszerű embernek az életében a gyászmunkának különféle fázisai vannak, és hát a kezdetben az nagyon intenzív. Ugye lényegében ennek a történetnek a politizációja megvalósult. Tehát betöltötte, úgy tetszik, a történelmi küldetését, mert nem tervezett módon, mint ő történelemben rengeteg dolog nem tervezett módon történik, tehát nem tervezett módon, de elindított valóban egy olyasmit, amely hihetetlenül veszélyezteti Alekszandr Vučić uralmát.
0: Ezen a témán még persze, hogy sokat fogunk lovagolni a következő műsorokban is, de most, ami már két hét ezelőtt is ígértük, akkor éppen csak bele tudtunk kapni egy kicsikét abban, ami a Közel-Keleten történik, egészen konkrétan az Irán és az USA között. Ma reggelre a kőolaj hordonkénti ára 4 éves csúcsra ért, tehát nem történelmire, $126 volt hordonként. Egyes szakértők nyára $190 kőolajat jósolnak. Sikerül a Trumpnak a világot felrobbantania?
1: Sikerül, hogy felrobbantja a világot, nem tudom. Természetesen az lehetséges, hogy itt egy olyan szituáció nyílik meg, amelynek vannak nukleáris vonatkozásai. Jó, van egy 3-4 ilyen szituáció a világban is, ez is egy azok közül. Hát én reménykedek abban, hogy Trump körül vannak olyan tábornokok, katonai szakértők, akik arra intik őt, hogy ne kezdeményezzen ilyen kalandor cselekményt, és ne játszadozzon a világ sorsával. De nehéz eldönteni, hogy pontosan mi történt. Ez kézenfekvőnek tűnik, hogy ez a Trump számára meglepetésszerűen elhúzódó háború, minek hatására jött létre. De mondom, az a kézenfekvő talán, hogy az izraeli miniszterelnök itt nagyon fontos szerepet játszott, egyszerűen rávette az amerikai elnököt arra, hogy ilyen kalandba bonyolódjon. Ezt ugye alátámasztják azok a Netanyahu-i kijelentések, amelyek pontosan erre utalnak. Valóban például azt mondta, hogy 40 éve már vár egy ilyesmire. Az is lehetséges persze, és mondaképpen ez, amit mondok, az nem fogja megkérdőlezni az iméntit. Tehát az is lehetséges, hogy a Trump körüli háború pártoló csoportok azok, amelyek döntő hatással voltak rá, de mondom, a kettő nem kérdőlezik egymást. Most az a tény is létezik, erről is sokat cikkeztek, és ez is nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogy katonai szakemberek óvaintették Trumpot, hogy ne. Ugyanis Trump itt neki szaladt egy nagyon komoly falnak, amit úgy hívnak, hogy iráni állam. És az iráni állam is nem is egy egyszerű dolog.
0: Bocsánat, iráni állam vagy a forradalmi gárda?
1: Ez mind a kettő nagyon nehéz olyan perspektívába szocializálódott ember számára értelmezni, hogy hogyan működik az iráni állam, mint hogy ezt mi tesszük. Mi agyunkban is gyakorlatilag ugye a nyugat-európai állam modell van, de ez is az iráni állam nagyon különös, nagyon szétszóródott, egyszerre centralizált és decentralizált, de hozzátartoznak a lokális vallásos egyesületek. Azt gondolod, hogy ez egy ilyen egyszerű klub, dehogy az irányítja a lokalitásokba az életet, a mindennapi életet.
2: Objektív.
1: Tehát vannak az államnak olyan nyúlványai, amelyeket mi nem ismerünk, és mi számunkra nehezen értelmezhetünk. Említetted volt a forradalmi gátát. Ez valóban nagyon fontos, mert

0: A forradalmi gárda csírái 1979-ben jöttek létre. Ugye amikor tudjuk, hiszen itt is többször beszéltünk arról, Iránban egy forradalom ment végbe, és hát a hatalomra jutott teokratikus réteg egyébben kételjel bírt a meglevő katonai rétegekkel szemben. Tehát úgy gondolta, hogy igen, vannak tábornokok, a saknak a tábornokaik, katonai személyiségei, azok nem megbízhatók. És akkor elkezdte fölépíteni a forradalmi gárdát. A forradalmi gárdát, amelynek a fontossága nőttön nőtt az iraki háborúban, amely 8 évig tartott, 1980-tól 1988-ig. És egyre inkább, hogy ez a forradalmi gárda, amely kemény vonalas, lényegében a szó uralmi értelmében, és kemény vonalas az iszlámizmus érvényre juttatásában. És azért hangsúlyozom ezt az utóbbi mozzanatot, mert az a tény, hogy jelenleg az első számú vallási vezető Kamenei fia, annak a Kamenei a fia, akit ugye az amerikaiak likvidáltak.
1: Meg elő a fiáról se tudjuk, hogy éppen milyen állapotban van.
0: Állítólag nagyon erős sebeket ejtettek rajta, és hát műtétek, nem tudom én, garmondát végezték-e rajta, ezt nem lehet tudni. De azért mondom, hogy itt az iráni forradalmi gárda diadalmaskodott, mert a Kamenei végrendeletében azt szerepelt, hogy ne a fia legyen, de aztán a forradalmi gárda nehezen megfogható mechanizmusai így döntöttek. Egyébként a forradalmi gárdának is az első emberét likvidálták az amerikaiak, de már az a tény, hogy a forradalmi gárda, és vele együtt az egész iráni, ez mondom, bonyolult állami rendszer képes volt regenerálódni.
1: Aztán van rendszer?
0: Van rendszerük, és egy végig gondolt logika, egy végig gondolt szisztéma, mert pontosan arra van fölállítva, tehát hogy ilyen szituációban is működjön. Nemrégében mondta egyébként az iráni külügyminiszter, és ez nagyon fontos, hogy ők évtizedekig tanulmányozták azokat a helyzeteket, amikor az amerikaiak vereséget szenvedtek. Ugye Irán mellett ott van Afganisztán. Ugye Afganisztánban ott voltak 20 évig az amerikaiak, és aztán a dolga végletlenül hazamentek. Tehát szemmel látható, hogy az amerikai katonasságnak, katonai fölépésnek vannak nagyon nagy gyengéi.
1: Korlátai?
0: Korlátok is, persze. És hát ugye az a mód, ahogy az irániak küzdenek, ahogy húzzák az időt, ahogy veszélyeztetik a hormuzi szoroszt, ahogy még inkább instabillá teszik ezt az egyébként is instabil világgazdaságot. Ez egy nagyon meggondolt stratégiára van. És ez, amit mondtam, idén is idéztem, hogy az iráni külügyminiszter, ez erről tanúskodik, tehát hogy ők tudták, hogy rengeteg áldozattal jár mindaz, de mégiscsak szembeszálltak a világ első impériumával.
1: Ez az, amit én újvidékről nem tudok elképzelni, hogy azt mondjuk, hogy a világnak egyetlen egy szuperhatalom maradt, ezt nem most találtam ki, hanem ezt már évszázadok óta ezt hajtogatjuk, mi is és mások is, nem bír el egy nem tudom milyen erős hadsereggel, de nyilvánvalóan magánál jóval gyengébb hadsereggel.
0: És még hozzáadhatom ezt, hogy persze Trump állandóan lebegteti azt, hogy szárazföldi invázióba bonyolódik, de szemmel láthatólag valaki lebeszéli. Hát én feltételezem, ugyanezek a tábornokok intik, hogy az bizony iszonyatosan kockázatos lenne, és ráadásul egy olyan terepén, ami nagyon alkalmas gerilla harcra, hogy ez fennsík Irán, óriási terület, ha jól emlékszem, a világ 18. nagyságrendű területe, ugye 90 millió lakossal, még 2-3 millió iráni él külföldön, tehát 90 millió az nem akármi. Trump nagyon naívan, ugye azt hitte, hogy a bombázással megfélemlíti az irániakat, különösen azokat az irániakat, akik ugye korábban tiltakoztak, meg tüntettek a represszívnek mondott iráni rezsimmel szemben. De hát ugye, mint ami ilyenkor történni szokott, egyébként összekovácsolta ugye az irániakat, ugye azok, akik korábban

0: Korábban elégedetlenkedtek, vagy elrejtik az elégedetlenséget, amit szerintem nem tüntetnek az utcán, és nem is hallunk ugye olyan híreket, hogy kimennének az utcára tüntetni a rezsimmel szemben, hanem ahogy hallom éppenséggel a rezsimet támogató tömegrendezvények mennek végbe. Most ugye, amit mondtál, hogy nem érted innen Újvidékről, csak egy kis történelmi kitérő, egyetlen egy perc erejéig voltak a történelemben olyan szituációk, amikor ilyen hatalmak kis erővel szemben maradtak alul, és később bevett a vesztük. Például az időszámításunk előtt 413-ban Athén így veszített el hegemon szerepét mindörökre. Vagy ugrok egy hatalmasat az időben 1500 talán tévedek, de mintha 1578-ban Portugália, spanyolokkal volt még a 20. század 20-as éveiben a Karib-tenger. Soha nem tudott aztán visszatérni az eredeti állapotába. Hát vannak ilyen szituációk, hogy ennek az a mögöttese, hogy Amerika hanyatlik. És Trump érzi ezt, ezért akármennyire is narcisztikus az ő föllépése, akármennyire is sokszor az őrültség jeleit mutatja. Hát voltak ugye olyan pillanatok, amikor azzal fenyegetőzött, hogy egy egész civilizációt eltöröl. Az ember nem is igazán tudta, én sokszor olvastam azt a mondatát, hogy most az egész civilizációra utal, vagy csak az iráni civilizációra.
1: Ami szintén 6000 éves, mondjuk.
0: Hát,
1: valamivel idősebb az amerikainál.
0: Igen. Hát vannak, de alapvetően az igazi probléma ez, amelyet ő igenis érez, tehát az amerikai birodalomnak a hanyatlása. Na, ugye Irán többszörösen lényeges, nem lehet ezt túl hangsúlyozni, hogy ércekben, ásványokban, kőolajban, földgázban ez a világ egyik legnagyobb csomópontja. Csak úgy meghökkentem, például a hélium, amit általában nem is szoktunk figyelembe venni. Ugye a héliumot úgy szoktuk ugye mindennapi szinten értelmezni a lufiknak.
1: Én ennyit tudok róla.
0: De hogy a csippekhez biztos, hogy elengedhetetlen, mondjuk csippekhez, laboratóriumokhoz, meg egyebekhez. Ez is ott megy át a Hormuzi szoroson, például műtrágya, egyebek. Tehát iszonyatos a tét, azt akarom mondani, és valahol érthető ebből a szempontból Trump logikája, hát hogy itt egy olyan energetikai szupremáciára kívánna szert tenni, amivel még Amerika még korábban se rendelkezett. Igen, ám csak ott van ez a kemény, amit úgy hívnak, hogy Irán.
1: És meddig fogja ezt Kína tétlenül szemlélni, mert talán az egyik legnagyobb kárvallottja ennek az egész történetnek, nem közvetlenül, de vagy akár úgy is mondhatjuk, mert hozzáindul mennek, sőt, azt is hallom, hogy a kínaiba szállító tartályhajókat át is engedik nagyjából a Hormuzi szoroson.
0: Ez a kezdetű fogva egy tárgyalandó kérdés volt, és ez meg kell mondani, hogy a kínaiak persze kerülik a közvetlen konfrontációt az amerikaiakkal, ez egyébként is az ő föllépésüknek a lényege, de közvetve különféle módon igenis segítik az irániakat. Sokkal látványosabban történik ez Irán-orosz vonalon, nem is olyan régen járt egyébként az iráni külügyminiszter Moszkvában, azt nagyon szívélyesen
1: most a héten volt, persze.
0: Igen, nagyon szívélyesen fogadták, de én azt hiszem, hogy mind az oroszok, mind a kínaiak közvetett, nagyon közvetett módon, de ott vannak, tehát nyersanyagokat, különféle berendezéseket adnak az irániaknak. Én csak nézegettem azt a listát, amely azt sorakoztatja föl, hogy mit találtak el az irániak, ugye az iráni rakéták. Rengeteg, rengeteg olyan amerikai támaszpontot, ami ott van a környezetben. És hát én azt hiszem, hogy ez mögött valóban ugye orosz és kínai közvetítések állnak.
1: Nem hiszem, hogy közvetlenül kapcsolódik a témához, de az ördög tudja. A Trump elleni merénylet kísérletek. Most már ez legalább a harmadik, amiről én tudok. Ugye volt, amikor fülön lőtték, volt, amikor a golfpályán körül találtak egy fegyverest, és most ez, ami az újságíróknak a fogadásán történt.
0: Tudjuk, hogy Amerikában a merényletek azok

0: relatíve szokványos dolgok, tehát ilyen értelemben nem különösebben meglepetés erejével hatnak. Most Trump népszerűsége nagyon, nagyon rosszul áll. Igaz az, hogy nem történt meg az a nem történt meg az a lejtmenet, amit számtalan közgazdász jósolt. Azt mondták, hogy tönkre teszi a gazdaságot. Akkora infláció lesz a vámpolitikai okán, hogy az amerikaiak nem tudnak lélegzetet se. Ez nem áll. Nem, ez nem. De viszont az is igaz, nem sikerült neki megállítani azt, amit ő mindig fájlalt, nevezően az iszonyatos deficit, ugye, amelyel Amerikának szembe kell nézni. Tehát az alapvető cél, gazdasági célkitűzései nem valósultak meg, nem sikerültek. És ennek vannak akkor bizonyos következmény úgy tűnik az emberek mindennapi érzetére nézve, és ez így fejeződik ki. Tehát, hogy van egy mélységes elégedetlenség, növekvő elégedetlenség vele szemben, 30-valahány százalék igenli az ő föllépését, és egyáltalán azok az amerikaiak, akik talában kedvelik a karcsörtetést, és szívesen látják azt, hogy Amerika rendet teremt, de nem látják szívesen ezt, ami most Iránnal kapcsolatban tört. Valahogy érzik, és igazuk van, tehát hogy nem úgy mennek a dolgok, hogy azt Trump beállította, hanem Trump most is gyakorlatilag, hát a szabad így mondani, milyen lódít ezzel kapcsolatban. Már az a tény, hogy az irániak, hogy nem adták meg magukat, hanem ők azok, akik állandóan visszautasítják a tűzszüneti javaslatokat, ami azt jelenti, hogy számukra legalábbis úgy tűnik, hogy ők állnak nyerésre.
1: A félidős választásokon ez visszaköszönhet Trumpnak?
0: Bizony, nagyon is. Nagyon is. Nagyon is. Ő a tűzzel játszik. Pillanatnyilag nem látom ennek az észszerűségét. És hogyha ő elveszíti vagy pontosabban rosszra fordítja a választásokat, az bizony ki fog hatni az ő hatalmának a kereteire is. Éppként, ha jól emlékszem, május 1-én befejeződik az a 60 napos határidő, amely neki lehetőségét ad a manőverezésre, tehát még ott is
1: de ha,
0: korlátok merülnek fel.
1: De 30 napig ezt még meg tudja hosszabbítani.
0: Valahogy tudja, de egyre több ember, először is úgy természetesen az ellenzék, egyre több demokrata támadja, sőt vannak olyan javaslatok, amelyek azt mondják, hogy ez egy demens ember, egy öreg ember, aki nem tud már uralkodni sem, önmagán sem, nem vagy a világon.
1: És de a hallgatók is érték, arról van szó, hogy 60 napig folytathat háborút a saját döntés alapján, van, utána a kongresszusi jóváhagyás kell neki.
0: Így van. És hát ugye, ami nagyon szembeszökő, hogy rengeteg olyan őt korábban támogató ember ellene fordult. Tehát nagyon sok olyan van, média sztároktól kezdve, mint a Tucker Carlson és mások, ugye, akik úgy gondolják, hogy ez egy nagyon rossz ösvény.
1: Boson Szalpának köszönöm szépen az elemzést, önöknek a figyelmet, Gusztor Andrást hallották.

0: Kedves hallgatóink, megismételjük a hétfő délelőtt sugárzott mozaik műsorunkat.
1: Itt az Újvidéki Rádió. Mozaik.

Az Újvidéki Rádió hétfő délelőtti magazin műsorában én Filipsebesi Bianka vagyok. A mai mozaikban a Mirkről lesz szó, amelyet idén immár 54. alkalommal rendeztek meg. A rangos eseménynek ezúttal Magyar Kanizsa adott otthont az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület szervezésében. Az első órában a szervezők szemszögéből ismerkedünk meg a rendezvénnyel. Vendégeink erdélyi Tóth Edit, az egyesület elnöke, valamint Szurap Ágnes, a hímző szakosztály vezetője. Beszélgetünk a szervezési munkálatokról, a rendezvény jelentőségéről, a hagyományőrzés szerepéről, és arról is, mit ad a Mirka közösségnek, szakmailag és emberileg egyaránt. Később megszólal Kávai Anna is, aki 1988 óta aktív résztvevője a közösségnek, és hosszú éveken át vezette a hímző szakosztályt és a népdalkórust. Emellett a vegyes népdalkórus jelenlegi vezetőjével is beszélgetünk, aki szintén aktívan részt vett az idei eseményen. Bízom benne, hogy felkeltettük az érdeklődésüket, és velünk tartanak az elkövetkező két órában.

0: Erdélyi Tóth Edit, az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület elnöke és Szurap Ágnes, a hímző szakosztály vezetője nyilatkozott az eseményről.
1: Hogyan fogadta idén Magyar Kanizsa a Mirket?
2: Hát azt kell elmondanunk, hogy minket már valójában 2 évvel ezelőtt felkértek, vagy felvetődött, hogy esetleg mi lenne, ha a Magyar Kanizsa lenne a helyszín, és már akkor mi itt ugye az egyesületen belül a hímző szakosztály vezetőjével, Szurap Ágnessal elkezdtük ezt így végig gondolni, hogy akkor ezt mi meg tudnánk-e valósítani, kiket kellene bevonni, hogy ez létrejöjjön. Egy kicsit túl sokáig gondolkoztunk, és akkor palicsra esett a választás, úgyhogy 1 éves csúszott a dolog, úgyhogy most 2026-ba sikerült ugye újra Magyar Kanizsának otthont adni. Amit tudni kell, hogy 2000-ben volt utoljára mért Magyar Kanizsán, tehát 26 év, tehát több mint 20 év után sikerült ugye újra összehozni ezt a nagyszabású rendezvényt itt a városunkban.
1: Mennyi ideig készültek erre, hogyan néztek ki itt a felkészülés és a munkálatok?
2: Hát sok-sok előkészület és szervezés előzte meg. Ugye a Moholi Multietnikus Hobby Klub a fő-fő szervezője, a Telecski Elvirával, és ugye mi helyileg a helyszínbe segítettük ugye a szervezést, ugye hogy a Jovány Zmáj általános iskola befogadjon bennünket ugye a tavaszi szünet időszakában, ők adták az épületet, a helyszínt. Mi ugye az emberekkel fogadtuk a rengeteg látogatót, ugye 1008 kiállító volt, tehát rengetegen érkeztek Szerbia minden tájáról, sőt ugye Magyarországról is, tehát nekünk ezt le kellett szervezni, az ügyeleteket, a beosztásokat, hogy őrizzék, vigyázzák ezeket az értékes kiállítandó tárgyakat, ugye vannak itt nagyon-nagyon értékesek.
3: Úgyhogy gyűjtemények.
2: Gyűjtemények, így van, és akkor tehát ez mindezt az ágiék, a beosztásokat, hogy az egyesületünk tagjai, és más egyesületeket is, ugye itt a Magyar Kanizsán a nyugdíjas egyesületből is, kreatívások, valamint a foltvarók, Tisza foltvarókat is bevontuk, és akkor beosztottuk a 4 napra, mert ugye április 6-tól 9-ig zajlott, és akkor itt minden napra, délután kik ügyelik ezt az egészet, akkor külön kávéfőzés. Tehát, hogy ez mind így ezt átgondolni, meg leszervezni, meg sőt előtte elkészíteni a terepet, az asztalokat, a székeket kipakolni. Tehát ez az előkészület is, ugye, meg a beszerzés, meg minden, tehát ez egy ilyen, hát több hónapos.
3: Meg a birkózókat is még be kellett
2: fogni. Ja, igen, akkor segítettük a fog meg fiúkat, székeket, igen, erős legényeket.
3: Tőleg idősek vannak, és akkor hát nem tudunk már nehezeket cipelni, 70-en fölüli korosztálya zöme, és akkor kellettek itt erős legények, hogy az Edit az nagyon ügyes volt beszervezni.
2: Hát igen, ez mind akkor, hogy a technika, a megnyitó, nyitó ünnepség leszervezése, föllépők bevonása, húsvét hétfőn, ugye egyre nehezebb az embereket bevonni, amikor mindenki szabadnapos ünnepel, stb. Tehát, hogy ezeket mind előkészületi munka, meg ugye, hogy a polgármestert elhívjuk mindenféle egyesületekből a föllépőket. Meg
3: nyomtatványok.
2: Így van, akkor plakátot, akkor ezt megszerkeszteni, a városba terjeszteni. Tehát igen, ez egy ilyen pár hónapos előkészületi munka volt az egyesületnek.
1: Meg lehet-e fogalmazni, hogy akár az egyesületnek, akár a közösségnek mit jelent a Mirk?
2: Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy kiállítás, ez a Mirk. Én azt látom, hogy itt az embereknek, hogy a kiállítóknak és az ide látogatóknak is egy nagyon nagy inspirációt nyújt és ötletet. Ugyanis mindenki látja, hogy milyen egyesületek, itt azért rengeteg egyesület csoport is benevez, és látják a munkáikat, és tényleg nagyon-nagyon sok kiváló munka van, nagyon sok nívódi született, és szerintem inspirálhat, tehát motiválja az egyik a másikat, hogy ugye, hogy jövőre majd én is elérek egy ilyen szintet, vagy valami. Úgyhogy én azt gondolom, ez mindenféleképp egy kiváló inspiráció. És nem csak az alkotóknak mondom, hanem ugye itt nekünk a helyiek is jöttek, tehát külsősök, látogatók is látogathatták ezt az egészet.
1: Mennyien látogattak el?
2: Hát ugye, mivel nincs belépője, nem tudjuk mérni, de napi szinten rengeteg, főleg ugye a nagymama unokákkal, rengetegen.
3: Több százon vagy ezeren, nem
2: tehát, hogy főleg az első és utolsó nap, akkor tényleg a vidékiek is zömmel itt voltak, a kiállítók is, akkor rengetegen voltunk, tehát akkor több százan voltunk a megnyitón és az árulnepségen is.
3: Uh-huh. Mondjuk ez, hogy mit jelent, én a csoportnak tudom mondani, hogy a csoport számára már látszik a következmény, hogy úgy mondjam.

0: Tulajdonképpen előtte mi mindig úgy alig tudtunk összeszedni 10 embert a csoportba, de az volt a minimum, hogy részt vehessünk mérken, a legkisebb csoportnak 10 ember kell, és hát azt úgy évente úgy nagy nehezen összeszedtük. Most, hogy a miénk lett a miénk, most azért össze tudtunk szedni már 13 embert, úgyhogy 2-vel szaporodtunk, és most már, hogy elmúlott a miénk, most már megint még jöttek 2, hogy megnézik, hogy mit csinálunk, meg hogy csatlakozhatnak-e, nem. Szóval már van egy ilyen, remélem, hogy előrevívő hozománya a mérknek.
1: Akkor egy kicsit népszerűsítették.
2: Hát igen, mert ugye bővült a hímzői szakosztály tagjainak a száma, mert ugye itt nálunk a hímzői szakosztály az tényleg mindig olyan 10-12 taggal vesz részt, és kb. 30 munkával, és már évek óta minden évben jelen vagyunk.
1: Mit jelent a kézi munka és a hagyományápolás önöknek?
2: Mi az egyesületen belül ugye nem csak a hímző szakosztály, hanem van a Cifra Szűrvegyes Kórus, van a Rözgő Citerazenekar, tehát mind a 3 tagozatba elmondhatjuk, hogy fontos a hagyományápolás. Ezt próbáljuk ugye megőrizni és átörökíteni ugye a nemzedéknek. Nagyon nehéz a fiatal tagok bevonása, ezzel nem csak mi, hanem minden egyes hagyományápoló egyesület küszködik, azt gondolom. Tehát nálunk is azért mi általában mi tagozataink mind felnőttekből álló. Elmutatva, hogy a Tisza Néptánc Egyesület az, aki inkább gyerekekkel foglalkozik, az az Orai Árpád Magyar Művelődés inkább felnőttekkel. Tehát nagyon nehéz, és az ágék minden nyáron hímzősulit szerveznek a gyerekeknek, hogy próbálják ugye átadni. De egyre kevesebb az érdeklődés. A nagymama eljön az unokával, a nyári szünetbe, hogy eltöltsék az időt, de nem maradnak itt a fiatalok. Tehát nem akarnak a hímzéssel foglalkozni, és ez nagyon nagy probléma, hogy nagyon kevés. Tehát ez inkább azt gondolom, hogy a ráérőbb korosztály, ugye a nyugdíjas, idősebb generációnak a hobbija, ugye, szabadidős tevékenysége, és ez az, amit nem tudunk egyszerűen. Tehát nagyon, valakinek nagyon-nagyon szerelmese kell lennie ennek, hogy fiatalon is, és hogy állandó jelleggel művelje ezt.
1: Hát igen, meg hát azért fontos, hogy majd a nyugdíjas években legyen tudás, tehát célszerű minél fiatalabban elsajátítani, vagy megtanulni. Tehát.
2: Hát igen, mi is igyekszünk, hogy különféle előadókat, ilyen oktatói műhely munka keretén belül, hogy ágék is ugye mindig valami újfajta dolgot elsajátítsanak, ők is igyekeznek azért így. Ez a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel a közös igen. munka volt nemrég, erről Ági
0: igen,
2: tud beszélni.
0: Nyári tanfolyamon 4 tájegységet vettünk át, Kalotaszegi, erdélyi hímzéssel, akkor drávaszögi hímzést tanultunk, akkor komádi, a Kelet-Magyarországon van egy olyan kis falucska, nagyon egyszerű hímzése van, de ugye az is jó, mert a kezdők is elkezdheti. Egy régebbi programunk volt, hogy monogram, rajzolás, írás, hímzés. Avval is foglalkoztunk, ugye régen nagyon nagy divatja volt annak, hogy megjelölték az ágyneműt, a keszkenőt, bizonyos dolgokat, a monogramot beleírták. Ugye sokszor volt az, hogy nem tudom én, mentek lakodalomba, köllött szép kendő, vagy valami, akkor elkeveredhetett a dolog, úgyhogy monogramot az szokás volt bele hímezni, amit készítünk. Most olyan nagyon kiveszett ez a szokás, és akkor, hogy felújítsuk, hát úgy néha-néha azért nem volt rossz, hogy ebbe is foglalkoztunk, egy kicsit belejöttünk, hogy kell megjelölni a saját holminkat.
2: Az én nagyon még a tornaruhámba, meg a tornazsákomba mindig belehímezte a monogramokat, és ezt még ugye a tornazsákokba szokták kérni, de már inkább fűszóllal beleírják a nevet, ugye az egyszerűbb és gyorsabb, de az én nagymamám még az én tornazsákomat, meg a tornapól, ugye az egyen ruhát, az még monogrammal ellátva. Én még úgy jártam iskolába.
0: Hát, mi meg találtunk otthon egy olyan régi ilyen törölközőt, amiben bele van hímezve, hogy Ági 2 éves.
2: Igazi kincsérték.
0: De nagyon jó. Olyan jó konyharuha eddig úgy el volt dugva valahova ilyen vikendházban, nem volt használva. de ilyen kender, még lendvászon, hogy ezek milyen jó anyagok voltak, mennyire is szedték a nedvességet, tehát összesen hasonlítható a mai dolgokkal.
1: El vagyunk ettől szokva.
2: Igen, mondjuk a Milknek a témakörei, ugye meghirdették a hímzett vagy horgolt díszpárna pályázatot, és ott kitétel volt az anyag, ugye, hogy a természetes anyag használata volt kötelező, a lemvászon vagy a sifon, és ugye meg volt határozva a méret is, hogy 40x40 cm-es, és itt a célja volt, hogy a magyar népi hímzéseket, hogy megőrizzék, fejleszik, és a tájegységeket fölkutassák, és 73 párna érkezett az idejébe. Ugye ez volt egy külön egy ilyen meghirdetett pályázat, meg ugye a festő pályázat, ott a Pétervárady vár volt a téma, ott 30 festmény érkezett, és már meghirdették most jövőre, hogy a Calmec-Down lesz a téma. Ezen kívül ugye rengeteg kézimunkatechnikák érkeztek, meg a képzőművészeti pályázat volt, tematikus gyermekrajzok. Itt a téma volt ugye a tavasz és a településünk jellegzetességei. Itt nagyon sok munka érkezett be a magyar a község gyermekeitől, ugye itt az iskoláskor előtti intézmény és az általános iskolások gyerekek főleg, de vidékiek is, tehát láttuk, hogy Vajdaság más településéből is érkeztek, de úgy nyilván ugye magyar kanizsaiak voltak túlsúlyba, úgyhogy itt a gyerekek névre szóló diplomát kaptak. Úgymond így módon a fiatalok egy kicsit a MIRK rendezvénybe bevonásra kerültek, hogy ők rajzolhattak.

0: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Újvidéki Rádió hétfő délelőtti magazinműsorát hallgatják. Vendégünk Erdélyi Tóth Edit, az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület elnöke és Szurap Ágnes, a hímző szakosztály vezetője. Velük folytatjuk a beszélgetést az áprilisban megrendezett nemzetközi kézimunka és gyűjtemény kiállításról, a Mirkről.
1: Miért tapasztaltuk, hogy így az elmúlt évek alatt mennyit változott a Mirk?
2: Hát nekem, ami az észrevételem, ugye ez a 70-es évek óta létezik ez a Mirk, és akkor van egy olyan témakör, hogy gyűjtemények. Ugye gyufacinke, bélyeg, ilyen ritkaságok.
3: Jelvények. Mm-hmm.
2: És akkor én épp említettem múltkor Áginak is, hogy 70-es években kialakult ez a Mirk, meg a témakörei, de hogy ezt lehet, hogy egy kicsit modernizálni kéne, mert ugye változik a világ is, és a jó a hagyományápolás, az mindenképp azt a vonalat, de ez a gyűjtemény, ugye régen ugye én is gyűjtöttem szalvétát, volt szalvétagyűjtemény, volt bélyeggyűjtemény, vagy még az én apukám jelvényeket is gyűjtött. Tehát, hogy de ezeket már nem gyűjtik. Tehát, hogy ezek olyan kihaló, félbelevő hobbik, hogy az, úgy mondjam, hogy ez a gyűjtemény rész, szerintem ez egyre jobban elavul. Mondjuk egyikében ilyen zsebkendők. De hát már mindenki papír zsebkendőt használ. Volt zsebkendő.
3: Hímzett.
2: Na, gyönyörű. Tehát ez a mi csoportunk tavaly Palicsra, a Mirkre vitte. Mondjuk az gyönyörű volt. De amikor kiteszik az örökíró gyűjteményt, én azt gondolom, hogy az már egy nem egy, az egy értéktelenebb része, és akkor ezért kell egy kicsit megreformálni szerintem egy kicsit ezt a Mirk alapgondolatát, ami a 70-es években kialakult, mert egyszerűen ez a gyűjtemény rész is már nincsen. Nagyon kevés a gyűjtő.
3: Mondjuk az idén, ami nekem tetszett, kishegyesiek hoztak egy olyan, hogy ilyen díszes kiskanál gyűjtemény, tehát ilyen cukorkának, vagy ilyen kis kávé cukornak, igen, vagy teáskanál gyűjtemény, és világszerte Amerikából is, még nem tudom volna.
2: Szóval, ez nagyon nagy ritkaság, de ez tényleg kivételes is ritka.
3: Igen,
2: kivételes. Ritka az ilyen a Mirken, szerintem. De hát jó, amíg ilyen szalvéta gyűjteményt így a padláson valakinél még lehet, hogy föl lehet fedezni, ilyen megsárgult szalvétákat.
3: Nálam is van.
2: Ugye, hát ezért mondom, csak nem nevezik már
3: mondjuk
2: be ezeket.
3: Mondjuk én nagyon szívesen, van valahány ilyen legyező, de olyan, hogy fa, meg ilyen sejem, ilyesmi, tehát nem műanyag, mert most csinálnak már műanyagot, de csak nincs elég, hogy legyen egy gyűjteménynek nevezhető, mert minimum 15 darab kell.
2: Egy gyűjteménybe. Hát igen, ez inkább összefogásra, mert ugye itt egyénileg is, egyéni kiállítók is vannak, meg csoportos, és a csoportoknál is kis, közép és nagy csoportok, ugye? Mi a középcsoportban első díjasok lettünk, mint egyesület, de ugye itt rengeteg benevezés volt, mondom, 1008 kiállító, de itt 774 első hely ki lett osztva, 243 nívódi, ez a különböző kategóriákban, itt rengeteg díjazásot. Ági tudna beszélni, csak a mi egyesületünkben hány nívódi, vagy még mivel nevezett be az egyesületünk?
3: 36 darab kézimunkával szerepeltünk, most ebből 11 nívódi, 19 első díj és 6 második díjas lett a mi munkáink közül. Tehát a nívó díj az azért már mondva.
2: De ezek hímzések vagy például.
3: Ez hímzés,
2: a mi egyesületünk hímzéssel foglalkozik. A Jovány Weizmann általános iskola Adi épületében volt a helyszín, és ott az egész előteret, a zsibongót, a folyosót, az ösztantermet és a tornatermet úgymond belaktuk, mint kiállító térnek használtuk, és majdnem alig volt elég a helyszín, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szépen benépesítettük az általános iskolát.
1: Voltak-e olyan kihívások, amik megnehezítették a szervezkedést idén?
2: Hát aznap, amikor volt a megnyitó, ugye nekünk az általános iskolának két épülete van. És akkor egy kicsit, amikor nem írják be az utca házszámot, csak az iskolát, ugye az félrevezető a navigációba, és akkor volt egy kis ilyen probléma, pedig mi ráírtuk a címet a plakátra, meg minden, de egyszerűen biztos gondolták, hogy kisebb város, és hogy egy általános iskola, és majd úgyis oda találunk. Tehát ez egy nagyon minimális apróság, de különben ezt kivéve én azt gondolom, hogy eléggé zökkenőmentes volt a szervezés, az egész rendezvény, és elég sok dicséretet kaptunk így utólag.
3: Hát mondjuk a legnehezebb, de azt előre látni is nehéz, hogy amikor megérkeznek a csapatok a kiállítást föltenni, tehát az arra egy fél nap van, megjönnek Vajdaság, Szerbia területéről a csoportok, hozzák a holmiukat, kérik a helyet, hogy hova tudnak lepakolni, kipakolni, és akkor most ezt beosztani, hogy mindenkinek legyen elég helye. Valaki többet hoz, kevesebbet nem igen hoznak, de inkább többet, és akkor mindig ezt a helyet beosztani, hogy most akkor pont elférje mindenki, meg legyen elégedve, meg legyen elég fal felülete, meg elég pad felülete.
2: De ez nem csak Magyar Kanizsán, ez minden településen így zajlik, hogy megy a harc az asztaloki, a ki a helyét, tehát ja. Ezt most saját szememmel is
3: ezt
2: láttam.
3: Eltekintve az első naptól a többi
2: igen, aztán. Igen, megvan a beosztás, nem elegendő a hely, többet akarnak, tehát, hogy, és akkor ki végére érkezik, ugye neki meg ami jut, akkor a hőbörgés, fölháborodás, de végülis mindent megoldottunk.
3: Végülis mindenki elhelyezkedik. A végén még fölösleges pad is volt, pedig az volt eleinte a nagy hiány, úgyhogy kialakult a végére.
1: Mit gondolnak, hogy van-e a MIRC-nek közösségépítő, közösségformáló szerepe?
3: Hát biztosan, mert mondjuk rá, akik részt vesznek rajta, a kézimunkázók, vagy bármilyen festő,

0: csak megnézik egymás munkáit, szóba, ha ott találják a tulajdonost vagy a készítőjét, akkor megkérdezik, hogy ez milyen, hogy csinálta. Tehát ismeretségek és tapasztalatok cserélődnek. Úgyhogy ebből a szempontból ez is nagyon jó, hogy tudunk találkozni más alkotókkal.
1: Meg évről évre ugye ismétlődnek a kiállítók, igen, is, meg az egyesetek is sokszor, és akkor ez egy olyan pont, hogy minden évben a Mirken találkoznak, és már ismerősökké válnak, sőt, valakik tartják is a kapcsolatot, és már én látom, hogy nagy örömmel fogadják lelkezéssel ugye egymást. Egy nagyon jó kulturális találkozópont is, mert ugye ez az, amit mondtam, hogy az egymás látásmódját is. Még nem csak ugye itt a környék, azért eléggé egész Szerbia déli részéről, Nisből, tehát Renyáskabanya, Užice, tehát onnan is, meg ugye Dunaföldváról, Magyarországról is jöttek, tehát több helyszínről, és azért megnézni egymás kultúráját, mert tájegységek is váltakoznak, ugye minél délebbre megyünk más, tehát hogy azért ezt így egymás megnézik egymás munkáit, és értékelik is, azt gondolom.
2: Neked már kapás, hogy hasonló érdeklődésű emberek összegyűlnek, ennek van azért egy hangulata, meg energiája. Itt az említeteken kívül honnan érkeztek még?
1: Vajdaságból rengetegen, tehát Topolyáról például több egyeset, Topolya, Kishegyes, Szabadkapalics, Bajsa, tehát Zombor, Újvidékről rengetegen, Belgrádból több csoport volt.
0: Nisből nagyon sokan
1: jöttek. Nagyon szerették ezt a rendezvényt. De hát én felsorolni se tudom, annyi egyesület csoport érkezett. Tényleg nagyon sok helyről, és minden, Szerbia minden pontjáról szinte.
2: Milyen visszajelzéseket kaptak itt? Említette, hogy pozitívakat, de volt-e valami olyan, amit kiemelnének, ami olyan külön jó leső volt?
1: Hát egy adai ember, aki minden évben részt vesz, azt mondta, hogy az utóbbi években szerint az egyik legszínvonalasabb volt. Nagyon tetszett nekik a tantermek, hogy tágasak, és hogy tényleg volt tér, a kiállító tér a munkáknak, és hogy kellő fény, hogy nem ilyen sötét kis zigzugokat kaptak. Tehát, hogy magát a teret, a helyszínt, azt nagyon dicsérték, és igen, külön, hogy parkolóhely is elegendő, ez fontos a mai világban, igen, mindenki autóval érkezik, ugye. Tehát, hogy így több pozitív visszajelzés jött.
0: Hát még mondjuk az iskolának az alaprajza is kedvezett olyan szempontból, hogy a bejáratnál mindjárt ott van egy nagy zsibongó, tehát egy közös tér, ahonnan aztán egyszerű megtalálni az egyes tantermeket, és akkor a nyitó és a záró ünnepség is ebbe a zsibongóba volt. No, a mi csoportunk ezt kitalálta, hogy ne legyen üres az a zsibongó, tehát díszletként kitaláltuk, hogy legyen egy helyi jellegzetesség. Háttérnek kiraktunk ilyen kelengyegyűjteményt, amiket így összeszedtünk, nagymamák, régi ismerősök munkáit, és hát igyekeztünk, hogy azért ne legyen túl cifra, inkább, tehát ami leginkább jellemző itt a Kanizsára és a környékére, az ilyen lyukhímzés, vagy pedig más fehér hímzés, csipkével esetleg, vagy valamennyi kis keresztöltéssel, tehát ilyen aránylag harmonikus egységbe összeszedtünk kelengye gyűjteményt. Én szerintem az is nagyon szépet mutatott is, meg tanulságos is volt, meg lehetett nézni, úgy jött a bejáratnál mindenki, aki bejött, mindjárt megnézhette, hogy milyen a kézimunkás múlt Kanizsán.
2: Milyen volt a nyitó, meg a záró ünnepség?
1: A nyitó és a záró ünnepség, azt gondolom, hogy nagy érdeklődése tetszett. A nyitó ünnepségen megtisztelt bennünket ugye a polgármester is, a helyi egyesületekből léptek föl, tehát a Szent Száva Szerb Amatőr Egyesület legifjabb növendékei Vadász Kornélia vezetésével bácskai játékokat mutattak be, egyesületünk Cifra Szűr vegyes kórusa is föllépett, és a citera zenekarunkból pedig egy citera szólista Pozzer Damján tiszamenti dalokat adott elő, úgyhogy azt gondolom ezzel is igyekeztünk, ugye, tehát a kórus is kanizsai dalokat énekel, tehát igyekeztük még ezzel is ugye a helyi értékeinket bemutatni, az itteni népdalokat, hagyományt.
2: Hogyan látják a Mirknek a jövőjét?
1: Amit elmondhatok, hogy jövőre Bács Kossuth falván lesz a Mirk, úgyhogy ezt már tudjuk. Bejelentették ugye a záró rendezvényen a jövő

0: Kávai Anna közel 40 éve aktív résztvevője a közösségnek. A folytatásban egyebek mellett arról beszélgetünk vele, hogyan élte meg az elmúlt évtizedeket a közösségben, mit jelent számára a hagyományőrzés.
1: Magyar Kanizsán élek már nagyon régóta, 13 éves koromig Szlovéniában, Lendva környékén éltem, és azóta szívvel élek a kanizsa élettel. A hímzőcsoportba is járok, meg a zenekarba, a népdalkörbe is járok, és hát nagyon szeretem mind a kettőt. Nem is tudom, mikor hagyjam abba, már mostan a koromat nézve kellene, de nem tudok meglenni nélküle, annyira szeretek itt is. Jó a társaság, jó az éneklés, jó kiénekelem magam, akkor aztán jó el vagyok egész héten. A hímzést már mikor megalakult az egyesület, az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület, akkor mindjárt szakosztálya lett neki a hímzőcsoport. És egy darabig működött, aztán lassan a vezető megbetegedett, elmaradt, és fél évig egyáltalán nem folyt semmilyen munka a hímzőcsoportba. És mivel én elvégeztem Szabadkán a hímző tanfolyamot, másfél évig jártam, Raj Rozália vezetésével indult ez a hímző tanfolyam, ahol a magyar népi hímzéseket tanultuk. És akkor úgy gondoltam, hogy amit tudok, jó lenne átadni másoknak is. És fél évi szünet után megalapítottam a csoportot. Nem volt könnyű, még az utcán is leszólítottam asszonyokat, hogy jöjjenek már, és akkor hímezzünk, meg az iskolába is üzentem, hogy diákokat küldjenek a tanárok, aki hajlamos ilyen munkákra, és megindult az egyesületbe, a hímzőcsoportba a munka, és tulajdonképpen én csak 5 évig vezettem. Azért, mert az volt a célom, hogy a magyar népi hímzésnek leghíresebb tájegységeit átadjam a csoportnak. És mikor már körülbelül 21-22 tájegységet megtanultunk, annak minden színvilágát,

0: hát öltés technikáját, ami fontos volt egy-egy tájegységre, akkor én átadtam Ágnesnek a hímzőcsoportot, és azóta ő csinálja.
1: Nem hiányzik a vezetői pozíció?
0: Nem, én inkább menekülök attól, úgyhogy azért is adtam át, mert nem szeretem a szervezéseket, meg ilyen pénzügyekkel bajlódjak, én inkább csak hímezni szeretek. Mivel, hogy itt vagyok a csoportban továbbra is, tehát csinálom. És hogyha hozzám fordulnak, akkor nagyon szívesen megmutatom az öltéseket is, vagy ha színekkel kapcsolatban vannak problémák, akkor segítek.
1: Nehezebb a fiatalokat megszólítani, így a kézimunka világába bevonni őket. Mi gondol, hogy mi lehet ennek az oka?
0: Én azt vettem észre, hogy a kislányok olyan 8 éves korig, 8-9 éves korig érdeklődnek. Nekem is volt egy annyi idős kis unokám. Jaj, mama, mutasd meg, olyan boldog voltam, hogy majd én mindenre megtanítom. És mire 11 éves lett, letette a tűt, azóta nem akar varni. Azelőtt meg csinálta. És azt vettem észre, hogy az a probléma, hogy szét vannak forgácsolva. Annyi helyre mennek, ilyen csoport, olyan csoport, néptánc, torna, mindenhova járkálnak, és nincs idejük rá. A hímzéshez meg idő kell. De én azért továbbra is azt mondom, hogy érdemes még a kicsi lányokat, mikor érdeklődik a legfontosabb alapöltésekre megtanítani, és lehet, hogy majd lesz az életükben egy olyan szakasz, egy 50-60 éves korukban, amikor már ráérnek, és újra fölveszik a tőt, és elkezdenek kímezni. Én ebbe bízok. Nekem van még Magyarországon is olyan kislány, aki Gödöllőről átjön, ha ritkán is, de amikor jön a nagymamájához Kanizsára, akkor eljön hozzám, és akkor tanítom. Megfogunk egy-egy tájegységet, és akkor annak az öltéseit megtanítom, motivumait megismertetem velük, vagy mutatok olyan szép motivumokat, ami tetszik, és akkor azt szívesen csinálják. Én szerintem igen, annyira sok feladatuk van, és az iskola mellett nem sok idejük van, mert a hímzés az tényleg sok idő kell. Nekem van egy olyan függönyöm, hogy fél évig vartam a lyukakat, lyukhímzéses. Tehát ide idő kell. És ez sokszor már csak akkor van az asszonyoknak, amikor elmennek nyugdíjba, a gyerekek fölnőnek, és akkor lesz idejük, és aki egy kicsit megtanult valamennyire, lehet, hogy csinálja. Én abba bízok. De aki soha tűt nem vett a kezébe, az biztos nem fog 60 évesen se hímezni. Én úgy gondolom.
1: Hogy sikerült az idei Mirk? Hogy érezte magát?
0: Olyan nagy anyag volt, hogy szinte képtelenség volt az egészet átnézni. Csak úgy kutyafuttába, én is ott voltam ugye teremőrként, többször is, több napon, és megnéztem, és nagyon sok szép munkát láttam. Hát volt olyan is, amelyik nem annyira, de azt is meg kell becsülni. Az is valakinek a keze munkája, tehát az valamiért érték.
1: Sokan összegyűltek?
0: Nagyon sokan. És ami meglepő volt, és nekem nagyon jó esett, hogy kanizsaiak jöttek állandóan nézni. Mondjuk délután úgy gondoltam, hogy na, most már biztos majd nem jön senki. Állandóan jöttek. Jöttek, és érdeklődtek, és kérdezgettek. Én nekem az olyan jó érzés volt, hogy na hát a kanizsai közönség ennyire érdeklődik. Ez tulajdonképpen nem csak hímzések voltak itt, hanem mindenféle fajta alkotások. Nelmezeléstük kezdve, tojásfestésük, szóval sok minden volt.
1: De jó. Milyen gyakran gyűlnek össze itt, akár a kézimunka, akár az énekcsoporttal?
0: Az énekkarban minden héten egyszer jövünk, énekkari próbára. Általában mindig népdalcsokrokat tanulunk, és a durintóra készülünk, az egy fontos feladatunk, de különben más csokrokat is föl szoktunk, régi csokrokat eleveníteni, mert ha meghívnak bennünket a környékbe valahova vendégszerepelni, akkor mindig elhúzunk egy csokrot, és akkor azt énekeljük. Tehát hetente egyszer van az énekkari próba. A hímzés az még két hetenként van az ritkában.
1: Mind dolgozik most éppen?
0: Most egy komádi mintát kezdtem csinálni,

0: akkor elgondoltam, hogy az asztalra. Mindig van egy elképzelésem, hogy mire készítem. Tehát nem csak úgy, hogy na most valamit hímzek, hanem ha van egy asztalom, akkor elképzelem, hogy körülbelül mekkora terítő kell oda, megnézem a mintát, vagy rákopírozom, vagy drukkolunk, mert tudunk drukkolni is, de ahhoz ki kell luggalni ugye a papírt. Viszont, hogyha egy darabot csinál az ember, akkor nem érdemes luggalni, hanem rögtön indigóval rá rajzolom a mintát. Én nem szeretem a nagyon cifrákat, de lehet, hogy mondjuk csinálom én a kalocsait is, az nagyon cifra. Mikor tél van, és akkor fölre, akkor minden csoppa világ, minden akarsz jó, de úgy általában inkább szeretem az ilyen szolidabb hízéseket.
1: Kávai Annát hallották az elmúlt percekben.

haj, megszerettem egy haj, fogja lettem magamra, nem vigyáztam. Én is addig, addig jártam, addig, addig cicáztam. Egy haj, megszerettem egy haj, fogja lettem magamra, nem vigyáztam. Erdőbező, vigyed velek meg te, mi a kihány.

ejhaj, fogságomat, ejhaj, nagyságomat könnyebb szívvel viselem. Nem vagyok én remete, jól esik, ha szép lán néz a szemembe.

nem vagyok én remete, jól esik, ha szép lány néz a szemembe. A lányokról azt mondják, hogy a legényt lépre csalják, megfogják. Nem vagyok én remete, jól esik, ha szép lány néz a szemembe. Azt mondják az irigyek,

Én az asszony rigolyáit kiállom, csak igazán szeressen, minden este két karjával öleljem. Ha így lesz is, nem bánom, én az asszony rigolyáit kiállom, csak igazán szeressen, minden este két karjával öleljem.

mindig csak veled. Kalancál a szívemre, itt vergődik tihegve, úgy vágyom a szerelemre. Édes rózsám, add a kezedet, ott táncoljak mindig csak veled. Kalancál a szívemre,

kezeden, ott táncoljak mindig csak veled. Holom száll a szívemre, itt vergődik, pihenve, úgy vágyom a szerelemre. Édes rózsám, add a kezeden, ott táncoljak mindig csak veled. Holom száll a szívemre, itt vergődik, pihenve, úgy vágyom a szerelemre.

Itt az Újvidéki Rádió a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en, vagy interneten a www.rtv.rs.hu honlap címen.

0: Jó reggelt kívánunk a hallgatóknak, köszöntjük azokat, akik már ébren vannak május 5-én, kedden a Györgyik napján. A nap ma fél hat előtt 5 perccel kell fel, és este 8 óra előtt 9 perccel nyugszik, és egy gyönyörű reggelre ébredtünk már, és 8 fokot mérünk Vajdaságban, úgy látom, hogy itt Újvidéken legalábbis ugyanis 7 és 10 fok közötti értéket mutatnak a hőmérők Vajdaság szerte. Nagy lesz ma a napi hőingás, a reggeli hűvös idő után gyors felmelegedést jeleznek a meteorológusok 27 fokos csúcs hőmérséklettel. Sok napsütésre számíthatunk, de lesznek fölöttünk gomoly felhők is. Műsorunk első órájában a megszokott rovatokat hallgathatják meg. A második órában járványügyi szakembert kérdeztünk a kanyaróról, ugyanis nincs meg a megfelelő átoltottsága ahhoz, hogy nyáimmunitásról beszéljünk a betegség kapcsán. Megnézzük a Magyar Szomai Számlának címlap híreit, de azt is, hogy mivel foglalkoznak a vajdasági magyar hírportálok, a Szabad Magyar Szó és a Vajdaság ma, valamint lesznek közérdekű információink is. Belehallgattunk a délutáni hitvallás műsorunk tartalmába. Harmadik óránkban az önkéntes tűzoltókról lesz szó, akik száma sajnos csökkenő tendenciát mutat. Ennek ellenére a megmaradt csoportok továbbra is elhivatottak. A héten zajlik a megemlékezés és összetartozás hete a szerbiai iskolákban. Erről készítettünk egy összeállítást, műsorunk végén pedig fellapozzuk a magvetőt, meghallgatjuk, miről szól a heti gazdasági figyelő, és nagyjából mire ezeket meghallgatjuk, már véget is ér mai adásunk. Ennyit röviden a tartalomról, ha tehetik, maradjanak a rádió mellett. A technikus nevenk a Tyúk nevében is jó vételt kívánok. Következnek a hírek, a hírszerkesztő Úri Attila, a bemondó Váci Zsolt.
1: Az Európai Bizottság nem határozott a Szerbiának szánt fejlesztési támogatások folyósításának befagyasztásáról, közölte a testület. A bizottság sajtószolgálata megismételte, hogy Brüsszel folyamatosan felméri, hogy Belgrád teljesíti-e a kifizetések előfeltételeit. Rámutattak, hogy ez a gyakorlat a folyamat korábbi fázisaiban is érvényben volt. Az illetékes szóvivő elismerte, hogy az Unió aggodalmát fejezte ki a szerbiai igazságügyjel kapcsolatos törvények módosítása miatt. Jelenleg pedig elvárja, hogy Szerbia teljesítse a Velencei Bizottság ajánlásait. Marta Kos, uniós bővítési biztos előzőleg kilátásba helyezte a fejlesztési alapból szánt eszközök befagyasztását. Belgrád üzenete szerint hatékony munkával alkalmazkodik a Velencei Bizottság szakvéleményéhez. Az illetékesek Goran Csajk akadémiai művész és Zoran Tucic építészmérnök megoldását választották az Újvidéki vasútállomáson történt baleset áldozatainak szánt emlékmű pályázat győztes beadványának. Az indoklás szerint a nyertes pályázat minimalista, de fizikai nagyságával igyekszik felhívni a figyelmet az áldozatokra. A kiválasztott projekt megalkotói 2 millió dináros jutalmat kapnak. A második és harmadik helyezett tervezet is pénzjutalomban részesül. Az elbírálást végző testületben professzorok és mérnökök kaptak helyet. A pályázatot március közepén hirdették meg, miután az előző kiírás során egyetlen beérkező tervezet sem teljesítette a feltételeket. Diana Hrka, az egyik áldozat édesanyja, bírálta a folyamatot, azt állítva, hogy a tragédiáért felelősöknek nincs morális joguk emlékművet emelni. Egyben a projekt megakadályozására szólította fel a polgárokat.

0: Kiemelte, hogy a hozzátartozók véleményét senki sem kérte ki a téma kapcsán. A forgalmi rendőrség a május 1-i ünnepek ide alatt tartott akciója során több mint 42 ezer járművet ellenőrzött, közölte a belügyi tárca. Az április 30-a és május 3-a között fokozott kampány során 24.359 szabálysértést büntettek. A legtöbben 16 ezeren a sebességkorlátozási szabályokat hagyták figyelmen kívül. Ittas vezetés miatt több mint 1200, kábítószer fogyasztása miatt pedig 35 sofőrt szankcionáltak. A minisztérium kiemelte, hogy a jövőben is szervez majd hasonló akciókat. Az amerikai hadsereg bejelentése szerint tegnap megsemmisített 6 iráni uszájt, miközben kivédett több rakétatámadást. Ezeket az Amerika által védett hajók ellen indították. Washington előzőleg arról tájékoztatott, hogy műveletet indít a hormuzi szoros átjárhatóságának szavatolására. Irán közben azt állította, hogy kiszorította az amerikai hadihajókat a térségből, és megőrizte az útvonal feletti ellenőrzést. Az Egyesült Államok központi parancsnoksága nem fogalmazott egyértelműen azzal kapcsolatban, hogy továbbra is hatályban van-e a tűzszünet. Az amerikai hadsereg megerősítette, hogy tovább folytatódik Teherán tengeri blokádja, amely állítása szerint eredményes. Az Iszlám Köztársaság az Egyesült Arab Emírségek hajóit és kőolajipari létesítményeit is támadta. Az orosz védelmi tárca péntekre és szombatra tűzszünetet hirdetett az ukrajnai harctéren. Moszkva a fasizmus elleni győzelem évfordulója alkalmából döntött az átmeneti fegyvernyugvás mellett. Az orosz fél kiemelte, reméli, hogy Kijev is hasonló bejelentést tesz, de megtorló lépéseket helyezett kilátásba, ha Ukrajna támadást intéz a győzelem napi programok helyszínén. A moszkvai felvonuláson az idén nem lesznek jelen katonai eszközök. Hasonló fegyverszünetre tavaly is sor került. Volodymyr Zelenszkij ukrán vezető előzőleg az Európai Politikai Közösség csúcsán azt nyilatkozta, hogy hivatalát nem értesítették hivatalosan a javaslatról, amelyet az amerikai és az orosz elnök vitatott meg. Ennek ellenére Kijev is leállítja a harcot. Az ukrán elnök szerint a rendezvény megmutatta az ókontinens egységét. Zelenszkij Örményországban számos ország képviselőjével folytatott megbeszéléseket.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban részben beborul, a hőmérséklet napközben 27 fok körül alakul. Holnap a tartomány északi részein csapadék lehetséges. A hét hátra levő részében is előfordulhat zápor, zivatar. A maximális hőmérséklet nem változik jelentős mértékben. 6 óra múlt 8 perccel, hírekkel legközelebb fél hétkor jelentkezünk.

0: Napindító gondolat.
1: A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében. Eleanor Roosevelt.
0: Napindító gondolat.
2: Műsorunk folytatásában vallási rovatunk következik. A rákban szenvedők oltalmazójáról, Szent Peregrinről szól a mai vallási rovatunk, melyet Jung Anna szerkesztett.

13. században született Itália északi részén Szent Peregrin szervészta szerzetes. Szent Peregrin emléknapját május 4-én ünnepli a Világegyház, 1265 tájt születhetett az észak-itáliai Forliban egy gazdag családba egyetlen fiúként. Az ő családját is érintette a kora jellemző zűrzavaros politikai helyzet. Rokonaihoz hasonlóan ő is szemben állt a pápai hatalommal, olyannyira, hogy amikor a pápai nagykövet érkezett a városukba, a még fiatal ember Peregrin arcul ütötte. A követ azonban nem haragudott rá, és rögtön kifejezte, hogy megbocsát a támadójának. Peregrint pedig örökre megváltoztatta ez a megbocsájtás. A további pápa ellenes tettek helyett belépett a Szűz Mária szolgái rendbe, ismertebb nevén a szervitákhoz. Kezdetben Szijénában szolgált, majd a szülővárosába, Forliba küldték, hogy alapítson ott egy szervita közösséget. Élete következő 50 évét ebben a rendházban töltötte. Bár korábban úgy vélték, Peregrint pappá szentelték a szervitáknál, életrajzírója szerint ez nem történt meg. Szent Peregrin fáradhatatlanul szolgálta a betegeket és az elhagyottakat. Virrasztott, böjtölt, időként meg is korbácsolta magát, sőt, hosszú időszakon keresztül egyáltalán nem ült le, aludni is állva aludt, a falnak dőlve. Némely források szerint 30 évet folyamatosan talpon töltött. És noha ezt a 30 évet inkább metaforikusan kell értenünk, az biztos, hogy a bűnbánatnak e formáival az egészségét veszélyeztette, a hosszas ácsorgás miatt fekélyes kinövés jelent meg az egyik lábán 60 esztendős korában. Az orvosok végül amellett döntöttek, hogy amputálni kell a szerzetes, üszkösödő lábát, hogy megmentsék az életét. A kijelölt napon azonban az orvos arra hírre érkezett, hogy már nincs szükség a közreműködésére, majd saját szemével is láthatta, hogy Peregrin lába meggyógyult. A csoda utáni évekről nem sok információ maradt ránk, Serra úgy tudja, hogy majdnem 80 éves, egy lázas betegségben halt meg a szent. 1609-ben avatta boldoggá 5. Pál pápa, majd a Peregrin közbenjárásának tulajdonított csodás gyógyulások kivizsgálása után 1726-ban 13. Benedek pápa szentté avatta. Bár Peregrin emléknapja május 4-e, olaszországi szülővárosában május 1-én emlékeznek meg róla. A város lakói hagyományosan citromot fogyasztanak az ünnep alkalmából, mert Szent Peregrinnek is kedves gyümölcse volt. És azt tartják róla jó a rákos megbetegedések ellen. Amellett pedig természetesen a szent közbenjárását is kérik, hogy védelmezze őket a betegségtől.

0: Időgép. Események és évfordulók nyomában.
1: Május 5-e van. 1265-ben ezen a napon született Dante Alighieri, eredeti neve Durante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó, az új polgári korszak első nagy lirikusa volt. Dante a Nagy bolyongó főművét, a La Commediát halála évében fejezte be, amelyet Boccaccio egészített ki a Divina jelzővel, így azóta Isteni színjáték címmel a világirodalom egyik legnagyobb alkotása. Az Isteni színjáték egy eltévedt lélek fáradtságos útját jeleníti meg realista módon, a pokolból a purgatóriumon át a paradicsomba. Dantét Beatrice, a költő ifjúkori szerelme, a szépség, erény és bölcsesség megtestesítője kíséri túlvilági vándorlásai során, ahol mitológiai és történelmi személyek lelkével találkozik. A költemény Dante politikai állásfoglalását, valamint teológiai és filozófiai ismereteit tükrözi. Jellemző, hogy Dante más kortársai szemében is a legfőbb költő volt. A Commedia hamar bejárta Európát, már Zsigmond királyunk könyvtárában is megvolt. Egyébként összes műve olvasható magyarul.
2: ...1747-ben ezen a napon Schönbrunnban született második Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, aki bátyja második József halála után vette át a hatalmas birodalom kormányzását. Második Józseffel és egész bürokratikus centralista abszolutizmusával szemben a hivatalnoki apparátus helyett a rendi önkormányzat modernizálását, a cenzúra eltörlését, teljes vallási türelmet és a jobbágyok felszabadítását javasolta. Ellenezte az egyes országok hagyományait semmibe vevő magyarországi politikáját is. Trónra lépésekor a Reinbachi egyezményben rendezte a vitás kérdéseket Poroszországgal. A törökökkel először fegyverszünetet, majd 1791-ben békét kötött. Magyarországon eltörölte második József intézkedéseit. Első Frigyes Vilmos porosz királlyal összefogást tervezett a forradalmi Franciaország ellen, azonban hirtelen megbetegedett, valószínűleg tüdőgyulladást és mellhártyagyulladást kapott. 1792. március 2-án, két nap betegeskedés után halt meg, a bécsi kapucínusok kriptájában temették el.
1: ...1813-ban látta meg a napvilágot Søren Kierkegaard, dán író, filozófus és teológus. Tanítása szerint csak a mindennemű, külső létezőtől független ember képes eljutni az etikus személyi létezéshez, egzisztenciához. Stádium elmélete szerint az ember az esztétikai, az etikai és a vallási stádiumon keresztül jut el Istenhez. Jelentős hatást gyakorolt a dialektikus teológiára, az egzisztencializmusra, valamint a pszichoanalízisre.
2: ...1846-ban született Henrik Senkievics lengyel író. Világirodalmi jelentősége abban foglalható össze, hogy történelmi témájú regényeivel megteremtette és átélhetővé tette a nemzeti múlt történelmi tudatát a lengyel nép számára. Műveit kalandos meseszövés, a hősök epikus, csak egy-két jellemvonással fekete-fehér színben történő felvázolása jellemzi. Híres könyve a Kis lovag, a Vízözön és a Keresztes lovagok. 1905-ben Quo Vadis című regényével kimagasló elbeszélő képességéért elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. A Tűzzel vassal, az Özönvíz és Volodyovszky úr regénytrilógiájával a leigázott Lengyelország nemzeti tudatát kívánta ébren tartani. 1916. november 15-én halt meg.
1: 1909-ben született Radnóti Miklós. A szomorú sorsú költőre most Sem emlék, sem varázslat című versével emlékezünk, elmondja Sinkovics Imre.
3: Radnóti Miklós, sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér. Kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő kevés szavú alázat, az másról szól halázad, nem önnön érdekéről, az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Merengel hát egy percre a gazdag életen. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, s nem nézek vissza többé, és tudom, nem véd meg engem. Sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem, ha megpillansz, barátom, fordulj el és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs.

1916-ban ezen a napon született Sir Fitzroy McLean, brit diplomata. Őt tartották az élő James Bondnak, a világhírű regény és filmhős eredetijének. Ő már 1943-ban megtette azt, amit a későbbi utód egyedül ejtőernyővel, a korabeli csúcstechnikát megtestesítő túlélő felszereléssel ereszkedett le az ellenséges vonalak mögé, hogy Churchill megbízásából felvegye a kapcsolatot Tito partizánjaival. Előzőleg a sztálini tisztogatások idején diplomataként a moszkvai angol nagykövetségen szolgált, majd elhagyva a diplomáciai szolgálatot beállt a hadseregbe. Katonai

0: Pályafutása során nem a jugoszláviai bevetés volt az első Bond-szerű kaland, több rendkívüli feladatot teljesített Rommel vonalai mögött Észak-Afrikában is. A háború utolsó éveit Tito oldalán harcolta végig, s utána is Belgrádban maradt, mint London hivatalos képviselője. Nem időzött azonban sokáig a bársony székben. Nyughatatlanul utazgatott a világ legveszélyesebb térségeiben, s illegálisan, életét kockáztatva bejárta egyebek mellett a korabeli szovjet Közép-Ázsiát is. Jól lehet, szoros barátság fűzte Ian Fleminghez, a Bond sztorik szerzőjéhez, sohasem volt hajlandó megerősíteni, hogy ő lett volna a 007-es ügynök élő modellje. Londonban érte a halál 1996. június 18-án.
1: ...1949-ben ezen a napon Londonban megalakult Európa Tanács Miniszteri Bizottság 1964-ben elhatározta, hogy május 5-ét minden évben Európa napjaként ünneplik. Célja, hogy az embereket szorosabban bevonják az európai egyesítési folyamatba.
0: ...1997-ben ezen a napon halt meg Barényi Béla mérnök, feltaláló, az autóknál használatos törési teszt és a gyűrődési zóna kifejlesztője. 1925-ben találta fel a biztonsági kormányművet, amely ütközés esetén megvédi a sofőrt a felnyársalódástól. Kevesen tudják, hogy a közhiedelemmel ellentétben a bogárhátút Barényi alkotta meg, és nem Porsche. Igazát a bíróság előtt is bizonyította, majd jelképes egy német márkás kártérítést kért. A Mercedeshez jelentkezett 1939-ben. Felvették, s innentől kezdve érdemelte ki a Mercedes a világ legbiztonságosabb autója kitüntető címet. Az 1940-es években ő vezette be a törésteszteket, amely nélkül ma már nem készülhet el egyetlen új típus sem. Legfontosabb találmánya az 1951-ben szabadalmaztatott gyűrődési zóna, mellyel egészen napjainkig meghatározta a karosszéria tervezési elvét. 1959-ben az első biztonsági karosszéria rendszerrel ellátott típus a 180-as Ponton Mercedes volt. A kocsi utascellája nagyon kemény, ám a túlnyúlásai jóval puhábbak, így azok karambol esetén összegyűrődnek, ezáltal elnyelik az ütközési energiát. Nem csoda, hogy bekerült a detroiti autóipar halhatatlanjainak csarnokába 1994-ben elsőként, sőt, már 1987-ben utcát neveztek el róla Németországban és Olaszországban, csak Magyarországon nem.
2: Elhangzott az időgép. Események és évfordulók nyomában.

0: Fél hét van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.

0: Az Európai Bizottság nem határozott a Szerbiának szánt fejlesztési támogatások folyósításának befagyasztásáról, közölte a testület. A bizottság sajtószolgálata megismételte, hogy Brüsszel folyamatosan felméri, hogy Belgrád teljesíti-e a kifizetések előfeltételeit. Rámutattak, hogy ez a gyakorlat a folyamat korábbi fázisaiban is érvényben volt. Az illetékes szóvivő elismerte, hogy az Unió aggodalmát fejezte ki a szerbiai igazságüggyel kapcsolatos törvények módosítása miatt. Jelenleg pedig elvárja, hogy Szerbia teljesítse a Velencei Bizottság ajánlásait. Márta Kosz, uniós bővítési biztos előzőleg kilátásba helyezte a fejlesztési alapból szánt eszközök befogyasztását. Belgrád üzenete szerint hatékony munkával alkalmazkodik a Velencei Bizottság szakvéleményéhez. A forgalmi rendőrség a május 1-i ünnepek ideje alatt tartott akciója során több mint 42 ezer járművet ellenőrzött, közölte a belügyi tárca. Az április 30-a és május 3-a közötti fokozott kampány során 24.359 szabálysértést büntettek. A legtöbben 16 ezeren a sebességkorlátozási szabályokat hagyták figyelmen kívül. Ittas vezetés miatt több mint 1200, kábítószerfogyasztása miatt pedig 35 sofőrt szankcionáltak. A minisztérium kiemelte, hogy a jövőben is szervez majd hasonló akciókat. Az amerikai hadsereg bejelentése szerint tegnap megsemmisített 16 iráni uszájt, miközben kivédett több rakétatámadást. Ezeket az Amerika által védett hajók ellen indítottak. Washington előzőleg arról tájékoztatott, hogy műveletet indít a Hormuzi szoros átjárhatóságának szavatolására. Irán közben azt állította, hogy kiszorította az amerikai hadihajókat a térségből, és megőrizte az útvonal feletti ellenőrzést. Az Egyesült Államok központi parancsnoksága nem fogalmazott egyértelműen azzal kapcsolatban, hogy továbbra is hatályban van-e a tűzszünet. Az amerikai hadsereg megerősítette, hogy tovább folytatódik Teherán tengeri blokádja, amely állítása szerint eredményes. Az Iszlám Köztársaság az Egyesült Arab Emírségek hajóit és kőolajipari létesítményeit is támadta.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban részben beborul. A hőmérséklet napközben 27 fok körül alakul. Holnap a tartomány északi részein csapadék lehetséges. A hét hátra levő részében is előfordulhat zápor, zivatar. A maximális hőmérséklet nem változik jelentős mértékben. Fél hét múlt 3 perccel, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk a reggeli híradóban.

Pettivá, Vrájtal ébredezünk, ma reggel ez volt a Surá című dal itt az Újvidéki Rádióban, ahol a műsor folytatásában most rövid névnap ismertető következik. Ma a Györgyik, a Violák, az Irének, a Juditok, az Ernák és a Piuszok is ünnepelnek. Halljuk a nevek jelentését. A Györgyi, a György férfi név női párja jelentése földműves és gazdálkodó. Más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése jelentése Dália és Gyöngyike. A viola a latin eredetű virágnév, sok nyelvben vált női névvé. Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. Az Irén görög eredetű név jelentése béke. A Judit héber eredetű név jelentése Judeából származó nő, az Erna Ófel német eredetű név, az Ernesta önállósult német becézőjéből származik, jelentése komoly, határozott, különösen a harcban. A Pius pedig egy latin eredetű név, jelentése szelíd, jámbor, kegyes és béketűrő. Gratulálunk a névnaposoknak, ma reggel Kovács Kati énekel neki, a dal címe pedig Megtanítalak élni.

0: Mezőgazdasági téma.
1: A határban el kellene egy kiadós első, ebben megegyezik a szakemberek véleménye. A csapadék hiánya már az őszi vetésű gabonák méretén is mutatkozik, tudtuk meg Kobrehel Ervintől, az Entai gazdakör elnökétől. Dudás Viktor kérdezte.
2: Ősszel már látszott a merő változás, ugye, ami az őszi vetéseket illeti. Hát én elmondhatom, hogy az elmúlt két évtizedben ennyi gabona őszi vetésben nem lett elvetve. Félnek is az emberek ennek a következményeitől. Ugye itt idáig is elmondhatjuk, hogy teljesen nyomott árak voltak. Ez még én gondolom, hogy még indokoltábbá teszi a fölvásárlók szemszögéből, hogy azt mondják, hogy kevesebbet fognak fizetni érte. Jobban tudnak válogatni majd a terményekbe, úgyhogy itt sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy most a minőségi termelésre is kell egy kicsit, hogy fókuszáljon a termelő, hogy ugyanúgy azt a megtermelt gabonát minőségbe tudja értékesíteni, és ne csak takarmány minőségbe. Az őszi vetések folyamán ugye itt Zenta környékén sajnos olyan kevés eső volt, hogy itt is azért eléggé domináns volt az őszi káposztarepce, ami teljes mértékben kimaradt. Azok a termelők, akik ezt bemerték vállalni, azok bizakodtak az utolsó pillanatig itt, hogy telelát az állomány. Nem telelt át sajnos, úgyhogy azt szanálni kellett ezt a problémát, tehát kiszántották, az helyett ugyanúgy kapásnövény kerül bele. Aztán megint egy nagy kérdés, amikor a kapásnövényeket kell választani, ugye a kukoricát most már itt a termelők teljesen elengedik, az próbálkozik még vele, akinek vagy lehetősége van öntözésre, vagy kisebb jószágállománnyal rendelkezik, és rá van kényszerülve, hogy takarmányként ezt is megtermelje magának. Itt ugyanúgy elmondhatjuk, hogy a domináns kultúrák, a szőszi búza, sörárpa, és itt, amik maradtak földek szabadon, ugye itt főleg a napraforgó fog dominálni, elmondhatjuk, hogy 85%-ba szinte, ugye a szója nem terem meg a vidékünkön, és ezek a napraforgók most már el vannak vetve, itt reménykedtünk, ugye a múlt hétre volt prognózisban, hogy valamekkora eső lesz, az kimaradt, a szőszi vetési gabonák nagyon szomjaznak, meg is látszik a nagyságukon is, ugye, hogy ilyenkorra már szinte dupla magas szokott lenni. Hát még mindig sajnos, hogy a termelőnek a remény maradt, és akkor ez éltet bennünket, és mindig azt mondjuk, hogy jó, ez az év elmúlt, majd a következő hát, ha jobb lesz, és akkor ezt játsszuk már 10-15 éve, és hát sajnos ennek köszönhető az a lemorsolódás is, hogy a kisebb gazdaságok, akik nem rendelkeznek olyan agrotechnikával, nem tudják olyan gyorsan megoldani ezeket a nagy változásokat, ugye, mert itt a titok nyitja az, hogy ezeket a változásokat minél gyorsabban tudja egy termelő kezelni, kvázi, amennyire ugye ezeket lehet, annál nagyobb a lehetősége, sansza arra, hogy tovább tud érvényesülni.

0: Időjárás jelentés.
1: Itt Újvidéken jelenleg 8 fokot mérünk, de úgy látom, hogy tartomány szárta. 8 és 11, sőt, Becskereken már 12 fok közötti értéket mérünk, és mindenhol verőfényes napsütésre ébredtünk ma reggel. Ami a hidrometeorológusok álláspontját illeti a jelenlegi hőmérséklettel és időjárással kapcsolatban, az a következő. A szubjektív hőérzetünk megegyezik a mért értékekkel, a levegő páratartalma 71 és 87% között mozog, a légnyomás pedig 1003-1004 hektopaszkál. A humán meteorológusok mai előrejelzései szerint azt mondják, hogy ránk tör a korai kánikula, ma már több felé eléri a hőmérséklet a 30 fokot, ami több mint 10 fokkal magasabb az ilyenkor szokásos értékeknél, és ez nem marad következmények nélkül, írják. Ezzel csúcsra jut a melegedési folyamat, ami napok óta egyre erősebb és folyamatos terhelés alatt tartja a frontérzékenyek, időjárás érzékenyek szervezetét. A száraz időben tovább súlyosbodik az aszályhelyzet is, ami az egész élővilágot egyre erősebben sújtja. A meleg, viharossá fokozódó szél nagy mértékben tovább ront a helyzeten. Kritikus szintig fokozódhat a meteogyógyászati terhelés, érdemes ezt nagyon komolyan venni. Erős fájfájások, migrének, súlyos gyulladásos folyamatok indulhatnak be. A keringési rendszer igen komoly terhelés alá kerül. Megnő a sztrókok, infarktusok, trombózisok veszélye, lényegesen több a rosszul lét, szívelégtelenség, légzési nehézségek is gyakrabban előfordulhatnak, fokozott fáradékonyság, figyelmetlenség kedvezetlenül befolyásolja a vezetési és munkaképességünket is. Nagy lesz a napi hőingás, a reggeli hűvös idő után gyors felmelegedést jeleznek a meteorológusok 27 fokos csúcshőmérséklettel. Sok napsütésre számíthatunk, de lesznek fölöttünk gomoly felhők is. Jó reggelt kívánunk!

0: Gyerekpercek.
1: A mai gyermekpercekben az újvidéki Kovács Eliza mesél a majálisáról, amit történetesen egybeesett a 7. születésnapjával.
2: Úgy hívnak engem, hogy Lizi, és 7 éves vagyok.
3: Mikor van a szülinapod?
2: Május 3-án.
3: Hát akkor neked most volt a szülinapod.
2: Hát persze.
3: És hogy múlt a szülinapod? Mit csináltál?
2: Hát, jól múlt. Volt egy kisbaba is.
3: Utaztál valahova? Mentetek valahova?
2: Szegedre.
3: És miket csináltatok, elmondod?
2: Bulisztunk, ettünk tortát.
3: Milyen tortád volt?
2: Epres. A hátulja nagyon finom volt. Volt ott egy kisbaba is, akit úgy hívnak, hogy Oliver, és picit a bulim a szülinapomon bekakált. Anyukám kellett, hogy törölje.
3: Mit csináltatok még ezen a hétvégén Szegeden?
2: Voltam a napfényfürdőben.
3: Hogy néz ki ez a napfényfürdő?
2: Szépen.
3: Mi van benne?
2: Víz. Van olyan barna víz. Forró. Forró illata van.
3: Mik voltak még?
2: Voltak még ilyen hideg medencék, meg olyan magas medencék, így lépcsőkkel kellett, hogy fölmászunk rá. Az egyik víz csúrogott le, a másik víznél volt ilyen kövek, bugyogott is. Kint volt ilyen forgó víz.
3: Tudsz-e te úszni, azt mondd el nekem?
2: Én tudok. Egy karúszó volt az egyik kezemen. Egy. És egy csúsztán 9-szer csúsztam el karúszó nélkül.
3: Hát és ott leért a lábod, amikor leértél a vízbe, vagy mély volt a víz?
2: Nem ért le a lábam.
3: Akkor csak tudsz te úszni karúszó nélkül is.
2: Igen.
3: Csak anyukád nem engedett be a vízbe?
2: Igen.
3: Miért?
2: Hát mert azt hitte, hogy megfulladok.
3: Hát ilyenek ezek az anyukák. Miket ettetek?
2: Fagyit ettünk. Hotdogot. Óriás palacsintát.
3: Nem sokára kezdődik az iskola, igaz?
2: És olyan jó.
3: Mi?
2: Hát az iskola.
3: Honnan tudod, hogy jó az iskola? Hát még óvodás vagy, nem?
2: De megnézem, de olyan jó.
3: Melyik iskolába mész?
2: Szonya Marinkovics. Azért nem megyek a József Attilába, mert ott nem lesz első osztály magyarul, hanem szerbül.
3: És te szeretnél magyarul tanulni? És milyen a tanítónénid, aki lesz? Megismerted?
2: Igen.
3: Hogy hívják, tudod-e?
2: Enikő. Olyan jó hangú, meg kedves.

0: Hirdetések.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
5: 7 óra. Újvidéki Rádió. Reggeli híradó.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Úri Attila.
5: És Váci Zsolt.
6: Híradásunk tartalmából.
5: Az Unió nem fogyasztja be a Szerbiának szánt támogatásokat.
6: Kiválasztották az újvidéki tragédia tervezett emlékművét.
5: Washington szerint több iráni hajót semmisítettek meg a Hormuzi szorosnál.
6: Oroszország fegyvernyugvást jelentett be az ukrán fronton.
5: Vajdaságban 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
6: Az Európai Bizottság nem határozott a Szerbiának szánt fejlesztési támogatások folyósításának befagyasztásáról, közölte a testület.
5: A bizottság sajtószolgálata megismételte, hogy Brüsszel folyamatosan felméri, hogy Belgrád teljesíti-e a kifizetések előfeltételeit. Rámutattak, hogy ez a gyakorlat a korábbi, hogy ez a gyakorlat a folyamat korábbi fázisaiban is érvényben volt. Az illetékes szóvivő elismerte, hogy az Unió aggodalmát fejezte ki a szerbiai igazságügyel kapcsolatos törvények módosítása miatt. Jelenleg pedig elvárja, hogy Szerbia teljesítse a Velencei Bizottság ajánlásait. Marta Kos, uniós bővítési biztos előzőleg kilátásba helyezte a fejlesztési alapból szánt eszközök befagyasztását. Belgrád üzenete szerint hatékony munkával alkalmazkodik a Velencei Bizottság szakvéleményéhez.
6: Az illetékesek Goran Csajk akadémiai művész és Zorán Tucic építészmérnök megoldását választották az újvidéki vasútállomáson történt baleset áldozatainak szánt emlékműpályázat győztes beadványának.
5: Az indoklás szerint a nyertes pályázat minimalista, de fizikai nagyságával igyekszik felhívni a figyelmet az áldozatokra. A kiválasztott projekt megalkotói 2 millió dináros jutalmat kapnak. A második és harmadik helyezett is pénzjutalomban részesül. Az elbírálást végző testületben professzorok és mérnökök kaptak helyet. A pályázatot március közepén hirdették meg, miután az előző kiírás során egyetlen beérkező tervezet sem teljesítette a feltételeket. Diana Hrka, az egyik áldozat édesanyja bírálta a folyamatot, azt állítva, hogy a tragédiáért felelősöknek nincs morális joguk emlékművet emelni. Egyben a projekt megakadályozására szólította fel a polgárokat. Kiemelte, hogy a hozzátartozók véleményét senki sem kérte ki a téma kapcsán.
6: A közlekedési rendőrség a május elsőjei ünnepek ideje alatt tartott akciója során több mint 42 000 járművet ellenőrzött, közölte a belügyi tárca.
5: Az április 30-a és május 3-a közötti fokozott kampány során 24.359 szabálysértést büntettek. A legtöbben 16 000-en a sebességkorlátozási szabályokat hagyták figyelmen kívül. Ittos vezetés miatt több mint 1200, kábítószer fogyasztása miatt pedig 35 sofőrt szankcionáltak. A minisztérium kiemelte, hogy a jövőben is szervez majd hasonló akciókat.
0: Külföldi hírek.
6: Az amerikai hadsereg bejelentése szerint tegnap megsemmisített 6 iráni úszájt, miközben kivédett több rakétatámadást. Ezeket az Amerika által védett hajók ellen indítottak.
5: Washington előzőleg arról tájékoztatott, hogy műveletet indít a Hormuzi szoros átjárhatóságának szavatolására. Irán közben azt állította, hogy kiszorította az amerikai hajókat a térségből, és megőrizte az útvonal feletti ellenőrzést. Az Egyesült Államok központi parancsnoksága nem fogalmazott egyértelműen azzal kapcsolatban, hogy továbbra is hatályban van-e a tűzszünet. Az amerikai hadsereg megerősítette, hogy tovább folytatódik Teherán tengeri blokádja, amely állítása szerint eredményes. Az Iszlám Köztársaság az Egyesült Arab Emírségek hajóit és kőolajipari létesítményeit is támadta.
6: Az orosz védelmi tárca péntekre és szombatra tűzszünetet hirdetett az ukrajnai fronton. Moszkva a fasizmus elleni győzelem évfordulója alkalmából döntött az átmeneti fegyvernyugvás mellett.
5: Az orosz fél kiemelte, reméli, hogy Kijev is hasonló bejelentést tesz, de megtorló lépéseket helyezett kilátásba, ha Ukrajna támadást indít a győzelemnapi programok helyszínén. A moszkvai felvonuláson az idén nem lesznek jelen katonai eszközök. Hasonló fegyverszünetre tavaly is sor került. Volodymyr Zelenszky ukrán vezető előzőleg az Európai Politikai Közösség csúcsán azt nyilatkozta, hogy hivatalát nem értesítették hivatalosan a javaslatról, amelyet az amerikai és az orosz elnök vitatott meg. Ennek ellenére Kijev is leállítja a harcot. Az ukrán elnök szerint a rendezvény megmutatta az ókontinens egységét. Zelenszky Örményországban számos ország képviselőjével folytatott megbeszéléseket.
6: Maros Sefcovics uniós kereskedelmi biztos Párizsban egyeztet Jamieson Greer amerikai ágazati képviselővel, közölte az uniós bizottság.
5: A felek a G7-es országcsoport találkozóját megelőzően ülnek asztalhoz. A tárgyalásra azt követően kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök a közösségből érkező járművekre vonatkozó vámot

0: növelése mellett döntött, mivel elégedetlen a tavaly Skóciában kötött gazdasági egyezmény végrehajtásával. Az Európai Bizottság előzőleg azt közölte, hogy fenntartja a jogot az arányos válaszlépések megtételére, amelyekkel megvédheti érdekeit. Az európai intézmények továbbra sem zárták le a Washingtonnal kötött szerződés végrehajtásáról szóló jogkeretre vonatkozó konzultációkat.
1: Időjárás jelentés.
2: Vajdaságban tiszta az ég, az átlaghőmérséklet 7 fok, a viszonylagos páratartalom 81%, a légnyomás pedig 1004 hektopaszkál körül van.
0: Ma részben beborul az ég, a hőmérséklet napközben 27 fok körül alakul. Holnap a tartomány északi részein csapadék lehetséges. A hét hátra levő részében is előfordulhat zápor, zivatar. A maximális hőmérséklet nem változik jelentős mértékben.
1: Sport.
2: A sporthíreket Szabó András készítette.
3: Véget ért a 34. forduló a szerb első osztályú labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában. A Vojvodina a Radnik vendége volt és 4-1 arányú idegenbeli győzelmet jegyzett, míg a későbbi meccsen a Crvena Zvezda a Csukaricskinál vendégszerepelt és 2-1-re fölülmúlta. Dusan Lajovic a selejtező első fordulójában búcsúzott, míg Gál Fidalma sikeresen kiharcolta a második kört a római salakpályás teniszmester tornán. Lajovic a brit Csoinszkival szemben maradt alul 7-5-6-4. Arányban. Galfi az amerikai Parks ellen nyert 6-4-6-1-es szettekben. A magyar teniszezőnő a főtáblás szereplésért az osztrák Grapperrel küzd meg. A legfrissebb teniszvilágranglistán az illovas Jannik Sinner tovább növelte előnyét. A második Carlos Alcaraz, majd Alexander Zverev, Novák Djokovic, Félix Özsi aliaszim, Ben Shelton, Taylor Fritz és Alex de Minaur következik. Daniel Medvegyev egy helyet javítva megelőzte Lorenzo Musettit, aki így lecsúszott a 10. helyre. Hamad Megyedovic egy pozíciót javítva a 67., Miomir Kecmanovic 5-öt rontva a 70. A magyar sportolók esetében Marozsán Fábián egyet javítva a 49., Fucsovics Márton pedig 3-at rontva az 57. A nők mezőnyében több változás is történt a legjobb 10 között, a világ első azonban továbbra is a fehér orosz Arina Sabalenka, majd Jelena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Mira Andrejeva, Jasmine Paolini, Victoria Emboko és Elina Svitolina következik. Bondár Anna 5 helyet javítva az 58., Gál Fidalma pedig 7 pozíciót lépett előre is a 71. A legjobb 100 között nem szerepel szerb teniszezőnő. A magyar női vízilabda válogatott vereséget jegyzett a világkupa első osztályának selejtezőjében. A vesztesek ágán Görögországtól kapott ki 14-9-re. A négyes csoportból, amelyben még Ausztrália és Japán szerepel, csak a legjobb jut tovább.
2: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
0: Az Unió nem fogyasztja be a Szerbiának szánt támogatásokat.
2: Kiválasztották az újvidéki tragédia tervezett emlékművét.
0: Washington szerint több iráni hajót semmisítettek meg a Hormuzi szorosnál.
2: Oroszország fegyvernyugvást jelentett be az ukrán fronton.
0: Vajdaságban 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió reggeli híradója véget ért, közreműködött Dani Zsolt és Szabó András. A bemondó Váci Zsolt, a műszaki munkatárs neve Necsuk volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Úri Attila.

Szép jó reggelt kívánunk a hallgatóknak, 4:48 lesz, 2 perc múlva önök az Újvidéki Rádiót hallgatják, mégpedig május 5-én, kedden a Györgyik névnapján. Minden Györgyinek boldog névnapot kívánunk. A nap ma fél hat előtt 5 perccel kelt fel, és este 8 óra előtt 9 perccel nyugszik, és egy gyönyörű napsütéses reggelre ébredtünk. Itt Újvidéken már 13 fokot mérünk, és úgy látom, hogy tartomány szerte hasonlóan alakul az időjárás, 9 és 14 fok közötti értékekkel. Ma nagy lesz a napi hőingás, a reggeli hűvös idő után gyors felmelegedést jeleznek a meteorológusok 27 fokos csúcshőmérséklettel. Sok napsütésre számíthatunk, de lesznek felettünk gomoly felhők is. Műsorunk második órájában járványügyi szakembert kérdezünk a kanyaróról, ugyanis nincs meg a megfelelő átoltottsága ahhoz, hogy nyáimmunitásról beszéljünk a betegség kapcsán. Megnézzük a magyar szomai számának címlap híreit, de azt is, hogy mivel foglalkoznak a vajdasági magyar hírportálok, a Szabad Magyar Szó és a Vajdaság ma, valamint lesznek közérdekű információink is, és belehallgatunk délutáni hit-vallás műsorunk tartalmába is. Ez tehát a tartalmunk egészen 8 óráig, mint tudják, hozzászólhatnak műsorunkhoz a 064 81 95 010-es telefonszámon. A technikusunk ma reggel neven Katyuk, a mai szerkesztőm Kovács Magdaléna, én Horváth Csaba vagyok. Jó vétát kívánunk!

0: 4:08 önök továbbra is az Újvidéki Rádiót hallgatják, ahol műsorunk folytatásában arról lesz szó, hogy a jelenlegi európai adatokat figyelembe véve reális azt gondolni, hogy kanyaró járvány törhet ki Szerbiában, mondja Nebojša Bohucki járványügyi szakorvos. Őt hallják.
1: Tavaly Szerbiában az átoltottság volt alacsonyabb, mint 2024-ben. Pentaxim átoltottság tavaly volt 92%, hepatitis B átoltottság 90,4%, aztán a pneumokokusz elleni átoltottság 91,2%. Ha egy átoltottság alacsonyabb, mint 95%, akkor nem létezik kollektív, azaz nyáimmunitás. De legnagyobb baj tavaly történt MMR védoltásról, konkrét az átoltottság volt nagyon alacsony. Annyira alacsony, hogy 1993-tól, amióta létezik, vagyis amióta használunk nálunk ezt a védoltást, ez volt a legalacsonyabb átoltottság. Összesen 72,8%. Érdekes, hogy tavaly Észak-Bácskában az átoltottság volt csak 87,3%, ami rekord alacsony, de ha nézzünk összes körzeteket Szerbiában, van összesen 25 körzet, Észak-Bácskában volt a második legmagasabb átoltottság. Csak Észak-Bánátban volt magasabb, de 23 körzetben volt alacsonyabb. Mi messze vagyunk attól, hogy bírunk beszélni nyáj immunitásról Szerbiában, konkrét három betegségről, ha beszélünk, kanyaró, mumps és a rubella, vagyis a rózsahimlő. A kanyaró egy nagyon ragályos betegség, és éppen azért, mert ragályos, vagyis nagyon könnyű lehet megkapni ezt a fertőzést, és ha nézzünk, ha milyen a mostani helyzet Európában, akkor reális mondani, hogy várható, hogy Szerbiában fogunk regisztrálni egy járványt. Konkrét tavaly Európában regisztráltunk 34 ezer kanyaró esetet, legtöbb eset volt a szovjet országokban, de érdekes, hogy nagyon sok kanyaró esetet regisztráltunk a szomszédos Romániában. Szerbiában tavaly regisztráltunk 210 kanyaró esetet. Az a szülő, aki eddig nem vitte gyereket, hogy felvegyen ezt a kötelező MMR védoltást, tegyen eztet minél hamarabb. Legjobb lenne, ha az a gyerek lesz beoltva 12 és 15 hónap közt, és a revakcina, újraoltás mindig van az iskola előtt.

0: Napindító gondolat.
1: A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében. Eleanor Roosevelt.
0: Napindító gondolat.
2: Agytekerő.
3: Melyik Európa legkülönlegesebb tava? Az Ohridi tó, amely Észak-Macedónia és Albánia határán fekszik, Európa egyik legkülönlegesebb és legősibb tava. Kora több millió évre tehető, így a kontinens egyik legrégebbi tava. Különlegességét gazdag és egyedi élővilága adja. Mintegy 300-nál is több őshonos növény és állatfaj él benne, amelyek máshol nem fordulnak elő. A tó vize rendkívül tiszta és átlátszó. Legnagyobb mélysége közel 290 méter. Egyedülálló természeti és kulturális értékei miatt a tó és környéke az UNESCO világörökség része. Partján található Ohrid városa, amely történelmi emlékeiről ismert.
2: Agytekerő.

0: per Marti.
1: Motore.
0: Più forte. Più forte.

0: Útinfó.
1: Június 1-től augusztus 30-áig a szerb állampolgárok számára várhatóan felfüggesztik az Európai Unió új beléptető rendszerét, az EES-t, vagy csak éjszakai órákban alkalmazzák, hogy elkerüljék a határokon kialakuló torlódásokat. A döntést a két ország közötti jó kapcsolatok és ígéretek alapján hozták meg, bár hivatalos dokumentum még nem született erről. A Szerbiai Utazási Irodák Országos Szövetsége, azaz a JUTA tájékoztatása szerint Görögország nem alkalmazza teljes körűen az EES rendszert a turisztikai főszezonban. A határok gyorsabb átlépése érdekében több intézkedés is várható, például a határátkelők kapacitásának növelése és külön sávok kialakítása az autóbuszok számára. Egyébként az Európai Unió új mobil applikációt vezetett be, amely gyorsíthatja a határátlépést az EES rendszer alkalmazása során. A Travel to Europe nevű alkalmazás lehetővé teszi, hogy az utazók előre rögzítsék személyes adataikat, feltöltsék útlevelük másolatát, valamint megadják utazásuk célját és időtartamát, így csökkentve a határon szükséges adminisztrációt. Az új lenyomatvétel azonban továbbra is kötelező marad. Az alkalmazás jelenleg csak Svédországban és Portugáliában működik, Görögország csatlakozásáról pedig május közepére várható döntés. Ezen kívül elmondom azt is, hogy az Air Serbia június 20-ától szeptember 12-éig közvetlen légijáratot indít Belgrád és az Adriai tengerpart vidékének egyik legismertebb üdülőhelye Brács szigetek között. Heti két járat lesz, szerdánként és szombatonként, a jegyek már megvásárolhatók. Kedves hallgatóink, útinfónkat hallották.

0: Lapszemle.
1: Itt van előttem a mai Magyar Szó címlapja, benne drogellenes koalíció és földgáz folyosó címmel arról írnak, hogy a kábítószer visszaélés elleni harcról és Közép-Európa energetikai függetlenedéséről értekeztek Jerevánban. Irány Újvidék címmel egy kis kedvcsinálót készítettek a magyar szósok az újvidéki turizmushoz. A 11. oldalon találnak erről bővebben információkat. Érdemes méhészkedni címmel nyilvánvalóan arról írnak, hogy jól indult az év a méhészek számára, reménykednek a szakmabeliek. 13. oldal cikke. A 12. oldalon Tótfaluba invitálják a Magyar Szóban az olvasókat. Tótfaluban még a kerítés és muskátlibbal van, tudhatjuk meg. Dukai Tivadar kertészetében jártak a magyar szósok. Külpolitikával is foglalkoznak a mai Magyar Szóban. Trump hajókat mentene. Donald Trump az Egyesült Államok elnöke tegnapra ígérte a kezdetét annak a műveletnek, amelynek részeként az amerikai haditengerészet segíti átvezetni az iráni háború kezdete óta lezárt Hormuzi szoroson a Perzsa öbölben rekedt kereskedelmi hajók egy részét. A második oldalon találhatnak erről még több információt, a 8. oldalon pedig a közjó érdekében címmel találnak egy cikket, amiben arról van szó, hogy alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és az akadémia is, mondta Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a testület 200. tisztúító közgyűlésén tartott hétfői beszédében Budapesten. A Szabad Magyar Szó kiemelt hírei között arról értekezhetünk, hogy erős földrengés volt Bezdánnál. A három testőr vár a negyedikre címmel arról van szó, hogy Robert Fico, Orbán Viktor korábbi európai szövetségese üzent Magyar Péternek és egy V4-es vezetőkkel közös fotót is posztolt az X-en. Itt hangzott el ez a mondat, hogy a három testőr a negyedikre és a V4-ek újjászületésére vár, írta a szlovák államfő. Kezdődik az áprilisi nyugdíjak kifizetése, erről is olvashatunk a Szabad Magyar Szóban, valamint arról is, hogy a belügyminisztérium nem fizeti az áramszámlát. A Vajma legfrissebb hírei között találjuk ezt, ugyanezt a cikket, amit már az előbb is, legalábbis a lényeget felolvastam önöknek, név szerint, hogy Ficóék Magyar Péternek üzentek a három testőrös idézettel. A Szerbia rubrikában arról olvashatunk a Vajmán, hogy a szerbiai tanárok mindössze 18%-a elégedett a fizetésével. A Magyarország rovatban Tar Zoltánt idézik, újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt. Ismét Magyarország rovat, átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők. Egy kicsit kitekintve Magyarországból a Kárpát-medence rovatból arról értesülhetünk, hogy az RMDSZ törvényhozói nem adják le voksukat a bukaresti kormány elleni bizalmatlansági szavazáson, a világrovatban pedig az európai hírszerzési jelentést idézik, pucskísérlettől tartva megerősítették Putyin személyi védelmét, és ezzel el is érkeztünk a mai lapszemlénk végéhez.

0: Közérdekű információk és kis hírek.
1: A május 1-i ünnepek után az általános és középiskolás tanulók visszatértek az iskolapadokba. Ez volt az utolsó szünet a folyó tanév végéig. Az iskolai naptár szerint a gimnáziumok 4. osztályos tanulói számára a második fél év május 22-én ér véget, míg a 3 éves szakképzés 3. évfolyama és a 4 éves szakképzés 4. évfolyama számára május 29-én. A többi középiskolás számára a tanítás június 19-én fejeződik be. A 8. osztályosok számára a második fél év május 29-én zárul, míg az alsóbb évfolyamok tanulói június 12-éig járnak iskolába. A kísérettségizőkre vár a középiskolai beiratkozás. Azok számára, akik speciális középiskolába szeretnének jelentkezni, a felvételi vizsgák már május 8-án elkezdődnek, és a korábban közzétett ütemterv szerint június 17-éig tartanak. Valamennyi 8-os tanuló június 15-én, 16-án és 17-én tesz záró vizsgát. A héten kezdik meg az áprilisi nyugdíj kifizetését. Az önálló tevékenységet folytatók holnap, május 5-én kapják meg a pénzt, azaz elnézést, ma kapják meg a pénzt, minden kifizetési módon egyszerre. A mezőgazdasági és katonai nyugdíjasok május 6-án, azaz holnap jutnak hozzá az összeghez. Az egykori jugoszláv tagköztársaságokból származó nyugdíjat május 8-án utalják. Az alkalmazotti kategóriában május 9-én érkezik az utalás a számlákra. A készpénzes kifizetés számukra május 11-én történik. Mától a lakosság és a vállalkozások Szerbiában 18 banknál egyszerűbb módon és várhatóan alacsonyabb díjért végezhetik euróban a fizetési tranzakciókat az egységes eurófizetési övezet a SEPA keretében. Az új díjszabások már érkeznek a felhasználók e-mail címére, kiegészítve a SEPA jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatással. Az első közzétett díjak alapján ezek alacsonyabb

gyorsabbak lesznek a korábbiaknál. Az eurótól eltérő devizákban történő fizetések, valamint a nem SZEPA tagországokba irányuló tranzakciók továbbra is a SWIFT rendszeren keresztül zajlanak. Folytatódik a tavaszi hulladékelszállítás Szabadkán. Ma és holnap Palicson lesz lehetőség megszabadulni a lomtól. Május 7-én és 8-án pedig Radonovácon folytatódik az akció, ahol boltok és közösségi épületek közelében lesznek elérhetők a konténerek. Május 8-áig tart az Európai Népegészségügyi Hét, amelynek központi témája az egészségbe és a jól létbe való befektetés fontossága fenntartható megközelítésekkel. A programot az Európai Népegészségügyi Szövetség indította, és számos európai intézmény csatlakozik hozzá. Minden nap egy-egy témát emelnek ki. Idén az egészséget támogató szakpolitika fontosságára összpontosítanak. A cél, hogy a kampány üzenetei minél előbb és minél több emberhez eljussanak. A Szerb Mezőgazdasági Minisztérium Agrárkifizetési Igazgatósága nyilvános felhívást tett közzé a tejprémiumra való jogosultság iránti kérelmek benyújtására az idei első negyedévre vonatkozóan. A kérelmeket május 15-éig lehet benyújtani az e-agrár platformon, illetve az e-podsticai portálon. A támogatás a 2026 első negyedévében, azaz 2026. január 1-e és március 31-e között termelt és értékesített nyers tehén, juh és kecsketej után igényelhető. Kedves hallgatóink, közérdekű információinkat hallották.

0: Hit, vallás, hitvallás a hitünkről, a gyökereinkről, a kultúránkról. Az Újvidéki Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a mai adásunkban főtisztelendő Dezső Péter atya előadásának szerkesztett változatát adjuk.

0: Az ismereteinknek vannak határai. Nem csak a tudományos ismereteinknek, hanem általában a tapasztalatai ismereteinknek, a hétköznapi ismereteinknek, ugyanúgy a szívünknek is vannak határa. Egyszerűen nem tudunk mindenkit befogadni a saját szívünkbe. Azt, akit nem ismerünk, azzal van egy ilyen ellenérzék, bizalmatlanság, nem tudom elfogadni, nem tudok megnyílni neki, ez normális. És ezekben az élethelyzetekben akkor kitűnik, hogy behatárolt emberek vagyunk, lehatárolt emberek vagyunk, korlátozott emberek vagyunk, és a legnagyobb határ, amiben beleütközik az ember, az a halál. És azon túl egy teljesen ismeretlen tartomány létezik, amit nem ismerek, ahol bizonytalan vagyok, amit nem tudok elfogadni, amit nem is tudok elképzelni, tehát létezik egy határ, és ez egy nagyon komoly határ, mert a létemnek a határa. És ha halállal szembe kerülök, akkor a végességemmel kerülök szembe, mert vége van. Mert végem van. Mert nem tudok tovább menni. És nem tudom a következő lépést, nem tudom, hogy mi lesz, nincs gyakorlatom, nincs tapasztalatom, nem tudok kire támaszkodni. A halált azt általában fekete színnel szokták megjelölni. De hogyha a halál az egy tükör, akkor a saját sötétségemet látom meg a halálban. A saját fekete színemet, amit én hordok önmagamban, ezt vetítem ki arra falra, és ezt látom meg. Lényegében én önmagamtól félek. Lényegében ettől a teremtményi létemtől félek, a végességemtől félek. Ez az a szörnyű, nem a halál, hanem az, ami bennem van. De húsvét hajnalán valami egészen eredeti, valami egészen egyedi, valami radikálisan új dolog történt, ugyanis Jézus feltámadásával Isten lerántotta a leplet a halálról, illetve arról az elképzelt falról.
1: A műsor a félötösi hírek után kezdődik, és ismétlése szombat hajnalban 2 óra körül lesz.

0: Hirdetések.
1: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
2: 8 óra a pontos idő.
3: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Az Európai Bizottság nem határozott a Szerbiának szánt fejlesztési támogatások folyósításának befagyasztásáról, közölte a testület. A bizottság sajtószolgálata megismételte, hogy Brüsszel folyamatosan felméri, hogy Belgrád teljesíti-e a kifizetések előfeltételeit. Rámutattak, hogy ez a gyakorlat a folyamat korábbi fázisaiban is érvényben volt. Az illetékes szóvivő elismerte, hogy az Unió aggodalmát fejezte ki a szerbiai igazságüggyel kapcsolatos törvények módosítása miatt. Jelenleg pedig elvárja, hogy Szerbia teljesítse a Velencei Bizottság ajánlásait. Marta Kos, uniós bővítési biztos előzőleg kilátásba helyezte a fejlesztési alapból szánt eszközök befagyasztását. Belgrád üzenete szerint hatékony munkával alkalmazkodik a Velencei Bizottság szakvéleményéhez. Az éjszaka földrengés volt Bezdánnál. A Köztársasági Szeizmológiai Intézet közlése szerint a 4,1-es erősségű földmozgást éjjel 2 óra 35 perckor mérték. Az ilyen nagyságú földrengések az epicentrum körzetében kisebb anyagi károkat tudnak okozni. Ezt követően 2 kisebb földmozgást is mértek, egyet szintén Bezdán környékén, egyet pedig Divcsibaránál. Az illetékesek Goran Spájk akadémiai művész és Zoran Tucic építészmérnök megoldását választották az újvidéki vasútállomáson történt baleset áldozatainak szánt emlékmű pályázat győztes beadványának. Az indoklás szerint a nyertes pályázat minimalista, de fizikai nagyságával igyekszik felhívni a figyelmet az áldozatokra. A kiválasztott projekt megalkotói 2 millió dináros jutalmat kapnak. A második és harmadik helyezett tervezet is pénzjutalomban részesül. Az elbírálást végző testületben professzorok és mérnökök kaptak helyet. A pályázatot március közepén hirdették meg, miután az előző kiírás során egyetlen beérkező tervezet sem teljesítette a feltételeket. Diana Hrka, az egyik áldozat édesanyja bírálta a folyamatot, azt állítva, hogy a tragédiáért felelősöknek nincs morális joguk emlékművet emelni. Egyben a projekt megakadályozására szólította fel a polgárokat. Kiemelte, hogy a hozzátartozók véleményét senki sem kérte ki a téma kapcsán.
3: Időjárás jelentés.
2: Vajdaságban részben beborul. A hőmérséklet napközben 27 fok körül alakul. Holnap a tartomány északi részein csapadék lehetséges. A hét hátra levő részében is előfordulhat zápor, zivatar. A maximális hőmérséklet nem változik jelentős mértékben. 8 óra múlt 3 perccel, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.

0: Folytatódik az Újvidéki Rádió ébresztő műsora. A reggel.
1: Szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak, köszöntöm azokat, akik most ébredeznek május 5-én, kedden a Györgyik név napján. A nap ma 6:30 előtt 5 perccel kelt fel, és este 8 óra előtt 9 perccel nyugszik, és egy gyönyörű reggelre ébredtünk, 17 fokot mérünk már is itt Újvidéken, és úgy látom, hogy a tartomány legnagyobb részén, sőt, kimondhatom, hogy az egész tartományban verőfényes napsütésre ébredtünk, és 15-17 fokot mérünk jelenleg. Nagy lesz ma a napi hőingás a reggeli hűvös idő után, ugyanis hát egy kicsit hűvös volt reggel, 10-11 fokra ébredtünk, de nagy felmelegedést jeleznek már a meteorológusok, 27 fokos csúcshőmérséklettel. Sok napsütésre számíthatunk, de lesznek fölöttünk gomoly felhők is, úgyhogy erre számíthatnak azok, akik most indulnak útnak, öltözönek rétegesen, valószínűleg mire befejezik a munkát, már sokkal kevesebb ruhára lesz szükségünk, mint most. Harmadik óránkban, itt a reggeli műsorban az önkéntes tűzoltókról lesz szó, akik száma sajnos csökkenő tendenciát mutat, ennek ellenére a megmaradt csapatok továbbra is elhivatottak. A héten zajlik a megemlékezés és összetartozás hete a szerbiai iskolákban, erről is készítettünk egy összeállítást. Műsorunk végén fellapozzuk a magvetőt, majd meghallgatjuk, hogy miről lesz szó a heti gazdasági figyelőben. Ennyit röviden a tartalomról, ha tehetik, maradjanak a rádió mellett. A mai technikusunk neven Katyuk, az ő nevében is jóvételt kívánunk, a szerkesztőm Kovács Magdaléna, én Horváth Csaba vagyok. Jó reggelt!

0: árfolyam és tőzsde.
1: A Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint 1 euró ma 117 dinár 38 para, 100 forint 32 dinár 11 para, 1 svájci frank 128 dinár 6 para, 1 amerikai dollár 100 dinár 49 para, 1 kanadai dollár pedig 73 dinár 73 para. Az újvidéki terménytőzsde adatai szerint a búza kilónkénti ára 20 dinár 70 para, a kukoricáé 22 dinár, a szójaára pedig 52 dinár 72 para.

0: Önök továbbra is az Újvidéki Rádiót hallgatják, 4:09 van pontosan. Ez volt a The Tulips és a Kiss Goodbye című dal itt nálunk az Újvidéki Rádió hullámhosszain. A szerbiai általános és középiskolák naptára szerint 2026. május 4-e és 8-a között tartják. Jó, elnézést, még nem tartunk itt, kicsit előre szaladtam, hanem azt akartam önöknek elmondani, hogy az önkéntes tűzoltók létszáma ugyan csökkent az elmúlt években, ám a megmaradt csapat elhivatottsága mit sem változott. Kevesebben vannak, de a feladatokat ugyanazzal a fegyelemmel és elszántsággal végzik el, mondja Horváth Alen, a bezdáni önkéntes tűzoltótestület tagja. Zórát Cservenyák Anetta összeállítását hallják.
1: Marad meg önkéntes tűzoltónak, aki már gyerekkorában megszereti ezt a tevékenységet, mivel rendszeresen foglalkozunk gyermekekkel is a 6 éves kortól, akiket már ugye versenyre is tudunk

0: rendszeresen községi, községközi versenyekre, esetleg országos versenyekre, és akkor hát, hogy azt mondjam, akkor itt maradnak az egyesületben, majd felnőnek, és akkor már bizonyos vizsgák elvégzése után jogukban van 18 éves kortól tűzoltásra is, tehát vonulásra is. Ez a szerbiai törvényeknek megfelelő módon működik. Orvosi vizsgát kell elvégezni, majd az alkalmas az orvosi vizsga után, akkor tud vizsgázni önkéntes tűzoltónak. Ez egy tanfolyamot foglal magába, körülbelül 2 hónapos az intervallum, amit el kell végezni, és aki sikeresen letette a vizsgát, akkor már nincs neki akadálya, hogy jogkörű teljes mértékű önkéntes tűzoltó legyen.
1: Mennyire népszerű ez különben a fiatalok körében?
0: Azt kell mondanom, hogy az utóbbi 10 évben kicsit hanyatlott, de hát ez nem csak Bezdára jellemző, hanem a többi településre is, hogy nem nagy érdeklődés van már. Hát valószínű, hogy ezt az a gyorsított, túl bonyolult világ hozta azt, hogy már az a fiatalok nem is sportolnak annyit, nem is foglalkoznak különböző tevékenységekkel a szabadban, hanem hát inkább ugye számítógép előtt ülnek. De azért mi még mindig tartjuk egy bizonyos létszámmal, tehát vannak 6 éves kortól, mint említettem, egészen 66 éves korig tűzoltóink. Egy általános nap az úgy történik, hogy hát azért heti több alkalommal bejárunk a laktanyába, természetesen ellenőrizni a szereket, valamint a személyes eszközeinket, hogy minden rendben van-e. Az adott helyzetben, amikor riasztanak bennünket, hogy tudjunk vonulni, legyen az a nap bármelyik időszaka. Ez úgy működik, hogy most már a mobiltelefonról tudjuk értesíteni egymást, annak ellenére természetesen van egy központi riasztónk, amit az első tűzoltó, aki beér, az bekapcsolja, és az alapján is tudnak akkor a tűzesetről, hogy Bezdánban vagy netán környékén tűz keletkezett. Természetesen mindenki siet saját járművére, otthonról, munkahelyről, vagy bárhol is van abban a pillanatban. A létszám körülbelül átlagos létszám egy olyan 7-8, ami tűzesetenként, amikor kiszoktunk vonulni. Ha netán szükség van nagyobb létszámra, akkor természetesen még értesítjük a többi tagunkat is.
1: És milyen nehézségekkel szembesülnek leggyakrabban?
0: A nehézségek azok nem a tűzoltásnál kezdődnek, hanem az anyagi résznél sajnos. A tűzoltásnál, hogyha nekünk biztosítva vannak a szerek kifogástalan állapotban lévő, és van üzemanyagunk, akkor nekünk valójában nem esik nehezünkre, és nem keletkezik semmilyen nehézség, semmilyen probléma, azt meg tudjuk oldani, csak az anyagi hátteret, hogyha tudja biztosítani a önkormányzat, vagy hát az illetékes.
2: Tehát ez egy gyakori probléma?
0: Sajnos, de igen. Magyar Nemzeti Tanács, aki segíti a munkánkat, valamint külföldi önkéntes tűzoltó egyesületek, Németországból is, akár Magyarországból is. Így tudunk működni.
1: Milyen szerepet töltenek be az önkéntes tűzoltók a helyi közösség életében?
0: A helyi közösség életében olyan formában tölt be szerepet az önkéntes tűzoltó testület tagjai, hogy együttműködnek a többi civil szervezettel. Például Bezdánban jellemző a Dr. Fahmihály színjátszó csoporttal, hogy együttműködünk a Bezdáni Dunav Kajaklubban, és hát természetesen a többi civil szervezettel is szükség szerint megjelenünk egymás rendezvényein, ha együttműködünk, és segítünk, biztosítunk, tűzvédelmi szempontból biztosítjuk a helyszínt. Ilyen formában működünk együtt valamint a Bezdáni helyi közösséggel is. De nem szokott soha probléma lenni, semmi akadálya nincs a dolognak, különösen az a része, amikor nem igényel anyagi hátteret az a rendezvény. A lakosságnak szoktunk értesítés formájában közölni velük dolgokat, tehát amikor eljön a mondjuk rá tüzelési szezon kezdete előtt, hogy természetesen ki kell pucolni a kéményeket, valamint oda kell figyelni a hősugárzókra a tél folyamán. Nyár folyamán lassan már ugye kezdődik majd azok az úgynevezett magas hőfokok kánikulát. Figyelni arra, ne dobjanak el akár egy cigarettacsikket sem, vagy például nehogy gyújtsanak bármilyen nyílt terepen tüzet, valamint rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a földművesekkel, minden évben egy kis tanfolyamot szoktunk nekik tartani a tűzoltó otthonban, átnézik poroltóikat, szóval együttműködünk a lakossággal. A lakosság igen, megbecsül bennünket, tudják, hogy kik Bezdánban a tűzoltók, vannak támogatóink is, akik hát bele vannak avatva az anyagi helyzetünkbe, és támogatnak bennünket. Hozzászoktunk, hogy valamikor Bezdánban volt 6500 lakos. Olyankor volt 300 tűzoltó. Most van nem egész 3000 lakos a faluban, és most már nehéz összeszedni 25 tűzoltót. Mi azt gondoljuk, hogy hanyatlik, és szerintem nem csak gondoljuk, hanem sajnos ez így is van. De hát ez, a többi civil szervezeteknél is ez így működik, sajnos.
1: Más nagyobb településeken is ez így működhet, hogy az önkéntes tűzoltók egy kicsit megcsappant a számuk?
0: Igen, hát tartjuk a kapcsolatot, mi nem csak Zombor község területen, hanem más községek területén is, szinte Közép-Szerbiáig tartjuk a kapcsolatot a kollégákkal, önkéntes tűzoltókkal, és ugyanaz erről a jellegű problémáról beszélhetünk. Tehát nem Bezdára tipikus ez a probléma, vagy ez a helyzet.
2: De ahányan vannak, az elég, vagy kéne több?
0: Muszáj, hogy elég legyen, ha most ebbenséggel egy olyan eset van, hogy csak 5-en vonultuk ki, hát akkor 5-en kell megoldani azt a dolgot, amit lehet, hogy 8 emberre volna szükség, de hát meg kell oldani. I'm gonna make a change for once in my life.

0: have you wanna make a world a better place. Take a look at yourself, then make a change.
1: Napindító gondolat.
2: A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében. Eleanor Roosevelt.
1: Napindító gondolat.
3: Agytekerő.
4: Melyik Európa legkülönlegesebb tava? Az Ohridi tó, amely Észak-Macedónia és Albánia határán fekszik, Európa egyik legkülönlegesebb és legősibb tava. Kora több millió évre tehető, így a kontinens egyik legrégebbi tava. Különlegességét gazdag és egyedi élővilága adja. Mintegy 300-nál is több őshonos növény és állatfaj él benne, amelyek máshol nem fordulnak elő. A tó vize rendkívül tiszta és átlátszó. Legnagyobb mélysége közel 290 méter. Egyedülálló természeti és kulturális értékei miatt a tó és környéke az UNESCO világörökség része. Partján található Ohrid városa, amely történelmi emlékeiről ismert.
3: Agytekerő.

0: A Margaret Island és a Ha elvesznél című daluk után fél kilenc után egy perccel már meg is érkeztünk az előbb megkezdett hanganyag bevezetéséhez. Szóval itt van önöknek még egyszer. A szerbiai általános és középiskolák naptára szerint 2026. május 4-e és 8-a között tartják a megemlékezés és az összetartozás hetét. A rendezvény sorozata 2023. májusában történt tömeges tragédia áldozatai előtt tisztelgésről szól, és az empátia, a szolidaritás, valamint az emberi értékek erősítésére irányul. Zórát Cservenyák Anetta összeállítása.
1: A temerini Kókai Imre általános iskola is több programmal készül erre a hétre, számolt be róla Erdélyi Lenke, az intézmény segítő szakmunkatársa.
2: Az emlékezés hetén számos olyan programmal és eseménnyel, tevékenységgel készültünk, amelyek egytől egyik gondolatébresztőek és az érzelmeket, érzelmi állapotokat előtérbe helyező tevékenységek. Ilyen volt az első is, amely arról szólt, hogy egy nagy szívecskét 28 szeletre vágtunk, 20-at kiosztottunk a saját magyar tannyelvű 20 tagozatunk között, és 8-at pedig a jelenleg is nálunk tanuló Járeki szerb tannyelvű tagozat között. Ezeket a darabokat mindenki úgy díszíthette, vagy láthatta el különböző gondolatokkal, idézetekkel, kursszavakkal, amelyek egytől egyik témába vágóak. Majd, amikor mindenki elkészül, akkor ezeket a darabokat visszagyűjtjük, és újra egy szívecskét formálunk belőle, csak akkor már sokkal színesebb, sokkal sokfélébb és különlegesebb lesz, és az iskolának egy nagyon jól látható pontján fogjuk elhelyezni. Napindító gondolatok vannak, ami azt jelenti, hogy a diákparlament egy tagja minden nap beolvas egy toleranciával, elfogadással, segítségnyújtással és egyéb hasonló témákkal kapcsolatban egy fontos történetet, egy tanulságos gondolatot, és így indítjuk a napjainkat, amelyeket természetesen később osztályfőnökeikkel, tanítóikkal, tanáraikkal, a gyermekek, illetve egymás között is természetesen tovább bonthatnak. A felsősök számára napi témákat találtunk ki, ami szófelhők formájában fog megjelenni a folyosónak egy bizonyos kijelölt pontján. Minden napra van egy téma, az iskolai segítségnyújtásnak a miensége, az iskolában megért lelkiállapotoknak a kibontszolása, tehát ezek mind olyan témák, amik erre a hétre azt gondolom, de minden hétre aktuálisak lehetnek. Tehát a szófelhők az iskolának egy pontján ki vannak ragasztva, és a tanulók, a felső tagozatos tanulók szabadon mehetnek, és akár rajzaikkal, de írott gondolataikkal is kifejezhetik azt, hogy mit gondolnak az egy-egy témával kapcsolatban. Ami pedig az alsó tagozatos tanulók sajátja, az úgynevezett jótettek ládája, tehát a héten különösen fontos, hogy a jótetteket ne csak elvégezzék a tanulók egymás irányában, hanem ezeket akár le is jegyezhetik, és beletehetik a jótettek ládájába, amit mi később előveszünk, és ebből készítünk majd egy kollást. Összeszedjük, hogy hány jótettet és milyen jótettet hajtottak végre. Csak azon az egy héten, természetesen ezzel együtt hangsúlyozva azt, hogy a hétnek a mindennapján, és nem csak ezen a héten, hanem minden héten érdemes jósággal, empátiával és figyelemmel fordulni egymáshoz.
1: Az iskola munkatársa hozzátette, hogy pénteken jótékonysági bolhapiacot is szerveznek, a befolyt összeg egy részét pedig jótékony célra ajánlják fel. Az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola már tavaly is csatlakozott a minisztérium ajánlásához. Potrebics Tőzsér Gabriella igazgató kiemelte, az intézmény fontosnak tartja, hogy ne csak ezen a héten törődjenek egymással.
3: Ahogy minden nap ápoljuk iskolánkban és intézményünkben az egymásra figyelést, az empátiát, ezen a héten pedagógusunk és pszichológusunk vezetésével különböző műhely munkákat szervezünk osztályfőnöki órákon. Emellett előreléptünk egy lépést, és kisfilmeket készítettünk minden napra, amely különböző formájában, főleg a felsős diákoknál felhívja figyelmet arra, ami nekünk talán felnőtteknek is néha elfelejtődik, hogy figyeljünk oda a másikra, legyen több empátia gyermekek iránt, a kölcsönös tisztelet fontosságára. Az első kisfilmünk a Jóság Lánca terjed, ahol egy szimbolikus módon próbáljuk ábrázolni, hogy ha jót adsz, akkor jót is kapsz. Holnapra egy barátságpad történetét, és minden napra az iskola és a szép szavakat gyűjtjük, és különböző műhelymunkákon és filmekben maradandó emléket próbálunk állítani arra, hogy tehát a gyerekek mégis figyeljenek oda és a barátságra.
1: Mennyire érzik fontosnak a gyerekek ezt?
3: Tehát mi kis közösségben élünk, ahol különben is a gyerekek egymásnak köszönnek, barátkoznak, nem csak a telefont nézik órák közti szünetekben sem, hanem együtt játszanak, generációk is együtt barátkoznak, és befogadják egymást, amelyiken a pedagógusunk és pszichológusunk és az összes többi kolléga nap mint nap dolgozik. Tehát nem gondolom, hogy ez egy nagyon különös hét lenne számukra. Teljesen úgy fogták fel, hogy egy sok műhely munka közül, mert bármilyen problémát észlelünk, apróságot egy közösségben azonnal lépünk és dolgozunk rajta, még a probléma az elején van.

egyre inkább kezd megmutatkozni, zöld tömegük stagnál. Porzik a föld, de nem csak nálunk, hanem Európa nagyobb részén is. Ez a lassú, de következetes változás olyan kihívás, amelyhez a mezőgazdaságnak folyamatosan alkalmazkodnia kell, mondják a szakértők. A termelők számára ez azt jelenti, hogy a korábbi normális állapotokhoz való visszatérés sajnos egyre kevésbé valószínű. Hol vannak már azok az évek, amikor holdanként 50-60 mázsa vagy több kukorica termett, amikor szójababból normális volt a holdankénti 2 tonnás hozam? A magvetőben írunk arról is, hogy a mezőgazdasági iskolákban a kihasználtság csak 60-65%. Egyes szakok üresek. Bár Szerbia erős mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező ország, egyre csökken az érdeklődés azon középiskolák iránt, amelyek agrár, élelmiszertermelési és feldolgozói szakembereket képeznek. A piacok új korszaka előtt. Beszélgetés közlünk Szávó Duvnyakkal, a Szabadkai Piacok KKV műszaki osztályának vezetőjével. Aki elmondja, 2 évnyi munka után sikerült elérni, hogy a piacokat rövid ellátási láncként ismerjék fel. Ez különösen fontos annak a fényében, hogy a jelenlegi piacok többsége több mint fél évszázada épült. A cél az, hogy a jövőbeni beruházások egyszerre szolgálják a vásárlók kényelmét és az árusok hatékony munkavégzését, hallottuk tőle. Világpiac. Az USA-ban már elindult az, amire minden gazda vár. Meglódultak a terményárak a világban. Ennek csak egyik oka az iráni háború és az energiaválság. A másik az, hogy egyre nagyobb területet érint a súlyos aszály. Európában még kevésbé látjuk, de az USA-ban már emelkedni kezdett a búza ára, számolt be a németországi Agrarhöte lap. A terményárakra a műtrágya és a gázolaj árának emelkedése hatással van, de eddig a búzabőség elfojtotta az új termés drágulásának lehetőségét. Nos, az időjárás fordított a dolgon. A tengeren túli piacot már nagyon is agasztják az idei terméskilátások. Írunk arról is, hogy mediterrán ostrom a dinnye piacon. A görög, török és albán dinnye uralja az európai piacokat. A kereskedők heti 50 kamionos tételekkel készülnek a nyári dömpingre.

0: mai műsor kínálatunkból.
1: 10:05 kezdődik heti gazdasági figyelő című műsorunk. Most ennek a tartalmából ajánlom a mai szerkesztő Trifkovics Rita.
2: Heti gazdasági figyelő.
3: Kedves hallgatóink, a heti gazdasági figyelőben a MOL és a szerbiai NIS kőolajipari vállalat közötti megállapodás részleteit ismertetjük. Majd a Palicsi Majálisról számolunk be. Az ott megjelent kézművesek, kisiparosok beszélnek a forgalomról és a szakmáról. A fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelés fontosságáról két iskolában érdeklődtünk. A vajdasági magyar vállalkozókról szóló sorozatunkban ezúttal Bácskosudfalvi pékséget mutatunk be. Az épített örökségről szóló rovatunkban a Ferenc csatornáról hallhatnak. A műsort tőzsdepercekkel zárjuk. A heti gazdasági figyelővel a szokásos időben kedden a 10 órai és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Az ügyeletes szerkesztő Trifkovics Rita számít a figyelmükre.

Teddy's Filmszel és David Gettával érkeztünk el mai műsorunk végéhez, ez volt a Gun, Gun, Gun itt az Újvidéki Rádióban. 8 perc múlva 9 óra, kedves hallgatóink, a mai reggeli műsorunk a végéhez ért. Köszönöm a figyelmet a technikusunk neven, Katyuk nevében is. Még egyszer mai szerkesztőm Kovács Magdaléna volt, az ő nevében is köszönöm, hogy az Újvidéki Rádióval ébredtek. Én Horváth Csaba vagyok, további kellemes rádiózást kívánok, és szép napot!

0: 9 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Az Európai Bizottság nem határozott a Szerbiának szánt fejlesztési támogatások folyósításának befagyasztásáról, közölte a testület. A bizottság sajtószolgálata megismételte, hogy Brüsszel folyamatosan felméri, hogy Belgrád teljesíti-e a kifizetések előfeltételeit. Rámutattak, hogy ez a gyakorlat a folyamat korábbi fázisaiban is érvényben volt. Az illetékes szóvivő elismerte, hogy az unió aggodalmát fejezte ki a szerbiai igazságügyel kapcsolatos törvények módosítása miatt. Jelenleg pedig elvárja, hogy Szerbia teljesítse a Velencei Bizottság ajánlásait. Marta Kos, uniós bővítési biztos előzőleg kilátásba helyezte a fejlesztési alapból szánt eszközök befagyasztását. Belgrád üzenete szerint hatékony munkával alkalmazkodik a Velencei Bizottság szakvéleményéhez. Az éjszaka földrengés volt Bezdánnál. A Köztársasági Szeizmológiai Intézet közlése szerint a 4,1-es erősségű földmozgást éjjel 2 óra 35 perckor mérték. Az ilyen nagyságú földrengések az epicentrum körzetében kisebb anyagi károkat tudnak okozni. Ezt követően 2 kisebb földmozgást is mértek, egyet szintén Bezdán környékén, egyet pedig Divcsibaránál. Oroszország rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérni meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését. A védelmi tárca szerint Moszkva a rendelkezésre álló képességek ellenére humanitárius okokból mindeddig tartózkodott az ilyen lépésektől. A közlemény emlékeztet arra, hogy Vlagyimir Putyin elnök döntése értelmében pénteken és szombaton fegyverszünetet hirdetnek a szovjet nép nagy honvédő háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. A tárca reményét fejezte ki, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát. Korábban egyébként Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elmondta, hogy bár hivatalos értesítést a fegyvernyugvásról nem kaptak, Kijev tiszteletben tartja a döntést. Idén egyébként a Vörös téren nem vonulnak fel a katonai középiskola növendékei, kadétjai és szárazföldi haditechnikai eszközök sem lesznek.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban részben beborul a hőmérséklet napközben 27 fok körül alakul. Holnap a tartomány északi részein csapadék lehetséges. A hét hátra levő részében is előfordulhat zápor, zivatar. A maximális hőmérséklet nem változik jelentős mértékben. 9 óra múlt 3 perccel, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk, most pedig megismételjük a vasárnap sugárzott falu műsorunkat.

0: Az Újvidéki Rádió faluműsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Én Dudás Viktor vagyok. A faluműsor legújabb epizódját hallhatják. A határban el kellene egy kiadós eső, hiszen az őszi vetésű gabonák szomjaznak, ami meg is látszik a nagyságukon, hiszen erre az időre már kétszer ekkorák szoktak lenni. Viszont ami a termelőket illeti, ők tovább reménykednek a kiadós csapadékban, majd a későbbi szép hozamokban. Mai műsorunkban a 22. Zentai Birkanyíró és Birkapörkölt Főzőfesztiválról tartunk egy beszámolót, melyet idén, április 25-én szerveztek meg Zentán. Összeállításunkhoz kellemes időtöltést kívánunk!

0: Idén immár 22. alkalommal szervezték meg a birkanyíró és birkapörkölt főző fesztivált, melynek most is Zenta biztosított helyszínt. Az eseményt Zenta polgármestere Burány Hajnalka nyitotta meg.
1: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagy örömmel és büszkeséggel köszöntöm Önöket idén itt Zentán a vásártéren a 22. birkanyíró és pörköltfőző fesztivál megnyitóján. Ez a rendezvény nem csupán egy hagyományőrző esemény, hanem közösségünk erejének, összetartásának és bizony azt gondolom, hogy vendég szeretetének is egy bizonyítéka. Itt találkozik a múlt és a jelen. Őseink munkája, tudása, hagyományai ma is élnek, mert vannak emberek, akik tovább viszik és megőrzik ezeket az értékeket. A birkanyírás mestersége, a bogrács körüli közös munka, az ízek, az illatok, a jó hangulat mind azt üzenik számunkra, hogy a közösség ott erős, ahol az emberek együtt dolgoznak, együtt ünnepelnek és együtt vigyázzák meg értékeiket. Önkormányzatunk számára kiemelten fontos a közösségünk földművesei, gazdái, állattenyésztői, hiszen az ő mindennapi munkájuk adja településünk egyik legfontosabb alapját. Kitartásuk, szorgalmuk, tapasztalatuk nem csak a helyi gazdaságot erősítik, hanem biztosítják közösségünk jövőjét is. Ezért kötelességünk, hogy figyeljünk rájuk, támogassuk őket, és megbecsüljük azt az értéket, amit nap mint nap teremtenek számunkra. Külön köszönet illeti a szervezőket, a résztvevőket, a versenyzőket és minden segítőt, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a fesztivál már a 22. alkalommal méltó módon valósuljon meg itt Zentán. Önkormányzatunk számára kiemelten fontos, hogy támogassuk az ilyen rendezvényeket, hiszen ezek erősíti településünk identitását, közösségi életünket és városunk jó hírnevét. Kívánom, hogy a mai nap legyen tele jókedvel, örömmel,

baráti találkozásokkal, beszélgetésekkel, kiváló ételekkel és emlékezetes pillanatokkal. A 22. birkanyíró és pörköltfőző fesztivált ezennel megnyitom, és mindenki számára nagyon jó szórakozást kívánok, szép napot! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!

0: Az esemény jelentőségéről Kobrehel Ervint, a helyi gazdakör elnökét kérdeztük.
1: 6 órakor már lázasan folyt a készülődés, ugye ugyanúgy a kiállítók, mint a főzők részéről. Hát egy vegyes rendezvényt szerettünk volna itt létrehozni, tehát nem csak, hogy a birkákat bemutatni, a birkanyírást, hanem hogy közösségi vonzata is legyen a rendezvényenek, úgy minél több főzőcsapatot szerettünk volna invitálni, ami meg is valósult, itt közel 60 csapat van, van népesebb, kevésbé népes, körülbelül van olyan csapat is, aki 30-as létszámmal érkezett valójában. Az időrend szerint 9 órakor el szeretnénk a nyírást kezdeni, de hát egy kicsit lazábbra fogjuk fogni, és ahogy sikerül pár perc erre, arra, az a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, ez meg fog történni, lesz egy fajta bemutató, ugye itt, amit a helyi termelőktől összebírtunk szedni, megkértük őket, legyenek jelen ők is. Nem könnyű a dolog abból a szempontból, hogy a mezőgazdasági munkák most javába folynak, és ugye ezek a termelők ugyanúgy a juhászat mellett még mezőgazdasági terménytermeléssel is foglalkoznak, és sajnos vagy szerencsére, hogy mondjam, nagy a kötelezettsége mindenkinek, de hál' Istennek eleget tesznek ennek a kérésnek is, és mindenkit megjelent. Én gondolom, hogy jól fogjuk érezni magunkat, arról is kellene, hogy szóljon az egész, hogy egy kicsit barátkozzunk, beszélgessünk. Ne csak mindig a közösségi média legyen a központban, hanem a személyes találkozások, aminek van egy bizonyos varázsa, és én gondolom, hogy ezt nem szabad, hogy elengedjük.
2: Ugye egy éves kihagyás volt a járvány miatt, most egy kicsikét talán nagyobb az érdeklődés?
1: Igen, nagyobb az érdeklődés, valójában a tavalyi évben ugye nem mertük bevállalni ezt a száj és különfájás véget, hogy veszélyeztessük ugyanúgy a gazdakör érdekes célja is, hogy vigyázzunk a termelőinkre, a jószágállományra, ezért tehát őszintén megmondva megbírtuk volna tartani, de viszont nagy volt a kockázata neki, és úgy döntöttünk, hogy nem, akkor ezt az egy évet kihagyjuk. Most jobban rágyúrtunk, én gondolom, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Egy év kihagyás után azért most vissza kell, hogy álljon a rendszer, ugye azok a kiállítókat megint meg kell, hogy szólítsuk, akik tavaly szinte senki nem vett részt, és ilyenkor egy kicsit nehezebb dolga van a gazdaköri vezetőségnek, de hát én gondolom, hogy mindenki eleget tett a kihívásnak, és itt vagyunk, és csináljuk tovább.

0: A birkanyíró megmérettetés kapcsán két versenyzőt is mikrofonhoz kértünk. A kérdéseket Horváth Kátai Orhidea tette fel nekik.
1: Bazsó Angella, Csantavérről. 18 éve nyírom a birkákat. 2008-ban kezdtem el első versenyre jönni.
2: És nyert már a díjakat?
1: Igen.
2: Miért szereti a birkanyírást?
1: Nem tudom, de nagyon szeretem. Talán családi hagyomány. Testvérjeim és szüleim is nyírták, és így folytatom én is.
2: Nőként nem nehéz lefogni ezeket a nagy országokat?
1: Nem.
2: És mi a technikája a birkanyírásnak? Mire kell figyelni?
1: Szépen kihozni, meg hogy odafigyelni, hogy a zollóval ne vagdossuk össze. Sorba menjen le egy apjú, akkor lehet szépen még össze is hajtani és összekötni.
2: Ön csak kézi ollót használ, vagy elektromosat is?
1: Csak kézit használok.
2: Miért?
1: Azért, mert avval vagyok biztosabb, meg azt szeretem. Az szépen csattog, és megy sorjába a gyapjú lefelé.
2: És a gyapjút is felszokta használni, esetleg foglalkozik ezzel is, vagy csak eladásra?
1: A gyapjút nem kell már mostanában pár évben senkinek sem, úgyhogy nem tudjuk se felhasználni, se eladni.
2: És állattenyésztéssel foglalkozik, esetleg vannak juhok otthon is?

0: is van egy 25 darab juh, egy 3 fejős tehén, bocik.
1: És milyen fajta juhok vannak?
0: Merinók.
1: Van esetleg különbségi Île-de-France Merino vagy a Wittenberg között a gyapjú minőségben vagy nyírásban?
0: Biztos, hogy van, de hát nekünk Merino az a legkönnyebb nekem írni.
2: A Zentén kívül jár más ilyen birkanyírő fesztiválokra is?
0: Igen, szoktam menni. Voltunk már Topolyán is, még Ilalafalvára szoktuk menni.
3: Tóth László, birkákos nyújtam fő. Apám, dédapám, mind juhászó, végig. Én azokat örököltem, és szeretem őket. Nincsen fényképem nála, de van gyerekkori képem, egy kis fehér báránya, így fogom. A szomszéd gyerek lefényképezett a bárányai télen. Azóta én nekem mindig bent voltam a birkák között. Apám, anyám, megvárt, betesbe csütöm a birkák közé. Néztem, hogy szopik a kis bárány.
1: És most is vannak még juhai?
3: Van. 6 darab van. 6 birkám van. Nincs is több, nem is kő, mert bent vannak.
1: És mi a birkanyírásnak a titka maga? Ezt hogy tanultam meg? Hogy kell jól nyírni a birkát?
3: Hát a birkát én már olyan 9-10 éves korom óta nyírkálom őket. Ugye lent voltunk a gospodincai rétbe, apám, öregapám, nyírták így kint a május alsó után a birkák. Apa! Én, tata, én is nyírom a birkákat. Nyírj! Nem bírod? Megkezdték így a hasát, lenyírták, összekötték a lábát, most már nyírj, nem bír főkelni. Akkor én fogtam az ollót, azt nyírkáltam, egy kis olló, azt nyírkáltam, lassan. 2-3-at megnyírtam egy nap. Apám, még öregapám, elég volt fiam, gyerünk, hagyjad abba. Megfájdra a kis kezed. Akkor abba hagytam, akkor nyíltak az öregek. Én meg hordtam össze egy apjút a járáson.
1: Hogy bírja még így 79 évesen is a birkákat lefogni? Ez itt van itt nagy ország.
3: Hát lefogni lefogom. Még összekötöm a lábát. Itt a madrugra, összekötöm a lábát. De azelőtt még fiatalabb voltam, nem köttem sose a lábát össze. Sose. Csak még akkor kicsinek még tanultam nyírni, meg minden apám az, ne rugdalodzom, meg ne szalajtsam el. Gyenge vagy, azt mondja, nem bírod lefogni. De hát most már én is úgy vagyok vele. Rúg egyet, vagy kettőt, akkor is nyírom.
1: Nyert-e már díjat esetleg?
3: Sokat. Ha 21 vagy 22 voltam. Itten, Topolyán, Zimonityon, ezeket mind összejárom. Kocsivalóval. Megyünk. Ha vagyunk három a kollégák, de azok nem írnak, csak segítenek kivenni az akolból, meg becsukni. Az aklot meg segítenek, ha megnyírtam, akkor segítenek bevezetni a birkát a ketrezbe.

0: A birkanyíró verseny mellett több gazda is bemutatta állatállományának krímét a zentai eseményen. A moholi Nagy Árpád texel fajtájú juhait mutatta be a fesztiválon.
1: Birkatartással foglalkozok, texelés, Île-de-France-aim is vannak, tehát két fajtával. Ugye az angol a texel, a francia, meg ugye Franciaországból származom. Nagyon jó hús fajtájúak, jó bárányok vannak rá, tehát szépek. 60-65%-ra mondják a hús arányát a csontho viszonyítva. Szilédek, tehát ami nagyon fontos, hogy bárki megfoghassa őket, nincs semmilyen, hogy elszalad, vagy ideges lenne, nyugodt vérmérsékletek, szóval nagyon jó fajtájúak.
2: Kezd egyre inkább elterjedni ez a faj itt Vajdaságszerte?
1: Hát az a baj, hogy ebből nagyon kevés van az országban itt bent. A Vajdaságban szerintem nem hiszem rajtam kívül, hogy van más valakinek még. Tehát nekem is egy 20-as állományom, ami van belőle. Ugye ez az egyetlen egy probléma. Külföldi, tehát Magyarországon lehetne meg a környező országokba találni, de drága behozatalra kerül. Mire bejön az országba, meg minden a sok pénz igényel, de emígy tényleg megéri tartani, hát jófajtájú birkák.
2: Említett, hogy az Ile de France-okat tenyészti még igen mellette. Mi a különbség a két faj között a saját belátása szerint?
1: A saját belátásom szerint sokkal jobban gyarapszik, mint az Ile de France, meg tehát nyugodtabb a vérmérséklete a mahó viszonyítva. Az Ile de France egy kicsit olyan vadabb típusú, de emígy jó mind a kettő fajtájú. Tehát húsra, vágó bárányokra első osztályú mind a kettő.
2: Mit kell róla még tudni? A gyapjú minősége esetleg különbözik-e? Mekkora mennyiségű gyapját tud termelni?
1: Hát a gyapjú minősége, most én nem tudom azt megmondani, hogy mérik magának milyen, de a 4,5-5-ösre satszolják. Virkánként az a 4,5-6 kiló közt szokott lejönni róla a gyapjú. Tehát az most sajnos a gyapjú nem kül senkinek se úgy mondva. Tehát így vagy a személytelepen köt ki, vagy van egy emberke, aki átcseréli sói, úgyhogy most ez a verzió működik nálunk a gyapjúval, de sajnos.
2: Esetleg fordulnak-e önhöz olyan kérdésekre, hogy van-e esetleg otthon még egy kis texel báránya, mert azt szeretnénk mondjuk valamelyik ünnepre főzni, sütni?
1: Vannak, tehát ilyen sütögetősök viszik legjobban el. Egyének is jönnek, hogy saját részre családi barátokkal összejönnek levágni, tehát van hozzá érdeklődés. Meg, tehát aki egyszer kipróbálta, az visszatérő úgymondva.
2: A szaporodás tekintetében minden ugyanaz nagyjából, mint a másik fajtáknál.
1: Hát annyi, hogy ő szezonális üzekidő, tehát augusztus vége, ott szeptember elején általában ott kezdi az üzekedési ciklusát, és akkor így tavasz márciustól indul, február vége márciustól indul az ellése neki. Tehát ő tavaszi elletésre van. Ugye Angliában is, aki nézi tévébe, ott lehet látni, hogy kint vannak ilyen legelőkön, és úgymondva télen, amikor ő náluk tél van, ott üzekszik meg is, akkor a jobb mező van, akkor vannak a bárányok ottan.
2: Ajánlaná a vajdasági gazdáknak, hogy próbálják ki a tenyésztését?
1: Hát én szerintem ajánlom, tehát próbálják ki, és meglátsz, sokkal jobb különbség van. Tehát másképp gyarapszik, mint bármelyik fajta. Meg úgymondva, amikor megszületik a kisbárán, szinte pár perc kell föl, és keresi a úgymondva a tejet, hogy szopna. Tehát elevenek. Merem ajánlani, meg aki, tehát úgymondva nem törzskönyves állománnyal rendelkezik, azt akkor szeretné, hogy a húsa jobb arámba legyen, érdemes megkeverni velük, tehát jó fog kijönni belőle.
2: Egyébként honnan érdesült, hogy van lehetőség ilyen bárányoknak a tenyésztésére?
1: Hát én ezt tehát egy 10 évvel ezelőtt az újvidéki kiállításon ott láttam egy egyénnek, voltak ilyen fajtájú birkájai, és akkor ott tetszettek meg, hogy na, ezt a fajtát akarnám én is csinálni. És akkor úgymondva, akkor még nem volt törzskönyves állományom, tehát keverésre vásároltam a post, és akkor úgy lassan épít ki a falka.
2: És mondhatjuk, hogy ez a 10 év alatt elégedett vásárló lett, illetve tenyésztő?
1: Meg vagyok elégedve velük, tehát ami vártam tőle, azt ott bőven visszaadják, úgyhogy elégedett vagyok.
2: Akkor igazából ön itt egy ilyen úttörő Vajdaságszerte ezzel a fajtával?
1: Mondhatjuk, igen, hogy pár pillanat, most nem hiszem, hogy vannak még. Esetleg akik téntülen vásároltak, azoknak akad, de úgymondva keverékbe, de ilyen tisztában nem hiszem. Bár tudomásom szerint most majd kiderül.
2: Híve a legeltetésnek?
1: Valamikor kint voltam én is birkákkal, legelőn kollégákkal voltunk összefogva, tehát nem volt juhászunk, hanem mink köröztük a birkákat. Jobb, könnyebb, kevesebb takarmányigény is jár, de hát most sajnos, ahogy szétmaradt a brigád, azt akkor így bekényszerítem az otthoni etetésre, úgymondva, tehát ezt is meg lehet oldani, mi azt akkor jó lesz.
2: És mondja csak még egy nagyon aktuális kérdés, a birkanyírással egyébként ön hogy áll, maga végzi el, esetleg próbálkozik-e majd itt a versenyen?
1: Hajdanám, próbálkoztam vele, de hát nem az én kezemnek állt az olló, és akkor így mással nyíratom a birkájaimat, úgyhogy én ennek a híve vagyok mostani. Aki, hogy szokták mondani, nem mestere a sintere neki, úgyhogy én meghagyom más személynek, aki jobban ért hozzá, és akkor biztosabb az a dolog.

0: Josip Csessier, a Zentai mezőgazdasági szakszolgálat vezetője a bemutatott jószágok pontozásáért felelt.
1: 22. alkalomban összeszervezte ezt a gazdakört, le a kalappa a szervezéshez. Itten lássuk, ami a kiállíti részt illeti, szóval kiállította 18 termelő a saját falkákból, amit ők előláttak, hogy a legszebb jószágai. A domináns a Württemberg, utána ki van állítva Ile-de-France, bírunk látni Texelt, bírunk látni német húsmerinót, akkor vannak a két fajta őshonos fajták, a csukai cigaja, meg a racka birka, amit illeti a minőséget. Tanúk vagyunk, milyen évek voltak utánunk, az a száraság meg minden hatás hatta ez a tenyésztő ágazaton is, de adtuk kivitele is, amit a termelők kiválogattak, ha tudjuk, hogy már 22 éve ez történik, az látszik is itten, hogy a minőség is javított. Ezek az évek óta jószágok jó állapotban vannak, vannak jószágok, ami jöttek legelőrű, szóval gyöpörű, vannak a jószágok, akik még a termelők házkor hozták, itt is látszik egy kis különbség, de mind az ígybe meg vagyok elegedve, amit itt most pillanatok lássuk.
2: Mi alapján értékelte a juhokat?
1: Szóval van több fajta jegy, amivel osztályozunk a birkákat, szóval az, hogy a gazda hogy összehozta a kollekciót, ezt nem nézzük úgy, mint a újvidéki nemzeti kiállításon, ahol egy kollekciót kíséri egy kos meg öt birka. Lássuk, hogy itt vannak kollekciók, kos meg három birka, kos meg négy birka. De nézzük, hogy hogy néz ki, szóval, hogy egyforma-e, hogy a gazda kezelte őket, szóval le van-e vágva nekik a köröm, hogy néz ki a gyapjuk, milyen kondiba vannak, melyik az év, hogy megfeleli annak az évkorának ez a jószág, meg hogy annak a típusnak, ami a fajta jele, hogy látszik-e rajta, hogy nincs valami szelekciós nedosztátok. De 22 éve még én mondom utána, hogy ez történjen, hogy ilyen dolgok jelentkezzenek, az most már tényleg nem lenne komoly. Úgyhogy látszik itt is, hogy előre mentek az össztenyésztők, hogy jobban figyelik a saját jószágokat. Itten azt is kell mondani, hogy itten legtöbb van zentaiak, van egy-kettő kollekció csókai környékből, vannak Adáról, szóval erről a tájról, ahonnan mi szaktanácsadó szolgálat végezi ezt a dolgot, innen jöttek a termelők, ezeket a termelőket, én mondjam, mindet személyesen is ismerem, úgyhogy az ő otthonyákban is szoktam járni, látom azt a nagy falkákat is, azt tényleg igyekeztek, hogy hozzák, ami szép. Biztosan nem hozták a legszebbet, mert az valami nem írott dolog, hogy sose nem hozzák ki, nem csak ide, hanem újvidéki kiállításra, azok a termelők nem hozzák ki a legjobb országot, mert valami úgy van előlátva, hogy azt, amit kiviszött, próbáld eladni, hogy ne hozz vissza a falkába, mert ugye itt rengeteg nép mindenfelül gyűn. Tanúk vagyunk, hogy most utolsó időkben főleg sok mindenféle betegség van, ami a birkákat fogi, úgyhogy remélem, hogy itt is nem lesz semmi gond ezután, ha ezek vissza is mennek a falkákba.

0: A bográcsokban rotyogtak a finomabbnál finomabb főítelek. Két szakástól kérdeztük meg, hogy milyen recept alapján készítik a finom pörköltöket.
1: Szvétyognyán vagyok.
2: Mióta veszel részt a birkanyíró versenyén, illetve így főzőként?
1: Ez az első alkalmam csapatommal. Igazából ez egy baráti társaságból összetákolt úgymond csapat, és nagyon nagy lelkesedéssel, ám egy szülői segítséggel mégis egy kis tapasztalatunk legyen. Először kijöttünk megmérettetni magunkat, aztán tervezünk persze a későbbi években is, mivel egyenlő a hangulat az nagyon jó, nagyon élvezzük, és kicsit szórakozunk úgymond.
2: Milyen recept szerint fogtok ma főzni? Mi a titka a jó pörköltnek?
1: Többféle birkapörkölt receptet megnéztünk, és a legjobb elemeket összekombináltuk, meg emellett az úgymond családi tradíciót visszük, Tatának a receptje az a főelem, azon kívül egy kicsike sajátosságokat most, ami így útközben kialakul, azt tesszük bele, de igazából a családi az alap.
2: Milyen hozzávalókat használtok, illetve megosztanád-e a titkot akkor a receptről?
1: Kezdem a titokkal. A titok az semmi külön hozzávaló, csak a lelkesedés és a kitartás, meg a jó hangulatunk közben. Emellett hát igazából értelemszerűen birkahús, hagyma, piros paprika, meg ugyebár majoranna, só, bors, tehát az alapok. Meg aztán végén egy kis vörösborral felöntjük, hogy egy kis aromát adjon neki. És húsból is úgy próbáltuk válogatni, kis csont is legyen benne, mivel szerintünk a csont egy jobb ízt ad neki, kicsit úgy felspécizi az ízét, és igazából ezek az alapösszetevőink.
2: Mekkora társasággal érkeztél, illetve miért tartod fontosnak az ilyen eseményeket, mire ad jó alkalmat?
1: Összességében 9-en vagyunk, szülővel együtt, de emellett még több barátomnak, anyukája, apukája, tehát családtagok még ki fognak látogatni hozzánk a mai nap folyamán. Emellett igazából a fontossága, mint minden ilyen közösségi eseménynek, a csapatépítő szellem elsősorban, az, hogy egyszerűen mondjam, felturbózza a csapat szellemet, habár hál' Istennek mi már egy olyan társaság vagyunk, akik évek óta jó kedvben mindig mindenhol ott vagyunk. Idén először úgy gondoltuk, hogy ez mi a teszt is kipróbálnánk. Emellett hát az ismeretség, tehát a szomszédoktól kezdve az ismerősök, akiket látunk, hogy főznek, vagy csak kijönnek megnézni, az is egy nagyon jó része az egésznek, mivel mindenkivel lehet ilyenkor találkozni. Meg hát emellett most épp ez a verseny egy jó kis evésre is lehetőséget ad.
3: Sóc Ferenc vagyok, Magyarországon jöttünk, mezőtúri kis városból. A bográcsban most itt, mivel Zentán vagyunk, birka pörkölt. Hát ennek a elkészítése, hagymát megpirítjuk, hagymára kis sót teszünk, vizet felengedjük egy kicsivel, megpuhítjuk, utána egy kicsit a húst megdíszteljük, picit, enyhén, fehérre enyhén, és utána ráöntünk vizet, fűszert meg közben rakjuk rá, ami illik. Hát fokhagyma, már mivel a hagyma már benne van, kis babérlevél, borókabogyót rakok bele. Más nem kell. Paprikát meg utólag, amit most látunk már, mikor nagyon majdnem meg van főve, a törpaprikát akkor teszik rá, mert az utána megérzik rajta.
4: Mennyire tartja fontosnak az ilyen pörzsanyagot?
3: Szokás szerint ez így mondom, hogy ki házilag, hogy készíti. Ez mindig olyan egyéni, na így mondom, egyénire mondom. Ki hogy szerint meg a táj jellegű, meg minden, hát mifelénk arra magyarban, annyira nem nagyon. A birka legyen birka. Ezt teszek bele, azt teszek, nem kell. Van, aki paradicsomot rak bele, de nem, csak ez a hagyományos.
4: Kitől tanulta egyébként ezt a főzést?
3: Hát én saját magam. Mivel a szüleim azt szerették nagyon főzni, munkás ember voltam. Így ellestem. Ide mentem, oda mentem, most ki hogy csinálta, érdeklődtem.
4: Díjakban, elismerésekben esetleg?
3: Díjakban, igen, hát ide Szerbiába sokat járunk, birka, most Csókán voltunk, második díjat hoztunk, külön díj volt, kakas, és szintén birka, csak akkor nagyon jó volt, mert a fejét is beletettem, csak csodálkoztak rajta, hogy mit csinálok. Hát mondom, birka fejet rakom bele, hogy csinálom azt is, mert sokan nem ismerik. Mikor ez a Imre bácsi meg volt, ez a Felsőhegyén lakik, ő Szabó Imre, na, vagy 20 éve ismertem az ekkomában, hát nem érem, mert fiatalabb volt, vagy 20 éve fiatalabb mindig. Na és akkor azt mindig összejöttünk vele, hívott Ferikém, gyertek, ide megyünk, oda megyünk. Általában tudtunk jönni, mindenfele megyünk itt. Ebben a megyében meg amúgy is úgy. Most is már 3 meghívást kaptunk.
4: Hogyha összevetné a magyarországi meg a vajdasági magyar ízeket, különbözik valamiben?
3: Nem sokkal különbözik. Hát ez meg egyéni emberem függ, hogy hogy. meg a zsűri, hogy értékeli, mert ugyanaz ez a tájjellegű. Hát itt is megvan, de általában ezek a régi idősek ugyanúgy készítik, mint otthon.
4: Otthon esetleg a barátokkal, versenyen kívül gyakran szokott főzni nekik?
3: Igen, szoktam. Halászlevet, birka, körömpörkölt, hát ezek mennek. Babgulyás, hát itt is annyira imádják a babgulyást. Meg sokat járunk még Romániában. Jövő hét után meg oda megyünk.

0: Hogy miként készül a finom birka pörkölt, erről Mencs Andrást, zsűritagot kérdeztük.
1: Ez nem a profik tábora, hanem ez egy közösségi rendezvény, ahol lehet látni, hogy gyakorlatilag egy bogrács körül 20-30 vagy akár 50 ember is összegyűlik. Ez inkább a hagyományról szól. Ugye a zentai birkanyíró az elég hosszú időre nyúlik vissza, és elég nagy hagyománya van, mint egyébként a birka pörköltnek. Ugye kétféleképpen lehet birka pörköltet főzni. Van a hagyományos régi, amit a birkás juhász

0: Szok főztek, amikor rétegenként berakják a húst, a hagymát, és akkor hagyják, hogy gyakorlatilag úgy önmagában megfőjön, illetve ugye a modern kor áthozta azokat a fűszereket és a hozzávalókat, ami a jelenlegi konyha művészet szerint van. Tehát az, hogy bejött a kömény, bejött gyakorlatilag a fokhagyma, bejött a paprika, mert ugye régen nem használtak hozzá paprikát, és ma már van egy még modernabb változata, amikor hátsó ízeket csinálunk gyakorlatilag a pörkötnél, egy majoranna, gyakorlatilag egy kakukkfű, ami alsó ízeket, egy kis bor hozzá, ami ezeket segíti. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy széles skála van, ahogy meg lehet főzni egy birkát. Egy nagyon fontos dolog van, hogy maga a birka hús ízét azt ne nyomjuk el. Tehát, hogy az azért megmaradjon állag szerint, és a többi része én azt gondolom, hogy ez inkább nem a főzés minőségéről szól, hanem a barátkozásról.
1: Hány résztvevőben összesen esetleg annyit említene?
0: 53 bogrács van, amiben főznek, a résztvevője fogalmam sincs sok.
2: Számos helyen össze szoktunk futni a különböző rendezvényeken, idén még itt Vajdaság szerte, hol fogja a szakértelmét megosztani a főzőkkel?
0: Nem sincs. Alapvetően nem tudom, tehát ez úgy előtte általában hívnak, tehát a nagy rendezvények az a, ugye a Parasztolimpia, Topolyán, akkor a Szárma Fesztivál, tehát ezek a nagyoknál mindenképp. Kisebb rendezvények meg sok helyen, nem tudom most így. Nem is ez a lényeg. Ugye én pontosan ezen a héten kaptam meg a vajdasági szaktanácsadói minősítésemet. Nagyon sok embert próbálok a bográcsos főzésre tanítani szakmailag. Ugye én Venesz József díjas vagyok, tehát egész magas szinten tudom művelni ezt a szakmát, és úgy gondolom, hogy elég öreg vagyok már ahhoz, hogy a szaktudást vagy a tudást átadjam azoknak az embereknek, akik az elején kedvtelésből főznek, de hogyha egy ilyen rendezvényen minősíteni szeretnék a terméket, akkor ugyanannyi energiába, alapanyagba kerül az, hogyha ezt jó minőségben, jó technológiával készítjük el.
2: Többször már beszámolt arról, hogy az ízek itt is fejlődnek. Hogy tapasztalja? 2026-ban volt-e valami változás mondjuk a korábbi évekhez képest?
0: Úgy tudom mérni ezt igazából, hogy én 10 éve jöttem a Vajdaságba. A 10 év alatt borzasztóan átalakult. Most már bátrabban hozzányúlnak gyakorlatilag fűszerekhez. Most kezd megjelenni, ami új trend, a füstölt paprika. Ugye eddig nem volt Szerbiába. Tehát ugye az is ad egy különleges ízvilágot, ami van. Ennek a mértékben a felhasználása, ugye ehhez kell az a segítség, hogy ne essen túlzásba, megmaradjanak az alsó ízek, és mégis kellemes ízvilágot adjon a pörkölt.
2: És mondja csak, volt-e már olyan eset, hogyha lehetőségében állt volna egy addig ismeretlen főzőnek, akár oda ítéljen egy Michelin csillagot is?
0: Na hát azért ne keverjük a kettőt. Ez a fajta gasztronómia nem a professzionális gasztronómia. Tehát maradjunk abban. Én azt gondolom, hogy ha valaki tud különbséget tenni, akkor azt hiszem én elég jól. Én voltam olimpián világbajnokságon. Tehát teljesen más kategória. Gyakorlatilag egy bográcsos főzés, egy szabadtűzi. Én szívem szerint nem is rendeznék versenyt, mert ez nem verseny. Tehát ha én verseny kategóriákban szeretnék vonalakat húzni, ami ugye a technológiára, anyagfelhasználásra, egyébre vonatkozik. Ugye nem mindegy, hogy melyik fűszert mikor teszem bele. Ha fokhagymát korán beleteszem, akkor bekeserít. Ha végén teszem be, akkor ízfokoz. Tehát minden alapanyagnak megvan a maga rendeltetése. Tehát én igazából ezeknél a rendezvényeknél próbálok rávenni minden olyan szervezőt, hogy lehetőleg adjunk legalább egy érmet mindenkinek azért, mert eljött, pénzt költött rá, idejét költette rá, és jó érzése hazamegy, hogy ő is elért egy ilyet. Ez nem ördögtől űzött, mert a nemzetközi trenden egy versenyen minden egyes versenymunka díjazva van. Most az arany, ezüst vagy bronz fokozattal, de mindegyik díjazva van. Na most egy ilyen rendezvényen, ahol én nem szeretnék verseny különbségeket rakni, akkor kap mindenki egy érmet, és boldog. Jól érezték magukat, mindenki baráti körrel, mindenki eljött, eltöltöttek egy szép napot együtt, és meg még nyertek is valamit. És akkor ez egy komoly közösségépítő része ennek az egésznek, hogy jól érezte magát a baráti társaság.

0: Temerini anekdoták. Ádám István és Csorba Béla gyűjtéséből.
1: A 1970-es években a tanonciskola diákjai valamelyik helybéli mesternél dolgozták le a kötelező szakgyakorlatot. Az egyik parasztlegényke neves iparoshoz szegődött Elinasnak. A mester elvárta, hogy a beosztottjai megadják neki a kellő tiszteletet. Egyik alkalommal majd hanyatt esett, mikor az ifjonc kérem vagy tessék helyett nottal állt mondani. Misa, gyere csak ide! Ugye, kinek szokták mondani, hogy no? A legényke hosszas gondolkodás után megfelelt. Hát a lónak is, mester.

0: Gallusz László agrárkommentárja következik.
1: A tavaszi vetés Vajdaság legtöbb körzetében a május 1-i ünnepek előtt befejeződött. A növénytermesztők ezúttal nem munkával, hanem pihenéssel tölthették a munkaünnepét. Az áprilisi időjárás kedvezett a vetés gyors végzésére, de annak örült volna a gazda, ha kiadós esők miatt kellett volna kényszerpihenőt tartania. Most viszont abban reménykedhet, hogy nem marad el a mindenek előtt a búzatermés nagyban meghatározó aranyat érő májusi eső. A vetéssel persze a tavaszi nagymunkának csak kis részét végezték el, hiszen nagyon gyorsan a növényápolás és a növényvédelem kerül előtérbe, miközben a kalászos gabonák és a káposztarepce fejlődését, betegségek és kártevők esetleges megjelenését is figyeli a termelő. A káposztarepce esetében kibontakozóban a várható termés. A méhek elvégezték munkájukat, így a szemképződés, majd a szemtelítődés a nedvességtől, a csapadéktól függ. A méhészek a káposztarepce parcellákról az egyik legjelentősebb méhlegelőnkre, az akácosok környékére telepítették a kaptárokat. Jó hordásra és gazdag mészhozamra számítanak, bár az utolsó szót ebben az esetben is az időjárás, nevezetesen a hordásra alkalmas szélcsenddel párosuló hőmérséklet és a páratartalom határozza meg. A méhek terméshozamot növelő tevékenységét gyakran a káposztarepce és a napraforgó beporzására szűkítjük, figyelmen kívül hagyva, hogy a gyümölcstermesztés eredménytelen lenne a kis rovarok ingyenes munkája nélkül. Összességében a világ élelmiszer termelése függ a méhektől és más beporzó rovaroktól, és elgondolkodtató, hogy az 1970-es évek óta mintegy 60%-kal csökkent a föld méh populációja. A mezőgazdaságban egyre kifejezettebb a munkaerőhiány. A gazdák gépesítéssel, az információs technológia vívmányaival igyekeznek áthidalni a gondokat. De helyettesítheti-e a gép a méhet? Erre is keresik a megoldást a szakemberek, de addig is az embernek drága munkaerővel kell elvégeznie azt a munkát, amit addig a méhek ingyen és késlekedés nélkül végeztek el. A kínai Szecsuán tartományban olyan drasztikusan megcsappant a méhállomány, hogy a gyümölcs ültetvényeken munkások hada végezte a beporzást. Az Agrofórum nemrégen arról számolt be,

hogy az izraeli termelők egyre nagyobb arányban fordulnak alternatív megoldások felé, amelyek képesek kiegészíteni a természetes beporzást, és a kutatók is keresik a technológiai választ a beporzási kihívásokra. Az egyik ilyen fejlesztést a BloomX vállalat kínálja, amely robotikai és adatvezérelt rendszerekkel segíti a beporzási folyamatot. A technológia lényege, hogy a növények virágzási dinamikájáról, az időjárási körülményekről és az adott ültetvény állapotáról gyűjtött adatok alapján optimalizálja a beavatkozás időzítését. Az alkalmazott eszközök rezgés vagy elektrostatikus töltés segítségével juttatják el a virágport, ezzel utánozva a természetes beporzási mechanizmusokat. A jelenlegi tapasztalatok rámutatnak arra, hogy a mezőgazdasági termelés egyre inkább az adatvezérelt döntéshozatal és az automatizáció irányába mozdul el. Az izraeli példák azt tanúsítják, hogy a digitális eszközök integrálása már nem opció, hanem egyre inkább szükségszerűség. Egy izraeli cég nem a mikrorobotokban, hanem a hagyományos méretű társaikban látja az üvegházakban termesztett növények beporzásának megoldását. A cég által kifejlesztett Polinévre hallgató beporzórendszer 97% körüli hatékonyságot mutat az üvegházi munkák során. Ezeket a robotokat Észak-Amerikában, Ausztráliában és Finnországban már használják. Egy másik izraeli cég feltalált egy mesterséges intelligencia rendszerrel működtetett óriási kaptárt, a Bee Home-ot. Az innováció lényege, hogy a hagyományos kaptárhoz hasonlóan a Bee Home számos méhcsaládnak ad otthont. A kaptár központi folyosójában van egy robot, amely a nap 24 órájában monitoringozza a kolóniák kaptáron belüli életét. A monitoring során összegyűjtött adatok mesterséges intelligencia segítségével kerülnek kiértékelésre. Amennyiben beavatkozásra van szükség, akkor az automatikusan megindul. Például, ha a rendszer azt érzékeli, hogy betegség ütötte fel a fejét a kolóniában, akkor a robot néhány csepp gyógyszert juttat a kaptárba, vagy ha a méheknek nincs vízük vagy táplálékuk, a robot feltölti a kolónia készleteit. Ez a nagyon egyszerű mechanizmus lehetővé teszi a méhek valós időben történő kezelését. A méhek munkáját helyettesítő beporzórendszer, a robotizáció, bármilyen hatékony munkát is végez, megválaszolatlanul hagyja a kérdést. A méhek mellőzésével hogyan gyűjthető virágpor, a mézhez szükséges nektár, netán méhszurok? A világ méztermelése a folyamatosan csökkenő méhállomány ellenére is 2 millió tonna körül alakul. Ennek közel egy negyedét, 456 ezer tonnát Kína adja, ahonnan nem csak eredeti méz, hanem mézhamisítvány is kerül a boltok polcaira. Nem véletlen, hogy az ENSZ 2017 óta május 20-át a méhek világnapjaként jelöli, hogy felhívja a figyelmet a méhek és más beporzók kulcsfontosságú szerepére az ökoszisztémában és az élelmiszerbiztonságban.

0: 10 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere és a vajdasági belpolitika is téma volt a Pásztor Bálint VMS elnök és a Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök közötti találkozón. Pásztor az egyeztetéssel kapcsolatban elmondta, a beszélgetés a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. Szóba került a vajdasági magyar sajtó helyzete. Pásztor szerint magyar elvárásként fogalmazta meg, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumokban az ellenzéki megszólalások is megjelenjenek. A pártelnök hangsúlyozta, a vajdasági magyar intézményháló több évtizedes autonómia építés eredménye, nem pedig az elmúlt 16 év fejleménye. A gazdaságfejlesztési program és a Prosperitáti Alapítvány működéséről is tárgyaltak. Magyar Péter jelezte, az elmúlt 10 év támogatás politikáját teljes körűen át kell világítani. Pásztor szerint a VMS-nek nincs takargatnivalója, és eleget tesznek az új magyar miniszterelnök kérésének. Az Európai Bizottság nem határozott a Szerbiának szánt fejlesztési támogatások folyósításának befagyasztásáról, közölte a testület. A bizottság sajtószolgálata megismételte, Brüsszel folyamatosan felméri, hogy Belgrád teljesíti-e a kifizetések előfeltételeit. Rámutattak, hogy ez a gyakorlat a folyamat korábbi fázisaiban is érvényben volt. Az illetékes szóvivő elismerte, hogy az Unió aggodalmát fejezte ki a szerbiai igazságügyel kapcsolatos törvények módosítása miatt. Jelenleg pedig elvárja, hogy Szerbia teljesítse a Velencei Bizottság ajánlásait. Marta Kos, uniós bővítési biztos előzőleg kilátásba helyezte a fejlesztési alapból szánt eszközök befagyasztását. Belgrád üzenete szerint hatékony munkával alkalmazkodnak a Velencei Bizottság szakvéleményéhez. Az éjszaka földrengés volt Bezdánnál. A Köztársasági Szeizmológiai Intézet közlése szerint a 4,1-es erősségű földmozgást éjjel 2 óra 35 perckor mérték. Az ilyen mértékű földrengések az epicentrum körzetében kisebb anyagi károkat tudnak okozni. Ezt követően két kisebb földmozgást is mértek, egyet szintén Bezdán környékén, egyet pedig Divcsibaránál. 21 ember meghalt a kínai Hunan tartományban, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. Xi Jinping elnök vizsgálatot rendelt el az ügyben. Arra utasította a hatóságokat, hogy erősítsék meg a kockázatfelmérést és az ellenőrzéseket az iparágon belül. A helyi média szerint a baleset még tegnap délután, helyi idő szerint 16 óra után történt Changsha-ban. Ez a város a tűzjátékgyártás egyik központja. A kínai internetes felületeken megosztott videókon sűrű füst látható, amely egy hatalmas területről szállt fel. A környéken összeomlott épületek és törmelék volt látható. Kína egyébként tavaly több mint 1 milliárd dollár értékben exportált tűzijátékot, ami globális értékesítés körülbelül kétharmadát tette ki.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban részben beborul. A hőmérséklet napközben 27 fok körül alakul. Holnap a tartomány északi részein csapadék lehetséges, a hét hátra levő részében is előfordulhat zápor, zivatar. A maximális hőmérséklet nem változik jelentős mértékben. 10 óra múlt 3 perccel, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a huzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a huzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.
3: Heti gazdasági figyelés.
4: Köszöntöm az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjének hallgatóit, a mikrofonnál Trifkovics Rita, a műszaki munkatárs neve Natyuk. A mai műsorban a MOL és a szerbiai Niszkő olajipari vállalat közötti megállapodás részleteit ismertetjük. Majd a Palicsi Majálison megjelent kézművesek, kisiparosok beszélnek a forgalomról és a szakmáról. Ezután szakember hívja fel a figyelmet a kezdő vállalkozók leggyakoribb hibáira. Majd szó lesz a fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelés fontosságáról az iskolákban, bemutatunk egy Bácskosudvarfalvi pékséget, és a Ferenc csatornáról is szólunk. Tartsanak velünk!

0: Folytatódik a szerbiai kőolajipari vállalat orosz részvényeinek magyarországi felvásárlásának menete. Az egyeztetések hetek óta tartanak a MOL és a szerb fél között. Vörös Gábor riportja.
1: Idestova másfél hete kezdődött meg a szerződési feltételek részletes megtárgyalása Belgrádban. Alekszandar Vučić államfő szombaton úgy fogalmazott, hogy a nehézségek ellenére az egyeztetések eddig jó irányba haladnak. A folytatást hétfőre ígérték. Jelen összefoglalónk idejében ennek eredményei még nem voltak ismertek.
2: A köztársasági elnök rámutatott, bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon zárja le a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyagkészleteket. Az ezek kipótolásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta. Vučić szerint a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezek szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente.
3: A szerbiai kőolajipari vállalat 2026 első három hónapjában 2 milliárd 800 millió dinár nettó hasznot valósított meg, derül ki a cég első negyedévre vonatkozó jelentéséből.
2: A közlemény szerint a kiemelten összetett és nehéz piaci körülmények között a korábban olcsóbban kialakított tartalékoknak köszönhetően haszonnal tudott működni. A NISZ kiemeli, számos téren észszerűsítést hajtott végre a hatékonyabb üzemelés érdekében. A vállalat hozzáteszi, folytatta a fejlesztéseket is, amelyek az előző negyedévben több mint 6 milliárd dinárt tettek ki. A NISZ ígérete szerint az elkövetkező időszakban is elkötelezett marad a piac megfelelő ellátása mellett.
1: Jobodrag Szávíj közgazdás szerint az egyeztetésnek vannak buktatói és sarkalatos pontjai. Most inkább az árkérdése maradt nyitva, ez mindig az utolsó pillanatig vitatárgya. Úgy látom, hogy itt inkább politikai okokról van szó. Nem könnyű összehangolni 3-4 különböző fél érdekeit. Mi ebben a történetben egy oldalon állunk, meghoztuk a saját döntéseinket, másfelől ott vannak az oroszok a saját érdekeikkel, harmadrészt pedig a magyar érdekek. Bizonyos értelemben meglepő lehet, de az nem hoz jelentős változást, hogy Magyarországon változott a hatalom. Hallottuk az új magyar miniszterelnök első nyilatkozatát, amely elég határozott volt, de hamar világossá vált, hogy számára az a legkedvezőbb, ha az olaj zavartalanul áramlik az országon keresztül, legalább addig, amíg nem épül az olajvezeték Szerbia felé. De ez sem változtat lényegesen a helyzeten. A Janaffal így is vannak problémák, és valószínűleg később is lesznek, még akkor is, ha az új vezeték megépül. Ugyanakkor az olaj továbbra is ezen az útvonalon a legolcsóbb, hangosúlyozt. Lazar Šestović, makroökonómus, a tárgyalások gyors lezárásában bízik. Ami a NISZ és a MOL körüli kérdést illeti, ez jelenleg az egyik kulcskérdés Szerbia számára. Ez szorosan összefügg az ország energiaellátásának biztonságával, de ugyanígy érinti a külföldi közvetlen beruházásokat és az ipari termelést is. Ezért minél hamarabb születik meg a megoldás, annál jobb. Bízunk abban, hogy a Közel-Keleten zajló legújabb események nem késleltetik jelentősen a folyamatot, hiszen a NISZ körüli helyzet már hosszabb ideje húzódik. Vannak bizonyos határidők, amelyeket a külföldi adminisztrációk határoznak meg, ezért reméljük, hogy ezek tarthatók lesznek, és május végére már konkrét fejleményekről tudunk beszámolni, mondta Šestović. Felröppent a hír, hogy a magyar többségi tulajdonos a pancsovai olajfinomítót bezárná. Jelica Putnikovics, gazdasági újságíró szerint ez mindenképpen nagy hátrányt jelentene, és a hazai önellátást is súlyosan veszélyeztetné.
4: A hazai szakértők korábban arról beszéltek, hogy az állam 5%-kal növelni a részesedését, így nagyobb ellenőrzést tudna gyakorolni. Ha viszont létrejön egy közös vállalat a MOL és a Janaf között, akkor ők irányítanák a NISZ működését. Ebben mi nem vennénk részt közben.

0: Vetlenül. Ezért most az a feladat, hogy a lehető legjobban meghatározzuk a viszonyunkat hozzájuk. A szerb államnak, mint részvényesnek nagyobb figyelmet kell fordítani az ország energetikai helyzetére, és ezáltal kell bizonyos szinten ellenőrzést gyakorolnia a NISZ felett. Úgy gondolom, az egyik egyértelmű vörös vonal az, hogy a pancsovai finomító a jövőben is működjön. Nem az a cél, hogy még pár évig működjön, majd bezárják, hanem hogy hosszú távon is megmaradjon, vélte az újságíró.
1: A fejlemények kapcsán megkerestük a magyarországi MOL sajtóosztályát is. Interjúban nem kívántak nyilatkozni, de kérdéseinkre feltett válaszaikat írásban eljuttatták a szerkesztőségünkbe. Ezt változtatás nélkül olvassuk fel. Már idestova egy hete járt el a MOL delegációja a szerződések részleteinek kidolgozása ügyében. Milyen nyilvános információkat tudnak elmondani, mennyire haladnak a tárgyalások, milyen volt a légkör?
0: Az OFAC, az USA pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala május 22-éig hosszabbította meg a MOL tárgyalási engedélyét, így a tranzakciós egyeztetések jelenleg is zajlanak a korábban aláírt keretmegállapodásnak megfelelően. Az OFAC emellett meghosszabbította a NISZ működési engedélyét is június 16-áig.
1: Mennyiben befolyásolja a tranzakciót a magyarországi kormányváltás? Felmerült-e emiatt bármilyen esetleges módosítás, halasztás, késedelem, esetleg visszalépés?
0: A tranzakció zárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további engedélyekre, az OFAC és a szerb kormányzati szervek jóváhagyására is szükség lesz.
1: Kérem, reagáljanak az alábbi cikkre. Bojan Stanić, a szerb gazdasági kamara stratégiai elemző részlege szerint most mindenki kivár, továbbá a MOL valószínűleg nem elsődlegesen a pancsovai finomítót tartaná meg. Mit tudnának erre reagálni?
2: A MOL csoport minden szabályt és feltételt betart, bizományosi szerepet nem fogad el, és visszavásárlási opciót nem ad. Célunk, hogy a tranzakcióval hosszú távon erősítsük Szerbia és az egész régió ellátásbiztonságát, építve a MOL csoport finomítói közötti szinergiákra.
1: Kőolajválság. Mi a helyzet a magyarországi ellátást illetően? Mivel nyugtatná meg az anyaországba utazó vajdaságiakat ilyen téren? A barátságkőolajvezeték elindítása mennyiben jelent könnyebbséget?
0: A MOL csoport diverzifikált ellátási stratégiájának és az elmúlt évtizedben végrehajtott beruházásainknak köszönhetően Magyarország és a régió kőolajellátása az elmúlt hónapokban is zavartalan maradt. A barátság kőolajvezeték leállása és az iráni háború ellenére is. Számos beszállítótól szereztünk be kőolajat. A közelmúltban érkeztek szállítmányok Líbiából, Kazasztánból, Norvégiából és Szaúd-Arábiából. Emellett amerikai vállalatokkal is megállapodásokat kötöttünk. Ugyanakkor a Dunai finomító a tavalyi őszi tűzeset óta csökkentett gyártási kapacitással üzemel. Az érintett üzem újraindítását követően több alapanyagra lesz szükségünk.
1: Az üzemanyagvédett ára az önök számításai szerint meddig tartható fenn?
0: A barátság vezeték újraindulása nagyon fontos fejlemény. Minél több vezeték köti össze a régió országait, és minél nagyobb a beszerzési rugalmasságunk, annál biztonságosabb az energiaellátásunk.

0: Élményben és kínálatban gazdag volt idén is a Palicsi Majális. Vörös Gábor helyszíni tudósítása következik.
1: A Palicsi Majális nem csak május 1-én, hanem már előtte egy nappal elkezdődött, legalábbis az étkezdék, vendéglátósok már akkor kitelepültek, de természetesen a nagyüzem az május 1-én, illetve 2-án volt, illetve 3-án is itt a Palicsi tónak a partjánál. De mindenek előtt merüljünk el a látogatók körében, kinek hogy tetszett. Hogy tetszik önöknek a majális?
2: Jó, rendben van.
1: Árak?
2: Jó, az is átlagos, mint tavaly, szokásos.
1: Mi tetszik a legjobban a kínálatban? Étel, ital, vagy valami más, csecsebecse?
2: Gyerekeknek a lunapark. Miattuk is jöttünk ki lényegében.
1: És ők hogy élvezik? Látom, a fagyit azt majszolják, úgyhogy őket nem merem megkérdezni.
2: Fáradtak egy kis a lunaparkba, és akkor most van egy kis szünet, aztán később megyünk vissza.
1: Értem, és a lunaparkban milyenek az árak, hogy látták?
2: Hát azok elég magasak, de hát mit csináljunk, muszáj.
1: Itt van két kedves hölgy és egy úr, akiktől megkérdezem, hogy hogy tetszik az idei Palicsi Majális.
3: Hát nekem az idei Palicsi Majális nagyon szép, sok mindent lehet kapni, és nagyon sok a malac sült, nagyon finomak, úgyhogy én nagyon meg vagyok vele elégedve.
1: És ön, asszonyom?
4: Én is nagyon meg vagyok elégedve.
5: Nekem tetszik minden, ami van itt a Palicson, szép minden. Tisztaság is, meg rendben van minden téve, nagyon szépen ízlik megnézni mindent.
1: És az árakkal hogy vannak megelégedve?
3: Hát majd még most próbáljuk ki az árakat, úgyhogy halat szeretnénk enni, halászlét, úgyhogy majd meglátjuk.
1: Halászlét, de hát ilyenkor malassültet kell enni,
3: hát
1: vagy ökröt?
3: Visszafelé jövünk, akkor lehet, hogy veszünk majd malacot is.
1: Kedves hallgatóink, a Palicsi Majális továbbra is megőrizte nemzetközi jellegét, hiszen az anyaországból, Magyarországból, egész pontosan Bonyhádról érkezett egy baráti társaság. Tiszteletem, szép jó napot.
6: Igen, Bonyhádról jöttünk.
1: Honnan hallottak a Palicsi Majális híréről?
6: A barátnőmtől, ők most már harmadszor vannak itt, úgyhogy most együtt jöttünk.
1: Mennyire jó a Palicsi Majális?
7: Igen, ez egy különlegesség. Magyarországon ilyennel még nem találkoztunk. Azért ez a hangulat az arra felé nem jellemző.
1: És az uraknak hogy tetszik?
8: Gyönyörű. Nekem nagyon tetszik.
1: Mi az, amit kipróbáltak, esetleg fogyasztottak? Itt most sörvízli az nincs, de van pieszkavica és csevap.
8: Most még odáig nem jutottunk, megnéztük a kínálatot, körülnéztünk a parkban, mivel először vagyunk itt, és majd, hogyha kicsit később eltelik az idő, megéhezünk, akkor valamit fogyasztani is fogunk.
1: Esetleg valami látványosságra vagy vidámparki attrakcióra felülnének-e?
6: Nem, azt csak messziről nézzük.
7: Gyűjtjük az ötletet majd az unokáknak, hogy mit kell neki kipróbálni.
1: Az árakkal hogy vannak megelégedve?
7: Szerintünk méltányosak. Annyira nem néztük, de mivel mondtuk, hogy voltunk már többször is, tehát nem gondolnám, hogy túlságosan magas árak vannak, tehát elfogadhatónak találom.
1: Esetleg az urak, hogyha sört akarnának inni, akkor mennyivel olcsóbb itt mondjuk ma Magyarországon Bonyhádon?
8: Hú, ezt meg nem tudom, nem néztem meg a sörárakat, férfiasan bevallom önnek.
1: Itt van még egy kedves pár, akiket megkérdezik, hogy honnan érkeztek.
9: Mi Ausztriából jöttünk.
1: Ausztriából, ön is?
10: Mi Horgostól.
1: Akkor az Ausztriából érkezett honfitársunkhoz szólok, hogy van esetleg, vagy lát-e különbséget egy palicsi meg mondjuk egy bécsi majális között?
9: Hát talán igen, de azért a szívem ide húz.
1: Az árak, vagy az ételek, vagy mi a legjobb benne?
9: Szerintem minden. Árak is, ételek is, meg hát ugye az emberek.
1: Horgosiként az úrtól is megkérdezem, hogy tetszik önnek az idei majális, és mennyire van megelégedve a színvonallal, meg az árakkal?
10: Meg vagyok vele elégedve. Én nekem tetszik. Ugyanúgy, mint tavaly. Tavaly is ilyenkor itt voltunk, minden évben el szoktunk jönni, úgyhogy nagyon jó. Jó az idő, az a lényeg.
1: Mit próbálnának még ki? Azon túl, hogy látom, hogy a kedves úriember itt már a pieszkavicát majszolja, de nem tudom, valamire fenik-e a fogukat, nem tudom, malacsült, ökörsült?
10: Hát a malacsült, azt megpróbáljuk, mert az nagyon finom.
1: Hozzá egy kis sör?
10: Az is, hát belefér.
1: Azt mondjam önnek esetleg?
9: Köszönöm, én nem iszok alkohol, de a gyerekek véget is jöttünk, ugye kint ez a Luna Park, és a körük ezt élvezik. Aha. Nagyon.
1: Egy kedves idős hölgy társaság is itt vannak, hogyha jól tudom, szabadkaiak tetszenek lenni?
11: Igen, én is itt vagyok, majálisozok, Ángyikámmal, meg a nővéremmel.
1: És hogy tetszik önnek a majális?
11: Kellemes a környezet is. Szépen süt a nap, meg hát egy kicsit nézgelődünk, lássunk is valamit, de mindig a négy fal közt az emeleten vagyok különben. Gyönyörű Palicsi is. Túrus sajtos, ilyen nagy, lángos, nővérem vette nekem, hogy legyen erőm lépkedni. Majd veszünk cukorkát, megnézzük, sütik a malacot majd.
1: Az a jó.
11: A malacot, hát majd megnézzük, azt is legalább nézzük, ha nem is veszünk, mert nagyon drága minden.
12: hogy az ételek jók, finomak, csak az ital egy kicsit drága, az étel az elmegy.
1: És önnek hogy tetszik a majális amúgy ettől?
12: Szuper, csak még az első nap nem jövünk, mert nagyon nagy a forgalom.
1: Itt van megint egy szép hölgy társaságok, kell először is megkérdeznék, hogy honnan érkeztek.
13: Így, szabadkaiak vagyunk, jó napot kívánok.
1: Akkor gondolom visszatérünk a palicsi majálisra, hogy tetszik idén a...
13: Persze, nagyon tetszik. Tegnap is voltunk a gyerekekkel, és ma is itt vagyunk, mert... És pont most vettünk egy repülőpapírság, nézem már oda fel, milyen.
1: Igen, ezért is állította meg önöket, és a fiúk úgy látom nagyon profi.
13: Igen, igen, nagyon, de a bácsi, akitől vettük, ő segített nekünk felreppenteni, igen, nem mi voltunk olyan ügyesek, de viszont tényleg jó minőségű. Ezt ajánlom minden szülőnek, vegye meg a gyerekének.
1: Drága volt-e így, akkor rákérdezem.
13: 1000 dinár. 1000 dinár nem drágálom, hogy ilyen könnyen felszáll, egyáltalán nem drágálom.
1: Aha.
13: Igen.
1: És egyébként még ezen kívül mi szépet fognak itt megnézni a palicsi majálison?
13: Tegnap már bevásároltunk, és ma csak a legtutibb dolgokat, szóval megvolt a, melyik standnál vesszük a Huszáréknál a lángost, nagyon finom volt, melyik standnál ettünk kolbász, nagyon finom volt, meglátogattuk az állatkertet, igen, és kellemeset csalódtam, mert tényleg utoljára én, amikor voltam, nem volt ilyen szép, most odafigyeltek, és tényleg rengeteg dolgozó is van, aki fogad, sőt, a gyerekek festettek. Kitettek egy vásznat, vagy hát kettőt, és rá lehetett festeni, ami ki lesz szállítva az állatkerti, nem is tudom, kiállító veremnyükbe. Igen, igen.
1: Ez valami újdonság, viszont, hogyha megengedni a kisfiát is megkérdezném, Öcskös, hogy megy neked a sárkány reptetés?
14: Jól.
1: Mióta repteted ezt a sárkányt, mert látom nagyon maga biztosan.
14: 10 perce.
1: 10 perce, és azon elgondolkoztál, hogy hogyan fogod lehozni?
14: Nem.
13: Csak feltekeri majd.
1: Való igaz, egyébként nem tudom, hogy a kislányuknak már valamit kitaláltak esetleg.
13: Igen, ő várja az ő sorát, arra Luna Park felé vesszük az irányt, és van egy ilyen kedvenc, ilyen vízben guruló gömblabda, amiben ő benne van, és tegnap is azt élvezte a legjobban, meg fel fog ülni a körhintára, amin le tudja szakítani a kis maja méhecskét, mivel ő is egy maja. Úgyhogy ezt a kettőt biztos csináljuk.
1: Hát érezzék magukat, nagyon jó, és köszönöm szépen. Két szép hölgy, akiktől megkérdezném, hogy honnan érkeztek.
15: Kanizsáról.
1: Hát látom, már sikerült bevásárolni is?
15: Hát egy kicsit igen, de különben nagyon melegünk van, és levetettük a fölös dolgokat.
1: Hogy tetszik önöknek a palicsi majális, ide fordulok a másik hölgyhöz is?
16: Tetszik. Minden évben szoktunk különben jönni, és akkor így másodikán, úgy.
15: Nagyon jó, érdekes, nagy a forgatag, sok ember van. Lehet nézelődni, sok érdekességeket látunk, kávéztunk, fagyiztunk, és akkor...
1: Ha ezt már fölvetette, akkor megkérdezném, hogy az árakkal hogy van megelégedve.
15: Most őszintén, amit mi vettünk, az tűrhető árak, tehát tavaly is hasonló árakon fizettük meg a kávét is, meg a fagyit is.
1: Esetleg malac, pieszkavica, ökörsült?
15: Nem, most azt nem, hanem el fogunk menni pizzázni.
1: Kedves hallgatóink, természetesen idén is a majálisnak elengedhetetlen kelléke a kürtös kalács és a mini fánk, de egészen távolról Kupuszináról jöttek azok, akik incsiklandozóan finom illatokat terjesztenek itt a férfi strand közelébe. Egy kedves hölgy mosolyogít rám, kezét csókolom, kérem mutatkozzon be.
17: Jó napot kívánok, Turi Mónika vagyok, Kupuszináról.
1: Mikkel lehet ezt ízesíteni?
17: Hát a fágokat lehet szintén pisztáciával, fahéjjal, plazmakekszel, vaníliával, csokoládéval és még oreóval.
1: Milyen árakon kínálják a portékát?
17: 350 dinár a kürtös kalács, krémmel 400 dinár, a minifánkok 300 dinár egy adag.
1: És mit visznek a legjobban a népek?
17: Hát legjobban a kürtös kalácsot. Az idősebb korosztály, a fiatalabb korosztály pedig a minifánkokat.
1: És a kürtös kalács közül is milyen ízűt választanak leginkább?
17: Hát a plazma nutellát, vagy a fahéjat, a tradicionálisat.
1: Ilyen messziről, mint Kupuszina, megérte önöknek idejönni a palicsi majálisra, hogy látják így másfél-két nap után?
17: Igen, megérte. Most már 4 éve járunk folyamatosan ide, úgyhogy megéri.
1: Mi a véleményük a palicsi majálisról így általában? Hogy tetszik önöknek a rendezvény?
17: Nekünk nagyon tetszik a rendezvény, és nagyon nagy a látogatottsága is.
1: És az önök sátrán ezek szerint.
14: Igen, úgy, ahogy mondja.
1: Hát maradjon is így, kívánok jó időtöltést itt a Palicsi Majálison.
14: Jó, köszönjük szépen viszont maguknak is.
1: Kedves hallgatóink, természetesen a lángos is elmaradhatatlan kelléke a majálisnak, és egy biztos pont a majális, legalábbis itt Palicsnak az életében, a Huszár lángos. Huszár Krisztián van itt mellettem, akitől megkérdezném, hogy milyen a forgalom.
18: Hát elég sokan szeretik a lángost, és jönnek, vásárolják, nagyon sokan próbálják, akik még nem próbálták. Elég sok a belgárd, külföldi kuncsaft, és tetszik nekik, úgyhogy jönnek, van forgalom, hál' Istennek.
1: Gondolom, magyarországi kuncsaftok is vannak, nekik hogy ízlik a lángos?
18: Magyarországi kuncsaftok is vannak, ízlik nekik a lángos, és érdekes nekik, hogy ennyi, nálunk 18 íz van, és nekik ez érdekes, hogy ilyen sokfajta ízű lángosunk van. Próbálják ki az új lángosokat.
1: Többek között ugye továbbra is a talán legkülönlegesebb a magyaros, meg a körözöttes lángos. Vannak esetleg újdonságok ilyen tekintetben?
18: Újdonságok azok itt nincsenek most, de a legtöbbet, amit visznek, az a sajtos tejfölös fokhagymás, a csirkés lángost viszik, kolbászosat, meg a fokhagymás sósat.
1: Tudom, hogy ez horribile dictu, lehetetlen lesz, de mégis, hogyha számot kellene mondani, akkor hány lángos sütöttetek idáig az elmúlt másfél-két napban?
18: Hát kb. Egy 2000 lángos sütöttünk ki eddig a... úgy körülbelül.
1: És megéri egyébként így a Palicsi Majálisra kitelepülni?
18: Hát ha jó az idő, és vannak vásárlók, akkor megéri. De voltak olyan évek, mikor rossz volt az idő, nem volt vásárló, akkor nem érte meg.
1: Kedves hallgatóink, bár szokatlan, de mégis úgy gondolom, hogy a tavasznak a hírnöke az eper, amit a Palicsi Majálisan kapható, és itt van egy őstermelő, aki ezeket az igencsak incsiklandozó epreket árulja, őt pedig úgy hívják, hogy...
19: Sárkány Mátyás, horgosi, szabadföldi kertben nevelt, fátyolfóliával takarva.
1: És hogy adja kilóját?
19: Van 500-600-ig, a mérettől függ.
1: Ez nem is egy rossz ára ahhoz képest tényleg, hogy itt az ember mikkel szembesül a Palicsi Majálison, és hogy van forgalma, vagy mikor érkezett, vagy hogy tapasztalja?
19: Hát egy órája jöttem. Délelőtt kanizsai piacon voltam, most meg otthon szedi a család, és akkor hát árusítani kell, és akkor ezt az alkalmat kipróbálom, és akkor itt vagyok.
1: Eddig hogy látja, megérte, vagy nem érte meg ide jönni?
19: Megérte. Voltunk másik években is. 300 dinár a fél kiló, vagy 500 a kilója, parancsolja.
1: Kedves hallgatóink, a vásári édességek is, azt kell mondjam, hogy a Palicsi Majálisnak elengedhetetlen részei. A Dobák cukrászda évről évre kint van több standal is, és most a központi standjunknál állok, egy nagyon kedves eladó hölgyet kérdezek, akit úgy hívnak, hogy...
20: Szilágyi Zsuzsadna vagyok.
1: Mi fogyott az elmúlt 2-3 napban leginkább? Mit vittek a népek?
20: Hát az édességekből jobban a zselé cukor fogyott, amivel ugye több ízben tudunk kínálni a vevőknek, és természetesen a kemény cukorkák, ami azt jelenti, hogy a legtöbb az ánizsos cukorból kelt el, amit nem találnak meg sehol sem a boltokban.
1: Ez így van. Na most vannak olyan hagyományos vásári vagy majálisi édességek, mint a törökméz meg a krumplicukor, az hogy fogyott?
20: Az is szépen elfogyott. Az idősebb korosztály azt megvásárolja még, mert emlékezteti őket a gyermekkorukra, tehát ők azt szeretik, előszeretettel veszik azt is. Törökméz és a selyemcukorka, a szedermálna, mézes cukorkák, ezek az előszeretettel vásárolt dolgok az idősebbek részére.
1: Ugye önök több standal is itt vannak most már valóban évről évre. Megéri önöknek, hogy ennyi standal kivonulnak ide?
20: Természetesen nem is jönnénk, hogyha nem érné meg. Lényegében azért vagyunk itt, hogy örömet szerezzünk a kisebb korosztálynak is, hogy lássák, hogy létezik valójában édesség standok is. Ami még a legérdekesebb, hogy kézzel készített. Tehát 40 éve már ez így működik, ahogy van, megéri kijönni. Ugye a lilipopok, a nyalókák, ez mind a kisgyermekeknek el sem menhetnek előttünk, hogy meg ne vásárolják őket.
1: Hát igen, meg az idősebb korosztály, meg az ilyen Magyarországról takba szakajtott riporterek, mint én, azoknak a kakasos nyalóka, ugye, meg az egy... Van?
20: Igen, csak síp nélkül.
1: Nyilván nem is gondoltam, hanem az a régi piros színű nyalókára gondoltam, de egyébként való meg a cukorkarúd, ami így ilyen a benem a szép régi majálisi, vagy például a búcsú hangulatát idézi nekem onnan, ahonnan én is származom. Végül, de nem utolsó sorban, csúnya anyagiak, hogy kínálják most az édesség 100 gramját?
20: 200 dinár. Nem emelünk rajta, azért, mert most nagy lehetőség volna ugye emelni, de nem. Tehát tudjuk azt is, hogy vannak kisebb pénzzel rendelkező emberek, és vannak olyanok, akiknek nem számít, tehát maradtak az ára, 200 dinára a zselécukorka, a gumicukorkák, 100 dinárért adjuk a 100 gramját a kemény cukorkáknak. 100 dinártól 200 dinárig vannak a nyalókák, ugye a gyermekeknek. mindenkinek adunk lehetőséget, hogy valamit tudjon választani tőlünk.
1: Ez nagyon szép, és végül a vásárlók között voltak-e magyarországiak esetleg, mert ugye nagyon sok magyarországi megfordul itt a Palicsi Majálison.
20: Természetesen, sőt, vesznek, nagyon sokat visznek haza is, emlékként, ajándékba vásárolnak.
1: Na, hogy velem se legyen panasza, a beszélgetést köszönöm, és akkor átérünk a bizniszre. Krumpli cukor maradt-e még?
20: Maradt természetesen, szeretettel küldünk Magyarországra, hogyha kell belőle.
1: A peszkavica és a kolbász egységesen minden sátornál 500 dinárba kerül. Természetesen a majálisi forgataknak elmaradhatatlan étele a malac sült, ami 3000 és 4500 dináros kilónkénti árak között mozog. A lángos 250 dinárba kerül általában, a főtt kukorica a legolcsóbb 200 dinárba kerül. Természetesen aki beül a kockás terítős asztalokhoz a sátrak alá, ők akár 1000 dináros árakkal is kell, hogy számoljanak, de itt nyilván a kínálat is lényegesen nagyobb, itt már van gulyás, mucskalica és sok minden más frissen sültek is. Nézzük az édességeket, a fagyi gombóca általában 120 dinárak, battacukrot ritkán, de lehet találni 300 dinár egy porció. Az italok, a legnépszerűbb természetesen a sör, 250 és 300 dinár között kapható, az üdítőkért is megkérik az árát, 150 és 250 dinárt kell fizetni fajtától függően. Természetesen a Vidám Park is várja a látogatókat, mint ahogy az halató a háttérben is talán. A legolcsóbb itt a Dodge Jam idén is, amiért legfeljebb 100 dinár egy menetre jogosító zseton. A többi attrakcióra általában 250-400 dináros a belépő jegy vagy belépő zseton. Kedves hallgatóink, a Palicsi tópartján, a Majálison nyilvánvalóan azért olyan szolgáltatók is jelen vannak, akik a legkisebbeket szeretnék ünnepi dekorációval ellátni. Arcfestőkről van szó, két szépséges hölgyemény van itt, és az egyikük már nyilatkozik is nekem, akit úgy hívnak, hogy...
0: Szonya Adzsics vagyok, és igen, mi arcfestészettel foglalkozunk, illetve az a foglalkozásunknak csak egy része, és akkor idén a Palicsi Majálisi ünnepségre ezzel rukkoltunk elő, és ezzel akarunk kedveskedni egy kicsit a itt járókelőknek, az idelátogatóknak. Arcfestészeten kívül még csillámtetkóval is dekoráljuk a legfiatalabbakat, és hát nagyon örülünk, hogy itt vagyunk. Sok gyermek megfordult eddig, tehát délelőtt olyan 10 óra felé pakoltunk le, és nem is tudok számot mondani, de bizony eddig nem álltunk meg a munkával, most csináltunk egy ebédszünetet. Különféle arc dekorációt kértek a gyerekek, a fiúk természetesen a szuperhősöket részesítik előnybe, a Minecraft, ez a kisfiú is most épp olyat színez, a Minecraft is nagyon populáris, nagyon népszerű, a lányoknál persze a hercegnők, a pillangók, Stitch volt egy pár idén, úgyhogy ezek ilyen érdekes fordulatok, és hát így.
1: Egyébként mit kérnek egy ilyen, vagy mitől függ az, hogy mennyit kérnek el egy delikvenstől, vagy pontosabban a szüleitől?
0: Mi 300 dinárért dolgozunk, tehát ez egy arcfestészet, de ajándékozzunk kifestőket, szőnyeget terítettünk le, hogy a legkisebbek tudjanak játszani, különböző játékokat is készítettünk, tehát a várakozási idő egy kicsikét gyorsabban teljen, illetve csillámtetkót vagy megfizetetjük, vagy az is mondjuk ajándékba kerül. Ha testvérek vannak, akkor természetesen kedvezmény. Ha három testvér van, annak nagyon örülünk, és akkor a harmadik biztos, hogy ingyenes. Igazából az a lényeg, hogy történjen valami, hogy ne itt üljünk, csináljuk, úgyhogy így. Cég vállalkozásunk a neve Nanny to Go, és igazából mi animátorkodást vállalunk esküvőkön, rendezvényeken, születésnapokon, és ez az arcfestés ez egy része annak.
1: Hát akkor a szavaikból ítélve ez a mostani majálisos kitelepülés mindenféleképpen egy bomba siker volt, akkor feltételezem, hogy jövőre is jönnek.

0: Közben itt mutatja a kedves hölgy a plakátot is.
1: Természetesen.
0: Fizetődő?
1: Tapasztalatban, élményben, ötletben, reklámban, mindenféleképpen. Majd megszámoljuk magunkat, megszámoljuk utólag, hogy ez anyagilag is kifizetődő, de mondom, nem ez a lényege, de hogy jövőre is jövünk, az biztos. Bővülve, plusz dolgokkal, mert ezen is már itt morfondíroztunk, úgyhogy igazából ez a terv, hogy jövőre is jöjjünk.
0: És mivel egészen szép sor tódult föl mögöttem, kedves hallgatóink, ezért inkább én most átadnám a fizető kuncsaftoknak a helyet. A szépséges hölgyeknek köszönöm szépen, és kívánom egyébként azt, hogy valóban vasárnap estig folyamatosan legyenek itt gyerekek, akiket meg kell, ki kell festeni. És hát kedves hallgatóink, így az összeállításunk végére jöjjön az értékelés. Bálint Novák Mirellát már nem egyszer hallhatták itt az elmúlt napokban az Újvidéki Rádióban. És igaz, hogy a mai nap május 3-án vagyunk itt a Palisi Vigadónak a teraszán, és még előttünk van az utolsó nap, de talán most már egy értékelést mondhatunk. Igazgató asszony, sok szeretettel köszöntöm a körömben, és hát úgy tudom, hogy 80 ezeres a látogatottsági szám, legalábbis így az elmúlt két napokból.
2: Igen, tegnap előtt több mint 80 ezeren érkeztek Palicsra, mindenhonnan, környező településekből, szomszédos országokból, Magyarországról, Boszniából, Horvátországból, és hát Szerbia déli részéről is.
0: Melyik volt a legerősebb nap, az első vagy a második a ilyen szempontból?
2: Igen, az elsője volt mindenféleképp a legerősebb, bár számokban nem olyan sokba marad el másodika sem.
0: Nem tudom, mennyire árnyalta ezt a mai napot, hogy Zentán közben vásárolni. Nagyon sok árust megkérdeztem, és azt mondták, hogy azért ritkult így meg a partvonal, mert nagyon sokan oda átmentek, tehát nem tudom, hogy ez mennyire játszott így közbe.
2: Nem hiszem, hogy ez kihatással van erre. Ugye első másodikán érkeznek főleg az emberek, ez a majálisi ünnep. A vasárnap meg hát ugye, aki valahol máshol volt az ünnepek alatt, akkor vasárnap kilátogat hozzánk, és még ugyanúgy élvezheti a vásári forgatagot és a vidámparkot is.
0: Milyen tapasztalatok vannak, esetleg jövőben lesz-e bármi újítás visszajelzések alapján, vagy akármi, amit esetleg látogatók mondtak önöknek, vagy önök láttak így az elmúlt három napban?
2: Mindig nagyon fontos, ugye mindig végigmegyünk és megkérdezzük az árusokat, a résztvevőket, hogy milyen benyomásaik vannak, mit lehetne változtatni, és mindig próbálunk egy kicsit az igényeknek megfelelni. Annyira újítást nem szeretnénk magába a rendezvénybe, mert ez egy 41 éve tartó rendezvény, és ez azért ilyen, mert már ugyanolyan. Tehát, hogy egy hagyomány, egy tradíció 41 éven keresztül a vidámparkkal és a vásárral együtt.
0: Néhány látogató azt mondta számomra, hogy ők hiányolják a szakszervezet, illetve a pártok sátrát, és én is emlékszem, hogy talán még a Covid előtt voltak itt utoljára. Ők hol maradtak el, vagy miért nem vesznek részt a majálison, mit tud esetleg?
2: Igen, ez erről mi is beszéltünk, hogy régi időkben mindig jelen voltak. Nem tudom, valahogy ez most nem merült föl, nem volt rá igény. Családi, baráti rendezvénynek szánták, úgy látszik, ezt a majálist.
0: Május 1-jével elindul a nyári szezon is Palicson, akkor most megadnám így a Palicsi Park Kft-nek, hogy kicsikét turisztikailag népszerűsítse, fürdőváros még továbbra is Palics, hogy miért érdemes ide látogatni a nyári szezonban, nem csak majális idején.
2: Igen, tehát megindul, ahogy mondta, a nyári szezon, nagyon sok rendezvénnyel készülünk, saját rendezvénnyel, viszont rengeteg rendezvény van Palicson minden hétvégén. Tavaly óta, ugye, amióta én igazgató vagyok, arra fektettük a hangsúlyt, hogy Palics minden részét egy kicsit promotáljuk, ezért is voltak új rendezvényeink a különböző részein a Palicsi tónak. Tavaly először volt idénnyitó a Homokos strandon, ezt szeretnénk idén is újra megszervezni, tehát egy kicsit azt a részét is reklámozunk, promotáljuk a tónak, hogy igenis aktívan kikapcsolódni úgy is lehet a tópartján, hogy nem fürdenek benne az emberek, illetve volt egy nagyon népszerű eseményünk, a Palicsi piknik. Augusztus első vasárnapján ezt szintén szeretnénk megrendezni, mert nagyon nagy sikere volt, rengetegen eljöttek, úgyhogy első rendezvényünk volt, és ezt szeretnénk erre egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, de ugyanakkor más rendezvényeink is lesznek, például fölélesztettük 5-6 évvel ezelőtt a hagyományát annak, hogy zenészek zenéljenek a zenepavilonban, a sétányon sétáló embereknek, ez ugyanúgy most 8 hétvégén keresztül kerül majd megrendezése vasárnaponként este 7 órától.
0: Gondolom, további részletek pedig a Park Palics Kft. Facebook oldalán.
2: Igen, és a honlapunkon.
0: És természetesen majd itt az Újvidéki Rádióban erről majd igyekszünk minél gyakrabban beszámolni. Most azonban, kedves hallgatóink, mivel Bálint Novák Mirella azért még nem élvezte ki elég

0: Itt az Újvidéki Rádió.
1: Gazdasági figyelő.
2: Szerbiában elterjedt jelenség a kétes értékű üzleti minősítések és hiúsági díjak odaítélése. Ezek sokszor hangzatos, de szakmailag megalapozatlan elismerések a cégeknek pénzért. A szerb és nemzetközi oknyomozó portálok feltárták, hogy ezeket a díjakat és igazolásokat gyakran átlátható kritériumok és valós bírálati folyamatok nélkül osztják ki. Tudtuk meg Stanko Zsuzsa közgazdásztól. Nagy Emília kérdezte.
3: Szerbiában elterjedt jelenség ez, hogy kétes értékű üzleti minősítéseket árulnak, értékesítenek. Aki komolyan gondolkodik ilyesmibe, több ezer eurót kell, hogy kiválasztjon erre a történetre. Vannak megbízott revizorok, revizorházak, illetve olyan cégek, akik ilyesmivel foglalkoznak, és azt nem adják egy éjszaka alatt. Ezek átvilágítások, amikor a pénzügyi gazdálkodástól kezdve mindent átnéznek a szakemberek. Ez tulajdonképpen a szerb gazdasági kamara égisze alatt is megtörténhet, illetve a gazdasági kamarának van egy ilyen kimutatása is, és ők már föl is hívták.

0: a figyelmet ezekre a visszaélésekre, és itt a nagy cégekről beszélgetünk. Ami a kicsiket illeti, amire elsősorban vonatkozik a kérdés, személyes tapasztalat alapján is elmondhatom, találkoztam ilyesmivel. A bonitási kiválóság, úgy hívják, tehát certifikát bonitétne izbrusznoszti. Ez egy olyan csapda, ami ugyanúgy, mint ahogy elmondtuk ugye a nagyoknál, ugyanúgy vonatkozik rájuk is, csak nem sértve senkit. A kicsik azok tudatlanabbak ebben a világban, főleg amikor kezdőkről van szó. Ugye a kezdő vállalkozóknak, illetve még kisebb cégek vezetőinek is szerveznek ilyen-olyan képzéseket, jogi téren, pénzügyi téren, mire kell vigyázni, hogy kell indulni. Nincs tudomásom arról, hogy ilyesmire is fölhívják a figyelmüket. Ezek az emberek, akik profitszerzés céljából csinálják ezt, egyáltalán nem nézik át a gazdálkodást, nem nézik át az üzletelést. A gazdasági nyilvántartási ügynökségnek az evidenciójában, nyilvántartásában ugye minden bejegyzett cég megtalálható, és nagy többségüknek kötelessége megjelentetni az évvégi elszámolásokat. Programokat csinálnak, készítenek erre már, hogy átnézzék, aki nincs blokád alatt, akinek nem negatív a gazdálkodása, azokat fölkeresik, és bombázzák telefonhívásokkal, e-mailekkel, pár ezer dinártól 10 000 dinárig terjedő összegekért kínálnak olyan csomagot tulajdonképpen, aminek a szerves része egy bekeretezett nyilatkozat vagy bizonylat. Találkoztam olyannal, ahol egy kis irodának a falán ki van téve ez, és büszkén mutogatja az emberke, holott alig-alig foglalkozik, vagy egyáltalán nem is foglalkozik gazdasági tevékenységgel. Itt polgárok társulásairól, civil szervezetekről is beszélgethetünk, akiknek ténylegesen nincs olyan mutatójuk, nem lehet olyan mutatójuk, hogy mekkora piaci részvételük van, illetve mennyire pozitívan gazdálkodnak. Volt egy akció pár évvel ezelőtt, hogy fölhívjuk a figyelmüket az embereknek, sőt az ombudsman beszélt ilyen dolgokról. Elismert könyvelők próbálták a saját klienseiknek fölhívni a figyelmét, de sajnos így többször megtörténik az, hogy ez ilyen hiúsági bizonylat vagy hiúsági mutató, hogy próbáljuk meg, azt a pár ezer dinárt odaadjuk, és aztán, na most nagyon nagy becsapás az, hogy amikor ugye pályázunk, illetve pályáznak ezek a kisebb vállalkozók is, akkor nagyon sokat jelent egy A besorolás, ezeknek értéke van, de ezek a pár ezer dináros bizonylatok mögött nincs valós érték. Tehát itt a nagy becsapás, hogy nem dolgoznak érte ezek az emberek, illetve annyit dolgoznak vele, hogy megkeresik a nyilvántartási ügynökségnél azokat a kisebb cégeket, akik éppen most kezdenek, akiknek ez sokat jelenthet, hogy ú, van egy ilyen bizonylatom, kiteszem még a falra, és akkor jönnek a vevőim, vagy az üzletfeleim, meglátják, hát ha egy pályázatnál is majd esetleg elbírálás során ez pozitív lesz nekem, nem lesz. Tehát ez csak pénzcsalás, amit ugye bizonyítani, illetve büntetni nem lehet, mert tulajdonképpen ő nem csal, ő ad neked egy olyan papírt arról, hogy te jó gazdálkodsz. Na most az, hogy mi áll mögötte, illetve hogy mit jelent az, hogy jól gazdálkodok, hát nem egy revizor, egy megbízott revizor ház írja alá, hanem egy olyan cég. Na most ezeket a cégeket is lehet vizsgálni. Tehát, hogyha valaki kap egy ilyen fölkérést, akkor megnézem a nyilvántartási ügynökségbe, elérhető. Mikor alakult, ki a tulajdonosa, milyen szolgáltatásra van bejegyezve, tehát annak alapján már utána lehet keresni, ugye az internet világában élünk, hogy vannak-e szakemberei, van-e ellenőre, revizora, megbízott emberek, akik ezt meg tudják érdemben csinálni, és nem csak arról szól, hogy sokszor csisítsuk ezeket a bizonylatokat, rámázzuk és adjuk neked pár ezer dinárért.
1: Vannak olyan elismerések, amik viszont jogosak, amit nem így, már csak azért, hogyha én vásárlóként vagy fogyasztóként bemegyek egy étterembe, hogy én meg tudjam különböztetni, hogy ez tényleg kiérdemelt díj, a másik pedig megvett díj. Azért vannak olyanok is, amiket tényleg kiérdemelnek, ugye? Tehát nem általánosíthatunk, hogy semmilyen ismerés a falon az nem jelent semmit, valamelyik azért jelent?
0: Nem általánosíthatunk. Vannak olyan cégek, akik mögött komoly szaktudás, komoly munka áll. Tudjuk, ugye most bemegyünk az étterembe és megnézzük. Az ISO standardok, a HACCP előírások, azok elismert és ismert bizonylatok. Tehát egy jó nevű étterem, egy nagy étterem nem tesz ki a falra olyat, hogy HACCP elismerése, illetve certifikátja van, ha az nincs meg, mert az megint csak büntetendő. Itt lehet, hogy csak kivételekről beszélünk, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy ritka kivételről. Persze, hogy vannak, természetes, hogy a nagyok, a komolyak, akik rá tudják szánni az összeget, azok rá is szánják a több ezer, illetve 5-6 ezer eurót is arra, hogy egy komoly céggel átvilágítassák magukat. Ki kell, hogy emeljem azt, hogy ez nem csak azért van, hogy kitehessük a falra, hanem a vállalatnak, ha van egy célja, akkor a cél elérése érdekében megpróbálja megkeresni azokat a gyönge pontokat, ahol ő nem jó, illetve ahol javulhat. Erről is szól a revízió, az ellenőrzés, és amikor ez megtörténik, akkor ő kiteszi a falra annak az elismert cégnek vagy az ISO jelzését, ugye vannak számozott ISO jelzések, ami van általánosítva, illetve megvan, hogy melyik célcsoportnak milyen ISO megfelelősség kell, mondjuk szinte azt tudják a legtöbben, hogy a HACCP rendszer az az élelmiszerbiztonsági rendszer, tehát vannak, persze, hogy vannak, nem általánosítható, ez a lényeg, de nagyon oda kell figyelni.
1: Kihöz fordulhat a fiatal vállalkozó, amikor kap egy ilyen papírt? Hiszen ezek az üzenetek, ezek a megkeresések, ezek elég profin vannak megírva, tehát tudok olyat is, aki majdnem bedőlt neki az utolsó pillanatba kapcsolt, úgymond, hogy hát ez nem biztos, hogy így van, ahogy leírják, vagy nem biztos, hogy érdemes ezért fizetni. Kihöz lehet fordulni?
0: Elsősorban azokhoz a szervezetekhöz, ahol megkapta már az indulásra szükséges tanácsadást, vagy a könyvelőhöz, mert egy könyvelő is, hogyha komolyabb könyvelői irodáról beszélünk, azok is utána tudnak nézni ezeknek a dolgoknak, illetve tájékozottabbak, de a végső soron a Szerb Gazdasági Kamara az, aki érdemben információt tud arról adni, hogy ki az, aki ilyesmivel tud foglalkozni. Ettől függetlenül is, hogyha idáig nem is akarunk elmenni, a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség, ugye úgy ismeri mindenki, hogy APR, Agencia za Privredne Regisztre, ott meg lehet keresni név szerint, hogy kicsoda, micsoda ez, aki ezt kínálja. De én azt mondom, hogy egy könyvelő az már tud információt adni erről.
1: Végezetül még annyit emelnék ki, ugye elmondtuk, de azért erősítsük meg, tehát itt bűncselekmény tulajdonképpen nem történik, ők nem hazudnak, ők nem kínálnak valótlant, csak nagyon jól van megfogalmazva ez a dolog, tehát rendőrséghez folyamodni értelmetlen, igaz?
0: Itt teljesen értelmetlen bármilyen jogi eljárást indítani, mert ők nem mondják azt ki, hogy ők revízorok által végzett átvilágítás után adnak ki egy ilyen elismervényt. Ők nem ISO certifikátot kínálnak, ők nem HACCP certifikátot kínálnak, ők egy bonitást kínálnak. Az, hogy egy bonitási bizonylat mit jelent, illetve mi van mögötte, az kényes kérdés, de ők nem kínálnak valótlant, ez a lényeg.

Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjének első óráját hallgatták. A munkatársak Hegedűs Erika, Móricz Éva, Nagy Emília, Vörös Gábor, Pót Simon Teodóra, Horváth Csaba zenei szerkesztő és nevenatyúk műszaki munkatárs nevében Trifkovics Rita köszöni meg a figyelmet. 11 órakor híreket mondunk, a hírszerkesztő Úri Attila, a bemondó Váci Zsolt. 11 óra 3 perckor számítok ismét a figyelmükre, amikor folytatjuk a heti gazdasági figyelőt. Tartsanak velünk a második órában is.

0: 11 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: A parlament május 18-án kezdi ülését a választási törvénycsomagról, melyet várhatóan még a hónap végéig elfogadnak, mondta Ana Brnabić házelnök. A jogszabályokat az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának ajánlásai alapján módosítják majd. Reményének adott hangot, hogy az ODIHR hamarosan kézbesíti véleményezését a március 13-án elküldött politikai aktivitás finanszírozásáról szóló törvény kiegészítéseket illetően. Brnabić szerint a héten a hivatalnak kézbesítik a korrupció megelőzését célzó jogszabálymódosításokat is. Ezzel Belgrád eleget tesz a hivatal minden korábbi ajánlásának. Egyetlen kivétel a mozgássérültek szavazásáról szóló módosítás. De itt technikai problémákról van szó, amin Szerbia folyamatosan dolgozik. A választások kiírásával kapcsolatban a házelnök elmondta, hogy az időpont az államfőtől függ, mivel ő a hivatalos intézmény ebben a kérdésben. A korábban kezdeményezett, majd elnapolt kormány elleni bizalmatlansági szavazással kapcsolatban elmondta, azt hamarosan újból napirendre tűzik. Az éjszaka földrengés volt Bezdánnál. A Köztársasági Szeizmológiai Intézet közlése szerint a 4,1-es erősségű földmozgást éjjel 2 óra 35 perckor mérték. Az ilyen nagyságú földrengések az epicentrum körzetében kisebb anyagi károkat tudnak okozni. Ezt követően két kisebb földmozgást is mértek, egyet szintén Bezdán környékén, egyet pedig Divcsibaránál. 21 ember meghalt a kínai Hunan tartományban, miután robbanás történt egy tűzi játékgyárban. Xi Jinping elnök vizsgálatot rendelt el az ügyben. Arra utasította a hatóságokat, hogy erősítsék meg a kockázatfelmérést és az ellenőrzéseket az iparágon belül. A helyi média szerint a baleset még tegnap délután, helyi idő szerint 16 óra után történt Changsha-ban. Ez a város a tűzi játékgyártás egyik központja. A kínai internetes felületeken megosztott videókon sűrű füst látható, amely egy hatalmas területről szállt fel. A környéken összeomlott épületek és törmelék volt látható. Kína egyébként tavaly több mint 1 milliárd dollár értékben exportált tűzi játékot, ami a globális értékesítés körülbelül kétharmad.

0: csodát tette ki.
1: Időjárás jelentés.
0: Vagyaságban részben beborul, a hőmérséklet napközben 27 fok körül alakul. Holnap a tartomány északi részein csapadék lehetséges. A hét hátra levő részében is előfordulhat zápor, zivatar. A maximális hőmérséklet nem változik jelentős mértékben. Kedves hallgatóink, híreinket hallották 11 óra múlt 3 perccel. Hírekkel legközelebb a déli híradóban jelentkezünk.
2: Hirdetések. Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
3: Hirdetések.
4: Heti gazdasági figyelő.
5: Ismét Trifkovics Rita köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit, a műszaki munkatárs neven atyuk. Második óránk fogyasztóvédelmi mellékletében a fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelés fontosságáról két iskolában érdeklődtünk. A vajdasági magyar vállalkozókról szóló sorozatunkban ezúttal bácskosudfalvi pékséget mutatunk be. Az épített örökségről szóló rovatunkban a Ferenc csatornáról hallhatnak. A műsort ezúttal is tőzsdepercekkel zárjuk. Tartsanak velünk!

0: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben folytatjuk a fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelésről szóló sorozatunkat. Ezúttal két iskolában, egy vajdaságiban és egy magyarországiban érdeklődtünk a fogyasztóvédelmi oktatásról. Hegedűs Erika kérdezte a tanárokat.
2: Szekeres Krisztián vagyok, Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Makói Návai Lajos technikumából és kollégiumából, tehát Makóról. Közgazdasági, logisztika, pénzügyi ágazatokkal dolgozunk alapvetően, illetve néhány év óta hozzánk tartozik ipari képzések is. Festő, szobafestőmázoló és CNC heggesztő különböző szakipari képzés is tartozik hozzánk.
3: Magyarországon mennyire építették be az oktatási rendszerbe a fogyasztóvédelmet, mint tantár, vagy esetleg résztantárgyat?
2: Abszolút. Kereskedő ágazati csapat, és nekünk a tananyagunknak a kötelező része tulajdonképpen immáron jó néhány éve a fogyasztóvédelem, úgyhogy az alapokat azt a tanórákon megkapják tőlünk, tanároktól, és aztán ők építkeznek még ezekbe a különböző témakörökbe.
3: És a gyakorlat aztán az élet hozza a gyakorlatot?
2: Így van, az élet hozza a gyakorlatot, de ők is egyébként már viszonylag korán, 10 éves koruktól vásárlóvá válnak, hiszen az internetes vásárlásokat ugye korán el tudják kezdeni, és ők is bizony fiatalon belecsöppennek már ezek be a témakörökbe, és megmerem kockáztatni, hogy néha több tapasztalatuk van egyébként az internetes vásárlásokkal kapcsolatban, mint nekünk, úgynevezett boomereknek, idősebb felhasználóknak.
4: Nagy Pál Judit, közgazdasági és kereskedelmi iskola Zenta, mint közgazdász szaktanár dolgozok.
3: Mennyire hiányolja az oktatási rendszerből tantárgyként a fogyasztóvédelmet, mert hogy a mindennapi életünknek a része, viszont a szerbiai oktatási rendszerben nem iktatták be még a szakközépiskolák tanrendjébe se. Most úgy érzékelem, hogy azért önök a közgazdasági és kereskedelmi iskolába, nyilván, hogy ez személyfüggő, tanárfüggő, hogy beiktatják-e, de hiányolja-e a tanrendből a fogyasztóvédelmet?
4: Igen, mindenképpen azt meg kell jegyezni, hogy ez mint semmint tantárgy, semmint tananyag nem szerepel. Viszont pont ezért jó nekünk ez a verseny. Mert mi minden évben foglalkozunk a fogyasztóvédelemmel, és ha már mi foglalkozunk néhányan, nem csak mentorok, hanem ugye azért jó néhány diák készül erre a versenyre, így a többiek is ezen keresztül sok-sok információhoz jutnak, mert ezeket az előadásokat ők is meghallgatják. De tény és való, hogy azért lehetne, valószínű, hogy lehetne valahova, valamelyik tantárgyhoz beilleszteni, esetleg jogból, vagy valamelyik kereskedelmi tantárgyból. Teszünk mi róla említést, de csak említés szintjén.
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.

0: Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal egy Bácskosút falvi pékség tulajdonosáról hallhatnak. Kollár Olivér mintegy két hónapja alapította vállalkozását, a Prosperitáti Alapítvány pályázatán vett részt. A munkásait vidékről alkalmazza, de a családból is részt vesznek az üzlet működtetésében. Nagy Emília kérdezte.
1: Kezdjük akkor azzal, mi ismerjük egymást, tegeződünk. Miért döntöttetek úgy, hogy vállalkozást indítsatok, mikor nyitottatok és miért?
2: Hát igen, a nyitás az 9-én volt, márciusban. Hát előtte volt kb. Egy olyan jó hónap előkészület, mivel az előző tulajdonosok akkor nyithagyták ezt az egész pékséget, egy kicsit úgymond el volt hanyagolva. Nagyon sok munkánk volt az körül, hogy ezt rendbe rakni, takarítani, olyanná tenni, mint most, ahogy kinéz. Tehát, hogy a vevők számára ez szép legyen, kultúrált, használható. Hogy miért indultunk? Hát az indulás az azért történt, mert a feleségem ugye itt a szomszédban dolgozott a hentes üzletbe, és hát ő úgymond kiszagolta, hogy ez a pékség majd eladó lesz, vagy kiadó lesz, vagy pedig, tehát hogy egyáltalán az előző tulajdonosok ezt abba fogják hagyni. És akkor ilyen családi megbeszélésre indultunk, tehát igazából én ráírtam az előző tulajdonosra, ő ugye koszovói származású, és akkor megírtam neki, hogy érdekelne engemet, vagy hát bennünket, és akkor tudunk erről beszélni, ő fogadta, és akkor ugye, amikor új év után hazajött, vagyis hát idejött, akkor találkoztunk, és akkor beszéltünk erről. Persze eldöntve a család előtte, hogy bele fogunk menni ebbe a dologba, hogyha ugye megfelel az ár, tehát az egész megegyezés jó sikerül.
1: Tehát akkor itt nem bérbe vagytok, hanem ezt megvetted, ezt a helységet?
2: Bérbe vagyunk, mint a helység, az bérbe van, tehát az béreljük, az egy lofti-náci származású emberé, aki most Újvidéken él. Mi a gépeket, magukat a gépeket, meg ezt az üzlethelyiségbe ezeket a vitrineket, a polcokat, ezt vettük meg az előző tulajdonostól. Ezek itt voltak, és ezeket ugye megvettük, és akkor ezeket is használjuk.
1: Most, hogy elmondhatjuk, talán hallják a hallgatók is, hogy bejött egy vásárló, tehát folyamatosan adják egymásnak az emberek a kilincset. Azt tudom, hogy az első napokban annyian voltak, hogy minden elfogyott. Ugye mit éreztek, ez még maradt, ez a nagy érdeklődés azóta is?
2: Hát mondjuk az első három, talán négy nap, azt mondhatom, hogy az annyira zsúfolt volt, tehát annyira nehéz volt, egyáltalán azért, mert ugye nekünk ez teljesen új, nem foglalkoztunk ki.

0: Ilyesmivel is akkor ugye ez mindenkinek a családból, ugye a feleségem, a két menyem. Nekünk ez az egész pékségben, ez a kiszolgálás, minden, ez teljesen új, és az az első 3-4 nap nyomás, az nagyon nagy volt. Köszönve ugye a falu lakosainak, a környező szerintem településekről is sokan benéztek, ugye, mert mivel új, újdonság, és akkor nagyon nagy volt a nyomás. Utána mondhatom, hogy egy ilyen stabilizálódás kezdődött, és tehát azt a nívót ugye nem, tehát az a nívó nincs, az az első 3-4 napos, de viszont szerintünk elfogadható az a mennyiség, az a profit, amit tudunk megvalósítani. Természetesen még 100%-ban ezt nem tudjuk, ugye, hogy mennyi az annyi, magyarul mondva, de tehát kezdünk most már mindent konkrétan vezetni, amit beszerzünk, amit eladunk, mi az, ami ugye sajnos van eldobandó is, mert ugye nem tudod, egy pékségben nem lehet kiszámolni pontosan, hogy ugye miből hány kenyérkör, sütemények, stb.
1: És az, ami történik konkrétan, hogyha nem titok? Tehát ilyen esetleg kis állatoknak, vagy malacoknak valahova itt kinek jut az?
0: Hát igazából van egy ilyen, hát most ilyen zsákos kenyérnek mondják, ugye, tehát amíg fönnmaradt egy-két napos, azt így tudjuk értékesíteni, vagy pedig az egyik fiunknak vannak disznó, és akkor hogyha ugye kicsit több összeszalad, de hál' Istennek azért akkora mennyiség nincsen, tehát elég jó, el tudjuk találni már most az utóbbi időben, hogy nincs sok eldobnivaló, nincs sok hulladék.
1: Említetted itt a menyőket, ugye, meg a feleséget, a fiad is itt dolgozik, őt is sűrűn látom.
0: Ő csak besegítette ezt a hónapot, és akkor aztán ő úgymond kiszáll majd ebből a játékból, ő hát egy kicsit ezt a marketing részét, ilyesmit fogja csinálni, de mint munkás nem fog dolgozni, ő a legidősebb fiam, a másik kettő, meg ugye azoknak van munkájuk, ők nem, ebben nem vesznek részt, a két mennyi, ő vesz részt, mint eladó, meg a feleségem.
1: És hogyan sikerült megindulni, honnan volt kezdőtőke?
0: Hát ez önerőből indultunk meg, és akkor most várjuk, megy ez a prosperitáti pályázat. Megpályáztunk, mint kezdő vállalkozás, és akkor úgy indultuk meg, ugye, hogy tehát megindultunk még előtte, tehát kezdő vállalkozás, de már mint működő vállalkozás, mert ugye még a február 20-án azt hiszem akkor zárult le a pályázat, és akkor még már előtte megnyitottam, igaz, nem dolgoztunk még, március 9-én kezdtünk, de viszont mint vállalkozás már élt akkor, amikor. Hát nem volt föltétel, de talán úgy mondták, hogy talán nagyobb az esély, hogyha már ugye mint működő, vagyis már mint bejegyzett vállalkozás. És akkor így sikerült összehozni. Most várjuk az eredményt, hát majd csak valami.
1: Ki készíti a végsüteményeket, illetve a kenyeret?
0: Ezt mondhatom, hogy indulásra nagyon nagy szerencsénk volt ezzel. Egy falubeli pékkel volt megbeszélve, aki már van több éves tapasztalata, és ő sajnos az utolsó, hát egy 3 nappal előtte lebetegedett, tehát a lábat érde valami lett vele, tehát már ilyen hosszabb előzménye volt ennek, és egy 3 nappal előtte szólt, hogy nem tudja vállalni. Tehát akkor ez egy, hogy most akkor mi lesz, hogy lesz, mert ugye közülünk egyikünk se nem tud, tehát a pék szakmához nem értünk, most otthon tudunk ilyen kis pizzákat, vagy valami ilyen dolgokat ugye megsüdögetni, meg nem tudom én, de hát így komolyabban ugye ez nem megy. És akkor nagyon nagy véletlen egy topolyai, aki még most is dolgozik, meg szerintem maradni is fog, ő Írországból érkezett haza, ő neki volt Csantavéren péksége, ő a Pató Kornél, a Zsaklinának, a menyeinknek nagymamájáiknál a szomszéd, és akkor ezek véletlen a nagytata szólt, hogy hát miért nem mész át, és akkor kérdezed meg ezt a szemét, úgyhogy hát hatalmas szerencsénk volt vele, elvállalta, úgyhogy meg tudtunk indulni. Meg közben jelentkezett egy másik, az Izsák Krisztián, ő pedig ide pakolt Telecskáról, itt él az édesanyjával, ő meg már jelentkezett, időközben még itt mentek a javítások, ugye a takarítás, minden, hogy jelentkezik, mint pék. Úgyhogy ő volt a második, és velük kezdtük, tehát két pékkel, de már a második nap kiderült, hogy ez így. Tehát nem megy, ez egyszerűen nem győzzük. És akkor megint lett egy nagyon nagy szerencse, megint a Zsaklinának köszönve, hogy egy burekost, mert ugye a pékek általában, akik a kenyeret, meg a süteményeket, vagyis az ilyen péksütemény, kifli, perec, nem tudom, miért csinálják, ők nem tudják a burekot azért, mert ez a burek, hogyha úgy van csinálva, hogy reklámozzam magamat, mint ahogy nálunk van, tehát minden kézzel maximális minőség, én azt mondom, én úgy mondtam, hogy egyiknek, másiknak, hogy ez földön kívüli burek, ilyet nem tudnak érni környéket. És őtet is megtaláltuk, ő pedig a Lénárd Josip, ő szintén topolyai, mint a Kornél, úgyhogy igazából most mind a három pékünk úgymond vidékről van, egyedül ez a Krisztián, ő, aki most itt él, de hát ő is ugye vidékről jött ide.
1: Akkor te mint cégvezető vagy itt jelen?
0: Igen, én mint cégvezető, mert meg hát most cégvezető, ugye? A cégvezető ilyen esetben csinálhat mindent. Tehát úgymond, amiben tudok besegíteni,

0: Segítek ma is például itt az üzletben is korán reggel, mert ugye kezdünk már, fél ötkor már indulunk, fél ötkor már jönnek a munkások, egy, kettő, öt, benéz már. Igazából öttől volnánk hivatalosan nyitva, de hát beengedjük az embereket, mostan nem mondhatom neki, hogy megy dolgozni, nem tudom én, ugye ilyen szezonmunka vagy bármi, és akkor most, hogy ne jöjjenek be, nyilván ez nekünk ugye plusz pénz, meg hát az emberekre nézve, és akkor ugye tudnak reggelit vásárolni, mert már van fél öt, fel azért itt már meg van telve a pult, tehát minden kint van a helyén, úgyhogy indulhat a vásárlás.
1: És a pékek hányra jönnek? Ők gondolom sokkal korábban.
0: Hát igen, ők ugye, mint pékek, ez éjszakai munka, tehát ők itt vannak már, hát most egyelőre úgy van megoldva, hogy ilyen 10 óra felé érkeznek, és akkor reggel 6-ig. A burekos, ő egy kicsit másképp van, ő 3 órára jön, és akkor itt van ilyen 10-11-ig, amikor ő fejez, vagy amikor megcsinálja azokat a dolgokat, a burekot meg ő csinálja, az ilyen leveles tésztából ezeket a süteményeket.
1: Emlegetjük ugye a kenyeret, meg a burekot, mi az, amit még kiemelnél a kínálatból? Mi az, amire büszke vagy, ami érdekesebb? Tudom, hogy van egy olyan kenyér, aminek én a nevét se tudom kimondani, ez valami olasz, ugye?
0: Hát igen, úgy próbáltunk összeállítani a kenyereket, tehát ugye az, amit államilag úgymond kötelező, ugye ez a száva kenyér, az, ami 59, az van, mint fehér kenyér, akkor van egy házi jellegű kenyerünk, akkor van integrált kenyér, ami ilyen magvas, nem magvas, csináljuk kétféle kép, mert van, akinek az idősebbek, főleg a protézisra hivatkozva, hogy alá megy a mag, csak csináljunk olyat is, hogy nincsen rajta. Meg van ez a furcsa nevű kenyér, ugye, amit mondasz te, hogy furcsa nevű. Igazából én sem tudom pontosan, olasz jellegű ciabatta, ciabatta. Én is egy kicsit töröm ezt a dolgot, de tehát nagyjából ezek vannak. Ez mellett van még ilyen gombócos kenyér, toast kenyér, ezek ugye úgymond ezek a klasszikus tepszis kenyér. Meg van még, most elkezdtünk kis cipókat csinálni, ilyen fél kilós kis cipókat, meg a virágkenyér. Tehát akkor kenyérből ez volna a kínálat. Ugye ez mellett vannak ezek a standard dolgok, kifli, perec, sós, szezámmagos.
1: Az édesek nagyon finomak, azt hallottam.
0: Az édesek, igen, ezekből van többféle ízesítés, van meggyes, almás, barackos, van ilyen mákos tekercsünk, meg diós, akkor van ez a klasszikus beiglis, azt is csináljuk. Meg hát ugye mindezek mellett a burekok, ötféle burekunk van, van a túrós almás, pizzás, húsos, meg sonkasajt.
1: Volt-e már olyan különleges igény itt az édesekre? Gondolok például, hogy cukormentes. Van, aki kért már esetleg ilyesmit?
0: Hát most én nem tudom, mert ugye annyit nem vagyok a pultban, de mondjuk azt hallottam már, például kérdezgetik ugye, hogy vannak ilyen additívok, nem tudom én, na most ez, igen, van, mert ez nélkül már ugye nem működnek ezek a dolgok, tehát ez az a hagyományos kenyérsütés, ugye, amit nem tudom én, néhányan még tőlem idősebbek is ugye elképzelnek, hogy az sajnos már nem, tehát nem tudunk olyat csinálni.
1: Most nyitottatok, ugye nem régen ezt már mondtuk, de úgy tűnik az interneten, hogy mindig jön valami újdonság, eltelik pár nap, és akkor van ez is, van az is, ugye most legutóbb a kávé, amit láttam. Mi az, amit még terveztek bevezetni így a közeljövőben? Vannak-e még tervek?
0: Igen, nem sok idő múlt el ugye a nyitás óta, de hát ez is egy olyan terület, hogy amikor most nem tudom én, valószínű, hogy egy idő után megunják azt a fonott mákos kalácsot, ugye, akkor az helyett valamit ki kell találni, valami ilyen olyan túrós batyú, vagy nem tudom én, valami, mindig egy kis újítás kell, nyilván nem minden nap, de most havonta, vagy két hetente, vagy amikor lássuk, hogy valami ugye már nem úgy megy. Most van például egy ilyen almás, ilyen leveles dolog, ugye ez a croissant-os dolog, ami már most harmadik napja látjuk, hogy egyáltalán, tehát valami nem vásárolják, tehát akkor ez nyilván ki lesz iktatva, majd valami mást kitalálunk helyette. Persze a kávé ugye meg a teja, na most a kávé-teja dolog, ez már megindult, tehát ez az ötlet már akkor megvolt, amikor ugye eldöntöttük, hogy itt lesznek bent asztalok, székek, tehát hogy egy kicsit elvigyük ilyen, hogy mondjam, ilyen városiasabb jellegre, mert ez Maroicán sajnos ez nem nagyon divat ez, hogy mindenki szalad, dob bele a zacsiba, és akkor majd én otthon megeszem. És akkor ezt szerettük volna egy kicsit elvinni abba az irányba, hogy üljenek le az emberek, igyák meg kis kávéjukat, egy nem tudom én, csokis tej, egy valami édes sütivel, vagy nem tudom én, vagy csak magába egy kávét. Tehát, hogy egy kicsit úgymond eltöltsenek egy kis időt, leülnének, elbeszélgessenek. És akkor ez a kávé, meg ez a dolog, ez még akkor indult, ugye, hogy lesz. Na most, mint újítást, még amiket nem vittünk be, volt itt tervben a lepény, ugye a sós lepény, pancerotti, akkor szeretnénk még fánkot majd. Tehát ez ilyen olajba sül dolog, ez még nincs beindítva. Meg egy olyan ötlet még, amit ugye szintén beszeretnénk, ezek a pizzák. De akkor azt a pizza dolog, tehát azt komolyan csinálni, a sütő megvan hozzá. Ez most még azt fogja megválasztani, hogy a délutáni vásárlók, ugye, hogy ez mennyi, tehát hogy egyáltalán ezt megéri, profitabilis ez a délután, mert ha pizzát bevezessük, ugye ez délután este, meg akkor szállítás, mindent, tehát ezt még majd átgondoljuk, de tervben van ez is.
1: És csinálják ezt, amit mondtál, hogy szeretnétek, hogy itt leüljenek és megegyék, ez működik?
0: Mondhassuk, hogy azért úgy leülnek, nem tudom, ma is ugye piac voltak azért. Nem mondom, hogy mekkora mennyiség, de meg lehet, hogy tehát itt meg kellene célozni, ha a Moravici nép ugye nem akar, akkor egy kicsit az idegeneket, meg külföldiek, nem tudom, ilyen valaki. Na most egyelőre úgy nincsenek még ilyen reklámok, ez is terve van, hogy a falubejáratban majd, és ez is folyamatban van, hogy ugye kirakni, hogy hol vagyunk, tehát egy hirdető táblát. És ezzel gondoljuk megállítani ezt, elég jó forgalom van itt, tehát itt, ami azért köröztül megy a falun, ennek egy részét ezzel majd megállítani ide. Jó, ha nem ülnek le, de legalább vásároljanak, meg most nem tudom én, ugye kamionosok, egyet pihen, valamit megeszik, ugye toalettunk van, mert az kötelező, ugye, hogyha már leülsz, tehát hogyha van asztal szék, ugye, ahol el lehet fogyasztani, akkor ez kötelező, úgyhogy tehát erre is fel vagyunk készülve, csak még úgymond folyamatban van majd csináljuk ezt is.

0: Utazunk és utazzunk, Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban rendhagyó módon ismét a Ferenc csatornáról lesz szó. Annak kapcsán, hogy áprilisban a Vajdasági Múzeumban több hetes kiállítással Kis József vízépítőre emlékeztek, akit a csatorna egyik tervezőjeként és építőjeként jegyeznek. A Bácskai Nagy csatornáról folytatjuk az ismertetőt Korenci Lászlóval, a Vajdasági Helytörténeti Társaság tagjával.
2: Török kiürzése után tehát mindjárt lassan jöttek vissza, hisz tudjuk azt, hogy az első visszatelepítési kísérlet kudarcot vallott, és hát felső Németországból kellett telepeseket hozni, ez is a Habsburg politikája volt, de más nem nagyon tudott visszajönni. Azok is a saját házaikat se tudták nagyon fölépíteni, nemhogy csatornát ássanak. A török ilyesmit nem csinált, és egy másik adat, ami arra utal, hogy nagyon-nagyon régi a csatorna, az abból a tényből fakad, hogy a térképen nagyon szépen látszik, hogy a két vége el van tömődve. Miért a két vége? Hát a két folyónak a hordaléka. Viszont akkora mértékben, hogy részben művelhető is legyen, 50-80 év alatt nem tömődik el egy ekkora csatorna, tehát sokkal-sokkal nagyobb idő kellett, hogy elteljen, hosszabb idő. Viszont mikor jött török Bácskába? Hát a Mohácsi vész, vagyis 1526. Innentől számoljuk, viszont ez 176 év, 180 év. Ez bőven elegendő arra, hogy a csatorna olyan mértékben tömődjön el, hogy már részben művelhető, de még részben, amikor magasabb a vízállás, akkor átbukik az akadályon, tehát a csatorna úgymond megmarad.
3: Ha azt a történelmi tényeket egy picit félretesszük, viszont építészeti, gazdasági vonatkozásban óriási jelentősége van, mert hogy a csatorna még mindig működésben van, tehát használt állapotában.
2: Igen, tehát az akkori emberek minden nagyobb árut, ami nehéz volt, vízen szállítottak. Az volt a Magyar Királyság legkedveltebb szállító eszköze. Hát gondoljunk bele, hogy sokkal könnyebb egy csónakot, vagy egy bárkát megépíteni.
3: Egy vízi alkalmatosságot,
2: bármekkora is, mint egy szekeret, amihez hatalmas szaktudás kell, kell hozzá nagyon-nagyon sok vas, vagyis érc. Ez az egyik szempont. A másik szempont pedig az, hogyha vízre ráteszünk csónakot, abba beleteszünk 10 zsák buzát, ezt egy 12-3 éve.
3: Tehát gyakorlatilag az volt az oka, amiért egy ekkora munkába belekezdtek, bármikor is kezdték.
2: Bármikor is kezdték, hát ugye miért építették? Erdélyből, amit hoztak le a Maroson, a Bánáti folyókon, a Bögén, a Temesen egyéb, azt a Magyar Királyság területére kellett szállni. Melyek voltak ezek a záruk? A só, Erdélyből, az ércek, hiszen nagyon sok érc volt, csak gondoljunk az aranyosi aranybányákra, a fa és a kő, hiszen ennek a területen nincs kő, tehát amíg jelentősebb épület kellett, ezt mindent onnan kellett hozni, vagyis folyón. És ezeket az objektumokat, hogy hát ez mind nagy tömegű áru. Mind nagy tömegű áru, és le kellett hozni. Hát a fát is tutajokon hozták évszázadokon keresztül errefelé, és ezért ennek megkönnyítése érdekében ásták ki a csatornákat. Másik történelmi tény, hogy a Délvidék volt a Magyar Királyság legsűrűbben lakott és legfejlettebb része. Úgy szerémség, mint a Krassószörény, Torontál és a Bács-Bodrog vármegye. Az itten termett buzát, szőlőt, bort, hát vitték Pestre.
3: Észak felé. És észak-nyugat.
2: Észak-nyugat, ezt mind hajón tették, hisz hatalmas mennyisége áru volt. Történelmi adat az is, hogy 64 szegedi polgárnak volt a szerémségi hegyeken szőlőföldje. Zentaiakkal háborúztak is. Viszont eljutni Szegedről Újvidékre, hát a vízi úton, le a Tiszán és aztán föl a Dunán, Ez
3: Tehát rövidítették az útvonalat
2: rövidítették
3: gyakorlatilag.
2: az útvonalat, ez az egyik, hogy rövidebb az útvonal, a kettő. Akkor, amikor vontatni kell a hajókat, akkor nem mindegy, hogy hát a Dunán vontatjuk-e fölfelé,
3: Tehát ahol sodrása
2: ahol
3: van.
2: sodrása van. A másik az, hogy egy olyan csatornán, amiben egy, hogy vagy irányítható a víz folyása, vagy pedig áll a víz. Tehát ez nagyon nem mindegy. És ezért ásták ki ezeket a csatornákat. Gazdasági szempontja volt.

0: Nem voltak őseink tudatlanok akkor, amikor ezeket a dolgokat csinálták. Azt nézték, hogy könnyebb legyen az életük.
1: És ezért miért most nem használjuk kiteljes mértékben talán?
0: Hát sajnos nem. Ugye erre két drasztikus példa. Folyóinkon, csatornáikon teherszállítás gyakorlatilag nincs.
1: Vagy nagyon minimális, nagyon lecsökkentett.
0: Hát ami van, az sajnos külföldi. Vagy külföldre irányul. Ez az egyik. A Bácskai nagycsatorna mai lapotban használhatatlan hajózásra. Megint el van tömődve, még nem annyira mértékben, de nagyon el van tömődve. Hajóflottánk nincsen, és hát sajnos a vasúti hálózatunkat is felszámolták gyakorlatilag.
1: És azért egy érdekes momentum, amiről már itt az épített örökségben beszéltünk, hogy hát gyakorlatilag a csatornán egy óriási zsilipet is építettek, ami akkori korban, amikor építették, nagyon jelentős építésnek számított.
0: Hát a csatornát többször felújították és tisztították. Az első jelentős, az a kis testvéreknek a munkája. Ha ők akkor nem csinálják meg, akkor kérdés az, hogy ma beszélhetünk-e egyáltalán Bácskai csatornáról.
1: Ez és az abból az időből kapta akkor a Ferenc csatorna nevet?
0: Hát azt hiszem, hogy
1: támogatta.
0: Igen, tehát, hogy támogatta, de hát akkor József volt a király, nem a Ferenc. De viszont az 1800-as évek vége felé már ismét aktuális volt a csatorna tisztítása, ez az egyik. Kettő, hogy a Duna és a Tisza szint különbségéből, meg a vízszint biztosítása érdekében már a kis testvérek is zsilipeket építettek. És ebből kifolyólag ezeket a zsilipeket újítani kellett. És az 1880-as évek, tehát majd így mondom, hogy a kiegyezés utáni években erre sor is került.
1: De ez akkor a jelentőségét is emeli,
0: emelte a jelentőségét, és a mutatja, csatornának. Hogy még akkor is használták, hiszen a vasútvonal akkor még nem nagyon volt. Kezdeti fázisban volt, ez volt az egyik, akkor még mindig olcsóbb volt a hajón szállítani, ez volt a másik. És felújították a csatornát és a zsilipeket is, meg a hidakat. Hát nagyon sok hidat mind a mai napig használunk.
1: Ez is az épített örökség
0: ez
1: része.
0: Ez is az épített örökség része. Kettő, hogy a zsilipeket és a vízkormányzó berendezéseket akkor már betonból építették.
1: Tehát tartósabb szerkezet.
0: Tartósabb szerkezet, és ezeket a betonépítményeket hát abban az időben világszenzációnak számított. Először alkalmazták a víz alatti betonozást. Ez az egyik. Kettő, ekkor épült meg a Földvár és Óbecse közötti leágazás, mivel akkor már Földvárnál a Tisza medrét megváltoztatták. Ugye a folyamszabályozás következtében. Ekkor épült meg a leágazás Óbecse felé, és ekkor épült meg az óbecsei zsilip is. Na, ez ipartörténetileg ismét egy hatalmas világszenzáció volt. Az első az, hogy maga Eiffel-mérnök és csapata tervezte meg a vaskonstrukciót. A beton, amit építettek, az újonnan üzembe helyezett Beocini vagy Spitzer cementgyárma készült cementtel készült. Ez volt a másik szenzáció. A harmadik szenzáció pedig az volt, hogy villanytelepet telepítettek a gátra, és tehát saját villanytelepe, amely arra volt elegendő, hogy a berendezés működtetése és kivilágítása saját termelésű áramba.
1: Sőt, állítólag a település egy részére is jutott belőle, kisebb mennyiségben.
0: Kisebb mennyiségben elképzelhető, tehát erre kutatások szükségesek, de ez akkor a világszenzáció volt, hogy Japánból is jött delegáció az átadásra, hogy megnézzék, hogy ezt hogyan lehetett megcsinálni. Megjegyzem, a 80-as években javították az óbecsei zsilipet betonnal. Most, ha kimegyünk a terepre, akkor a 80-as évek betonozása sokkal rosszabb állapotban van, mint az, amelyet az 1880-as években csinálták. Tehát itt is előjön az, hogy a munkáknak a minősége. És az alapanyagok minősége, hogy mekkora hatással van. Hisz az immár lassan 150 éve

0: Első idején, hiszen tudjuk azt, hogy csatornákat épített, le van jegyezve, vagy pedig sokkal, de sokkal korábbi ez az építmény, hisz ők ezt karba tartották, és tudjuk azt, hogy Zombortól Bács mellett ott volt a Mosztonga csatorna is, ami egy 100 kilométer hosszú, és körülbelül az is 80-100 méteres dolog. Tehát nagyon sok csatorna volt ebben az időben a Magyar Királyság területén. Geológusok felmérték, tessék megkapaszkodni, hogy több mint 20-szor több, mint amit ma ismerünk. És ez már, ezek a csatornák nagy része István király idejében is megvoltak és működtek. Tehát az állam alapításunk kezdete óta csatornákban gondolkodunk. Hisz árvízvédelmi szempontból is igen jelentősek voltak, hisz őseink nem gátakat építettek, hanem csatornákat, és szétvezették a területre vizet, ha lehetett, megvigyázták és használták. Tehát ezért van a középkori határjárásokban leírtak, hogy olyan tavakat emlegetnek, amelyek ma már a nyomát se találjuk. Miért? Hát ezek úgynevezett mesterséges tavak voltak, amelyeket úgy töltött,
1: alkalmanként
0: feltöltötték, és használták, megőrizték a vizet benne. Tehát őseink nagyon-nagyon értettek a csatornaépítéshez és a vízhasználathoz, a vízkormányzásához. Mert kellett a víz az élethez, és hát tudjuk azt, hogy nyáron nem sok esik, viszont tavasszal meg sok van belőle, tehát akkor megvigyázták.
2: Tőzsdei hírek.
3: Az újvidéki terménytőzsdén a múlt héten továbbra is kevés volt a vásárló. Leginkább a búzával kereskedtek. A 11,5%-os fehérjetartalmú kenyérgabona iránt érdeklődtek. A kínálat azonban ezekből a minőségi kategóriákból az átlag alatt maradt, így nem tudta kielégíteni a piaci igényeket. A búza kilójáért 20 dinár 70 para, illetve 22 dinár 77 para közötti árat kértek, ami 2,36%-os csökkenést jelent az előző hetihez képest. A kukorica piacon több volt az eladó, mint a vevő, akik elsősorban az aflatoxin elemzés nélküli tengerit keresték. Kilójáért 22 dinárt kértek, ami 1,35%-os csökkenést jelent az előző hetihez viszonyítva. A szója piacon nem jegyeztek jelentősebb aktivitást. A szójabab kilóját minőségi ellenőrzéssel 52 dinár 70 para, valamint 52 dinár 80 para közötti áron értékesítették, ami 0,42%-os növekedést jelent. A hét végén ugyan valamivel magasabb árat is hajlandóak lettek volna fizetni, de mivel nem volt elég eladó, nem kötöttek több szerződést. Az árva piacot gyenge kereslet jellemezte, főként kisebb mennyiségek iránt érdeklődtek. A jelentős árkülönbségek miatt azonban nem kötöttek üzletet. A takarmányipari melléktermék közül a répa szeletpelettel kereskedtek, kilójáért 27 dinárt kértek. A műtrágya piacán a kínálati árak enyhe csökkenést mutattak a hét folyamán, ugyanakkor a visszafogott kereslet miatt nem kötöttek szerződést.
2: Tőzsdei hírek.
3: A belgrádi börzén a múlt héten a majálisi ünnep miatt csütörtökig tartott a munkahét. Értékben jelentősen mintegy 76%-kal visszaesett a forgalom, a szerződések száma pedig közel a felére csökkent. Csak nem 235,5 millió dinár értékű kereskedést jegyeztek és 140 szerződést kötöttek. Az úgynevezett vállalati ingyen részvények közül a reptéri papírokkal kereskedtek, mindössze néhány darab cserélt gazdát naponta, egész héten 2000 dinárt fizettek érte. Tegnap szintén 2000 dináron zártak, és ennyi a mai nyitóár is. A folytatásban a devizaárfolyamokról. Az euró középárfolyama 117 dinár 38 para, az amerikai dolláré 100 dinár 50 para, a svájci franké 128 dinár 6 para, 100 forint 32 dinár 19 para, 100 dinár 310 forint 67 fillér, 1 euró 364 forint 80 fillér.

Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták. A munkatársak Hegedűs Erika, Nagy Emília, Vörös Gábor, Móricz Éva, Pócs Simon Teodóra, Horváth Csaba zenei szerkesztő és Nevenatyúk műszaki munkatárs nevében Trifkovics Rita köszöni meg a figyelmet. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben kedden délelőtt a 10 órai és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. A jövő héten is számítunk a figyelmükre.

Kedves hallgatóink, ismertetjük további műsorunkat, amelyet ultrarövid hullámon a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en sugározunk. Interneten is hallgathatnak bennünket a www.rtv.rs/hu honlapon. A déli híradó után népzenét sugározunk. 13 órakor hírek, majd Vajdaságon át 15 óráig, közben 14 órakor ismét híreket mondunk. 15 órakor délutáni híradó. 15 óra 35 perckor szempont, művelődési és művészeti heti szemle. 16 óra 30-kor hírek, majd hit, vallás, hitvallás. 17 óra 30 perckor híreket mondunk. 17 óra 45-kor nyelvművelőjegyzet. 18 órakor szellemi ösvények, interjúk spirituális úton járó tanítókkal és szakemberekkel. Ma mai műsorunkban az allergiákról, gyógynövényes terápiákról és tisztítókúrákról hallhatnak. Vendégünk Juhász Elizabetta népi gyógyító. 18 óra 30-kor esti híradó. 19 órakor Gyöngykalár is. 20 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a délelőtti gazdasági figyelőt. 21 óra 30 perckor késő esti híradó. 21 óra 40-kor összhang zenei műsor. 23 órakor hírek, utána kiséi zene. Éjfélkor hírekkel jelentkezünk, majd éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne takarodó, a szempont, meg a heti gazdasági figyelő ismétlése.

0: Hirdetések.
1: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
2: 12 óra a pontos idő.
0: Újvidéki Rádió. Déli híradó.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Lúri Attila
2: és Váci Zsolt.
3: Híradásunk tartalmából.
2: A házelnök reményei szerint ebben a hónapban elfogadják a választási törvénycsomagot.
3: Mától Szerbiában is elérhetővé vált az euró alapú átutalás a SEPA rendszeren keresztül.
2: Az iráni külügyminiszter szerint zsákutca a hajóforgalom biztosítására tett amerikai kezdeményezés.
3: Moszkva Kijev központját támadja, amennyiben Ukrajna a győzelem napi ünnepét célozza.
2: Vajdaságban 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A parlament május 18-án kezdi ülését a választási törvénycsomagról, amelyet várhatóan még a hónap végéig elfogadnak, mondta Ana Brnabics házelnök.
2: A jogszabályokat az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának ajánlásai alapján módosítják majd. Reményének adott hangot, hogy az ODIHR hamarosan kézbesíti véleményezését a március 13-án elküldött politikai aktivitás pénzeléséről szóló törvénykiegészítéseket illetően. Brnabics szerint a héten a hivatalnak kézbesítik a korrupció megelőzését célzó jogszabálymódosításokat is. Ezzel Belgrád eleget tesz a hivatal minden korábbi ajánlásának. Egyetlen kivétel a mozgássérültek szavazásáról szóló módosítás. De itt technikai problémákról van szó, amin Szerbia folyamatosan dolgozik. A választások kiírásával kapcsolatban a házelnök elmondta, hogy az időpont az államfőtől függ, mivel ő a hivatalos intézmény ebben a kérdésben. A korábban kezdeményezett, majd elnapolt kormány elleni bizalmatlansági szavazással kapcsolatban elmondta, azt hamarosan újból napirendre tűzik.
3: Szerbiában mától vált elérhetővé az euró alapú átutalás az úgynevezett SEPA rendszeren keresztül.
2: Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozás célja a nemzetközi pénzforgalom felgyorsítása és költségeinek csökkentése az unió, valamint a rendszerhez tartozó tagállamok számára. A legfontosabb változások közé tartozik az, hogy a korábbi többnapos átutalási idő helyett az összegek akár egy munkanapon belül megérkezhetnek. Az országos szinten évi 50-től 60 millió eurós megtakarítás várható a tranzakciós díjak mérséklődésével. A felhasználóknak nincs külön teendőjük, a díjszabást továbbra is az egyéni bankok határozzák meg. A vállalatok számára egyszerűsödik a nemzetközi kifizetés. A lakosság körében hatékonyabbá válik a külföldi pénzküldés és fogadás. A SEPA rendszernek jelenleg 41 országa része.
3: Az éjszaka földrengés volt Bezdánnál.
2: A Köztársasági Szeizmológiai Intézet közlése szerint a 4,1-es erősségű földmozgást éjjel 2 óra 35 perckor mérték. Az ilyen nagyságú földrengések az epicentrum körzetében kisebb anyagi károkat tudnak okozni. Ezt követően két kisebb földmozgást is mértek. Egyet szintén Bezdán környékén, egyet pedig Divcsibaránál.
0: Külföldi hírek.
3: Oroszország rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését.
2: A védelmi tárca szerint Moszkva a rendelkezésére álló képességek ellenére humanitárius okokból mindeddig tartózkodott az ilyen lépésektől. A közlemény emlékeztet arra, hogy Vlagyimir Putyin elnök döntése értelmében pénteken és szombaton fegyverszünetet hirdetnek a szovjet nép nagy honvédő háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. A tárca reményét fejezte ki, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát. Korábban egyébként Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elmondta, hogy bár hivatalos értesítést a fegyvernyugvásról nem kaptak, Kijev tiszteletben tartja a döntést. Idén egyébként a Vöröstéren nem vonulnak fel a katonai középiskola növendékei, kadétjai és szárazföldi haditechnikai eszközök sem lesznek.
3: Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával és 160 drónnal támadott ukrajnai célpontokat az éjjel.
2: Az előzetes adatok szerint a légvédelem egy rakétát és 150 drónt hatástalanított az ország északi, déli, középső és keleti régiójában. 14 helyszínen a rakéták és a pilóta nélküli eszközök célba találtak. Poltava megyében 4 ember meghalt, 31 pedig megsebesült. Egy ipari üzem és egy vasúti infrastruktúra megrongálódott. Közel 3,500 fogyasztó maradt gázellátás nélkül. A belügyminisztérium szerint Moszkva kettős csapást hajtott végre. Előbb egy gázkitermelő létesítményt támadott, később, amikor a katasztrófavédelem a helyszínre érkezett, újabb rakétákat lőttek ki. Két katasztrófavédő a helyszínen meghalt, 23 pedig megsebesült. 3 személy állapota életveszélyes. Az oroszok elsősorban az állami vasúttársaság létesítményeit támadták. Több helyszínen károk keletkeztek, de ezekben a csapásokban senki sem sebesült meg.
3: Zsák utca az Amerikai Szabadság projekt nevű kezdeményezés, melynek célja a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítása, mondta Abbas Araghchi, iráni külügyminiszter.
2: A tárca vezető szerint a hormuzi események egyértelművé teszik, hogy egy politikai válságra nincs katonai megoldás. Ugyan Teherán is érdekelt az olajexport fenntartásában, a hormuzi szoroson keresztül továbbra is vitatott, hogy mely hajók haladhatnak át a vízi úton, és ki gyakorol felettük ellenőrzést. Araghchi szerint a pakisztáni közvetítésű tárgyalások előrehaladást mutatnak. Ugyanakkor az Egyesült Államoknak és az Egyesült Arab Emírségeknek is óvakodniuk kell attól, hogy ismét a konfliktus bontakozzon ki. Az amerikai központi parancsnokság egyébként tegnap azt közölte, hogy rombolók segítik a kereskedelmi hajóforgalom helyreállítását. Az iráni forradalmi gárda közölte, hogy figyelmeztetésként több rakétát lőtt ki amerikai hadihajók felé.
3: Nagy kiterjedésű tűz keletkezett iráni dróntámadás következtében az Egyesült Arab Emírségek Fudzsairai kőolaj létesítményénél.
2: A polgári védelmi erők a tüzet oltják. A komplexum egy kikötőt, olajvezetéket és egyéb olajipari infrastruktúrát foglal magában. Ezek a hormuzi szoros érintése nélkül is elérhetőek, tehát stratégiai szempontból kiemelten fontos a létesítmény. Korábban az emírségek hadserege közölte, 3 iráni rakétát sikerült elfogni, egy további pedig a tengerbe csapódott. A védelmi tárca azt is közölte, hogy a légvédelmi rendszereket az ország több régiójában is aktiválták. A külügyminisztérium közleményében hangsúlyozza, hogy ilyen súlyos támadás nem történt az amerikai-iráni tűzszünet kezdete óta, így a mostani támadás sorozat a konfliktus veszélyes eszkalációja, és az emírségek fenntartja magának a jogot a retorzióra.
0: Időjárás jelentés.
3: Vajdaságban változóan felhős az ég, az átlag hőmérséklet 24 fok, a viszonylagos páratartalom 36%, a légnyomás pedig 1003 hektopaszkál körül van.
2: Ma részben beborul az ég, a hőmérséklet napközben 27 fok körül alakul. Holnap a tartomány északi részein csapadék lehetséges. A hét hátra levő részében is előfordulhat zápor, zivatar, a maximális hőmérséklet viszont nem változik jelentős mértékben.
3: Végül röviden megismételjük főbb híreinket.
2: A házelnök reményei szerint ebben a hónapban elfogadják a választási törvénycsomagot.
3: Mától Szerbiában is elérhetővé vált az euró alapú átutalása a SEPA rendszeren keresztül.
2: Az iráni külügyminiszter szerint Zsák utca a hajóforgalom biztosítására tett amerikai kezdeményezés.
3: Moszkva Kijev központját támadja, amennyiben Ukrajna a győzelem napi ünnepét célozza.
2: Vajdaságban 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió déli híradója véget ért. Közreműködött Váci Zsolt és Pócsi Monteodóra, a műszaki munkatárs Ájos Egyuranin volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Úri Attila.
0: Hirdetések.
1: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
2: Műsorunk folytatásában Cára Aranka és Lengyel László előadásában magyar nótákat és csárdásokat sugározunk. Kísér Sőn Ignác és a Rádió Népi Zenekara. Utána 13 óráig népdalokat közvetítünk a Csalóka zenekar, valamint Tényi Edit és a Feketicsi Árvalányhaj tambora zenekar előadásában.

Elhangzott zenés adásunk első felében Cára Aranka és Lengyel László magyar nótákat és csárdásokat énekelt. Utána népdalokat közvetítettünk. A Csalóka zenekar, valamint Tényi Edit és a Feketicsi Árvalányhaj tambura zenekar felvételei közül válogattunk.

0: 13 óra.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Alekszandr Vucic államfő a Nemzetközi Valuta Alap delegációjával egyeztetett. Az elnök hangsúlyozta, a globális válságok ellenére Szerbia sikeresen megtartja pénzügyi pozícióját, illetve devizatartalékai sem csökkennek. A találkozó után a közösségi médián közzétett üzenetében azt írta, hogy az egyeztetésen a globális gazdasági kihívásokról, illetve azok Szerbiára gyakorolt hatásáról volt szó. Az IMF képviselőinek bemutatta a gazdasági program keretében véghez vitt reformintézkedéseket. Emlékeztetett arra is, hogy országunk a vártnál jobb gazdasági növekedést ért el. A Nemzetközi Valuta Alap delegációja a gazdaságpolitikai koordinációs eszköz keretében zajló program harmadik felülvizsgálatával kapcsolatban tartózkodik Belgrádban. Szerbiában mától vált elérhetővé az euró alapú átutalás az úgynevezett SEPA rendszeren keresztül. Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozás célja a nemzetközi pénzforgalom felgyorsítása és költségeinek csökkentése az unió, valamint a rendszerhez tartozó tagállamok számára. A legfontosabb változások közé tartozik az, hogy a korábbi többnapos átutalási idő helyett az összegek akár egy munkanapon belül megérkezhetnek. Emellett országosan évi 50-től 60 millió eurós megtakarítás várható a tranzakciós díjak mérséklődésével. A felhasználóknak nincs külön teendőjük, a díjszabást továbbra is az egyéni bankok határozzák meg. A vállalatok számára egyszerűsödik a nemzetközi fizetés. A lakosság körében hatékonyabbá válik a külföldi pénzküldés és fogadás. A SEPA rendszernek jelenleg 41 országa része. Oroszország rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkíséri meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését. A védelmi tárca szerint Moszkva a rendelkezésre álló képességek ellenére humanitárius okokból mindeddig tartózkodott az ilyen lépésektől. A közlemény emlékeztet arra, hogy Vlagyimir Putyin elnök döntése értelmében pénteken és szombaton fegyverszünetet hirdetnek a szovjet nép nagy honvédőháborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. A tárca reményét fejezte ki, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát. Korábban egyébként Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elmondta, hogy bár hivatalos értesítést a fegyvernyugvásról nem kaptak, Kijev tiszteletben tartja a döntést. Idén egyébként a Vöröstéren nem vonulnak fel a katonai középiskola növendékei, kadétjai és szárazföldi haditechnikai eszközök sem lesznek.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban estig jobbára napos idő lesz, helyenként felhő átvonulással. A csúcshőmérséklet 28 fokig emelkedik. Holnapra felhős időt jeleznek. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 27 fok körül alakul. Csütörtökön néhány fokos lehűlésre van kilátás, pénteken helyenként eső lehetséges. Szombattól fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és fölmelegedés veszi kezdetét. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Mladenovic, miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.
3: Vajdaságon át.
4: Hírek, riportok, tudósítások. Amit tudniuk kell, érdekes és fontos.
3: Vajdaságon át.
4: Közösségünk eseményeiből válogatunk önöknek munkanaponként. Hírek, riportok, tudósítások.
3: Vajdaságon át.
5: Jó napot kívánok mindenkinek, a stúdióban Kovács Magdaléna, ez pedig itt a Vajdaságon át, kedden, május 5-én. Mai műsorunkban egy dal után Múzsjára látogatunk, ahol ma ünneplik meg az anyák napját, egyben kiállítás megnyitót is tartanak, ahol az aszakkör helybeli résztvevői mutatják be, hogy mi mindennel foglalkoztak az elmúlt hónapok szakkörein. A héten zajlik a megemlékezés és összetartozás hete a szerbiai iskolákban, erről is készítettünk egy összeállítást. Foglalkozunk néhány perc erejéig az időjárással és annak hatásával a szervezetünkre. Az önkéntes tűzoltókról is szó lesz, akik száma sajnos csökkenő tendenciát mutat, ennek ellenére a megmaradt csapatok továbbra is elhivatottak. Egyre színesebbek a kertek és a balkonok, utána néztünk, hogy mennyibe kerülnek az idén az egynyári és az évelő virágok. Majd a délutáni szempont és a hitvallás című műsorainkból adunk rövid ízelítőt, és fellapozzuk a képes ifjúság legújabb számát, amelyet holnap kapnak készhez az olvasók. A műszaki munkatárs Aljosa Gyuranén a dalokat, Horváth Csaba válogatta, én pedig a nevükben is kellemes időtöltést kívánok a rádiókészülékek mellett.

0: Múzsián ma megünneplik az anyák napját, és egyben a szakkör helybeli résztvevői, alkotói egy nagyméretű kiállításon mutatják be, hogy mi mindennel foglalkozott a 6 csoport. A tárlat 16 órától látogatható, az anyák napi rendezvény 18 órakor kezdődik, Kónya Kovácsot írja előzetese.
1: Hagyományosan anyák napjára készülnek egy műsorra a Moslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben. Halász János elnök, szeretném, hogyha elmondaná a részleteket.
2: Igen, már több éven keresztül a Moslai Petőfi Sándor szervezésében megtartjuk az anyák napját. Szívesen várunk minden gyereket, úgyhogy felszólítottuk a Szervo Mihály Általános Iskola alsó tagozatú gyerekeket, meg a Hófehérke óvodának a csoportjait, akik felfognak lépni az anyák napjai műsoron. Meg természetesen a Művelődési Egyesületnek a tagja is, a kis citerások, ők is részt fognak venni ezen a műsoron, úgyhogy készültünk is az anyukáknak egy-egy szál virággal, a gyerekek meg természetesen készülnek egy-egy verssel, vagy énekkel, tánccal, ki mivel fog fellépni, úgyhogy örömet szeretnénk szerezni az anyukáknak, de természetesen a nagyszülőknek is, vagy a nagyanyáknak is, akik szívesen eljönnek megnézni az unokákat, családokat, úgyhogy minden évben ez nálunk hagyomány, és akkor ezt már meg van szokva, hogy a május 5-én, amikor valójában az anyák napja van, akkor ezt meg is tartsuk. Az előadás az 18 órától kezdődik, de már most visszamenőleg 3 évben a folyosón kiállítás van megrendezve, a szakkörös kézműves kiállítás, így mondván, mert a szorgos kezek készítettek minden egyéb darabot. Sok fajta munka tekinthető meg, mert a szakkörösök ezen már hónapok óta is dolgoznak, úgyhogy érdemes azt is megtekinteni az egyesületünknek az előterében. Az előadás az 18 órától kezdődik, de már most visszamenőleg 3 évben a folyosón kiállítás van megrendezve, a szakkörös kézműves kiállítás, így mondván, mert a szorgos kezek készítettek minden egyéb darabot. Sok fajta munka tekinthető meg, mert a szakkörösök ezen már hónapok óta is dolgoznak, úgyhogy érdemes azt is megtekinteni az egyesületünknek az előterében.
1: Az anyák napi rendezvény keretében egy kiállítás megint újjára is sor kerül, mégpedig a szakkör résztvevői állítják ki a legújabb munkáikat. Juhász Törköly Krisztina az egyik szervező, szeretném, hogyha ismertetné a részleteket.
3: Én már 4. alkalommal itt Múzsián, és működik a szakkör foglalkozás. Ebben az évadban több szakkörre is jelentkeztek a hölgyek, így több szakkört működtettünk, és nagyon elégedett is vagyok a munkáinkkal. Mondhatom azt, hogy állatfigurák horgolását mutatjuk be, valamint zsinórral való horgolásból készült műveket is, ezen kívül a naturkozmetika is megjelenik a szakköreink között, valamint a gyöngyfűzésnek már a haladó csoportja is bemutatkozik ezen a rendezvényen. Nagyon nagy szeretettel várom az érdeklődőket, hogy jöjjenek és tekintsék meg az alkotásainkat, és lehet, hogy kedvet kapnak, és ők is csatlakoznak akár a következő évadban.
1: Mikor nyílik a kiállítás?
3: A kiállítás az ma nyílik, 16 órai kezdettel, és nyitva lesz a látogatók számára, még igény van rá. Memento.

0: Azariát hallottuk, és az introvertált dalt a Vajdaságon Át műsorunkban 1:42. A következő témánk az, hogy a szerbiai általános és középiskolák naptára szerint 2026. május 4-e és 8-a között tartjuk meg a megemlékezés és az összetartozás hetét. A rendezvény sorozata 2023. májusában történt tömeges tragédia áldozatai előtti tisztelgésről szól, és az empátia, a szolidaritás, valamint az emberi értékek erősítésére irányul. Zórát Cservenyák Anetta összeállítása.
1: A temerini Kókai Imre általános iskola is több programmal készül erre a hétre, számolt be róla Erdélyi Lenke, az intézmény segítő szakmunkatársa.
2: Az emlékezés hetén számos olyan programmal és eseménnyel, tevékenységgel készültünk, amelyek egytől egyik gondolatébresztőek és az érzelmeket, érzelmi állapotokat előtérbe helyező tevékenységek. Ilyen volt az első is, amely arról szólt, hogy egy nagy szívecskét 28 szeletre vágtunk, 20-at kiosztottunk a saját magyar tannyelvű 20 tagozatunk között, és 8-at pedig a jelenleg is nálunk tanuló Járeki szerb tannyelvű tagozat között. Ezeket a darabokat mindenki úgy díszíthette, vagy láthatta el különböző gondolatokkal, idézetekkel, kursszavakkal, amelyek egytől egyik témába vágóak. Majd, amikor mindenki elkészül, akkor ezeket a darabokat visszagyűjtjük, és újra egy szívecskét formálunk belőle, csak akkor már sokkal színesebb, sokkal sokfélébb és különlegesebb lesz, és az iskolának egy nagyon jól látható pontján fogjuk elhelyezni. Napindító gondolatok vannak, ami azt jelenti, hogy a diákparlament egy tagja minden nap beolvas egy toleranciával, elfogadással, segítségnyújtással és egyéb hasonló témákkal kapcsolatban egy fontos történetet, egy tanulságos gondolatot, és így indítjuk a napjainkat, amelyeket természetesen később osztályfőnökeikkel, tanítóikkal, tanáraikkal, a gyermekek, illetve egymás között is természetesen tovább bonthatnak. A felsősök számára napi témákat találtunk ki, ami szófelhők formájában fog megjelenni a folyosónak egy bizonyos kijelölt pontján. Minden napra van egy téma, az iskolai segítségnyújtásnak a miensége, az iskolában megélt lelkiállapotoknak a kiboncolása, tehát ezek mind olyan témák, amik erre a hétre azt gondolom, de minden hétre aktuálisak lehetnek. Tehát a szófelhők az iskolának egy pontján ki vannak ragasztva, és a tanulók, a felső tagozatos tanulók szabadon mehetnek, és akár rajzaikkal, de írott gondolataikkal is kifejezhetik azt, hogy mit gondolnak az egy-egy témával kapcsolatban. Ami pedig az alsó tagozatos tanulók sajátja, az úgynevezett jótettek ládája, tehát a héten különösen fontos, hogy a jótetteket ne csak elvégezzék a tanulók egymás irányában, hanem ezeket akár le is jegyezhetik, és beletehetik a jótettek ládájába, amit mi később előveszünk, és ebből készítünk majd egy kollást. Összeszedjük, hogy hány jótettet és milyen jótettet hajtottak végre. Csak azon az egy héten, természetesen ezzel együtt hangsúlyozva azt, hogy a hétnek a mindennapján, és nem csak ezen a héten, hanem minden héten érdemes jósággal, empátiával és figyelemmel fordulni egymáshoz.
1: Az iskola munkatársa hozzátette, hogy pénteken jótékonysági bolhapiacot is szerveznek, a befolyt összeg egy részét pedig jótékony célra ajánlják fel. Az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola már tavaly is csatlakozott a minisztérium ajánlásához. Potrebics Tőzsér Gabriella igazgató kiemelte, az intézmény fontosnak tartja, hogy ne csak ezen a héten törődjenek egymással.
3: Ahogy minden nap ápoljuk iskolánkban és intézményünkben az egymásra figyelést, az empátiát, ezen a héten pedagógusunk és pszichológusunk vezetésével különböző műhely munkákat tervezünk osztályfőnöki órákon. Emellett előreléptünk egy lépést, és kisfilmeket készítettünk minden napra, amely különböző formájában, főleg a felsős diákoknál felhívja figyelmet arra, ami nekünk talán felnőtteknek is néha elfelejtődik, hogy figyeljünk oda a másikra, legyen több empátia gyermekek iránt, a kölcsönös tisztelet fontosságára. Az első kisfilmünk a Jóság Lánca terjed, ahol egy szimbolikus módon próbáljuk ábrázolni, hogyha jót adsz, akkor jót is kapsz. Holnapra egy barátságpad történetét, és minden napra az iskola és a szép szavakkal gyűjtjük, és különböző műhelymunkákon és filmekben maradandó emléket próbálunk állítani arra, hogy tehát a gyerekek mégis figyeljenek oda és a barátságra.
1: Mennyire érzik fontosnak a gyerekek ezt?
3: Tehát mi kis közösségben élünk, ahol különben is A gyerekek egymásnak köszönnek, barátkoznak, nem csak a telefont nézik órák közti szünetekben sem, hanem együtt játszanak, generációk is együtt barátkoznak, és befogadják egymást, amelyiken a pedagógusunk és pszichológusunk és az összes többi kolléga nap mint nap dolgozik. Tehát nem gondolom, hogy ez egy nagyon különös hét lenne számukra. Teljesen úgy fogták fel, hogy egy sok műhely munka közül, mert bármilyen problémát észlelünk, apróságot egy közösségben, azonnal lépünk és dolgozunk rajta, még a probléma az elején van.

Az időjárásról lesz szó a következő percekben, így 5,5 perccel fél kettő előtt. A legutóbbi mérések szerint 26 fok van jelenleg Nagybecskereken és Újvidéken, 27 fokot mérnek Magyarkanizsán, Nagykikindán, Szabadkán, Zomborban és még Óbecse környékén is. Jobbára napos az idő. Tényleg nagyon a nyárra hajazó hőmérsékletek és időjárás van pillanatnyilag, és már a reggeli órák óta egyébként odakin, és ez várható egészen naplementéig, viszont még térjünk vissza egy kicsit a jelenlegi hőmérsékletekre. A szubjektív hőérzetünk megegyezik a mért értékekkel, a páratartalom alacsony, 24 és 30 százalék között alakul, a légnyomás 1003 hektopaszkál. Ami a humán meteorológiát illeti, már nem ilyen fényes a helyzet. Ránk tört a korai kánikula, ma már több felé eléri a hőmérséklet, ugye 27-28 fokot is akár, ami jóval magasabb az ilyenkor szokásos értékeknél, és ez nem marad sajnos következmények nélkül. Ezzel csúcsra jut a melegedési folyamat, ami napok óta egyre erősebb, és folyamatos terhelés alatt tartja a frontérzékenyek, időjárás érzékenyek szervezetét. A száraz időben tovább súlyosbodik emellett az asszály helyzet is, ami az egész élővilágot egyre erősebben sújtja. A meleg viharossá fokozódó szél nagy mértékben tovább ront a helyzeten, kritikus szintig fokozódhat a meteorológiai terhelés. Érdemes ezt nagyon komolyan venni, mondják a humán meteorológusok. Erős fejfájások, migrének, súlyos gyulladásos folyamatok indulhatnak be, a keringési rendszer igen komoly terhelés alá kerül. Megnő a sztrókok, infarktusok, trombózisok veszélye, lényegesen több a rosszul lét, szívelégtelenség, légzési nehézségek gyakrabban fordulnak elő. Fokozott fáradékonyság, figyelmetlenség kedvezőtlenül befolyásolja a vezetési és a munkavégző képességünket is. Ezekre a dolgokra kell tehát odafigyelni, minél többet pihenjenek azok, akik érintve vannak, tehát akik érzékenyek az időjárás változására, ezúttal a melegedésre. 27 fokos csúccsal zárjuk tehát ezt a mai napot, naplementéig, mint mondtam, körülbelül ilyen hőmérsékletek várhatók sok-sok napsütéssel. Éjjel egyre több felhő lesz majd fölöttünk, 12 fokig hűl le a levegő, holnap is meleg lesz, viszont 26 fok várható. Ennyire kell készülni, viszont holnap már azért felhősebb lesz az ég, a maihoz képest legalábbis. Holnap éjjel itt-ott eleredhet az eső, ezt már azt gondolom, hogy nagyon sokan várják. Reméljük, hogy nem fog változni addig az előrejelzés, és hogy végre egy picit nedvesek lehetnek. Vagyis nedves lehet a föld itt-ott, nagyon szurkolunk ennek. Szép napot kívánunk mindenkinek! Nem vagyok én apád.

0: Ez volt a Stinky Box és Szirmai Bence feldolgozásában a Nem vagyok én apácasszi című dal itt a Vajdaságon át műsorunkban. Az önkéntes tűzoltók létszáma ugyan csökkent az elmúlt években, ám a megmaradt csapatok elhivatottsága mit sem változott, ezzel a témával folytatjuk az adásunkat. Kevesebben vannak tehát, de a feladatokat ugyanazzal a fegyelemmel és elszántsággal végzik el, mondja Horváth Alen, a Bezdáni önkéntes tűzoltótestület tagja. Zóra Cservenyák Anetta beszélgetett vele.
1: Az marad meg önkéntes tűzoltónak, aki már gyerekkorában megszereti ezt a tevékenységet, mivel rendszeresen foglalkozunk gyermekekkel is a 6 éves kortól, akiket már ugye versenyre is tudunk vinni, rendszeresen községi, községközi versenyekre, esetleg országos versenyekre, és akkor hát, hogy azt mondjam, akkor itt maradnak az egyesületben, majd felnőnek, és akkor már bizonyos vizsgák elvégzése után jogukban van 18 éves kortól tűzoltó. És tehát a vonulásra is. Ez a szerbiai törvényeknek megfelelő módon működik. Orvosi vizsgát kell elvégezni, majd az alkalmas az orvosi vizsga után, akkor tud vizsgázni önkéntes tűzoltónak. Ez egy tanfolyamot foglal magába, körülbelül 2 hónapos az intervallum, amit el kell végezni, és aki sikeresen letette a vizsgát, akkor már nincs neki akadálya, hogy jogkörű teljes mértékű önkéntes tűzoltó legyen.
2: Mennyire népszerű ez különben a fiatalok körében?
1: Azt kell mondanom, hogy az utóbbi 10 évben kicsit hanyatlott, de hát ez nem csak Bezdánra jellemző, hanem a többi településre is, hogy nem nagy érdeklődés van már. Hát valószínű, hogy ezt az a gyorsított, túl bonyolult világ hozta azt, hogy már a fiatalok nem is sportolnak annyit, nem is foglalkoznak különböző tevékenységekkel a szabadban, hanem hát inkább ugye számítógép előtt ülnek. De azért mindig tartjuk egy bizonyos létszámmal, tehát vannak 6 éves kortól, mint említettem, egészen 66 éves korig tűzoltóink. Egy általános nap az úgy történik, hogy hát azért heti több alkalommal bejárunk a laktanyába, természetesen ellenőrizni a szereket, valamint a személyes eszközeinket, hogy minden rendben van-e. Az adott helyzetben, amikor riasztanak bennünket, hogy tudjunk vonulni, legyen az a nap bármelyik időszaka. Ez úgy működik, hogy most már a mobiltelefonról tudjuk értesíteni egymást. Annak ellenére természetesen van egy központi riasztunk, amit az első tűzoltó, aki beér, az bekapcsolja, és az alapján is tudnak akkor a tűzesetről, hogy Bezdánban vagy netán környékén tűz keletkezett. Természetesen mindenki siet saját járművével, otthonról, munkahelyről, vagy bárhol is van abban a pillanatban. A létszám körülbelül átlagos létszám egy olyan 7-8, ami tűzesetenként, amikor ki szoktunk vonulni. Ha netán szükség van nagyobb létszámra, akkor természetesen még értesítjük a többi tagunkat is.
2: És milyen nehézségekkel szembesülnek leggyakrabban?
1: A nehézségek azok nem a tűzoltásnál kezdődnek, hanem az anyagi résznél sajnos. A tűzoltásnál, hogyha nekünk biztosítva vannak a szerek kifogástalan állapotban lévő, és van üzemanyagunk, akkor nekünk valójában nem esik nehezünkre, és nem keletkezik semmilyen nehézség, semmilyen probléma, azt meg tudjuk oldani, csak az anyagi hátteret, hogyha tudja biztosítani a önkormányzat, vagy hát az illetékes.
3: Tehát ez egy gyakori probléma?
1: Sajnos, de igen. Magyar Nemzeti Tanács, aki segíti a munkánkat, valamint külföldi önkéntes tűzoltó egyesületek, Németországból is, akár Magyarországból is. Így tudunk működni.
2: Milyen szerepet töltenek be az önkéntes tűzoltók a helyi közösség életében?
1: A helyi közösség életében olyan formában tölt be szerepet az önkéntes tűzoltó testület tagjai, hogy együttműködnek a többi civil szervezettel. Például Bezdánban jellemző a Dr. Fahmihály színjátszó csoporttal, hogy együttműködünk a Bezdáni Dunav Kajaklubban, és hát természetesen a többi civil szervezettel is szükség szerint megjelenünk egymás rendezvényein, ha eljön és segítünk, biztosítunk, tűzvédelmi szempontból biztosítjuk a helyszínt. Ilyen formában működünk együtt valamint a Bezdáni helyi közösséggel is. De nem szokott soha probléma lenni, semmi akadálya nincs a dolognak, különösen az a része, amikor nem igényel anyagi hátteret az a rendezvény. A lakosságnak szoktunk értesítés formájában közölni velük dolgokat, tehát amikor eljön a mondjuk rá tüzelési szezon kezdete előtt, hogy természetesen ki kell pucolni a kéményeket, valamint oda kell figyelni a hősugárzókra a tél folyamán. Nyár folyamán lassan már ugye kezdődik majd azok az úgynevezett magas hőfokok kánikulát, figyelni arra, ne dobjanak el akár egy cigarettacsikket sem, vagy például nehogy gyújtsanak bármilyen nyílt terepen tüzet, valamint rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a földművesekkel, minden évben egy kis tanfolyamot szoktunk nekik tartani a tűzoltó otthonban, átnézni poroltóikat, szóval együttműködünk a lakossággal. A lakosság igen megbecsül bennünket, tudják, hogy kibezdán van a tűzoltók, vannak támogatóink is, akik hát bele vannak avatva az anyagi helyzetünkbe, és támogatnak bennünket. Hozzászoktunk, hogy valamikor Bezdánban volt 6500 lakos. Olyankor volt 300 tűzoltó. Most van nem egész 3000 lakos a faluban, és most már nehéz összeszedni 25 tűzoltót. Mi azt gondoljuk, hogy hanyatlik, és szerintem nem csak gondoljuk, hanem sajnos ez így is van. De hát ez, a többi civil szervezeteknél is ez így működik, sajnos.
2: Más nagyobb településeken is ez így működhet, hogy az önkéntes tűzoltók egy kicsit megcsappant a számuk?
1: Igen, hát tartjuk a kapcsolatot, mi nem csak Zombor község területén, hanem más községek területén is, szinte Közép-Szerbiáig tartjuk a kapcsolatot a kollégákkal, önkéntes tűzoltókkal, és ugyanaz erről a jellegű problémáról beszélhetünk. Tehát nem Bezdánra tipikus ez a probléma, vagy ez a helyzet.
3: De ahányan vannak, az elég, vagy kéne több?
1: Muszáj, hogy elég legyen, ha most ebbenséggel egy olyan eset van, hogy csak 5-en vonultunk ki, hát akkor 5-en kell megoldani azt a dolgot, amit lehet, hogy 8 emberre volna szükség, de hát meg kell oldani.

0: Ez volt a Need You Tonight című dal, Vajdaságon Átban, virágokról lesz szó a folytatásban, hiszen sokan ezekben a napokban, ebben a hónapban szépítik, építik a kertjeiket és a teraszaikat. Arról, hogy idén milyen árakra kell számítani a piacokon, Tápai Szabolcs virágkertészt Komáromi Dóra kérdezte.
1: Láthatjuk, hogy a piacok megteltek a virágokkal. Mennyibe kerülnek most, és mik a legnépszerűbbek?
2: Hát az apró virágok, ugye a begónia, a petúnia, az ilyen kisebb szabad földbe ültető virágok, azok 60 dinártól indulnak, mint például a büdöske is. Aztán ugye jönnek például a szegfűk, amik ugye több évesek, kis cserébe 200 dinárok, és akkor így haladunk ugye fölfele, kis cserepes futópetúnia, díszcsalán ugye 200-ak, és akkor aztán jönnek a pici drágábbak, ugye mindenki által nagyon kedvelt muskátlik, állók is, futók is, ők ugye 220, aztán ugye jönnek például itt vannak a gyönyörű fuksziák, 300 dinár, és akkor haladunk így az akasztós virágok felé, amik ugye 400-tól indulnak a petúniák, és akkor megyünk 500-ak például a zöldelők, mint a tömjén, a pletyka, és akkor azok az igazi nagy kaliópi muskátlik, amiknek ugye ilyen hatalmas piros labda virágaik vannak, ők ugye 600-ak, ők velük zárjuk a sort, ugye picit kellett az árakon korrigálni, ugye évről évre sajnos mindennek megy el az ár, és akkor próbálunk ehhez igazodni, amennyire tudunk. Hát sajnos ugye sokan hát szívják a fogukat, hogy milyen árak vannak, mert ugye a virágozás az már luxusnak számít, de mindenki megpróbálja valahogy kikuporgatni. Leginkább ugye a szegény, hát a nyugdíjasokat szoktam sajnálni emiatt, de nekünk is ugye fűtés, üzemanyagárak, helypénzek ugye piacokon, sorolhatnám, hogy sajnos mennyi minden közrejátszik az árakba, de próbáljuk alul tartani, amennyire csak lehet. Van összesen 5 fűtött fóliánk és 6 nem fűtött fóliánk, és hát ezen próbálunk okosan gazdálkodni, amennyire ugye csak lehet. A fűtés az egy olyan dolog, hogy hűpumpát is bevonunk a dologba, szalmát, fát, tényleg a legolcsóbb módon próbáljuk megoldani, de hát így is ugye az árak, hogyha mennek el, akkor ez leginkább emiatt történik.

Műsorunk folytatásában a ma délutáni szempont, illetve a Hitvallás című műsoraink tartalmából adnak ízelítőt a szerkesztők.

0: Hit, vallás, hitvallás a hitünkről, a gyökereinkről, a kultúránkról, az Újvidéki Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a mai adásunkban főtisztelendő Dezső Péter atya előadásának szerkesztett változatát adjuk.

Az ismereteinknek vannak határai. Nem csak a tudományos ismereteinknek, hanem általában a tapasztalatai ismereteinknek, a hétköznapi ismereteinknek, ugyanúgy a szívünknek is vannak határa. Egyszerűen nem tudunk mindenkit befogadni a saját szívünkbe. Azt, akit nem ismerünk, azzal van egy ilyen ellenérzék, bizalmatlanság, nem tudom elfogadni, nem tudok megnyílni neki, ez normális. És ezekben az élethelyzetekben akkor kitűnik, hogy behatárolt emberek vagyunk, lehatárolt emberek vagyunk, korlátozott emberek vagyunk, és a legnagyobb határ, amiben beleütközik az ember, az a halál. És azon túl egy teljesen ismeretlen tartomány létezik, amit nem ismerek, ahol bizonytalan vagyok, amit nem tudok elfogadni, amit nem is tudok elképzelni, tehát létezik egy határ, és ez egy nagyon komoly határ, mert a létemnek a határa. És hogyha halállal szembe kerülök, akkor a végességemmel kerülök szembe, mert vége van. Mert végem van. Mert nem tudok tovább menni. És nem tudom a következő lépést, nem tudom, hogy mi lesz, nincs gyakorlatom, nincs tapasztalatom, nem tudok kire támaszkodni. A halált azt általában fekete színnel szokták megjelölni. De hogyha a halál az egy tükör, akkor a saját sötétségemet látom meg a halálban. A saját

0: fekete színemet, amit én hordok önmagamban, ezt vetítem ki arra a falra, és ezt látom meg. Lényegében én önmagamtól félek. Lényegében ettől a teremtményi létemtől félek, a végességemtől félek. Ez az a szörnyű, nem a halál, hanem az, ami bennem van. De húsvét hajnalán valami egészen eredeti, valami egészen egyedi, valami radikálisan új dolog történt, ugyanis Jézus feltámadásával Isten lerántotta a leplet a halálról, illetve arról az elképzelt falról.
1: A műsor a félötösi hírek után kezdődik, és ismétlése szombat hajnalban 2 óra körül lesz.

0: Lapszemlével folytatjuk az adást, holnap kapják készhez az olvasók a Képes Ifi legújabb számát. Ennek a tartalmából ajánl önöknek a szerkesztő Benedek Miklós.
1: A Képes Ifjúság következő száma szerdán, május 6-án jelenik meg a megszokott módon és helyen a magyar szó mellékleteként. Röviden a tartalomból. Ünnepélyesen esküszöm, hogy Rosszban sántikálok című sorozatunk legújabb epizódjában útra kelünk, repülőre szállunk és Helsinkiig meg sem állunk, hogy kezdetét vegye egy újabb kaland. Az Európai Kollégium lakóit bemutató sorozatunkban ezúttal a Kevüből származó Betyák Laura mesél tanulmányairól, az újvidéki mindennapokról, a kollégista életről. Jogok, törvények című rovatunkban a mindennapokban tapasztalható erőszakról beszélünk, olyan, olykor banálisnak tűnő, ám igenis sértő esetekről, amikkel sok nő szembesül. Alkalmi szerzőnk Biciklivel a Hortobágyon című sorozatának 5. befejező epizódját is elolvashatjátok. Habár az útnak egy baleset vetett véget, nem keseredünk el, megyünk még. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete a csantavéri származású Mecserik Anitát az év pályakezdő újságírója díjjal jutalmazta. Vele beszélgettünk, ugyanakkor friss lapszámunk címoldalán is az ő alkotásával találkozhattok. My Choice rovatunkban ezúttal is egy állandó szerzőnkkel ismerkedhettek meg. Ezúttal Kasza Jennifer Wall kedvenceiről. Zenei rovatunkban egy interjút olvashattok a budapesti Véna zenekar tagjaival, akik beavattak minket a Necrowave rejtelmeibe. Ezen kívül a közismert Slipknot zenekar néhány tagjának kevésbé ismert projektjét, a Look Outside Your Window című lemezt is a figyelmetekbe ajánljuk. Mindezek mellett természetesen a szokásos tartalmakkal is várjuk olvasóinkat. Lesznek viccek, képregények, horoszkóp, fejtörő, ahogyan azt megszokhattátok.

0: A pontos idő 14 óra.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Alekszandár Vucic államfő a Nemzetközi Valuta Alap delegációjával egyeztetett. Az elnök hangsúlyozta, a globális válságok ellenére Szerbia sikeresen megtartja pénzügyi pozícióját, illetve devizatartalékai sem csökkennek. A találkozó után a közösségi médián közzétett üzenetében azt írta, hogy az egyeztetésen a globális gazdasági kihívásokról, illetve azok Szerbiára gyakorolt hatásáról volt szó. Az IMF képviselőinek bemutatta a gazdasági program keretében véghez vitt reformintézkedéseket. Emlékeztetett arra is, hogy országunk a vártnál jobb gazdasági növekedést ért el. A Nemzetközi Valuta Alap delegációja a gazdaságpolitikai koordinációs eszköz keretében zajló program harmadik felülvizsgálatával kapcsolatban tartózkodik Belgrádban. Szerbiában ma vált elérhetővé az euró alapú átutalás az úgynevezett SEPA rendszer által. Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozás célja a nemzetközi pénzforgalom felgyorsítása és költségeinek csökkentése az unió, valamint a rendszerhez tartozó tagállamok számára. A legfontosabb változások közé tartozik az, hogy a korábbi többnapos átutalási idő helyett az összegek akár egy munkanapon belül megérkezhetnek. Emellett országosan évi 50-től 60 millió eurós megtakarítás várható a tranzakciós díjak mérséklődésével. A felhasználóknak nincs külön teendőjük, a díjszabást továbbra is az egyéni bankok határozzák meg. A vállalatok számára egyszerűsödik a nemzetközi kifizetés. A lakosság körében hatékonyabbá válik a külföldi pénzküldés és fogadás. A SEPA rendszernek jelenleg 41 országa része. Oroszország rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését. A védelmi tárca szerint Moszkva a rendelkezésére álló képességek ellenére humanitárius okokból mindeddig tartózkodott az ilyen lépésektől. A közlemény emlékeztet arra, hogy Vlagyimir Putyin elnök döntése értelmében pénteken és szombaton fegyverszünetet hirdetnek a szovjet nép nagy honvédő háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. A tárca reményét fejezte ki, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát. Korábban egyébként Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy bár hivatalos értesítést a fegyvernyugvásról nem kaptak, Kijev tiszteletben tartja a döntést. Idén egyébként a Vöröstéren nem vonulnak fel a katonai középiskola növendékei, kadétjai és szárazföldi haditechnikai eszközök sem lesznek.
1: Időjárás jelentés.
0: Vajdaságban estig jobbára napos idő lesz, helyenként felhő átvonulással, a csúcshőmérséklet 28 fokig emelkedik, holnapra felhős időt jeleznek, a legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 27 fok körül alakul. Csütörtökön néhány fokos lehűlésre van kilátás, pénteken helyenként eső lehetséges, szombaton fokozatosan felszakadozik a felhőzet és felmelegedés veszi kezdetét. 14 óra múlt 3,5 perccel hírekkel, friss információkkal, legközelebb 15 órakor a délutáni híradóban jelentkezünk.
1: Hirdetések.
2: Ne álljon a huzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ledenovics, miért állnak a szamarak a huzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.
3: Vajdaságon át.
4: Hírek, riportok, tudósítások. Amit tudniuk kell, érdekes és fontos.
3: Vajdaságon át.
4: Közösségünk eseményeiből válogatunk önöknek munkanaponként. Hírek, riportok, tudósítások.
3: Vajdaságon át.
0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, Kovács Magdaléna vagyok, folytatjuk a Vajdaságon át című műsorunkat, megérkezett ide mellém a stúdióban Nagy Emília, délutáni híradó szerkesztője. Szia Emi, köszöntelek itt nálunk, és halljuk is a témákat.
5: Szervusz Magdus, köszöntöm a hallgatókat. Az éjszaka földrengés volt Bezdánnál, környékbeli lakosokat kérdeztünk, mit tapasztaltak a földmozgásból. Szerbiában elterjedt jelenség a kétes értékű üzleti minősítések és hiúsági díjak értékesítése. Ezek sokszor hangzatos, de szakmailag megalapozatlan elismeréseket kínálnak a cégeknek pénzért. Közgazdásztól érdeklődtünk. Ma van az asztma világnapja, tüdőgyógyász nyilatkozik. A szülésznők nemzetközi napja is ma van, két bába mondja el a szakma szépségeit és nehézségeit. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza az óbecsei szóló énekesek a Mitrovicán megrendezett nemzetközi zenei versenyből. Ezekkel a témákkal jelentkezünk tehát a délutáni híradóban, számítunk a figyelmükre.
0: Maradjanak tehát velünk a folytatásban is, én is elmondom röviden, hogy mire számíthatnak a délutáni híradóig. A második órát egy dal után az Újvidéki Krónikával kezdjük, Zórát Cservenyák Anetta összeállítását hallgatjuk majd meg. A Krónika után jön a multidéző rovat, benne Molnár Gyula ügyvédre íróra emlékezünk, lesz mezőgazdasági témánk is, a csapadékhiányról hallanak majd, valamint fellapozzuk a hét nap legújabb számát, és a holnap délelőtti politikai műsorunkból is adunk rövid ízelítőt. A keverőasztalnál továbbra is Alyosa Gyuranén, a zenéért pedig Horváth Csaba felel. A nevükben is további kellemes rádiózást kívánok!

0: Újvidéki krónika.
1: Az Újvidéki krónika hallgatóit Zórát Cservenyák Anetta köszönti. Megkezdődtek a parkoló felújítási munkálatok a Mercatortól a Szabadság hídig a Felszabadulás sugárúton. Ebben a befejező szakaszban 50 parkoló helyet alakítanak ki, beleértve a mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeket is. A beruházás értéke pedig mintegy 15 millió dinár, a munkálatok befejezésének határideje egy hónap. Ha a parkoló új aszfaltréteget kap, emellett fákat is ültetnek a szakaszon, illetve megőrzik a meglévő zöld felületeket is. Ez a projekt a sugárút több éves felújítási programjának része, amely során már számos parkolóhelyet korszerűsítettek különböző szakaszokon. Várhatóan szombatra befejeződnek a Pétervárad és Paragovó közötti útszakaszon zajló munkálatok. A Szerbia útjai közlése szerint ezek a munkák a burkolat rendszeres karbantartásának részei. A forgalom váltakozó irányban halad jelzőlámpák szabályozásával. A munkálatok megfelelő közlekedési jelzésekkel és felszereléssel vannak biztosítva. Május folyamán 4 munkaszombaton az Újvidéki Egészségház ingyenes megelőző mammográfiás vizsgálatokat szervez a 40 és 50 év közötti nők számára, akik az elmúlt évben nem vettek részt ilyen vizsgálaton, és nincs diagnosztizált emlőrákjuk. A vizsgálatok május 9-én, 16-án, 23-án és 30-án 8 és 14 óra között lesznek. Előzetes bejelentkezés szükséges, időpontot a 021 4879 021-es telefonszámon lehet foglalni, minden munkanapon 7 és 19 óra között. A mammográfia a mellröntgen vizsgálata, amely során mindkét mellről két irányból készítenek felvételt enyhe nyomás alkalmazásával. Rövid ideig tart és nem fájdalmas. Ez az egyik alapvető lépés az emlőrák korai felismerésében a 40 év feletti nők esetében. Ajánlott két évente elvégezni. Az Újvidéki Egészségház folyamatosan végez mammográfiás vizsgálatokat az országos szülőprogram keretében, és telefonon értesíti az Újvidék, Karlóca és Pétervárad területén élő nőket. Ezzel az akcióval azokat a nőket szeretnék elérni, akik kimaradnak a szülőprogramból, azzal a céllal, hogy minél többen részt vegyenek a vizsgálaton, és felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára. Az emlőrák a leggyakoribb rosszindulatú daganat és halálok a nők körében Szerbiában. A korai halálozás egyik vezető oka és a harmadik helyen áll a 45 és 64 év közötti nők halálokai között. Idejében felismerve az emlőrák az esetek több mint 90%-ában gyógyítható. Az év második ingatlan adó részletének befizetési határideje május 15-e péntek. Az adóhatározatokat már kézbesítették a polgárok részére. A késedelemért 5000 dináros bírság jár. Az ingatlan adót 4 részletben kell befizetni. Az első február 14-én, a második május 15-én, a harmadik augusztus 14-én, a negyedik pedig november 14-én esedékes. Ma kezdődik és 9-éig tart a Ritam Európe elnevezésű rendezvény az Ifjúsági Kulturális Központban. Ezzel május 9-ét a fasizmus feletti győzelem napját és Európa napját ünneplik. Ma este 8 órakor a Hidegháború című film lesz látható, ami egy szenvedélyes szerelmi történetet mutat be két ember között, akik különböző származásuk és temperamentumuk miatt első pillantásra össze nem illőknek tűnnek, mégis egymásnak vannak rendelve. A történet az 1950-es évek hidegháborús időszakában játszódik Lengyelországban, Berlinben, Jugoszláviában és Párizsban. A jazz zongorista Viktor és a fiatal, tehetséges Zula szerelme a háború utáni Európában bontakozik ki. Május 7-én csütörtökön 18 órakor lesz a Zeneképekben című kiállítás megnyitója a Nagy Galériában. A tárlat karikatúrákat és szatirikus grafikákat mutat be, és május 15-ig látogatható hétköznapokon 10 és 15 óra között. Május 8-án pénteken a Vajdasági Nők a fasizmus elleni harcban című kiadvány bemutatója lesz 19 órakor. A kiadvány 6 tanulmányt tartalmaz, amelyek a nők antifasiszta küzdelemben való részvételének különböző aspektusait dolgozzák fel. Május 9-én 20 órára a Kreatív negyedben koncertet szerveznek. Többek között fellép a My Baby, a Krajevi Termiti és a Z-generáció. A belépés minden programra ingyenes. A fizikai aktivitás nemzetközi napját május 8-án pénteken tartják világszerte, Újvidéken pedig hagyományosan egy rendezvénnyel ünneplik, amelyen több mint 1500 gyermek vesz részt. A rendezvényt a Veszeli Maszlesa utca 120 alatt tartják, a program 10 órakor kezdődik. A megnyitón számos újvidéki sportklub képviselői is jelen lesznek. 10 óra 10 perckor kezdődik a kötélugró verseny korosztályok szerint, majd 10:45-kor sportos ritmus utánc következik, amellyel a szervezők arra ösztönzik az embereket, hogy minél aktívabb életet éljenek. Rossz idő esetén a rendezvényt néhány nappal elhalasztják, erről a szervezők kellő időben értesítik a csoportvezetőket, valamint a közösségi médián és a hivatalos weboldalon is tájékoztatást adnak. A 16. alkalommal megrendezett Vajdaság vizei nemzetközi regattát június 24-e és július 2-a között tartják meg. Már lehet jelentkezni. A regatta június 24-én indul Újvidékről, és körútvonalon haladva Szávaszentdemeter, Szermilitics, Zombor, Bezdán, Apatin és Palánka érintésével július 2-án tér vissza Újvidékre, ahol a rendezvény véget ér. A Vajdaság vizei szervezői közölték, hogy a helyi önkormányzatokkal együttműködve idén szintén gazdag kulturális és szórakoztató kísérőprogramot szerveznek, június 29-én pedig hagyományosan megünneplik a Duna Nemzetközi Napját is. A síkvidéki hajózás, mint kiemelték, a legjobb módja Vajdaság hajózási lehetőségeinek bemutatására. Egyben kiváló alkalom a vízi turizmus népszerűsítésére is. A jelentkezési űrlap letölthető a Vajdaság vizei honlapjáról, vagy személyesen is átvehető az újvidéki Mihályló Pupin Sugárút 25-ös szám alatti irodában. A kitöltött és aláírt jelentkezést a hajózási engedély másolatával együtt személyesen, postán vagy beszkennelve e-mailben a regatta@vodevojvodine.rs e-mail címre kell benyújtani legkésőbb május 15-éig. Kedves hallgatóink, ennyi volt mára az Újvidéki Krónika. A munkatársak nevében Zórát Cservenyák Anetta köszöni figyelmüket. Tartsanak velünk holnap is.

0: Multidéző rovattal folytatjuk a műsort, ezúttal Molnár Gyula ügyvédre, íróra emlékezünk. Multidéző.
1: Hogy felelevenítsük.
0: Hogy el ne felejtsük.
1: Multidéző.
2: Molnár Gyula Szabadkán született 1857. november 21-én, és Budapesten hunyt el 1932. május 6-án. Régi szabadkai zsidó család sarja. Apja Müllerede kereskedő volt, a Bács megyei Védzászlóalj főhadnagyaként részt vett Szabadka védelmében, a Kaponyai ütközetben. Fia Molnár 1884-ig Müller Gyula 11 éves korától 2 évig inaskodott Eisenstedler István és fiai szabadkai Rőfös üzletében, majd 1 évig a Runec testvéreknél segédeskedett. Rövid ideig még színészkedett is, majd 1876-ban érettségizett a Szabadkai gimnáziumban, egyetemi tanulmányait pedig Budapesten fejezte be. A stúdiumi évei alatt rendszeresen bedolgozott a pesti, szegedi és szabadkai lapokba, így a Budapesti Hírlapba, a Szegedi Naplóba, a Pesti Hírlapba, a Pesti Naplóba, a Független Magyarországba. 1884-ben gimnáziumi tanár Szabadkán, s a Bácskai Hírlapot szerkeszti, ekkor még dr. Müller Gyula néven. Miután letette az ügyvédi vizsgát, 1886-ban Zomborba költözött és ügyvédi irodát nyitott. Csak hamar átvette a Zombor és vidéke szerkesztését is, és 10 éven át irányította, zömmel írta is. Közben regényeket és színműveket jelentetett meg, verseket, elbeszéléseket és tárcákat publikált. Zomborban 1895-ben 10 kötetben kiadta összes műveit. 2 kötetben költeményeit, 4-ben elbeszéléseit, 3 kötetben pedig színműveit gyűjtötte egybe. A megyeszékhely nyújtotta lehetőségekkel nem volt kibékülve, olykor úgy érezte, hogy mellőzik is. 1887-ben kihagyták a megyei történelmi társaság választmányából, újabb színműveit nem adták elő, a Jó Párti című háromfelvonásos vígjátékát még ugyancsak Müller Gyula néven mutatták be 1883-ban. Ez volt az oka, hogy 1897-ben csapot papot hagyva Budapestre költözött, ügyvédi irodát nyitott, s előbb az állami tisztviselők közlönyét, utóbb pedig a magyar köztisztviselőt szerkesztette. Zombori kapcsolatai azonban nem szakadtak meg véglegesen. Dudás Gyula és Vértes Károly is számított rá, amikor 1904-ben hozzáfogtak a Bács-Bodrog megyei irodalmi társaság megalapításához. Már Zomborban is írt színműveket, de Budapesten főleg ezekre összpontosította erejét. A nagy áttörés 1900-ban következett be, amikor a Homokzátony című vígjátékát a Nemzeti Színház műsorára tűzte, mivel hogy az akkor igazgató gróf Festeti Csandor támogatta a hazai művek előadását. Egy másik darabját a Szabadkai Színház felépítésének félszázados jubileumára kiírt pályázaton 100 arannyal jutalmazták. A történelmi dráma tárgya az 1849 elején lezajlott Kaponyai csata, címe pedig Névtelen hősök. 1905-ben mutatták be. A Bácsország első ízben magnézium fény mellett készült fotókat közölt az előadásról. Szabadkán egyébként korábban még 2 darabját adták elő, a Fánfi Dénes című tragédiát és a Babos Kendő című népszínművet. További művei a Rangkórság, a Rövidlátók, az Idill, a Nagyon jó ember vígjátékok, a Zuárd, a Mustafa, a Saul király, a Modern lovagok című drámák, meg a Csúszdi világ énekes bohózat. A Nyári zivatar, valamint a Bayard lovag drámáit, a Papa lánya bohózatát, a Hazug törvény, meg a Messalina és az Ügyvédek című drámáit a Nemzeti Színházban mutatták be. Az egykor népszerű és a vidéki színpadokon is játszott szerzőt mára elfelejtették, darabjait nem játsszák, nevét nem jegyzi minden lexikon, még a színművészeti sem.
0: Multidéző.
1: Hogy felelebenítsük.
0: Hogy el ne felejtsük.
1: Multidéző.

0: Ez volt a Bohemian Betyársz és a Magam sem tudom című dal a Vajdaságon Átban. Nagyjából 2 perc múlva lesz 14:30, mezőgazdasági témával folytatjuk a műsorunkat. A határban el kellene egy kiadós eső, ebben megegyezik a szakemberek véleménye. A csapadék hiánya már az őszi vetésű gabonák méretén is kimutatkozik. Tudtuk meg Kobrál Ervintől, a Zentai Gazdakör elnökétől. Dudás Viktor kérdezte.
1: Ősszel már látszott a merő változás, ugye, ami az őszi vetéseket illeti. Hát én elmondhatom, hogy az elmúlt 2 évtizedben ennyi gabona őszi vetésben nem lett elvetve. Félnek is az emberek ennek a következményeitől. Ugye itt idáig is elmondhatjuk, hogy teljesen nyomott árak voltak. Ez még én gondolom, hogy még indokoltábbá teszi a fölvásárlók szemszögéből, hogy azt mondják, hogy kevesebbet fognak fizetni érte. Jobban tudnak válogatni majd a terményekbe, úgyhogy itt sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy most a minőségi termelésre is kell egy kicsit, hogy fókuszáljon a termelő, hogy ugyanúgy azt a megtermelt gabonát minőségbe tudja értékesíteni, és ne csak takarmány minőségbe. Az őszi vetések folyamán ugye itt Zenta környékén sajnos olyan kevés eső volt, hogy itt is azért eléggé domináns volt az őszi káposztarepce, ami teljes mértékben kimaradt. Azok a termelők, akik ezt bemerték vállalni, azok bizakodtak az utolsó pillanatig itt, hogy telelát az állomány. Nem telelt át sajnos, úgyhogy azt szanálni kellett ezt a problémát, tehát kiszántották, az helyett ugyanúgy kapásnövény kerül bele. Aztán megint egy nagy kérdés, amikor a kapásnövényeket kell választani, ugye a kukoricát most már itt a termelők teljesen elengedik, az próbálkozik még vele, akinek vagy lehetősége van öntözésre, vagy kisebb jószágállománnyal rendelkezik, és rá van kényszerülve, hogy takarmányként ezt is megtermelje magának. Itt ugyanúgy elmondhatjuk, hogy a domináns kultúrák a őszi búza, sörárpa, és itt, amik maradtak földek szabadon, ugye itt főleg a napraforgó fog dominálni, elmondhatjuk, hogy 85%-ba szinte, ugye a szója nem terem meg a vidékünkön, és ezek a napraforgók most már el vannak vetve, itt reménykedtünk, ugye a múlt hétre volt prognózisban, hogy valamekkora eső lesz, az kimaradt, a őszi vetési gabonák nagyon szomjaznak, meg is látszik a nagyságukon is, ugye, hogy ilyenkorra már szinte dupla magas szokott lenni. Hát még mindig sajnos, hogy a termelőnek a remény maradt, és akkor ez értett bennünket, és mindig azt mondjuk, hogy jó, ez az év elmúlt, majd a következő hát, ha jobb lesz, és akkor ezt játsszuk már 10-15 éve, és hát sajnos ennek köszönhető az a lemorsolódás is, hogy a kisebb gazdaságok, akik nem rendelkeznek olyan agrotechnikával, nem tudják olyan gyorsan megoldani ezeket a nagy változásokat, ugye, mert itt a titok nyitja az, hogy ezeket a változásokat minél gyorsabban tudja egy termelő kezelni, kvázi, amennyire ugye ezeket lehet, annál nagyobb a lehetősége, szansza arra, hogy tovább tud érvényesülni.

0: Magyar Kanizsán ma tartották meg a Lika utca rekonstrukciójának nyilvános bemutatóját, amelyre a LEED projekt keretében kerül sor. A rendezvény célja a lakosság és az érintett szereplők tájékoztatása volt a projekt részleteiről, valamint a közvetlen párbeszéd biztosítása. A Városháza kistermében több érdeklődő polgár is megjelent, akiket Dávid József, a projekt koordinátora tájékoztatott a részletekről. Németh Ernő hangfelvétele.
1: Dávid József vagyok, a LEED projekt Magyar-Kanizsai önkormányzatának a koordinátora. A mai napon sor kerül egy nyilvános prezentációra, ahol a polgárok, civil szervezetek és a média is meghívásra került. Itt szeretnénk bemutatni magát a LEED projektet, illetve azt a pályázatot, projektet, amit a LEED projekten keresztül fogunk megvalósítani. Ez pedig a magyar nevén az utca Lika, de a köznyelven inkább Licska utcának használják, ennek az utcának a felújítása fog majd megtörténni. Pontosítva, szélesebb lesz majd az úttest, illetve új burkolatot kap, mind a két oldalon az utcának fel lesznek újítva a járdák, illetve ahol nincs járda, ott újat fogunk kiépíteni. Lesznek utcabútorok elhelyezve, kerékpártároló szemetesek, padok, illetve a zöld felület is megújul, számos új fát fogunk ültetni. Jelenleg a prezentáció után a következő lépésünk az lesz, hogy aláírjuk majd a támogatási szerződést. A támogatási szerződés után fog majd megvalósulni a közbeszerzési eljárás, és utána kezdődhetne majd csak a kivitelezés. Pontos információt most nem tudok adni, hogy ez mikor fog elkezdődni, magában mikor fognak kivonulni a bágerek az utcába, de a polgárokat mindenképpen értesíteni fogjuk időben. Úgy gondoltuk, hogy ez a legfontosabb szóval most, ami felújításra kell, hogy kerüljön, illetve magának a LEED programnak a keretein belül nem lehetett sok minden mást választani. Megvannak a keretek, hogy pontosan milyen felújításokat tudunk végezni, milyen tervdokumentációk kell, hogy készüljenek. A mérnökökkel együttműködve így is több mint egy évig tartott, mire maga a tervdokumentáció elkészült, és megfelelt annak a kritériumoknak, amit a LEED követel, ugyanis ezt a programot a szerb köztársaság vezeti a Világbankkal és a francia fejlesztési ügynökséggel együttműködve, tehát ez egy teljesen új, úgymond program, projekt, és teljesen más feltételei vannak, mint egy Európai Uniós projektnek, vagy egy hazai szerbiai projektnek. Több mint 140 önkormányzat kapcsolódott be ebbe a programba, és maga az alap az több mint 260 millió euró. Minden önkormányzat ebből a pénzösszegből kap megfelelő összeget, attól függ, hogy mekkora egy önkormányzat, mennyi lakosa van, és így vannak ugye elosztva a pénzek, és ezekre a pénzekre lehet pályázni. Különböző programokkal, projektekkel. A prezentációnak a lényege ez is, hogy bemutassuk magát a tervdokumentációt, így a lakosok egy kisebb rálátást látnak, hogy milyen kivitelezések, milyen felújítások fognak megtörténni az utcában, illetve megalakult egy úgymond panasztételi bizottság, és ennek van egy folyamata, amit szintén be fogunk most mutatni, hogy a lakosok hogyan tudnak élni panaszukkal, beküldik az önkormányzat felé, a bizottság felé, és azokat földolgozzák, megválaszolják, tehát úgymond beleszólhatnak a kivitelezési eljárásba, és akár már a tervdokumentációba is, hogyha olyan módosítást kell eszközölni, hogy mi is, és illetve maga a LEED program is elfogad, akkor a tervek is, vagy akár a kivitelezés módosításra kerül. Úgyhogy a lakosok teljes mértékben szinten be lesznek kapcsolva a kivitelezésbe is.

0: Noémóval utaztunk az elmúlt percekben, most pedig a lapszemlénk következzik, holnap jelenik meg a hét nap eheti száma, ennek tartalmából ajánl a főszerkesztő Kartali Róbert.
1: Megjelent a hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal dr. Cékus Borisz, Jó nekünk itt című írása nyitja. Írunk arról, hogy milyen összetételben alakul meg szombaton az új Magyarország gyűlés. Rövid hírekben összefoglaljuk az elmúlt napok eseményeit, és azt is latolgatjuk, hogy mikor lehet előrehozott parlamenti választás Szerbiában. Egy interjúban elemezzük a nagyhatalmi játszmát, bemutatva, hogy miként változtatja meg Kína a világot. A kezdő vállalkozóknak is tanácsot adunk e heti lapunkban. Jászminka Gruncsics ügyviteli tanácsadó nyilatkozott lapunknak, aki szerint az egyik legfontosabb, hogy túl kell lépni a kritikus pontokon. Bemutatjuk az MCC Fit programját, amelyre várják a diákok jelentkezését. A heti interjú vendége ezúttal Babos Fehér Nóra, a Kormorán zenekar énekesnője. Folytatjuk sorozatunkat, amelyben bemutatjuk a vajdasági Rohonczi Gedeon mentorprogram nyertes pályázóit. Ezúttal a törökbecsei családi vállalkozást, a Ravioli tésztaüzemet ismerhetik meg. Bemutatjuk a vajdasági ártéri meseországot, azaz a Nyugatbácskában található Felső Duna mellék természetvédelmi rezervátumot. A Szabadkai Naplóban beszámolunk arról az előadásról, amelyet dr. Kis László csillagász tartott Palicson, Galaxisunk rejtélye a Fekete lyuk címmel. Természetesen most sem marad el a 16 oldalas RTV melléklet, a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Ne feledjék, még tart előfizetési akciónk 2600 dinár egy teljes évre. Keressék a hét nap legújabb számát.

0: Holnap délelőtti politikai és közéleti műsorunkból adunk rövid ízelítőt a folytatásban, a szerkesztőt, Muci Szántó Mártát hallják.
1: Politér. Egy térben a közélettel. Szerdai magazin műsor.
2: Üdvözlöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Továbbra is bizonytalan, hogyan zárul majd a Szerbiának szánt uniós támogatás folyamata. Brüsszel felülvizsgálja a feltételek teljesítését, Belgrád viszont azt állítja, hogy hatékonyan teljesíti az elvárásokat. A Vajdasági Magyar Plénum és a Zöld Baloldali Front együttműködési memorandumot írt alá, amely a decentralizáció, a kisebbségi jogok érvényesítése és a jogállamiság elvein alapul. Öreg Anna, a Szabad Polgárok Mozgalmának alelnöke és köztársasági képviselője szól műsorunkban a magyarországi parlamenti választások eredményének hatásairól és az előttünk álló esetleges szerbiai előrehozott választásokról. Agárdi Gábor, a Pannon RTV médiaházat működtető Pannonia Alapítvány ügyvezetője, és Bozsony István korábbi vezető is nyilatkozik rádiónknak, Magyar Péter Magyarország jövendőbeli miniszterelnökének a közösségi médiában megfogalmazott kritikáiról. Az Egyesült Államok és az Európai Unió kapcsolatát már nem csak a kereskedelmi nézeteltérések nehezítik, hiszen az ókontinens országai nem számíthatnak Washington megbízható fegyverszállítására és a katonai együttműködésére sem. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk, legyünk egy térben a közélettel.

Kedves hallgatóink, ezzel el is érkeztünk mai Vajdaságon át műsorunk végéhez. Köszönöm, hogy velem tartottak ezen a kedd délutánon. További kellemes napot kívánok Önöknek!

0: Hirdetések.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Ne álljon a húzatban, ne legyen szamár. Nézze meg inkább Kokám Ladanovics, Miért állnak a szamarak a húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
0: Hirdetések.
5: 15 óra a pontos idő.
0: Újvidéki Rádió, délutáni híradó.
6: Nagy Emília köszönti a kedd délutáni híradó hallgatóit, a hírszerkesztő Úri Attila, a bemondó Szalma Antónia, a nap legfontosabb hírei röviden.
7: A házelnök reményei szerint ebben a hónapban elfogadják a választási törvénycsomagot.
6: Mától kezdve Szerbiában is elérhető az euró alapú átutalás a SZEPA rendszerben.
7: Megbukott a román kormány.
6: Az iráni külügyminiszter szerint zsákutca a hajóforgalom biztosítására tett amerikai kezdeményezés.
7: Moszkva Kijev központját támadja, ha Ukrajna a győzelem napi ünnepét célozza.
6: Vajdaságban hónap felhős, de meleg idő lesz. Részletes jelentéseink következnek. Alekszandr Vucic államfő a Nemzetközi Valuta Alap delegációjával egyeztetett.
7: Az elnök hangsúlyozta, a globális válságok ellenére Szerbia sikeresen megtartja pénzügyi pozícióját, illetve devizatartalékai sem csökkennek. A találkozó után a közösségi médián közzétett üzenetében azt írta, hogy az egyeztetésen a globális gazdasági kihívásokról, illetve azok Szerbiára gyakorolt hatására volt szó. Az IMF képviselőinek bemutatta a gazdasági program keretében véghez vitt reformintézkedéseket. Emlékeztetett arra is, hogy országunk a vártnál jobb gazdasági növekedést ért el. A Nemzetközi Valuta Alap delegációja a gazdaságpolitikai koordinációs eszköz keretében zajló program harmadik felülvizsgálatával kapcsolatban tartózkodik Belgrádban.
6: Szerbiában ma vált elérhetővé az euró alapú átutalás az úgynevezett SZEPA rendszer által.
7: Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozás célja a nemzetközi pénzforgalom felgyorsítása és költségeinek csökkentése az unió, valamint a rendszerhez tartozó tagállamok számára. A legfontosabb változások közé tartozik az, hogy a korábbi többnapos átutalási idő helyett az összegek akár egy munkanapon belül megérkezhetnek. Emellett országosan évi 50-től 60 millió eurós megtakarítás várható a tranzakciós díjak mérséklődésével. A felhasználóknak nincs külön teendőjük, a díjszabást továbbra is az egyéni bankok határozzák meg. A vállalatok számára egyszerűsödik a nemzetközi kifizetés, a lakosság körében hatékonyabbá válik a külföldi pénzküldés és fogadás. A SZEPA rendszernek jelenleg 41 országa része.
6: A parlament május 18-án kezdi ülését a választási törvénycsomagról, amelyet várhatóan még a hónap végéig elfogadnak, mondta Anna Brunabić házelnök.
7: A jogszabályokat az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának ajánlásai alapján módosítják majd. Reményének adott hangot, hogy az ODIHR hamarosan kézbesíti véleményezését a március 13-án elküldött politikai aktivitás finanszírozásáról szóló törvény kiegészítéseket illetően. Brunabić szerint a héten a hivatalnak kézbesítik a korrupció megelőzését célzó jogszabálymódosításokat is. Ezzel Belgrád eleget tesz a hivatal minden korábbi ajánlásának, egyetlen kivétel a mozgássérültek szavazásáról szóló módosítás, de itt technikai problémákról van szó, amin Szerbia folyamatosan dolgozik. A választások kiírásával kapcsolatban a házelnök elmondta, hogy az időpont az államfőtől függ, mivel ő a hivatalos intézmény ebben a kérdésben. A korábban kezdeményezett, majd elnapolt kormány elleni bizalmatlansági szavazással kapcsolatban elmondta, azt hamarosan újból napirendre tűzik.
6: A külhoni támogatások, a levélszavazás rendszere és a vajdasági belpolitika is téma volt a Pásztor Málint VMS elnök és Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök közötti találkozón.
7: Pásztor az egyeztetéssel kapcsolatban elmondta, a beszélgetés a kezdeti feszültség ellenére nyílt és egyenes volt. Szóba került a vajdasági magyar sajtó helyzete. Pásztor szerint magyar elvárásként fogalmazta meg, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiumokban az ellenzéki megszólalások is megjelenjenek. A pártelnök hangsúlyozta, a vajdasági magyar intézményháló több évtizedes autonómia építés eredménye, nem pedig az elmúlt 16 év fejleménye. A gazdasági fejlesztési program és a Prosperitáti Hivatal, illetve alapítvány működéséről is tárgyaltak. Magyar Péter jelezte, az elmúlt 10 évben támogatás politikáját teljes körűen át kell világítani. Pásztor szerint a VMS-nek nincs takargatni valója, és eleget tesznek az új.

0: magyar miniszterelnök kérésének.
1: 4,2-es közepes erősségű földrengés rázta meg Zombor és Bezdán környékét hajnali 2 óra 35 perckor. A földrengés epicentruma Szerbia és Horvátország határán, Monostorszeg közelében volt, mintegy 13 kilométeres mélységben. Simon Angéla összeállítását hallják.
2: A közepes erősségű földmozgást a környék több településén is érezni lehetett. Bence Erika, bácskertesi lakos a következőkről számolt be.
3: Olyan érzés volt, mintha neki ütközött volna valami nagyobb dolog a házamnak, viszont a következő pillanatban már ráébredtem, hogy ez földrengés, mert hát nem volt semmilyen csattanás, zaj, zuhanás, ami ugye egy ilyen becsapódáskor történne. Másrészt hát tovább tartott, mint az eddigi általam átért földrengések, mert hát azért csak nem ez volt az első. Úgy gondolom, hogy ez volt idáig a legerősebb, amit átéltem, vagy amit tapasztaltam. Ez percekig tartott és rengett a ház. Miután körülnéztem a házban és az udvaron, kinéztem az utcára, első dolgom volt, hogy fölmentem az internetre, és a földrengés mérő intézet már akkor néhány perc múlva föltette, és tájékoztatott arról, hogy tényleg, amit átéltem, az egy közepes erősségű földrengés volt. Nem történt, hála Istennek, semmilyen kár, vagy nem tudnék sérülésről sem.
2: Elmúger Tímát, doroszlói lakost szintén észrevételeiről kérdeztük.
4: 2:30 körül ébredtem arra, hogy nem igazán tudtam, hogy álmodom, vagy valóban hallottam valamit. Az ablakok rengtek. Volt, hogy kinyílt az ajtó, tehát, hogy megremegett az ágy, hogy bútorok, de nagyobb károk szerencsére nem keletkeztek. Cicám van, ő is rögtön lesett, fölfigyelt, hogy mi történik. Így mondták, hogy többen ugye fölébredtek, és akkor mindjárt szaladtak a gyerekhez, a gyerekszobába, hogy volt egy ilyen ugye ösztönös reflex, meg így tényleg az ember hirtelen nem is tudta, hogy mi történt. Tehát, hogy én is nem gondoltam a földrengésre, őszintén én azt gondoltam, hogy egy nagyobb jármű elhaladta a ház előtt, bár azt is furcsának tartottam, hogy éjszaka, tehát egy nagy teherautó, stb., ahol az epicentrum van, Bezdán, illetve Monostorszeg, ott arról számoltak be az emberek, hogy megremegett bizony az ágy, megremegett a luszter, egészen komolyan megijedtek. Nem tartott sokáig, igazából ezt az erős rezgést, ezt tényleg egy pillanatnak érzékeltem.
2: A földrengést két kisebb utórengés is követte 10 percen belül, amelyek valamennyivel gyengébb erősségűek voltak, mint az első. A rengést Szerbia más részein is érezni lehetett, valamint Horvátországban, Magyarországon és Bosznia-Hercegovina északi részén is.
0: Szerbiában elterjedt jelenség a kétes értékű üzleti minősítések és hiúsági díjak értékesítése. Ezek sokszor hangzatos, de szakmailag megalapozatlan elismeréseket kínálnak a cégeknek pénzért. A szerb és nemzetközi oknyomozó portálok feltertek, hogy ezeket a díjakat és igazolásokat gyakran átlátható kritériumok és valós bírálati folyamatok nélkül osztják ki. Tudtuk meg Stanko Zsuzsa közgazdásztól. Nagy Emília kérdezte.
5: Vannak megbízott revizorok, revizorházak, illetve olyan cégek, akik ilyesmivel foglalkoznak, és azt nem adják egy éjszaka alatt. Ezek átvilágítások, amikor a pénzügyi gazdálkodástól kezdve mindent átnéznek a szakemberek. Ez tulajdonképpen a szerb gazdasági kamara égisze alatt is megtörténhet, illetve a gazdasági kamarának van egy ilyen kimutatása is, és ők már föl is hívták a figyelmet ezekre a visszaélésekre, és itt a nagy cégekről beszélgetünk. Ami a kicsiket illeti, találkoztam ilyesmivel, a bonitási kiválóság, úgy hívják, tehát certifikát bonitétne izbrusznosti. Ez egy olyan csapda, ami ugyanúgy, mint ahogy elmondtuk ugye a nagyoknál, ugyanúgy vonatkozik rájuk is, csak nem sértve senkit. A kicsik azok tudatlanabbak ebben a világban, főleg amikor kezdőkről van szó. Ezek az emberek, akik profitszerzés céljából csinálják ezt, egyáltalán nem nézik át a gazdálkodást, nem nézik át az üzletelést. A gazdasági nyilvántartási ügynökségnek az evidenciójában, nyilvántartásában ugye minden bejegyzett cég megtalálható, és nagy többségüknek kötelessége megjelentetni az évvégi elszámolásokat. Programokat csinálnak, készítenek erre már, hogy átnézzék,

0: Aki nincs blokád alatt, akinek nem negatív a gazdálkodása, azokat fölkeresik és bombázzák telefonhívásokkal, e-mailekkel, pár ezer dinártól 10 000 dinárig terjedő összegekért kínálnak olyan csomagot tulajdonképpen, aminek a szerves része egy bekeretezett nyilatkozat vagy bizonylat. Volt egy akció pár évvel ezelőtt, hogy fölhívjuk a figyelmüket az embereknek, sőt az ombudsman beszélt ilyen dolgokról. Elismert könyvelők próbálták a saját klienseiknek fölhívni a figyelmét, de sajnos így többször megtörténik az, hogy ez ilyen hiúsági bizonylat vagy hiúsági mutató, hogy próbáljuk meg, azt a pár ezer dinárt odaadjuk, és aztán, na most nagyon nagy becsapás az, hogy amikor ugye pályázunk, illetve pályáznak ezek a kisebb vállalkozók is, akkor nagyon sokat jelent egy A besorolás, ezeknek értéke van, de ezek a pár ezer dináros bizonylatok mögött nincs valós érték.
1: Külföldi hírek.
2: Romániában megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány.
3: A kabinet elleni bizalmatlanság indítványt a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség terjesztette be. A két kamarás parlament együttesülésén 281 képviselő és szenátor szavazott rá. A kormány megbuktatásához legalább 233 voksa volt szükség. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormány alakítással. Nikuszor dán elnök korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormány főjelöltet kinevezni, aki a Románok Egyesületéért szövetség részvételével vagy támogatásával akarja megalakítani a kabinetet. A maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.
2: Zsákutca az Amerikai Szabadság projekt nevű kezdeményezés, melynek célja a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítása, mondta Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter.
3: A tárcavezető szerint a hormuzi események egyértelművé teszik, hogy egy politikai válságra nincs katonai megoldás. Ugyan Teherán is érdekelt az olajexport fenntartásában a hormuzi szoroson keresztül. Továbbra is vitatott, hogy mely hajók haladhatnak át a vízi úton, és ki gyakorol felettük ellenőrzést. Arakcsi szerint a pakisztáni közvetítésű tárgyalások előrehaladást mutatnak, ugyanakkor az Egyesült Államoknak és az Egyesült Arab Emírségeknek is óvakodniuk kell attól, hogy ismét a konfliktus bontakozzon ki. Az amerikai központi parancsnokság egyébként tegnap azt közölte, hogy rombolók segítik a kereskedelmi hajóforgalom helyreállítását. Az iráni forradalmi gárda közölte, hogy figyelmeztetésként több rakétát lőtt ki amerikai hadihajók felé.
2: Oroszország rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését.
3: A védelmi tárca szerint Moszkva rendelkezésére álló képességek ellenére humanitárius okokból mindeddig tartózkodott az ilyen lépésektől. A közlemény emlékeztet arra, hogy Vlagyimir Putyin elnök döntése értelmében pénteken és szombaton fegyverszünetet hirdetnek a szovjet nép nagy honvédő háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. A tárca reményét fejezte ki, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát. Korábban egyébként Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elmondta, hogy bár hivatalos értesítést a fegyvernyugvásról nem kaptak, Kijev tiszteletben tartja a döntést. Idén egyébként a Vörös téren nem vonulnak fel a katonai középiskola növendékei, kadettjai és szárazföldi haditechnikai eszközök sem lesznek.
2: Az oroszországi Novoszibirszkben hazaárulásért elítéltek két fizikust.
3: A hiperszónikus repülés kutatói 12,5 év börtönbüntetés kaptak. A két férfit 2023. áprilisában vették őrizetbe. Az orosz sajtó szerint a büntetőügy megindításának oka egy külföldi folyóiratban megjelent gázdinamikáról szóló cikk lehetett. Az ítélet jogerőre emeléséig a két tudós házi őrizetben marad. A sajtó emlékeztet rá, hogy 2024. szeptemberében a moszkvai városi bíróság hazaárulásért 15 évi fegyházra ítélte a két tudóst foglalkoztató intézet volt igazgatóját. Őt külföldi országok képviselőinek történő átadással vádolták. Az intézet egy másik vezető munkatársát szintén hazaárulással kapcsolatban ítélték el 2024-ben. Az intézet munkatársai

0: Még 2023 tavaszán nyílt levélben tiltakoztak kollégáik büntetőeljárás alávonása ellen.
1: 26 ember meghalt és 61 megsérült a kínai Hunan tartományban, miután robbanás történt egy tűzi játékgyárban.
0: Xi Jinping elnök vizsgálatot rendelt el az ügyben. Arra utasította a hatóságokat, hogy erősítsék meg a kockázatfelmérést és az ellenőrzéseket az iparágon belül. A helyi média szerint a baleset még tegnap délután, helyi idő szerint 16 óra után történt Changsha-ban. Ez a város a tűzijátékgyártás egyik központja. A kínai internetes felületeken megosztott videókon sűrű füst látható, amely egy hatalmas területre szállt fel. A környéken összeomlott épületek és törmelék volt látható. Kína egyébként tavaly több mint 1 milliárd dollár értékben exportált tűzijátékot, ami a globális értékesítés körülbelül 2/3-át tette ki.
1: Minden május 1-jén tartják az asztma világnapját, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az egyik leggyakoribb krónikus légúti betegségre, az asztmára, valamint a megfelelő kezelés és megelőzés jelentőségére. A téma kapcsán Tóth Vörös Krisztina tüdőgyógyász szakorvost Dudás Viktor kereste fel.
2: Az asztma az jelentős légúti megbetegedés, amelyik elsősorban a fiatalabb populációt érinti, de ugyanakkor persze az idősebb korban is ugyanúgy jelentkezhet asztma. Tehát az asztma az egy ilyen gyulladásos légúti megbetegedés, amely érinti a légutakat, nem a tüdő szövetet. Az érintett légutak azok beszűkülnek, az izom összehúzódás véget és a légutak nyálkahártyájának duzzadása véget, ami a gyulladás következtében jelentkezik. Inhalációs terápiával gyógyítjuk. Elsősorban az alapgyógymód az inhalációs kortikoszteroidok, tehát amelyek csökkentik ezt a gyulladást a légutakban, és ugyanakkor még kombinálhatjuk olyan gyógyszerrel, ami tágítja a légutakat, és az a gyógyszer arra szolgál, hogy pillanatnyilag könnyítse a légzést, tehát az ilyen szimptomatikus a tünet elhárítására, míg az alapgyógyszer, ahogy már mondtam, az inhalációs kortikoszteroid. Gyakran ez a két gyógyszer kombinálva van egy adagolóban. Ugyanakkor, hogyha külön van, semmiféleképp sem ajánlatos a páciensnek csak a légút tágítót használni az inhalációs kortikoszteroidok nélkül, mert az növeli a veszélyt a további légút szűkületre és még intubációhoz, vagyis mechanikai ventilációhoz is vezethet, még olyan pácienseknél is, akiknek enyhébb formája van az asztmának. Tehát az asztma, hogyha fiatalabb korban jelentkezik, akkor főleg allergiás asztma, de ugyanakkor, hogyha idősebb korban jelentkezik, akkor meg főleg más okokból kifolyólag van jelen, nem pedig az allergia véget.
3: Miért jelentős egyébként az asztmának a világnapja ön szerint?
2: Azért, hogy felhívjuk a figyelmet a rendszeres terápia kezelésre, és hogy igenis az asztma az nagyon jó kezelhető a modern inhalációs gyógyszerekkel. Az mellett még létezik biológiai terápia is a legnehezebb formánál. Tehát nagyon jó kezelhető, csak hát a páciensek a tünetekkel kell, hogy jelentkezzenek a saját tüdőgyógyászuknál is, hogy rendszeres ellenőrzés alatt legyenek, mert vannak olyan periódusok, amikor nem kell a gyógyszer használni hónapokig, viszont azután kell, és itt áll fenn a veszély, hogy kikomplikálódhatnak a dolgok, hogyha a páciens akkor sem jelentkezik, hogy esetleg újabb tüdő funkció vizsgálatra és hogy újabb terápia bevezetésére.
1: Ma van a szülésznők nemzetközi napja, 2008 óta hivatalos, célja pedig, hogy elismerjék a bábák és a szülésznők kulcsfontosságú munkáját az anyák és újszülöttek egészségének megőrzésében, valamint felhívják a figyelmet szakmai fejlődésük és megbecsülésük fontosságára. Összeállításunkban elsőként Hegedűs Melánia szülésznőt hallják.
4: Számomra 20 év tapasztalattal a hátam mögött, a munkám nem csupán hivatás, hanem mély elköteleződés az élet és az anyák iránt. Azért tartom fontosnak, mert minden egyes szülés egy megismételhetetlen pillanat, ahol jelen lehetek egy új élet kezdeténél, és támogathatom a nőket életük egyik legmeghatározóbb élményében. Ez a munka lehetőséget ad arra, hogy biztonságot és bizalmat nyújtsak a kismamáknak egy olyan helyzetben, ami egyszerre lehet örömteli és bizonytalan is. Fontosnak érzem, hogy segítsem őket, és pozitív szülésélménnyel gazdagodjanak. Az évek során megtanultam, hogy minden nő és minden szülés egyedi. Ez folyamatos tanulásra és odafigyelésre tanít. A munkám értékét abban látom, hogy hozzájárulok egészséges családok születéséhez, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Pontosnak tartom, mert minden egyes nap emlékeztet arra, hogy milyen különleges és erőteljes folyamat az élet kezdete.
1: És miért ezt a szakmát választotta?
4: Már óvodás koromban tudtam, hogy szülésznő szeretnék lenni, nem is gondolkodtam más irányban. Egy új élet születése a legcsodálatosabb élmény. Hát még ha jelen is lehetek. Inspirál az a lehetőség, hogy végigkísérhetem a kismamákat a várandóság és a szülés során, és részese lehetek egy új élet megszületésének.
1: Kérem, mesélj el egy különleges élményét, amit átélt a szülésznői munkának köszönhetően.
4: Egy fiatal kismama érkezett hozzánk, aki nagyon félt a szüléstől. Korábban sok negatív történetet hallott, ezért tele volt szorongással. Már az elején látszott rajta, hogy leginkább támogatásra és megnyugtatásra van szüksége. Végig mellette maradtam, beszéltem hozzá, segítettem a légzésben, és folyamatosan bátorítottam, hogy bízzon a saját testében. Délutánra egy gyönyörű kislánynak adott életet. Csak egymásra néztünk, és sírva fakadtunk. Nem kellettek a szavak, hálásak voltunk egymásnak.
5: Vas Enikő szülésznőt a szakma szépségeiről és nehézségeiről kérdeztük.
6: Munkám során minden nap részese lehetek a csodának, hogy a kezem között születik meg egy új kis élet, segítkezhetek egy család megszületésénél, és támaszt nyújthatok az élet egyik legnehezebb és egyben leggyönyörűbb folyamatában, az semmi máshoz nem fogható. Ezek a pillanatok segítenek megbirkózni a szakma nehézségével, a felelősséggel, a fizikai és mentális terheléssel, amivel a szülésznők élete és munkája jár. A szülésznők élete ugyanis nem egy baba illatú rózsaszínű köd, mert a felelősség folyamatosan ott van a vállunkon, és van, hogy találkozunk nehezebb esetekkel is, de mindig törekszem az érzelmileg megterhelő helyzetekben is biztos támaszt nyújtani a szülőnőknek. Különösen az első babát várunk, ne félelemmel közelítsenek a szülés felé, hanem teljes felkészültséggel és biztonságérzéssel. Csodával figyelem, hogy milyen tökéletesen tud működni a női test. Rengeteg hálával és boldogsággal gondolok erre a szakmára.
7: Kultúra.
1: Az Óbecsei Petár Konyovics alapfokú zeneiskolában kiváló zenei oktatás zajlik, amit a diákok hazai és nemzetközi versenyeken elért eredményei is bizonyítanak. Legutóbb a szóló énekesek mutatták meg tehetségüket a hazánkban szervezett nemzetközi zenei versenyen, Kőműves Tíme a hangfelvétele.
8: Kiemelkedő eredményekkel tértek haza az óbecsei szólóénekesek a nemzetközi zsűri által értékelt versenyről. A Mitrovicán megrendezett Sirmium Music Fest nemzetközi zenei versenyen Angela Jelic előadását a zsűri maximális 100 pontos értékeléssel jutalmazta.
9: Két éve foglalkozom komolyan az énekléssel, de már egészen kicsi korom óta szeretek énekelni. Anyukám mindig énekelt nekem, és így én is nagyon megszerettem. Pici korom óta az volt a vágyam, hogy énekléssel foglalkozzam, és híres énekesnő legyek. A zeneiskolában sok mindent megtanultam, elsősorban azokat a technikákat, amelyek a szóló énekléshez nélkülözhetetlenek.
8: Az öt óbecsei versenyző a megmérettetés három első, egy második és egy harmadik helyezéssel tért haza.
1: Nagy Kanász Lilian.
10: Ezen a versenyen első helyezést értem el, ami hatalmas öröm volt számomra. 9-en voltunk a kategóriámban, és hatalmas öröm volt még az is, hogy a beográdiakkal megmérethetettem magamat.
8: A szólóénekesekkel Guzsvány Izabella opera énekesnő foglalkozik, aki tudását és szakmai tapasztalatait elhivatottan adja át a diákoknak.
11: Vannak, akik kedvtelésből járnak hozzánk éneket tanulni, mondhatni, képezni a hangjukat, de vannak, akik ezt versenyszinten űzik, és hát nagy öröm számunkra, hogy szinte minden évben vannak olyan kiemelkedő diákok, akikkel különböző versenyeket meglátogathatunk. Van idősebbek között is érdeklődés, akiknek szíve vágya volt előbb is, hogy képezze a hangját, és most adódott rá lehetőség. Természetesen ez egy feltétel, hogy szeresse a zenét, szeressen énekelni. 13 éves kor a lányoknál, a 15 éves a fiúknál, az alsó korhatár. Hát a felső korhatár a csillagos ég mondhatni, tehát nincs megszabva.
8: Guzsvány szerint az éneklés a kreativitás egyik legszebb kifejezési formája, amely kitartással és szenvedéllyel párosulva egészen nagy dolgokra teheti képessé az embert.
7: Időjárás jelentés.
1: Vajdaságban estig jobbára napos idő lesz, helyenként felhő átvonulással. A csúcshőmérséklet 28 fokig emelkedik.
0: Holnapra felhős időt jeleznek. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 27 fok körül alakul. Csütörtökön néhány fokos lehűlésre van kilátás. Pénteken helyenként eső lehetséges. Szombaton fokozatosan felszakadozik a felhőzet és felmelegedés veszi kezdetét.
7: Sport.
1: A sporthíreket Antalovics Krisztián válogatta.
12: Az este folyamán kikerül az első döntős csapat a labdarúgó bajnokok ligájában. Londonban az Arsenal és az Atletico Madrid csap össze. Az első elődöntős mérkőzésen a spanyol fővárosban 1-1-es döntetlen született. A visszavágó 21 órakor kezdődik. Véget ért a 34. forduló tegnap a szerb első osztályú labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában. A Vojvodina a Radnik vendége volt és 4-1 arányú idegenbeli győzelmet jegyzett. A másik meccsen pedig a Crven a Zvezda a Csukaricskinál vendég szerepelt és 2-1-re felülmúlta. Néhány tegnapi végeredmény a külföldi ligákból: Chelsea Nottingham 1-3, Everton Manchester City 3-3, Cremonese Lazio 1-2, Roma Fiorentina 4-0 és Sevilla Real Sociedad 1-0. Gál Fidalma ott lesz a római salakpályás teniszmestertorna főtábláján. A 27 éves magyar játékos a selejtező utolsó körében az osztrák Julia Grabhert búcsúztatta 7-6-6-4-es szett eredménnyel. Az amerikai profi kosárlabdaligában itten idő szerint hajnalban elkezdődött a rájátszás második köre. A nyugati főcsoport elődöntőjében a Minnesota idegenben 104-102-re győzött a San Antonio ellen, így megszerezte a pálya előnyt riválisától. Keleten a New York fölényes 137-98-as diadallal nyitott a Philadelphia ellen. A kosárlabda Euróligában is folytatódik ma este a rájátszás. A negyed döntőben 18 órától a Hapoel Tel Aviv a Real Madridot fogadja, 19 óra 45 perctől pedig az Olympiakos a Monaco vendége lesz. Wu Yi-Tsö lett a snooker új világbajnoka, miután a Sheffieldi Crucible színházban 18-17 arányú frémekben legyőzte az angol Sean Murphyt. A 22 éves játékos először lett világbajnok, a sporták történetében a második legfiatalabbként. Ő a második kínai, aki győzött, hiszen tavaly Chao Xintung nyert, a sportágnak sorozatban negyedszer született új bajnoka. A győztes 500 000 font pénzjutalmat kapott elsőségéért. A magyar női vízilabda válogatott vereséget jegyzett a világkupa első osztályának selejtezőjében. A vesztesek ágán Görögországtól kapott ki 14-9-re tegnap. A négyes csoportból, amelyben még Ausztrália és Japán szerepel, csak a legjobb jut tovább. Mint ismeretes, a magyar lányok rövidesen 15 óra 45 perckor újra medencébe ugranak, az ellenfél Japán lesz.
1: A nap legfontosabb hírei még egyszer röviden.
0: A házelnök reményei szerint ebben a hónapban elfogadják a választási törvénycsomagot.
1: Mától kezdve Szerbiában is elérhető az euró alapú átutalás a SEPA rendszerben.
0: Megbukott a román kormány.
1: Az iráni külügyminiszter szerint zsákutca a hajóforgalom biztosítására tett amerikai kezdeményezés.
0: Moszkva Kijev központját támadja, ha Ukrajna a győzelemnapi ünnepét célozza.
1: Vajdaságban holnap felhős, de meleg idő lesz. Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió keddi, május 5-i délutáni híradója. Elkészítésében a már említettek mellett részt vett Nánási Janikó hírszerkesztő, valamint Simon Angéla és Dudás Viktor szerkesztő segédek. A bemondó Szalma Antónia, a hangtechnikus pedig Dragoszláv Gyurgyev volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Nagy Emília.

15 óra 30 perc a pontos idő. Kedves hallgatóink, ismertetjük további műsorunkat, amelyet ultra rövid hullámon a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-en sugározunk. Interneten is hallgathatnak bennünket a www.rtv.rs/hu honlapon. 15 óra 35 perckor szempont, művelődési és művészeti heti szemle. 16 óra 30-kor hírek, majd hit, vallás, hitvallás. 17 óra 30 perckor híreket mondunk, 17 óra 45-kor nyelvművelőjegyzet. 18 órakor szellemi ösvények, interjúk spirituális úton járó tanítókkal és szakemberekkel. Mai műsorunkban az allergiákról, gyógynövényes terápiákról és tisztító kúrákról hallhatnak. Vendégünk Juhász Elizabetta népi gyógyító. 18 óra 30-kor esti híradó. 19 órakor Gyöngykalár is. 20 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a délelőtti gazdasági figyelőt. 21 óra 30 perckor késő esti híradó. 21 óra 40-kor összhang zenei műsor. 23 órakor hírek után a kis éjjel zene. Éjfélkor híreket mondunk, majd éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne takarodó a szempont, meg a heti gazdasági figyelő ismétlése. Tartsanak velünk!

0: Húzatban című végtelenül szellemes előadását május 8-án az Újvidéki Színházban.
1: Hirdetések.

0: Szempont, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit, Madár Anikó vagyok. Lénárd Róbert heti filmkritikájával kezdünk, a Michael Jacksonról szóló életrajzi filmet elemzi. Sándor Zoltán a Ragadozók kora című könyvet mutatja be, Júda Rózsa a Nem megyek én sehova című novellás kötetet ajánlja a hallgatók figyelmébe. Piros Bálint e heti jegyzete pedig az anyák napjáról szól. Ezek a témáink, kezdünk!

0: A Michael amerikai brit életrajzi film Michael Jacksonnak, a pop királyának az életét és munkásságát mutatja be. Lynard Robert mai kritikájában a film kisebb-nagyobb hiányosságaira is rámutat.
1: Az életrajzi filmek utcája valahol a Purgatórium külvárosában található véleményem szerint. Azért ott, mert bármilyen klassznak is számít a műfaj, az a bizonyos jó szándékkal kikövezett út különösen könnyen kanyarodik le a pokolba. A pokol a sarkon túl található, ha úgy tetszik. A biopikek közt pedig egész városnyegyednyi pokol jut a zenés életrajzi filmeknek, mert hogy milyen egyszerű képlet ez már nem, az a pár millió ember, aki rajongásig imádta mondjuk a Vérszívó Vademberek nevű dead metal szinti pop triót, eleve rohanni fog a moziba, mert ha más nem, egész biztosan végighallgathatja a legnagyobb slágereket, és bizonyosan látni fog néhány pöpecül leforgatott lefejezés jelenetet, és talán még a frontasszony vérfüggésével is szembesül. A Vérszívó Vademberek természetesen csak a kritikus fantáziában létezik, bár biztosan jobb horror lett volna, amit mondjuk az általunk is pellengérre állított Sehol se otthon, a Back to Black, az I Wanna Dance with Somebody, vagy a What's Love Got to Do with It. Ezek ugyanis semmi más nem tesznek, mint kizsákmányolják a létező életművet. Nem azt állítom, hogy nincsenek jó zenés biopikek. Néha oly szépen megfogják egy zenés személyiségét vagy életrajzának visszásságait, mint a Love and Mercy, ami a Beach Boys mentálisan beteg frontembeléről szól, Todd Haynes I'm Not There-je, ahol több színésszel forgatják le Bob Dylan leforgathatatlan személyiségét, a Velvet Goldmine, ami úgy beszél David Bowie-ról, hogy a nevét sem említi meg, vagy a 2022-es Elvis, ami egy gigászi videoklipben számol el a király felemelkedésével és bukásával. A rádiókritikus itt ismeri el, hogy sose szerette a Bohém Rapszódiát. Most azonban úgyis mindenki tudja, hogy miért mondom el ezt, mert a moziban hatalmas érdeklődés mellett fut a Queen film producereitől az év sztár életrajza, a Michael.

megpróbálom ismertetni a sztorit, és ha minden igaz, a Michael című film problémáinak egy részére már a puszta meséléssel is rávilágítunk. Oké. Elismerem, hogy a pop királyáról előbb-utóbb muszáj volt születni egy biopiknek. Természetellenes lett volna, ha nem történik meg. Csak hogy még az Elvis-t egy igazán eredeti rendező személyiség, Baz Luhrmann dolgozta fel, ezt a filmet szemmel láthatólag a producerek dobták össze, Antoine Foucault rendező pedig beasszisztált egy kicsit. Szóval adott ez a kisgyerek, a Jackson 5 nevű kegyetlen gyermek kizsákmányoló családi vállalkozás fő attrakciója, akit Michaelnek hívnak. A film elején rögtön elképett arcú zeneipari dolgozók sokasága adja értésünkre, hogy a kis Michaelnek a jóisten költözött be a torkába, ráadásul ha már ott volt, elhelyezett ott egy abszolút hallást is. A Jackson 5 épp turnézgatni kezd a zsarnok édesapa karmesteri nadrágszia mentén, de jaj, már ekkor látszik, hogy a kis Michael, az ártatlanság gyermekkortól megfosztott szobra, többre hivatott annál, hogy egy legyen a nem nevesített Jackson fivérek közül. Ugrunk egy pár évet az időben, a kis Michaelből egy nagyobb Michael lett, aki rejtélyes okokból kifolyólag ugyanúgy beszél, mint a kis Michael, és a szóló karrierjét próbálja egyengetni, többnyire atyai engedély nélkül, vagy atyai rosszallás mellett. A film további másfél órája arról fog szólni, hogyan rázta le ez a madárhangú szupersztár a családi békjót, és hogyan lett minden idők túlzás nélküli legnagyobb sztárja. Hiába jön moonwalkolva utánam a spoiler szörny, ennek a filmnek a poénjait nem lehet lelőni. Ha egy kicsit is érdekel minket az életrajz, már rég tudjuk a padul elsült Pepsi reklámforgatáson történt baleset sztoriát, minden idők legeladottabb lemezének a Thrillernek az összes dalát, és ismerjük az ikonikus koncertfelvételeket, amiket újra forgatnak itt nekünk. Spoilerezni már csak azért is lehetetlen, mert a Michael ügyes dramaturgiai csavarral élve elhallgat mindent, ami Michael Jackson életéből kínos lehet, vagy kérdéseket vethet fel. A csavar nem egy nagy találmány, egyszerűen abba hagyja a történetmesélést, még mielőtt az kellemetlen vizekre veszhetne.

Szóval a Michael műfaja elviekben biopic, de van egy csak magyarul működő kifejezés, ami különösen találó erre, amit a moziban láthatunk. Ez pedig a szerecsenmosdatás. Szóval Michael Jackson sok mindenről ismerjük. Természetesen elsősorban a dalairól és a színpadi perszónájáról, erről a valóban vérprofi énekes-táncos jelenségről, aki főleg a 80-as évek szakaszában képtelen volt mellé nyúlni. Később, a 90-es években fontos társadalmi témákba mászik bele a dalaival, környezetvédelmet és háború ellenességet hirdet, oszlopos tagja a Heal the World-öt előadó pacifista csapatnak. Csak hogy Michael Jacksonról nem lehet úgy beszélni most, 17 évvel gyógyszerekkel történt meggyilkolása után, mint pusztán egy popstárról. A legjobb valóban az volna, ha lehetne ezt a csávót pusztán a Billie Jean és az Earth Song felől vizsgálni. Csak hogy Michael Jackson nem pusztán zenész. Ő a fekete csávó, aki egy vitiligó nevű pigmentbetegség nyomait úgy látta jónak eltüntetni, hogy fekete fiúból fehér kislánnyá avanzsált. És persze az autoimmun bőrbetegségre nyilván nem lehetett hatással, de az, ahogy ezt sminkkel és operációkkal egész életében kezelte, minimum identitás problémákat és kulturális olvasatot feltételez. És ehhez nyilván köze van annak, hogy az MTV sokáig nem akarta leadni a Billie Jean-t, mondván fekete előadókat nem tesznek műsorra. Ő az a fekete csávóból fehér kislánya havazsát előadó, aki egy film által is ezerszer hangsúlyozott Pán Péter szindrómának következtében saját Disneylandet rendezett be magának, és aki a normálisnál sokkal többször szervezett ottalbos bulit kiskorúaknak. Nem, ennek a kritikának nem célja, hogy Michael Jackson feltételezett, és bíróság előtt soha be nem bizonyított hajlamait elemezze. Ugyanakkor nem őrület, hogy ez a film ezt a kérdést egész egyszerűen kikerüli és nem foglalkozik vele. Szóval, ha csak ezt a két momentumot ragadjuk meg a Jackson életrajzból, már is előttünk áll minden idők legizgalmasabb, a Zeitgeistnak is tökéletesen megfelelő életrajzi testhorrora. Na, erről mondanak le a készítők, amikor elénk tesznek egy filmet, amely az apai kapitalista abúzusról szól, és amely még ezt az abúzus sem hajlandó teljes horrorában elég pakolni. A Michael ugyanis, bár megmutatja az apa, Joseph Jackson pénzéhes és sztárkeltető üzemeltető szigorú apa figuráját. Itt kell megjegyezni, hogy Colman Domingo csodálatos casting megoldás, de a castingra még visszatérünk. Szóval a film felmutatja a szigorú apát, de valahogy annak is letompítja az élét. Szóval a nagy szakítás a film végén igazából már csak annyi, mint belerúgni egy fogatlan oroszlánba, abba az oroszlánba, amit a film korábbi részeiben már Michael is, sőt Michael anyja is félholtra rúgdosott.

Ahogy Michael Jackson egész életében műtétekkel és minkekkel szerecsen mosdatta saját magát, úgy teszi ezt meg a biopic Michael alakjával minden egyes játékidőre szánt percben. Ismétlem, nem azt várom, hogy egy fekete identitás drámát nézzek végig, bár a rendező, aki egész életében fekete sorsokkal foglalkozott, ezt is feltételezhetné, és azt sem, hogy a mozi meggyalázott gyermekek könnyes szemű vallomásával érjen véget, arra ott van a Leaving Neverland című dokumentumfilm, akinek van gyomra, nézze meg. Ez a film saját témafelületéseit követve szólhatna egy gyermekkorától megfosztott örök kisgyerektől, erről a cérna hangú tors szülöttől, akinek az apja elrabolta a személyiségét, és a Pán Péter féle

Csehországba kényszerítette egész életére. Szólhatna egy széttraumatizált kisgyerek identitás kereséséről. És a legrosszabb, hogy a készítők szerint valószínűleg erről is szól. Csak hogy folyamatosan visszakanyarodik abba az altruista reklámfilmbe, amit valószínűleg a producerek rendeltek meg. Michael Jackson ugyanis

0: Attilát, ő pedig eközben monológot mond a rákos kisgyerekekről.
1: Szegénykéim, annyira szeretnék tenni értük valamit.
2: És a film láthatóan nem küzd azokkal az önellentmondásokkal, amelyeket ő maga állít fel saját magának, például, hogy ez a rossz cselekedetre képtelen mimóza hogyan végezhet el olyan kegyetlenségeket, mint egy egész stáb elbocsátása egyetlen szóval, vagy hogy az apját nem szemtől szembe, hanem faxon rúgja ki. A film emellett, ugye, egy művész felemelkedéséről is szól, méghozzá úgy, mintha a producerek, a forgatókönyvíró és a rendező soha életükben nem láttak volna művészi munkát közelről. Michael mindent elsőre tud. Minden egyes művészi lépése spontán. A dalszerzés úgy zajlik, hogy Paulo Coelho szintű motivációs idézetek csönnek a tükrökön, ő meg csetteg, és megvan a dal. A koreográfiák úgy születnek meg, hogy Michael mozog, és hoppá, meg is volt a moonwalk. Hogy a valóságban ez valószínűleg hetek, hónapok, évek gyilkos munkája által született meg, az két érdekel. Zseni kultuszt építünk itt, nem dokut forgatunk, hé. Lehúztam ezt a filmet, és még sokáig sorolhatnám, mi minden problematikus a Michael környékén, de foglalkozzunk azzal az egyáltalán nem elhanyagolható momentummal, ami működik benne. Ez a momentum pedig Jafar Jackson. Michael Jackson unokaöccse, a színészi gyakorlattal egyáltalán nem rendelkező Jafar nem egyszerűen leszedi néhai nagybátyja beszédmadarát.
1: Ez amúgy annyira nem nehéz, csak fel kell hagyni a lebegtetett altruista ízében a hangot, jó?
2: Jafar Jackson nem használ dublőrt. Értsd, az összes tánc az övé. Beleértve egy profin kivitelezett moonwalkot is. Évek munkája volt, éveké. Nem, mint a filmen, hogy odalépek és megvan.

Miután a Michael egy semmit mondó és dramaturgiai értékkel alig bíró 1988-as londoni koncert véget nem érő rekonstrukciójával befejezi a biopiket, még jön egy kiírás, hogy ennek itten még nincsen vége. De kétlem, hogy ez a cliffhanger a film második részét készíteni elő. A film poénja azonban ez után jön. Ha valaki rászán még pár percet a stáblistára, az nem plusz jelenetet kap, de nem ám, hanem maga a stáblista válik poénná. Végignézettek velünk egy filmet, ami kegyeleti okokból arról szólt, hogy szegény angyal lelkű Michaelt a családja bezárta egy rabszolgaláncba, amit még sztárkorában is vonszolnia kellett. Hogy a szupersztárnak még 20 évesen világhírűen is azzal kellett harcolnia, hogy kevésbé híres családtagjai benne látják a meggazdagodás lehetőségét. Soroljuk tehát föl a stáblistáról, kik is voltak az executive producerei ennek a kínosan semmilyen biopiknek. Jackie Jackson, Jermaine Jackson, Latoya Jackson, Marlon Jackson, Prince Jackson, Tito Jackson. Két dolog üthet bennünket szíven, miközben ezt az információt ízlegetjük. Az egyik, hogy a kizsákmányolási projekt, amelynek végére a Michael című film sztoria elviekben 1988-ban pontot tett, tovább folytatódik. És a testvérek, immár édesapa jótékony nadrágszíja nélkül, továbbra is halott öccsük karrierjéből élnek. A másik nem annyira az, hogy mi van a stáblistán vagy a filmben, hanem az, hogy nincs. Vagyis ki? Van ugyanis egy Jackson testvér, aki a stáblistán nem jelenik meg. Oké, nem akart lóvét, van ilyen. Viszont nem jelenik meg a filmen sem. Nem egyszerűen hiányá válik, hanem érthetetlen, hogy hová tűnt. Ez pedig a család másik legsikeresebb tagja, Janet Jackson. Janetről egy szó sem esik a filmben, holott a Neverland előtti időkben ugyanúgy a családi házban élt majmok és zsiráfok között, mint a báty. Nem kell sokat utána kaparni, hogy miért van ez így. Janet Jackson hívták, hogy vegyen részt, de nem akart. Nem vett részt a szeretsem mosdatásnak ebben a különösen undorító módjában.

0: Káoszteremtő erők. Giuliano da Empoli Ragadozó kora című könyvéről Sándor Zoltántól hallunk. A kötet tavaly jelent meg a Park kiadónál, Fáber Ágoston fordításában.
1: Donald Trump 2025. január 20-án kezdődött második elnöki ciklusa több lényeges bel- és külpolitikai változást hozott, melyek alapjaiban alakították át az Egyesült Államok működését és nemzetközi kapcsolatait. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány globális jelentőséggel bíró fejlemény, ami a regnáló amerikai elnök nevéhez fűződik.

Különféle védő és büntető vámok kivetése számos ország ellen. Több nemzetközi szervezet elhagyása. A USAID nemzetközi fejlesztési ügynökség programjai túlnyomó többségének a megszüntetése vagy felfüggesztése. Az ukrajnai háború lezárása érdekében folytatott tárgyalások során tett ellentmondásos kijelentések. A gázai törékeny béke megteremtését követően a béketanács megalakítása. Venezuela elnökének az elrablása. A kábítószer kereskedelem felszámolása céljából folytatott támadások feltételezett droghajók ellen. A Grönland megszerzésére irányuló törekvések következtében az Egyesült Államok és az Európai Unió között tapasztalt elhidegülés. Az Izraellel közösen 2026. februárjában Irán ellen kezdeményezett háború. A felsoroltak egyrészt arra utalnak, hogy világviszonylatban nagyon felgyorsultak az események, másrészt pedig azt jelzik, hogy a bolygón vélhetően egy új világrend köszöntött be, amely a II. Világháborút követően a nemzetközi jogon alapuló és az ENSZ 6-6-os közreműködésével kialakított rendet váltotta fel. A jelek szerint ez az új világrend a szabály alapú együttműködésre épülő liberális nemzetközi renddel szemben az erőre, a dominanciára és a nagyhatalmi érdekekre épül. Kétségtelen, hogy a világ folyamatos átváltozásban van, és az események felgyorsulásával együtt a változások üteme is felgyorsult, amire természetszerűleg kihatással van a világ egyik vezető nagyhatalma elnökének a ténykedése. Nem árt azonban figyelembe venni azt a tényt, hogy Trump első elnöki ciklusa óta a világ is valamelyest megváltozott. A geopolitikai folyamatok következtében tovább nőtt Oroszország és Kína befolyása, a globális dél erősödése pedig némileg átrajzolta a gazdasági erőviszonyokat. Ehhez hozzá kell tenni még azt is, hogy a virtuális világ a saját törvényszerűségével még inkább a hétköznapjaink részévé vált. Ezen felül megjelent és széles körben elterjedt a mesterséges intelligencia, ami még mindig egyféle kísérleti fázisban van, és míg egyesek kiváló lehetőségként tekintenek rá, mások óriási veszélyként élik meg az emberiségre nézve. Adott tehát egy több szempontból is bizonytalan világ, ami kiváló teretnek tűnik az érdek érvényesítéshez, az üzleti szférából érkező Trump sokkal gyorsabban megértette a korszellemet, mint mondjuk egy jogász végzettségű demokrata, és akár az írott és íratlan szabályok némi áthágása árán könnyebben képes ráhangolódni az aktuális folyamatokra. Az amerikai elnök különösebb politikatudományi alapokra helyezett kimutatások nélkül is ösztönösen tudja, hogy ma már világviszonylatban olyan komplex és instabil rendszerben élünk, amelyben a gazdasági és a technológiai hatalom ugyanannyira fontos, mint a katonai erő, és ami a legfontosabb, zsigerileg tisztában van azzal, hogy egy ilyen kaotikus helyzetben egyet nem szabad tenni, passzívnak maradni. Vagyis folyamatosan cselekedni kell, mert az, aki nem ezt teszi, gyorsan elvész a süllyesztőben. Hasonlóan vélekedik Giuliano D'Ampoli is világunk jelenlegi állását vizsgáló politikai esszé füzérében, amelyet Ragadozó kora címmel tavaly tett közzé. Mielőtt még az olasz-svájci esszéíró politikai tanácsadó és egyetemi oktató könyvének a boncolgatásába kezdenék, érdemes néhány szót szólni magáról a szerzőről. A párizsi születésű Empoli jogi diplomával és politikatudományi mesterdiplomával rendelkezik. A Sciences Po Paris professzora és a milánói székhelyű Volta Agytrust alapító elnöke. Évekig politikai tanácsadóként tevékenykedett, és számos konferenciát volt vendégelőadó világszerte. Mindez lehetővé tette számára, hogy testközelből találkozzon országaikat és a világot irányító politikusokkal és azok közeli munkatársaival. Évtizedek óta állandó munkatársa vezető olasz lapoknak, társadalmi kommentátorként pedig rendszeresen szerepel a főbb olasz tévécsatornákon. Első könyvét a politikai propaganda új mestereinek szentelt a Káosz mérnökeit 12 nyelvre fordították le franciából. 2022-ben jelent meg a Kreml mágusa című regénye, amely elnyerte a Francia Akadémia nagydíját, és világszerte zajos sikert.

0: feladatot. A regény főszereplőjét a szerző Vlagyimir Putyin tanácsadójáról, Vlagyislav Szurkovról mintázta meg. A ragadozó korában az illetőt az orosz elnök egykori spin doktoraként említi. Szurkovról egy beszélgetés során elhangzik, hogy kíméletlen tárgyalópartner, aki képes fizikailag is fenyegetővé válni, miként gyakran a hozzá hasonló oroszok, ugyanakkor ragyogó elme, aki meglepő gesztusokra képes. Empoli a következőt írja róla. Idézet. 3 hónappal Ukrajna lerohanása előtt Szurkov, akit néhány hónappal korábban Putyin partvonalra tett, írt egy cikket, amiben már minden benne volt. Minden társadalom, írta, az entrópia törvénye szerint működik. Bármilyen stabil legyen is, idővel növekedni kezdenek benne káosz erői. Ezt lehet bizonyos mértékig kezelni, de a probléma valódi megoldását annak exportálása jelenti. Szurkov szerint a történelem nagy birodalmai úgy tudtak fennmaradni, hogy a belsejükben termelődő káoszt a határaikon kívülre száműzték. Itt tettek az ókori rómaiak, és a 20. században, a szerző álláspontja szerint, itt tesznek az amerikaiak is. Ahogyan Oroszország is, amely számára folyamatos terjeszkedés nem egyszerűen egy idea, hanem történelmi létezésének valódi mozgatórugója. Idézet vége. A ragadozó korának egyik meghatározó fogalma a káosz, ami társadalmi bizonytalanságot teremt. Ilyen helyzetben a stratégiai viselkedés legfontosabb szabálya a cselekvés. Legalábbis Machiavelli a Fejedelem című államelméleti tanulmánya szerint, amely művet Empoli egy állam meghódítására készülő trónbitorlónak szóló kézikönyvnek nevez. A másik fontos sarokköve Empoli kötetének a szóban forgó művet inspiráló Cesare Borgia személye. A kegyetlen uralkodó hírében álló Borgia a maga korában gátlástalan hatalomgyakorlást tanúsított, aki a cél érdekében sosem rettent vissza az erőszak és a politikai ravasság alkalmazásától. A harmadik jelentős tényezője a ragadozó korának a virtuális térben történő politikai versengzés és az emögött húzódó tech-ipar térnyerésének az elemzése. Empoli műve 2025-ben jelent meg, és megírásakor a szerző még nem tudhatott az íráson felvezetésében felsorolt események mindegyikéről. Az amerikai elnökválasztás ismeretében a politikai irány azonban már adott volt, a szerző nem véletlenül aggódik a jövő miatt. Idézet. Demokráciáink ma még szilárdnak tűnnek, de senkinek nem lehetnek illúziói azt illetően, hogy a neheze hátra van. Az új amerikai elnök, Donald Trump az élére állt a gátlástalan autokratákból, a technológiai ipar ragadozóiból, reakciósokból és az összeesküvés elméletek híveiből összeverődött tarka menetnek, amely alig várja, hogy harcba indulhasson. Beléptünk a fékevesztett erőszak korába, és a szabadság védelmezői kimondottan eszköztelenül állnak a rájuk váró kihívás előtt. Idézet vége.
1: Sándor Zoltánt hallották. Innen folytatjuk a ragadozók korának kritikáját a jövő héten.

0: macedónok külföldön, külföldiek és hazatértek a helybeliekkel macedón földön. Rumena Buzsarovszka Nem megyek én sehova című novellás kötetét Jódal Rózsa mutatja be.
1: Rumena Buzsarovszka, macedón írónő, 1981-ben született Skopjeban. Szülővárosának filológiai tanszékén amerikai irodalmat tanít. Már nagyanyja Vera Buzsarovszka is ismert macedón írónőnek számított.

19-ben írtam a Szempontnak Rumena első nagy sikerű, magyar fordításban a Férjem című novellás kötetéről, amely 17-ben elnyerte a fiatal prózaíróknak járó Édó Budisa díjat. Akkor még csak 4 könyvet mondhatott a magáénak. Számuk azóta 8-ra szaporodott, s műfajilag is gazdagodott, már gyermekkötete, sőt egy regénye is van. Rumena Budzsarovszka fordítással is foglalkozik, angolból fordít macedónra. Az amerikai irodalmak egyetemi docense, számos irodalmi folyóirat szerkesztője, valamint női storytelling estek szervezője. Én most a 2018-ban Ne odam nikade címmel megjelent másik, ugyancsak nagy sikerű novellás kötetét ismertetem, amely magyar fordításban 2025-ben Nem megyek én sehova címmel, ezúttal is az Európa könyvkiadó gondozásában, és ismét rajzslémese ihletett empatikus, az írónő balkáni világába értő, ismerős természetességgel beolvadó, bravúros fordításában jelent meg. Budzsarovszka könyveit azóta 15 nyelvre fordították le. A Férjem és a Nem megyek én sehova című novellás köteteinek pedig színpadi változata is bemutatásra került. Az egykori Jugoszlávia területén alakult országokban, valamint Magyarországon és Görögországban is. Nem csodálom, hiszen a Férjem egyes szám első személyben elsuttogott, elpanaszolt, vádló és dicsekvő monológokra. És a Nem megyek én sehova, és többnyire mélyen átélt monológokra, és pergő szellemes riposztokban bővelkedő párbeszédekre épül. Egyes kritikusok szerint, miután Rumena Budzsarovszkát a Férjem című kötete regionális irodalmi csillaggá avatta, az írónő Nem megyek én sehova című új novellás kötetével kitágította a rövidforma határait, és az egykori Jugoszlávia térségeiben talán a műfaj legjobb alkotójává vált. Egyesek szerint egyenesen a rövid próza királynőjévé. A Férjem című kötet után a Nem megyek én sehovával a harc mezejét, mint egy kitágítva fókuszba a lokális és a globális viszonyát állítja, azaz a mieink és az idegenek, a mi ottaniaink és az idegenek itteni működését, életküzdelmeit állítva szembe. Szinte kíméletlen élességgel mesterien elemez minden balkán komplexust, epésen és szellemesen számol le az endemikus letargiával, kulturális passzivitással, a szinte elviselhetetlen viszonyok és életkörülmények feltételek beletörődő elfogadásával egy olyan világban, amelyben a hamis erkölcs az egyetlen mérce, a kárörvendés és az érítség pedig nemzeti sportnak számít. A Férjem 11 kurta, odamontogatós novellája után rácsodálkozunk a Nem megyek én sehova 7 terjedelmesebb, sokrétűbb szövegére, 40 és 50 oldalasak, sőt az utolsó több mint 80. Az írónő egyre jobban elmélyül a jellemrajzokban és az összetett helyzetek elemzésében. A váza 3. Amerikában fészket rakó macedón házaspár egymás látogatásakor kivilágló különbségekre mutat rá. Ez a novella is a többi is kertelés nélkül, szinte brutális őszinteséggel és nagy-nagy tárgy és emberismerettel tárja fel napjaink Macedóniáját. Az otthon maradottak és az idegenbe vándorolt macedónok közötti nagy gazdasági, morális, kulturális és érzelmi különbségeket. Van, aki sikeres vagy kevésbé sikeres vegyes házasságot köt. Van, aki könnyen beilleszkedik, más keményen dolgozva, az új körülményekhez fogcsikorgatva, olykor egészségét is kockáztatva alkalmazkodik, vagy ügyeskedő leleményességgel találja fel magát. Van, aki nem. Belerokkan, sőt olyan is akadt, aki mindent feladva visszajön. A gyalogszeder a kötet talán a leggazdagabb hely és táj leírásaival elkápráztató írás. A vidék utólag idillikusnak érzett múltját idézi, amelyben a testben, lélekben megtört, magára maradt fiatalasszony bizonytalan időre, a régi családi, baráti melegséget keresve, visszatér az immár üresen maradt hegyi házukba, és a kietlenné vált vidékre.
Rájön, milyen sebeket rejt ez az idilli, édes szedret, vad, természetes forrásokat, sűrű, rejtélyes erdei tisztásokat rejtő múlt. Legkedvesebb barátnőjét és a nymphomániásnak bélyegzett feleségét állandóan verte az apa. Az anya világgá ment, a különös adottságokkal, rendkívüli intelligenciával és művészi tehetséggel megáldott barátnő, külföldre távozva, leszbikussá, de tehetségét kamatoztatva végül is befutóvá vált. A fiatalasszonyt viszont egy életre lelkileg sérülté tette szadista, ferdehajlamú volt férje, aki fotós és filmes sikerélményeket hajhászva a legvadabb szexuális aberrációkra kényszerítette. A cici hősnője, megértő, de távolságtartó külföldi férje mellett üresnek, céltalannak és magányosnak érezve az életét, túljátszott anyaságában és egykori középiskolás Szkópjéban maradt diáktársával e-mailezve, keresi a hiányzó szerelmet. Haldokló édesapját meglátogatva azonban csalódik a csak irodalmi versidézetköktől hemsegő levelei által megszeretett, és bizony már kopaszodó, megfonnyadt öregedő férfi van, akár csak saját, rosszul nevelt kislányában. Távszerelme nem szökken szárba. Faragatlan, lusta, elpohosodott öccséről is kiderül, hogy pénzes, külföldön élő nővérétől csak anyagi és egyéb segítséget vár, amelyet esze ágába sincs viszonozni. Az itt vagyok, nem megyek én sehova, férfi hőse Amerikában elég jól keres, mint krupié. Csinos, élelmesebb felesége azonban egyre jobb állásokba tornázza fel magát, s vagyonosabb főnöke kedvéért elhagyja férjét. Lányuk is könnyű szívvel a pénzesebb nevelő apa mellett köt ki, mire az apa csalódottan hazatér. Itthon nyugdíjas tanárnő édesanyja megkopott otthonában csak a nyomor fogadja, s megdöbbenti, hogy iskolázottsága ellenére mennyire eltunyult, elparlagiasodott tanárnő édesanyja. Az írónő ebben az elbeszélésében kendőzés nélkül mutatja be a macedón valóság minden menthetetlennek érzett fonákját, s lakosainak érdektelen fásultságát, amely beletörődőn nem igyekszik a bajokon változtatni. A medúza narcisztikus hajlamokkal megáldott főhősnője a geológus Szofia szégyelli, és ezért titkolja rejtélyes balkáni múltját. Magamutogató kivagyisággal gyakran szervez házi bulikat. Dunhill Heights-i pazarnak érzett otthonában, ahol tudós és egyetemi tanár, de kevésbé sikeres férjével, Ivánnal, és két elkényeztetett, agyon különóráztatott, ugyanakkor érzelmileg elhanyagolt fiával lakik. Időről időre igyekszik minél több macedón származású menőnek hit házaspárt meghívni, ricsajos, gicsesen, túldíszített és agyon szervezett tematikus, kosztümös, harsogóan túlhangos és italoktól tocsogó buliaira, ahol botfülű, de önmaga tehetségétől elbűvölt férje mikrofonnal a kezében kedvére kiortályozhatja magát, jó maga eldicsekedhet minden valós és kitalált sikerével, egyre gyarapodó vagyonával, bérelt jachtjukon megélt kalandjaikkal, s közben vendégeikkel közösen a sárga földig leihatja magát. Az írónő nem csak az önmagukkal, új életükkel voltak éppen elégedetlen, de a legalább talmi elismerésre, sikerre vágyó vendéglátókról fest élethű képet, hanem a bólogató, mindent megdicsérő, ingyen vedelő, és az irigykedő, a látott hamis túljátszott jóléttől berzenkedő vendégekről is. A Csiroki vörös a kötet egyik legsikerültebb novellája. Vládó az apa másfél éve Phoenixben, Arizona államban él már, amikor végre repülőn kihozhatja magához Bettyt, a feleségét, és Matejt, a fiúkat. Kezdetben nagy az öröm. A szinte üres bérelt lakásban Vládó végre minden este saját feleségét ölelheti magához, az árulkodón recsegő ócska ágyban, Matejnek pedig fülig szalad a szája a híre, hogy a lazgásokhoz külön medence is jár. Sajnos állandóan olyan rekkenő a hőség, hogy a medencét csak este érdemes felkeresni, amikor vize már kisé lehűlt. Kiderül az is, hogy nem csak parányi,
De a szélén egész este ott sörözik két szomszédjuk is, akikről Vládó már első este undorodva megjegyzik, hogy buzik. A közelükben minden nap esti közös

távfutásukat testhez tapadó nadrágban végző férfi páros szomszédjairól is kijelenti, hogy azok is buzik, és már látta őket. Matej fantáziáját mindez annyira felkorbácsolja, hogy egyre gyakrabban támad vizelhetnéke, s étvágytalanná, magába húzódóvá válik. Ehhez hozzájárul, hogy közben sok minden kiderül. Minden drága, az ideges hullafáradt férj egyre gyakrabban érezteti feleségével, hogy ideje már munkába állnia. Én gályázok egész nap, te meg itthon ülsz és újságot olvasol. Szart sem érsz, anyukám, ordítja. A mindenben csalódott, egyre zaklatottabbá váló Matej végül egy éjjel a szemét kivitelekor a szemetes konténerre felmászva beles a gyűlölt buzipáros függöny nélkül üvegablakán, s a kezében maradt sörös üveget messzire hajítva répityára töri. Megáll benne az ütő, de már fel is hangzanak a rendőrautók szirénái. A március 8-a harmonika kötete leghosszabb, s talán a legaktuálisabb novellája. Homlokterében az egyetemista diák tüntetések állnak, s Buzsareszka sasszemű megfigyelésének hála valósághűnek tetsző képet kapunk a vacilláló tanárnők egy csoportjáról, akik egymást foggatják, kimenjenek-e a tüntető diákok közé, vagy a fogvacogtató hidegre hivatkozva maradjanak távol. A dékán is bizonytalan, az égető kérdéseket megtárgyaló kari gyűlést későbbre napolja. Tanártársait legbátrabban a nyugdíjazás előtt álló kolléganő bűzdítja bátor kiállása, mert úgy érzi, neki már nincs veszteni félnivalója. Az alkoholista Veszna Sztolcseszka egyetemi tanárnőben, a novella főhősében is akkor lángol fel a felszólalni vágyás, amikor egyetemista fiát Vojdancsót a szervezők között pillantatja meg. Kicsit neki is bizonyítani akar, amikor a diákok hitetlenkedő unszolására, hogy hát egy tanár se akad, aki mellettük nyilvánosan kiáll. Fellép a rögtönzött tribűnre és lelkesítő beszédet mond mikrofonba, amit persze felvételeznek is. Persze erősen dolgozik benne a lapos üvegben állandóan magával hordott vodka is. Átfázva ér haza, napokig rázza a hideg. Otthon a már válófélben lévő férje felelősségre vonja. Mi lesz, ha a szereplése miatt elveszti az állását? A Nemzetközi Nőszövetség viszont angol nyelvű parád és levélben meghívja a befolyásos nők találkozójára, amelyet az Amerikai Egyesült Államok szkópjai nagyköveti rezidenciájában szerveznek meg. A félénk gyáva és kis fizetésű fia és férje által elnyomott Veszna megtisztelve érzi magát, és el is megy a találkozóra, amelyen kitűnik, hogy maga a nagykövet angol felesége a főszervező, és ez csak egy előzetes megbeszélés, ugyanis a Nemzetközi Nőnapra egy nagyszabású, a macedón befolyásos nők tiszteletére egy társas estet kívánnak szervezni, amely a megbecsülés és az angol-macedón barátkozás jegyében zajlana. Bucsarovszka cinikus őszintességgel kezeli az egész kivagyi fontoskodó rendezvényt, amelyen csak angolul folyik a társalgás. A szervező befolyásos nők legdrágább, legelegánsabb cuccaikban vonulnak fel, míg a meghívottak kínlódva törik az angolt és széjjelik saját gönceiket. Egy közös előadást kívánnak egymásnak bemutatni, amelyen kiki versekkel, dalokkal, aprócska jelenetekkel lépne fel. Veszna gyengén beszél angolul, és ezért kapva kap a lehetőségen, hogy ő egy zeneszámmal járulhat hozzá az est fényéhez. A műsorban nagyapja régi kimustrált harmonikáján kíséri önmagát, amikor is egy népszerű macedon dalocskát énekel el angolra fordított szöveggel, lámpalázasan, szörnyű kiejtéssel, s a félelme tompítására szánt erős vodka feltankolással. Az est végére rosszul létfogja, lehányja az előtte ülőt, aki sikoltozva maga is hányni kezd, s hányadéka éppen a mellette ülő angol nagykövetné díszes ruhakölteményére csordul, akit erre az undortól szintén elfog a hányhatnék, ami aztán hullámszerűen a közönség több, mint a felére, nőkre, férfiakra vegyesen átterjed. Ez a befejezés látványos, de erőltetett és eltúlzott.
Maga az est előkészületestől azonban nagyon is találó képet fest, a külföldiek által nagyvonalúan támogatott és időnként kitüntetett macedónokról. És mesteri portré egy rosszul fizetett butácska, lustácska eliszálkosodott tanárnőről, akit a férje és a saját fia is semmibe vesz. A cinikus kivesézi novella valamennyi párbeszéde angolul hangzik el, illetve íródik le, teljes fordítása a kötet végén található. Rumena Bucserovska Nem megyek én sehova című novellás kötete merészen őszinte, aktuális tematikájú, széles spektrumú életkép és helyzetjelentés, amelyben nem csak a mai macedónok, hanem valamennyi kelet-európai nemzet fiai, lányai is magukra ismerhetnek. Az írónő már ismert és megszeretett egyéni, szellemesen csípő stílusában megjelenítve, amelyben a szereplőknek nem csak a jelleme, hanem a nyelvezete is igen változatos és sokszínű. És ezt a Rajsri Emese jóvoltából a fordításban is teljes szépségükben és eredetiségükben élvezhetjük.

0: az anyák napjáról. Piros Bálint olvassa feljegyzetét.
1: Az anyaság méltatása és az anyák iránti tisztelet kinyilvánítása nem modern találmány, hiszen már az emberi civilizáció hajnalán megjelent a termékenység és az anyaság szakrális tisztelete. Az ókori Görögországban például Reának, az istenek anyjának tartottak nagyszabású tavaszi ünnepségeket, míg a rómaiak Cibele istennő a Magna Mater előtt tisztelegtek hasonló rítusokkal a tavaszi napi egyenlőség idején. Ezek az antik kultuszok az élet megújulását és az anyai gondoskodás teremtő erejét kapcsolták össze. Bár ezek a vallási események még távol álltak a mai bensőséges családi ünneptől, jól mutatják, hogy az anyai minőség iránti tisztelet egyidős az emberi kultúrával. A keresztény Európa középkorában, Angliában alakult ki a Mothering Sunday, vagyis az anyák vasárnapja, amely a nagybőjt negyedik vasárnapjára esett. Ebben az időszakban az inasok és a távol szolgáló cselédek külön engedélyt kaptak gazdáiktól, hogy hazalátogassanak a családjukhoz, és felkeressék saját anyatemplomukat, vagyis azt a helyet, ahol megkeresztelték őket. Útközben a réteken vadvirágokat szedtek, hogy azokat az édesanyjuknak adva fejezzék ki hálájukat a látogatás öröméért. A modern értelemben vett anyák napja történetének szálai azonban egészen a 19. századi amerikai nőmozgalmakig nyúlnak vissza, és egy konkrét személy, Anna Jarvis kitartásával fonódnak össze. Az amerikai polgárháború pusztítása után Anne Ravis Jarvis, Anna édesanyja, anyák napi munkaklubokat szervezett, amelyek célja kezdetben a közegészségügy javítása és a higiénia népszerűsítése volt a fertőzések megfékezése érdekében. Később ezek a klubok politikai szerepet is vállaltak. A békítésre törekedtek a polgárháborúban szemben álló felek családjai között. A tényleges, évente ismétlődő emléknap megalapítása azonban lányának, Annának köszönhető. Ő az édesanyja 1905-ben bekövetkezett halála után vált elszánt aktivistává, hogy az anyaság hivatalos, állami elismerést kapjon. Anna Jarvis elképzelése szerint ez egy csendes, bensőséges, templomi emlékezés lett volna, amely az egyéni anya-gyermek kapcsolatra és az otthoni áldozatvállalásra fókuszál. A fehér szekfűt választotta jelképül, amely az anyai szeretet tisztaságát és hűségét szimbolizálta. Kitartó lobbizása végül sikerrel járt, és 1914-ben Woodrow Wilson elnök hivatalos állami ünnepén nyilvánította az anyák napját május 2. vasárnapján. Magyarországon az ünnep meghonosítása a magyar ifjúság

Vörös Kereszt nevéhez fűződik, amelynek keretében a fiatalok a háború utáni években az alapvető emberi értékek felé fordultak. Az első hivatalos ünnepséget 1925-ben tartották egy budapesti iskolában, de a népszerűsítésében nagy szerepet játszott Petri Pálné, a Vörös Kereszt egyik meghatározó alakja is. Ő tengeren túli tapasztalatai alapján karolta fel az ügyet, felismerve, hogy egy ilyen ünnep képes erősíteni a családi kötelékeket és a generációk közötti tiszteletet. A hagyomány rendkívül gyorsan gyökeret vert a magyar társadalomban, és 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a kötelező iskolai ünnepélyek közé. Érdekesség, hogy míg a világ jelentős részén május második vasárnapján köszöntik az édesanyákat, nálunk a május első vasárnapja vált a rögzült időponttá. Ez az eltolódás részben azzal magyarázható, hogy Magyarországon az ünnep szorosan összekapcsolódott a természet ébredésével és az orgonavirágzással, ami május elején éri el a csúcspontját, így biztosítva a legszebb virágdíszt a köszöntéshez. A hagyomány fenntartása generációkon átívelő rituálévá vált, amelyben az oktatási intézményeknek, főként az óvodáknak és iskoláknak a mai napig központi szerep jut. Szinte minden felnőtt emlékezetében élnek az anyáknapi ünnepségek izgalmas pillanatai. A gondosan választott versek, a közösen tanult dalok és a titokban készült rajzok. Ezek az események nem csupán az érzelmek kifejezését segítik, hanem mélyebb pedagógiai értékkel is bírnak. A gyermekek itt tanulják meg először a gondoskodás felismerését és a hála nyilvános, mégis személyes kinyilvánításának fontosságát. A virág ajándékozása a kezdetektől fogva a legfontosabb szimbólum maradt. Míg régebben az orgona, a gyöngyvirág vagy a kerti nefelejts volt a jellemző, ma már a választék végtelen, de a gesztus értéke változatlan. A virág, mint szimbólum, az élet törékenységét és szépségét egyszerre képviseli, tökéletesen rímelve az anyai gondoskodás természetére. Napjainkban az anyák napja szokásai jelentős átalakuláson mentek keresztül, idomulva a digitális kor gyors ritmusához és a globális mobilitáshoz. Ma már nem ritka, hogy a családtagok különböző városokban vagy akár országokban élnek, így a fizikai jelenlétet sokszor a technológia pótolja. A közösségi médiában megosztott nyilvános köszönetnyilvánítások, a távolsági videóhívások és az online rendelt professzionális virágfutárok által házhoz szállított meglepetések lehetővé teszik, hogy senki ne maradjon köszöntés nélkül. Ugyanakkor éppen a technológiai túlsúly váltott ki egyfajta ellenreakciót is. Sokan visszatérnek a lassabb, kézműves ajándékokhoz, a saját kézzel írt levelekhez, vagy az élmény alapú meglepetésekhez. Egy közös reggeli, egy séta a természetben, vagy egy zavartalan családi beszélgetés ma már gyakran többet ér bármilyen tárgyi ajándéknál, hiszen a rohanó hétköznapokban a legszűkösebb rendelkezésre álló erőforrást, a minőségi időt és az osztatlan figyelmet jelképezi. Az ünnep mai üzenete egyre tágabb értelmezést nyer, és már nem kizárólag a biológiai anyaságról szól. Sokkal inkább tiszteleg mindazon női alakok előtt, akik gondoskodó, megtartó és nevelő szerepet töltenek be a környezetükben. Ide tartoznak a nevelőanyák, a nagymamák, a dédmamák, sőt, a keresztanyák vagy a mentorok is, akik bölcsességükkel és szeretetükkel egyengetik a fiatalabb generációk útját. Bár gyakran hallani kritikákat az ünnep elüzleti esedésével kapcsolatban, hiszen a kereskedelem és a reklámipar nagy hangsúlyt fektet erre az időszakra, az anyák napja lényege alapvetően változatlan maradt. Ez a nap minden évben arra kényszerít minket, hogy egy pillanatra megálljunk a mindennapi hajtásban, és tudatosítsuk magunkban azt a láthatatlan, mégis sziklaszilárd érzelmi hálót, amelyet az édesanyák áldozatvállalása szőkörénk. Az anyák napja nem csupán egy dátum a naptárban, hanem a hála és az önzetlenség ünnepe, amely emlékeztet minket az emberi kapcsolatok legmélyebb, legtisztább formájára, amely nélkülözhetetlen pillére marad minden egészséges közösségnek és a teljes társadalomnak.

Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét, a Szempontot hallották. Én Madár Anikó vagyok. A munkatársak Lénárd Róbert, Sándor Zoltán, Jóda Rózsa és Piros Bálint nevében is köszönöm a figyelmet. Ezt és korábbi műsorainkat is meghallgathatják az RTV honlapján, a Hangtárban, új szemponttal pedig egy hét múlva jelentkezünk. A viszonthallásra!

0: 16 óra 30 perc a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Jól haladnak a MOL-lal folytatott tárgyalások, mondta Dubravka Gyedovics Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter. Várakozásai szerint május 15-e körül bizonyos információkat megoszhatnak az Egyesült Államokkal, amelynek jóvá kell hagynia a megállapodást. Az egyik kulcs kérdés az volt, hogy a MOL kötelezze magát egy meghatározott éves finomítói feldolgozási szintre, és ebben már jelentős előrelépést értek el. Mert csak néhány nyitott kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek, közben a jogi részeket is rendezik, beleértve a Szerbia és Magyarország közötti új kőolajvezeték kiépítését, valamint a pancsovai finomító termékeinek jelenlétét a hazai piacon, mondta a miniszter a belgrádi Pupin fórumon. A kulai képviselőtestület Velibor Milojičićet, a szerb haladópárt jelöltjét választotta meg elnökének. A harmadik szavazási fordulóban 19 képviselő támogatta, 18 pedig ellenezte a megválasztását. Az első két alkalommal az eredmény fordított volt, ami azt jelenti, hogy a kormányzó többségéből valaki ellene voksolt. A képviselőtestület elnökét titkos szavazással választják meg. Az ülés feszült hangulatban zajlott. Az épület előtt polgárok gyülekeztek, és a rendőrség is a helyszínen volt. Több épület is megrongálódott a Bezdennál történt földrengésben. A beszámolók szerint számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban a Szent Péter és Pál római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Mint már beszámoltunk róla, éjjel 2 óra 35 perckor 4,1-es erősségű földrengés volt Bezdennál. Ezt követően két kisebb talajmozgást regisztráltak, egyet ismét Bezdennál, egyet pedig Divcsibáré közelében. Romániában megbukott az Ilija Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A kabinet elleni bizalmatlansági indítványt a kormány koalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség terjesztette be. A két kamarás parlament együttesülésén 281 képviselő és szenátor szavazott rá. A kormány megbuktatásához legalább 233 voksra volt szükség. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg a kormány alakítással. Nikus Ordan elnök korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy támogatásával akarja megalakítani a kabinetet. A maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Sikertelenül zárult az első miniszterelnök jelölési forduló Szlovéniában. A parlament tudomásul vette, hogy Nataša Pirc Musar államfő nem állít miniszterelnök jelöltet a március 22-i választások utáni kormány alakítás első fordulójában. A következő 14 napban a parlamenti frakciók vagy legalább 10 képviselő javasolhat jelöltet. Az államfő korábban azzal indokolt a döntését, hogy egyik lehetséges jelölt sem rendelkezik többséggel a 90 tagú törvényhozásban, és nem kíván kisebbségi kormány élére miniszterelnök jelöltet állítani. Puzsvai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Puzsvai Mihály 1963-ban Szombathelyen született. 1987-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem szerzett okleveles geológus diplomát. Szakterülete az ásványtan. 2010-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2016-ban pedig rendes tagja. Az akadémia legfőbb döntéshozó testülete 200. közgyűlésén főtitkára Kecskeméti Gábort, helyettesének pedig Kovács Ilonát választotta meg.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnapra felhős időt jeleznek, a legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 27 fok körül alakul, csütörtökön néhány fokos lehűlésre van kilátás. Pénteken helyenként eső lehetséges, szombaton fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és felmelegedés veszi kezdetét. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, hírekkel, friss információkkal legközelebb 1 óra múlva jelentkezünk.

0: Hit, vallás, hitvallás a hitünkről, a gyökereinkről, a kultúránkról. Az Újvidéki Rádió hullámhosszán.
1: Smatovics János, a Győri Hittudományi Főiskola biblikus teológia tanára írásából részlet hangzik el. Közös sorsa minden embernek, hogy egyszer meg kell halnia. A halál előtti életszakaszban az emberek mégis különböző válaszokat adnak erre a tényre. A mai elvilágiasodott életszemléletben két nagy istenség van. Vannak az emberek, akik istenítik a természetet és felmagasztalják az élet örömeit. A filozófia és az életbölcsesség nevet is adott ezeknek a földi valóságoknak, a természet istenítését materializmusnak nevezik, az élet dicsőítését így fejezi ki a közönséges ember, élek és kiélem az életet. Ahogy már a régi pogány ember kiszolgáltatottnak érzi magát az istenei előtt és a mámorba menekül, úgy az e világot dicsőítő, hitetlen, modern ember a földi örömöktől szinte megrészegülve azt hangoztatja, nem kell a halállal törődni, hagyjuk azt legutoljára, legyen csak jászavunk, együnk, igyunk, holnapra úgyis halottak vagyunk, idézi Szent Pál a régi görög mondást. Ráadásul azt is hangoztatják a mai modern új pogányok, az ember nem tud gondatlanul élni, ha tartósan körülveszi magát a végső kérdésekkel. Az emberre négy végső dolog vár. A halál, az ítélet, a mennyország és a pokol. Az Isten hívő keresztény ember megmosolyogja az életet és az élet örömeit, mert tudja, hogy a halál rája nézve az élet kapuja csak átmenet egy másik életbe, amelyben egy nap többet ér el a földi élet ezer esztendejénél, ha ugyan érdemes a túlvilágot a földi élettel együtt egy napon még csak megemlíteni is. Itt van az ellentét, amely az embereket manapság egymástól elválasztja. Az egyik azt mondja, hiszek a természetben, amelyből lettem, s amely egyszer el fog nyelni engem. Vagy pedig azt mondja, hiszek a természet fölöttiségben, az a rendeltetésem, oda akarok egyszer eljutni, s erre a hitemre építem fel az egész életemet. Az egyik azt mondja, ki akarom élni az életet, a másik pedig azt, az ösztönök helyébe egy magasabb törekvést állítok. Az élet kiélése helyett az erkölcsi tökélesedés útján járok, amely az örök tökéletesség eszméjét tartja szem előtt. Kedves hallgatóink, a mai adásunkban főtisztelendő Dezső Péter atya előadásának szerkesztett változatát adjuk, mely lelkinap keretén belül Kupuszinán a Szent Anna templom hittantermében hangzott el.

Az ismereteinknek vannak határai. Nem csak a tudományos ismereteinknek, hanem általában a tapasztalatai ismereteinknek, a hétköznapi ismereteinknek, ugyanúgy a szívünknek is vannak határa. Egyszerűen nem tudunk mindenkit befogadni a saját szívünkbe. Azt, akit nem ismerünk, azzal van egy ilyen ellenérzék, egy bizalmatlanság, nem tudom elfogadni, nem tudok megnyílni neki, ez normális. És ezekben az élethelyzetekben akkor kitűnik, hogy behatárolt emberek vagyunk, lehatárolt emberek vagyunk, korlátozott emberek vagyunk, és a legnagyobb határ, amiben beleütközik az ember, az a halál. És azon túl egy teljesen ismeretlen tartomány létezik, amit nem ismerek, ahol bizonytalan vagyok, amit nem tudok elfogadni, amit nem is tudok elképzelni, tehát létezik egy határ, és ez egy nagyon komoly határ, mert a létemnek a határa. És ha halállal szembe kerülök, akkor a végességemmel kerülök szembe, mert vége van. Mert végem van. Mert nem tudok tovább menni. És nem tudom a következő lépést, nem tudom

hogy mi lesz, nincs gyakorlatom, nincs tapasztalatom, nem tudok kire támaszkodni. De a halál pillanatában senki sem fog engem elkísérni. Hát nincs senki, akire rá tudnék támaszkodni, aki utat tudna nekem mutatni. Egyedül vagyok a halállal szemben. Tehát ahogy szokták mondani, az ember egyedül születik a világra, és egyedül hal meg. Tehát annyi ember, annyi ismerős van körülöttem az egész életem folyamán, de a halál pillanatában egyedül leszek. Tehát egyrészt véges vagyok, lehatárolt vagyok, korlátozott vagyok, és még egyedül is. És ez egy ilyen félelemmel tölti el az ember. Szembe kerülök a magányommal, nincs kapaszkodóm, nincs biztos pont, nem ismerek senkit, szembe kerülök a félelmeimmel, az illúzióimmal, a gyöngességemmel, és a halál az olyan, mint a tükör. A halált azt általában fekete színnel szokták megjelölni. De hogyha a halál az egy tükör, akkor a saját sötétségemet látom meg a halálban. A saját fekete színemet, amit én hordok önmagamban, ezt vetítem ki arra falra, és ezt látom meg. Lényegében én önmagamtól félek. Lényegében ettől a teremtményi létemtől félek, a végességemtől félek. Ez az a szörnyű, nem a halál, hanem az, ami bennem van. De húsvét hajnalán valami egészen eredeti, valami egészen egyedi, valami radikálisan új dolog történt, ugyanis Jézus feltámadásával Isten lerántotta a leplet a halálról, illetve arról az elképzelt falról, amit én képzeltem el, hogy az ott van előttem, és azt sötétnek és feketének láttam, arról így Isten letépte a leplet, és az derült ki, hogy ott nincs is fal valójában, hanem egy ajtó áll előttem. Ez Jézusnak a feltámadásával derült ki. Mert azelőtt nem tudtunk róla. Azelőtt mindenki azt hitte, hogy egy ilyen vég van előttünk, egy határ, egy fal, egy áthidalhatatlan valami, ami nem tudunk keresztül menni. És azt hittük, hogy be vagyunk zárva a világnak ezen az oldalán. És hogy nincs átmenet. És most Jézus feltámadt, és akkor kiderült, hogy a fal helyett egy ilyen átjáró van, egy nagy kapu, ami nyitva van. Tehát ahol mi falat képzeltünk el, ott lényegében egy függöny volt. Akkor kiderült az is, hogy nem vagyunk végesek. Hogy a mi világunk nem véges. Hogy én sem vagyok véges. Hogy senki közülünk nem véges. Hanem hogy folytatódunk. Hogy nem vagyunk bezárva. Hogy nincs fal, hogy nincs kerítés, hogy megyünk tovább, az ajtón átlépve, tovább az örökké valóságba. És ott, ahol sötétséget sejtettem, valójában onnan fény jön. Beáramlik a világunkba, és az én életembe is, és mindent beragyog. Ez Jézusnak a feltámadásával derült ki. Ahol idáig önmagamat láttam abban a tükörben, ott most Isten arcát szemlélhetem. Tehát ott valóban van egy arc, de az nem az én arcom, hanem az Istennek az arca. Ahol idáig átkot sejtettem, kiderül, hogy áldás van. Tehát a halál pillanatában egy személlyel találkozom, aki engem a legjobban szeret és ismer. Hát ez egy áldás, nem átok. Az istentelen ember, a bűnös ember a halál átkát veszi mindig figyelembe. Úgy éli meg a halált, mint átkot. De Jézusnak a feltámadásával kiderült, hogy a halál pillanatában én az Istennel találkozom. És ez egy örömteli pillanat. Ami idáig félelemmel töltött el, annak most örülök. Amitől idáig menekültem, kiderül, hogy az valójában a legvonzóbb dolog. Egy találkozásnak a színtere. Ott, ahol ismeretlen sejtettem, kiderül, hogy valójában nem ismeretlen, hanem egy ismerős, aki rám vár a kapuban, méghozzá kitárt karokkal. Ez egy örömteli pillanat. Hát Jézus feltámadásával reményt kapunk, reményt

Reményt az örökké valóságra. Reményt arra, hogy minket várnak, szeretnek, elfogadnak, és hogy ez az örömteli pillanat, ez folytatódni fog egy egész örökké valóságon át. Tehát Jézus feltámadásával a halál már nem ellenség.

és van kire támaszkodnom, és van kiben bíznom, mert várnak rám, és örülnek nekem. És akkor valahogy így kellene a temetésen is gondolkoznunk, hogyha ez egy örömteli pillanat, akkor a szerettem, akitől most elbúcsúzok, az lényegében az ő legörömteli pillanatát éli meg, az Istennel találkozik, a saját teremtőjével, az atyával, aki önmagának teremtette őt, aki örül neki, és várja, és levágja a hizlalt borjút számára. Hát ez egy örömteli pillanat. Erről beszélt Jézus, erről tanúskodott. Hogy ezzel tisztában legyünk, hogy mi vár ránk, hogy a haláltól nem kell félnünk. És ezt megmutatta a saját föltámadásában is. Amikor megjelent a tanítványoknak, a már megdicsőült testében. Itt van, ilyen lesz a jövő. És nem csak az én jövőm, hanem a ti jövőtök is. Ez vár rátok. Egy örömteli állapot. És amikor búcsúzunk valakitől, mert meghalt, akkor keresztényként valahogy így kellene gondolkoznunk. Persze, hogy eláraszt minket az érzelmek sokasága, meg szomorúak vagyunk, meg minden, de keresztényként le kellene kicsit ülnünk, és elgondolkoznunk ezeken a dolgokon, a föltámadásnak a valóságán. A föltámadás valósága az nem évente egyszer egy ünnep, amit tojásokkal ünnepelünk, a föltámadás valósága az állandóan jelen kellene, hogy legyen a keresztények életében. Minden nap. Főleg a temetéseken. Főleg, amikor elbúcsúztatunk valakit. Főleg akkor, amikor én a saját halálomról gondolkozom, és közeledem az a bizonyos határ felé. Tehát, hogy ez jelen kell, hogy legyen a húsvétnak az öröme, a feltámadásnak az öröme a napjaink minden pillanatában. Hogy ez át kell, hogy járja hétköznapjaink pillanatait. Hogy ez erőt ad nekem. Hogy akkor van remény, és van jövő, és van örökké valóság, és meg vagyok váltva, és Jézus föltámad, és ez egy örömhír, és én ebben az erőtérben élem a mindennapjaimat. Akkor is, hogyha valaki meghal közülünk. És tudom, hogy ő akkor az Istennel találkozik, és ez egy szuper dolog, és én is vágyok erre a dologra.

Szent Pál írja azt, hogy én legszívesebben meghalnék. Csak Isten azt akarja, hogy még maradjak pár évet itt, ezen a földön, ezen a világon, hogy hirdessem az ő örömhírét. De én legszívesebben meghalnék, én legszívesebben oda mennék hozzá. Ez egy jó dolog. Jézus reményt adott nekünk. Ez nem csak egy olyan ünnep, hogy évente egyszer sonkát eszünk, és akkor jól van, hanem ez egy alapünnep, ami a keresztény identitásunkat megalapozza. Ebből kell élnünk minden nap keresztényként, hogy ez jellemez minket, ez az öröm. Hogy nem vagyunk behatárolva, hogy nincsenek határok, hogy szabadok vagyunk, hogy vár ránk az örökké valóság. Hogy van föltámadás, hogy van a testünknek is van föltámadása. És akkor nem kell többet azt játszanom, hogy én vagyok az Isten, mert az ember, aki

Ki nem hisz a föltámadásban, annak még mindig ott az a határ, fal, s ő bezárva érzi magát ebbe a világba. Most, hogyha nincs átjárás, ha nincs tovább, akkor mindent itt kell nekem megszereznem. Akkor itt kell boldognak lennem, akkor itt kell jól éreznem magam, akkor itt kell a biztonságomat megszereznem és biztosítanom, de akkor a többiek azok konkurensek, és akkor azok ellenségek, és akkor magamnak kell bizonyos dolgokat megkaparintanom, minél többet és minél gyorsabban, és akkor itt vagyok én a központba, mert nincs tovább, mert időbelileg le vagyok határolva. Térben is és időben is minden ide helyeződik, ide összpontosul. Aki viszont feltámadásban hisz, az teljesen elengedheti magát. Nem kell önzőnek lennem. Van örökké valóság, megyünk tovább. Nem kell mindent megkaparintanom, nem kell mindent megszereznem, nem kell mindent kiélveznem, nem kell mindent magamnak. És akkor elengedhetem magam. Nem kell, hogy önző legyek. Tudok adni másoknak. Tudok önzetlen lenni. Nincsenek időhatárok. A keresztény ember szabad ember. Szabad a jóra, szabad az önzetlenségre, szabad arra, hogy adjon a többieknek. Hát senki sem veszi el tőlem. A halál sem veszi el tőlem. És ez a keresztény elengedettségnek, a szabadságnak az alapja. Nyugodtak lehetünk. Nem csak magamra kell gondolnom, és nem csak magamról kell gondoskodnom, hanem teljesen elengedem magam, és nyugodtan tudok önzetlenül másoknak is élni. Nyugodt szívvel és lélekkel és tüdővel másokért és másoknak. Hát senki sem zavar, senki sem vesz el tőlem semmit. És Jézus felteszi ott a halál pillanatában nekünk azt a kérdést, hogy hát azt hitted, hogy másképp lesz? Nem ismersz engem? Hát nem tudod, hogy szeretlek? Hát persze, hogy én várlak itt téged. És persze, hogy eléd sietek. Isten megmutatja az igazi arcát. Az, hogy mindenki meg van hívva. Hogy szabad az út. Hogy Isten mindenkit vár. Hogy van kapu, és az tárva nyitva áll. És minden meg van bocsátva. Hogy ünnep van. Isten nem tud és nem akar olyan örökkévalóságot elképzelni, amelyben mi ne lennénk vele. Csak el kell fogadni. Csak én is akarjam. Én is akarjam ugyanezt. Csak én is akarjak vele lenni egy örökkévalóságon áll. Csak ismerjem fel Istent ismerősként. Milyen gyönyörű pillanat, ha az Istent a halálom pillanatában egy ismerősként ismerem fel. Nem egy idegenként, mert lesznek biztos olyanok, akik nem ismerik az Istent, számukra az Isten idegen. Hát egész életükben menekültek tőle, egész életükben ki akarták őt kerülni. Nem ismerik, nem, letagadják, nem akarok én az Istennel semmit. Hát az ő haláluk pillanatában az Isten egy idegen lesz, hát nem ismerem. És kellemetlen lesz egy idegennel ott együtt állni. Mit beszélünk, vagy mit mondunk egymásnak, ott néz rám, és mosolyog rám, és hív magához, de ez egy ismeretlen idegen ember. Most mit? Azért kell, hogy már itt ismerős legyen az Isten. Hogy akkor oda át abban a pillanatban ismerősként örüljünk egymásnak. És én is elfogadjam az ő akaratát, és azt, amit ő akar, és megyek az ő ölelésébe, bele. És látjátok, hogy amilyen a halálhoz való hozzáállás, vagy a hozzáállásom, olyan lesz az élethez való hozzáállásom is. Tehát, hogyha a halál az ellenségem, akkor az egész életemen át egy ellenség elől menekülök. Hogyha a haláltól félek, akkor az egész életemet félelemmel fogom leélni. Ha a jövőm egy fal, ha nincs tovább, akkor az visszahat a saját életemben.

Életemre, a jelenemre, a döntéseimre. Ha mindennek vége, akkor magamra vagyok hagyva. Hiszem, hogy bűnbeesés előtt sem Ádám, sem Éva nem félt a haláltól. Mert tisztán látták, hogy mi vár rájuk, és hogy ki vár rájuk. És bizalommal teljesen tudták élvezni az életüket. Teljes tüdőkapacitással, félelem nélkül, önzetlenül. Ha nem félek a haláltól, akkor nem kell önzőnek lennem. Nem kell semmit megtartani magamnak és magamból. És akkor persze, hogy másképp házasodom, mert mind a ketten megyünk az örökké valóság felé. És akkor úgy nevelem a gyerekeimet is, az örökké valóság felé. És akkor nem kell görcsölnöm a betegségektől, a szenvedéstől, akkor nem kell minden áron 100 évig élnem, akkor nem esek össze a temetéseken sem, akkor teljesen másképp élem az életemet. Húsvét hajnala az életem alapjait változtatja meg. Akkor másképp ünneplek, másképp eszem a húsvéti sonkát, másképp megyek locsolkodni. Csak a feltámadás adja meg a Szentmisének az értelmét is. Hogy egyáltalán miről van itt szó? Hogyha nincs meg ez a feltámadott előttem, feltámadott Úr Jézus, ha nincs meg személyesen ő, jelen, akkor nem értem a Szentmisét. Csak húsvéttal értem meg, hogy kivel találkozom én a Szentmisében, a feltámadott Jézussal. És hogy ez a feltámadott mit kínál nekem? Nem egy morális tanítást, hanem az örök életet. És ez nagy különbség, mert sokan úgy mennek misére, nincsenek tisztában a feltámadott jelenlétével. Úgy vesznek részt a misén, mint egy ilyen tradicionális valami. És akkor ott vannak, meg elmennek. De hogy nincs meg ez a személyes találkozás az Istennel, ez a személyes jelenlét, a személyes kapcsolat, és akkor nem is értik, hogy mi a kínálat. Mit kínál ez a feltámadott nekem? Az örök életet. És lényegében ez az örömhír. Akkor az örömhírt sem érti az ember. De mi, aki feltámadottal már találkoztunk, aki megérintett minket, ebben az örömhírben tudjuk élni az életünket. És ez az örömhír, ez beragyogja az egész életünket, és az egész liturgikus évet. Minden vasárnapot, minden szentmisét. Ebből élünk. És ezt hirdetjük, és ezt kínáljuk másoknak is. Aki nem találkozott a feltámadottal, az mit hirdet, vagy kit hirdet? Semmit és senkit. Nem tud másoknak mit kínálni. És így van akkor értelme odaadni magam, az egész életemet, és így van értelme szeretni, és így van értelme megbocsátani még az ellenségeimnek is. Hogyha van kapu és van örökké valóság, akkor lehet megbocsátani az ellenségemnek is. Meg annak, aki bánt engem, meg annak, aki megaláz. De hogyha nincs, ha be van zárva, akkor nincs értelme, akkor nincs erőm, akkor nincs örömöm, akkor gyenge vagyok, akkor hogy bocsássak meg? Akkor nincs értelme annak, amit Jézus mond nekünk. Akkor ez egy lehetetlen dolog. Tehát így van akkor értelme szeretni, élni visszavonhatatlanul, túllépve a kapun és az örökké valóságon.

Kedves hallgatóink, most az Újvidéki Rádió Hit Vallás című műsorát hallgatják. Főtisztelendő Dezső Péter atya előadásának szerkesztett változatát adjuk.

van az a mondat, hogy íme újjá alkotok mindent. Higgyétek el, hogy az Isten az újjá alkotja, újjá teremti ezt a világot. Ez a világ minden gonoszságával együtt. A háborúk, a viszálykodás, a nyomor, az éhség, ez mind el lesz törölve, és minden újjá lesz alkotva. Tehát mi nem az apokalipszist várjuk, és nem attól félünk, hanem Istennek az országát várjuk, az új eget és az új földet. És ennek örülünk. Örülünk, hogy ez a sok nyomor végre el fog tűnni, és valami új, valami jobb, valami egészen minőségesebb lesz. A világ is, meg az életünk, meg mi magunk is, meg az emberi kapcsolataink, meg minden. És ez egy örömteli várakozás. Ez az advent. Maranatha. Jöjj el, Urunk Jézus! Jöjjön el a te országod! Imádkozzuk a mi atyánkban minden nap! Jöjjön el ez az ország! Hála Istennek, hogy a rossz az elmúlik, és múljon is el minél előbb! Ez a rettenetes világ, ami körülvesz minket, ez az igazságtalan, ez a szörny, ez el kell, hogy múljon is el, és jöjjön el az Istennek az országa! Az az ország, amiről az emberiség év ezredek óta álmodik, ez az új föld és az új ég, és csak az Isten képes megújítani mindent. Elsősorban a szívünket. Jézus a bensünk újjáalkotásán dolgozik, hogy a kemény szív kap majd új eget és új földet, és új létezési formát, új alapokat. Az emberi szív lesz majd Isten hajléka, és ő velünk és bennünk fog lakni. Köztünk lesz majd, és az emberi belső, a szívnek ez a megújulása, ez az, amikor azt mondja Jézus, hogy kiveszem a kőszíveteket, és helyette hús szívet adok majd nektek. Újjá alkotott szív, amely képes magát az Isten befogadni és hordozni, amely majd Istennek a hajléka lesz. És Isten jelen lesz ebben a világban a szívekben, a szívek által, az újjáalkotott szívekben. És ezekben a szívekben már nem lesz önzés, sem gőg. Az újjáalkotott szívekben nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, és az emberi kapcsolatainkat is, a jövőképünket, az álmainkat, a ki nem használt értékeinket is megújítja az Isten, a házasságainkat, a szülőségünket, az életünknek az értelmét, a legfontosabb dolgokat. Minden új lesz. Az életednek az irányát, a velem való kapcsolatot, az Isten kapcsolatunkat szintén új alapokra helyezi majd az Isten. Mindent, ami elromlott, ami bánt, én újjá foglak alkotni téged a saját képemre és a saját hasonlatosságomra. Új lelket lehelek beléd, és letörlöm a szemedről az összes könnyet. És ez nem csak egy vízió. Isten tényleg testet öltött, és elkezdte ezt a megújulási programot. A pünkösd óta folyamatosan árassza ránk a szent lelkét erre a világra. És azóta folyamatosan újulnak meg az emberi szívek. Az emberek folyamatosan kezdenek új életet Istennel. Folyamatosan vannak olyanok, akik vállalják a tisztaságot, akik küzdenek az abortusz ellen, akik vállalják a becsületességet, a kompromisszumok nélküli életet. És hányan érzik úgy a Szentlélek indítatására, hogy föláldozom magam, és elmegyek másoknak segíteni. És mi ez, ha nem Istennek a jelenléte? Mi ez, ha nem a léleknek a munkája? Mi ez, ha nem Isten mindent megújító programja? Látjátok, a feltámadott Jézus igenis már jelen van ebben a világban, igenis működik, és a te életedben is működni szeretne. Ott van a jó döntéseidben. Ott van, amikor vérrel verítékezve bocsátasz meg az ellenségednek. Az apokalipszis a jónak a győzelméről szól, Istennek a győzelméről a te szívedben. Az apokalipszis a reménynek az alapköve, amelyben Isten, amit megígért, az beteljesedik és kiteljesedik.
amelyben Isten közel jön hozzánk. Jézus még Júdás árulása sem tántorítja el a szeretet útjáról és ettől a megújulási programtól. És amikor katonákkal jön Júdás a Getsemáni kertbe, akkor is Jézus felé nyúl és a barátjának nevezi. Nem engedi el, nem áll el tőle, nem áll el a szeretetétől. Akkor sem, amikor megalázzák, amikor megkínozzák, amikor halálba küldik, Isten akkor sem áll le a szeretettel. Aztán a feltámadt Jézusnak van egy ilyen mondata, hogy békesség nektek. És ez nem csak amolyan jó kívánság, hanem ez ajándék. A béke az kegyelem, Istennek az ajándéka, a Szentléleknek a gyümölcse. És a feltámadt Jézus úgy ajándékozza oda a saját isteni békéjét, hogy ő maga szeretne lakást venni nálunk, tehát bennünk. Tehát amikor áldozunk, akkor az ostya, az a kenyér a gyomrunkba megy. De a lélek, a szent lélek, amit a kenyér tartalmaz, az a szívünkbe megy. És az a lélek ott lakik akkor a szívünkbe, és olyanok vagyunk, mint a tabernákulum. Tehát amikor kimegyünk az áldozás után a templomból, lényegében egy ilyen örök mécses kellene vinnünk magunkkal, mert bennünk lakik az Isten. Bennünk van. Már nem a tabernákulumban, hanem bennünk. Tehát ő maga van bennünk is. Hogyha ő van bennünk, akkor az ő békéje is bennünk van. Tehát magát Jézust, Jézusnak a személyét vesszük magunkhoz a Szentlélekkel. Bennünk él, bennünk lakik. És hogyha ő bennünk él, akkor a békéje is megvan. Tehát nem úgy van, hogy önmagától függetlenül ad valamilyen békét, hanem saját magával együtt megy a csomag. Ez egy csomag. És a te békétlenséged, te félelmed, és a te szorongásod, az azért van, mert nem vagy kapcsolatban az Istennel. Hogyha félsz, ez annak a jele, hogy az Istennek valamilyen szinten elengedted a kezét. Hogy élsz, és életben vagy, de nélküle. Hogy nincsenek egzisztenciális alapjaid. Hogy nem vagy összeköttetésben azzal az örökké valósággal, amiről az előbb beszéltem. És teremtményként létezni ebben a húzatos világban, ebben a múló világban ez egzisztenciális félelemmel tölt el az embert, hogyha nem fogom az Isten kezét. Az Isten nem fogja az én kezemet, mert én teremtmény vagyok. Por és hamu. Ha az Isten nem fogja ezt a port, akkor az szörnyű, akkor az félelmetes. Hát mi lesz velem? Hova kerülök én? Eltűnök. Néhány év, vagy akár holnap, vagy a következő pillanatban porrá leszek, semmi. Eltűnök a világnak a színéről úgy, hogy soha senki nem is tudta, hogy voltam. Tehát ez nagyon félelmetes. Tehát, hogyha nem kapaszkodom az örökké való Istenbe, az ő mindenhatóságában, az ő feltámadott jelenlétében, akkor az én létem az félelmetes, az rettenetes. Így létezni. Minek létezem? Hogy létezem egyáltalán? Minek van értelme? Ez a pár év alatt itt létezek emberként, és utána megsemmisülök? Ez az egzisztenciális félelem. Ez az a békétlenség. Ez az a szorongás, amit a legtöbbünk hord a szívében. Kell Jézusnak a jelenléte, és hogy megfogja a kezemet. Hogy megfogja ezt a port. Hogy átkarolja és magához szorítsa ezt a port. Ezt a teremtett port. És csak ez az ő karjába levés, ez az ő ölelése ad nekem biztonságot és békét. Az én legbelső békémet csak az Istennek az ölelése, amikor átöleli ezt a port, ami én vagyok, az ad nekem békét. És nekem teremtményként szükségem van erre az ölelésre. Szükségem van az ő jelenlétére, a feltámadott jelenlétére. És ez jelenti azt, hogy ne féljetek, békesség nektek, itt vagyok, és átölellek, feltámadottként.

Jézus nem úgy jött vissza a halálból, mint Lázár. Lázár csak ideig, óráig támadt föl újra, és megint meg kellett halnia. De Jézus feltámadása örök jellegű. Tehát az emberi testet, amit ő magára vett, ezt az emberi létezést, ő örökre és végérvényesen magába szívta az Isten, aki eddig csak lélek volt. Most van teste, és az Istennek van teste, és egy örökké valóságon át lesz teste. Hát ő nem hagyja ezt a testet el, vagy nem dobja vissza, vagy nem utasítsa. Mindig lesz az örökké valóságon át, lesz már az Istennek teste is. Hát ő testileg lesz jelen lévő mindenki számára, testben. Az Isten a mennyországban, ott a test is. Isten fölvette ezt a testet, magába szívta, megdicsőítette. És nem csak a saját testét, hanem ez vár a mi testünkre is. Tehát nem csak lelkileg fogunk tovább élni az örökké valóságban, hanem ez a test is, amiben most vagyok, ez is meg lesz dicsőítve. Jézusnak a lelke, a Szent Lélek belülről feltámasztott ott a sírban Jézusnak a testét. Visszatolta bele az életet. És ez a Szent Lélek, hogyha bennem van, akkor ugyanez a Szent Lélek belém is visszatolja majd az életet a testembe, és feltámasztja az utolsó napon. Ez a mi reményünk. És ezért örömteli a húsvét. Ezt mutatta meg az Isten. Ez vár rátok. Dicsőséges testetek lesz nektek is. És ez a test majd az örökké valóságban él. Az Istennel együtt, az Isten előtt. Ez egy örömhír. És ez is az új teremtésnek ebben a bűvkörében fog megtörténni. A zsidók azok nem hittek a feltámadásban. Tehát nem, hogy nem hittek benne, hanem ők teljesen másképp képzelték el. Ők úgy hitték, hogy az ember halála után van egy ilyen seol. Ez egy olyan semleges állapot, ami sem nem jó, se nem rossz, ilyen homály, amelyben nincsenek érzések és nincs tudat, csak ott vannak. A meghaltak azok csak úgy vannak, és a meghaltak azok nem dicsérik az Istent. Hát a halál után ők úgy képzelték el, hogy nincs Isten dicséret, az Isten dicséret itt van ezen a földön. És ezért fontos a zsidóknak, még a mai napig is, az itt eltöltött évek, és hogy itt van a jutalom, és itt van a mennyország, és itt szolgálhatsz Istennek, és itt találkozhatsz vele, és itt szentelheted oda neki magad. Itt lehetsz az övé, és itt élvezheted a vele való kapcsolatot. Itt áld meg az Isten gyerekekkel, meg hosszú élettel, meg étellel, itallal, és a zsidóknak ezért voltak fontosak az anyagi dolgok. Ezeknek az értéke. Isten áldásaként élték meg az anyagi dolgokat. Tehát a zsidó a mai napig pontosan tudja, hol lehet a legfinomabb, nem tudom micsodát megvenni, a legminőségesebbet. Ő nem anyagias, hanem ő ezzel az anyagi világgal van kapcsolatban az Istennel. Ebben a világban és ezen a világon keresztül. Itt és most dicséri az Isten. Táncol, és ők valóban táncolnak az Isten dicsőségére, hogyha munkába mennek, akkor nem munkadalokat énekelnek, hanem zsoltárokat. Az Isten dicsőítik a munka végzése közben is. És amikor házasodnak, akkor nem világi dalokat énekelnek a lakodalmon, hanem zsoltárokat, és a lakodalom közben is az Isten dicsőítik. És énekkel, és most van nekik lehetőségük az Istennel kapcsolatban lenni, és az Isten dicsérni. Na most nálunk keresztényeknél azért más a helyzet, mert nekünk van ez a nyitott kapu. És akkor odaállt, a haláltól megszabadulva, már minden kísértéstől mentesen mondunk majd az Istennek dicséretet. Itt a földön még meg vagyunk jelölve a halállal, ezzel a bűnnel. Fontos az, hogy a keresztény nem bűntől való tartózkodásra kap meghívást. Ez egy ilyen félreértés. Nagyon sokan úgy gondoljuk,
hogy ha nem vétkezem sokat, vagy ha nem vétkezem semmit, vagy ha nagyon keveset vétkezem, akkor az Istennek kedves életet élek, akkor jó vagyok, akkor valamilyen szinten majd a mennyországba megyek. Nem, nem elég. Mi arra lettünk meghívva, hogy szeretsünk, és a szeretet az jó cselekedetekben, tehát aktívan csinál valamit. Mert ez egy ilyen passzív állapot, hogy jaj, csak ne vétkezzek. Mert arra figyelek, hogy ne csináljak semmi rosszat. Arra figyelek, hogy ne bántsak meg másokat. Arra figyelek, hogy a 10 parancsolat ellen ne vétkezz. Ez nem elég. Tehát Jézus azt mondja, hogy szeressétek egymást. Hogy aktívan vegyetek részt egymás életében, és csináljátok a jót, és a szeretet az ahogy a dal is mondja, áradjon köztetek. Nem elég csak tartózkodni passzívan, hanem aktívan is részt kell venni a szeretetbe. Ez teljesen más dolog. És mi a szeretet? A szeretet lényegében egy olyan légkört teremteni körülöttem, amelyben a másik ember jól érzi magát. Szabadon, ítélkezések nélkül, álarcok nélkül tud az a másik ember az én környezetemben létezni. Ez nagyon ritka. Hát, hogy egy olyan emberre rátalálni, ahol tényleg azt érzem, hogy nem kell semmilyen álarcot fölvennem, hogy az ember nem ítélkezik felettem, hogy nem kell másnak mutatkoznom, nem görcsölök. Azt mondja, hogy szükség van rám, hogy megbízik bennem, hogy nincsenek előítéletei felém, hogy azokat az értékeket, amiket én hordozok magamba, azokat én ki tudom vele fejteni, meg ki hozza a legjobbat belőlem, hogy jó ezzel az emberrel együtt lenni. És akkor szeretve érzem magam, akkor elfogadva érzem magam, akkor igazolva érzem magam. És ez az a szeretet. Nem kell, hogy ez az ember valamivel megajándékozzon, egyszerűen az ő légkörében jól érzem magam, szabadnak érzem magam. Ez annyira ritka. Hát hol vannak ezek az emberek? Ezt a családban nem érezzük magunkat így. A családban szorongunk és feszülünk. Tele vagyunk feszültséggel is. Ez nem a szeretetnek a légköre. Arról nem beszélve, hogyha a szomszédba megyünk, vagy kimegyünk az utcára, mindenki ítélkezik mindenkin. Görcsökben élünk. Persze, hogy akkor megbetegszünk. Fizikailag is megbetegszünk. Mindenféle betegséget kapunk. Hát ilyen görcsökben létezni, egy szülő mellett, aki elnyom, aki manipulál, aki nem tudom, rám telepszik, aki megkötöz, vagy a gyerekek, vagy nem tudom, hogy házastárs vagy. Ez szörnyű. Tehát a szeretet egy légkört teremteni a másik ember számára, amiben lélegezhet, amiben jelen lehet, amiben önmaga lehet, félelmek nélkül. És a legtöbbször ezt a munkát magunkba kell elvégezni, mert ha én magamat nem tudom elfogadni, hát nem tudom elfogadni a másikat sem. Ha magamnak nem tudok megbocsátani, nem tudok megbocsátani a másiknak sem. Ha magam ellen vannak dolgok, akkor a másik ellen is lesznek dolgok. Rátalálni a feltámadottra, belé kapaszkodni egzisztenciálisan, és megengedni, hogy megfogja a kezünket, és megváltoztasson, mert önmagunk nem változunk. Lehet nagyon jó akaratunk a változásra, és eldöntsük mindig, hogy majd megváltozom, és nem változom meg. Mert önmagunkra támaszkodva nincs elég erőnk arra, hogy megváltozzunk. Nem lesz elég erőnk. Egyedül az Istennek a jelenléte változtat meg minket. Egyedül az ő jelenléte. Amikor ő jelen van, akkor valami, az ő szentsége olyan erős, hogy megváltoztat valamit bennem, valami megmozdul, valami ez az a változás. Az ő jelenlétében történik ez meg. Amikor ő megfogja a kezem, amikor ő ölel át. És amikor én megváltozom, akkor kezdhetek ezt a megváltozott bensőmet kifelé is, mások felé kínálni és osztani. Szükségünk van a feltámadottra.

Szükségünk van rá, és nem csak egy húsvéti szent misereig, és utána megyünk haza sonkát tenni. Tehát nem ilyen szinten van szükségünk erre az ünnepre, hanem sokkal mélyebben, egzisztenciálisan. Szükségünk van a feltámadottal való találkozásra. Hogyha ez nem történik meg, akkor nincs semminek értelme. Tehát a feltámadás az egy alap dolog. Alap dolog, ami minket kell, hogy megérintsen, megváltoztasson. Ez a kereszténységnek a lényege, és ez a feltámadásnak a lényege. Az élő Istennek a jelenléte. Aki legyőzte a halált, aki legyőzte a határokat, aki megnyitotta a kapukat, és aki átöleli a port. Minket. A mulandó teremtményeket. És ez az örömhír, és ebbe az örömhírbe kapaszkodunk, és ezt szeretnénk átélni, utána ezt szeretnénk továbbadni másoknak is. Átfogjon minket az Isten, a feltámadt Isten a saját jelenlétével. És ehhez szükségünk van a Szentlélekre, és kérni kell a Szent Lelket, újítsa meg a Földet, és a szívünket, és az életünket, és az emberi kapcsolatainkat, és mindent állandóan, gyere Szentlélek, jöjj a szívembe, az életembe, adj reményt, adj új életet, adj jövőt, adj szeretetet, a te szeretetedet.

Kedves hallgatóink, mai adásunkban főtisztelendő Dezső Péter atya előadásának szerkesztett változatát adtuk, mely lelki nap keretén belül Kupuszinán a Szent Anna templom hittantermébe hangzott el. A terepi hangtechnikus Deján Kiszíty volt, az Újvidéki Rádió stúdiójában hangmérnök Damian Sas. Minden kedves közreműködő nevében megköszöni a hallgatók megtisztelő figyelmét a műsor szerkesztője Jung Anna.

0: 17 óra 30 perc van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Jól haladnak a MOL-lal folytatott tárgyalások, mondta Dubravka Djedovics Handanović bányászati és energiaügyi miniszter. Várakozásai szerint május 15-e körül bizonyos információkat megoszhatnak az Egyesült Államokkal, amelynek jóvá kell hagynia a megállapodást. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a MOL kötelezze magát egy meghatározott éves finomítói feldolgozási szintre, és ebben már jelentős előrelépést értek el. Mert csak néhány nyitott kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek. Közben a jogi részeket is rendezik, beleértve a Szerbia és Magyarország közötti új kőolaj vezeték kiépítését, valamint a pancsovai finomító termékeinek jelenlétét a hazai piacon, mondta a miniszter a belgrádi Pupin fórumon. A Kulai képviselőtestület Velibor Milojičićet, a szerb haladópárt jelöltjét választotta meg elnökének. A harmadik szavazási fordulóban 19 képviselő támogatta, 18 pedig ellenezte a megválasztását. Az első két alkalommal az eredmény fordított volt, ami azt jelenti, hogy a kormányzó többséggel valaki ellene voksolt. A képviselőtestület elnökét titkos szavazással választják meg. Az ülés feszült hangulatban zajlott. Az épület előtt polgárok gyülekeztek, és a rendőrség is a helyszínen volt. Több épület is megrongálódott Monostorszegen az éjjel történt földrengésben. A beszámolók szerint számos házfalain keletkeztek repedések, a legjobban a Szent Péter és Pál római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Mint már beszámoltunk róla, éjjel 2 óra 35 perckor 4,1-es erősségű földrengés rázta meg Zombor és Bezdán környékét. Epicentrum a Szerbia és Horvátország határán, Monostorszeg közelében volt, mintegy 13 kilométer mélységben. Ezt követően két kisebb talajmozgást regisztráltak, egyet ismét Bezdennel, egyet pedig Divcsibáré közelében. Romániában megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A kabinet elleni bizalmatlansági indítványt a kormány koalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség terjesztette be. A két kamarás parlament együttes ülésén 281 képviselő és szenátor szavazott rá. A kormány megbuktatásához legalább 233 voksra volt szükség. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Nikusor Danelnök korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormány főjelöltet kinevezni, aki a Románok Egyesüléséért Szövetség részvételével vagy támogatásával akarja megalakítani a kabinetet. A maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Sikertelenül zárult az első miniszterelnök jelölési forduló Szlovéniában. A parlament tudomásul vette, hogy Nataša Pirc-Musar államfő nem állít miniszterelnök jelöltet a március 22-i választások utáni kormányalakítás első fordulójában. A következő 14 napban a parlamenti frakciók vagy legalább 10 képviselő javasolhat jelöltet. Az államfő korábban azzal indokolt a döntését, hogy egyik lehetséges jelölt sem rendelkezik többséggel a 90 tagú törvényhozásban, és nem kíván kisebbségi kormány élére miniszterelnök jelöltet állítani. Pósvai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Pósvai Mihály 1963-ban Szombathelyen született, 1987-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett okleveles geológus diplomát. Szakterülete az ásványtan. 2010-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2016-ban pedig rendes tagja. Az akadémia legfőbb döntéshozó testülete 200. közgyűlésén főtitkára Kecskeméti Gábort, helyettesének pedig Kovács Ilonát választotta meg.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnapra felhős időt jeleznek, a legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 27 fok körül alakul. Csütörtökön néhány fokos lehűlésre van kilátás, pénteken helyenként eső lehetséges. Szombaton fokozatosan felszakadozik a felhőzet és felmelegedés veszi kezdetét. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, hírekkel, friss információkkal legközelebb egy óra múlva jelentkezünk az esti híradóban.

Arról értesültem egy alkalommal az Újvidéki Rádióban elhangzott egyik interjúból, hogy a gyermekhét alkalmából Zentán többek között azzal is kedveskednek a gyerekeknek, hogy megfiákeresztetik őket, vagyis fiákérre ültetve kocsikázhatnak. Tetszik ez a szó, habár én inkább megfiákerosztat alakban használnám, ugyanis a vegyes hangrendű szótőhöz mély hangrendű oldalig szokott járulni. Ritkán lehet találkozni ezzel az igével. Egy novellában a főhős a karácsonyi angyal megfiákeresztetésének titkát szeretné kifürkészni. Nem érdeklik a kulcslyukon át megfigyelhető angyalkák. Angyalt lesni, angyalt látni, karácsony előtt lehet a bezárt szoba kulcslyukán át. Én is akként cselekedtem a decemberek derekától, ha hullott a hó odakint. Hanem, ám a serénykedő angyalokat sosem pillantottam meg, bárhogy mereztettem is a szemem. De fel is hagytam ezzel a hiába való mesterkedéssel azon a

tudtam Palicsek bácsi féltett titkát, a karácsonyi angyal megfiá keresztetését. Én köröm szakadtáig Palicsek bácsi fiákeréhez ragaszkodtam, és szinte belázasodtam a várakozásba. De a bezárt ajtónak már feléje se néztem. Fütyültem az angyalkákra, ha sűrögnek oda vent, ha nem. Nem vágytam másra, csak a fiákereszti szerető karácsonyi angyal látására. Maga a fiákerez ige sem gyakori a szóhasználatban, mint ahogy ma már a fiákernak, mint közlekedési eszköznek a használata is rendkívülinek számít. Lackó Géza még magától értetődően írhatta az első világháború elején a háborús nőről, hogy ölelgetőzve fiákerezett gödöllő felé. A megfiákeresztett azoknak az igéknek a csoportjába tartozik, amelyek azt fejezik ki, hogy a cselekvést végző személy lehetővé teszi valakinek vagy valaminek a folyamatos helyváltoztatását. Ilyen szó még a megkocsikáztat, a megautókáztat, a megsétáltat, a meghintáztat és a többi. A megkocsikáztat rendszerint lovas kocsival vagy gépkocsival elvisz valahova jelentésben él. A taxisofőr jócskán megkocsikáztat. Talán urasági komorna, akit megkocsikáztat a kedvese. Rögtön megtudja, ha Linkári Laci megkocsikáztat egyszer. Téged is megkocsikáztat, ha akarod. Szombatonként megkocsikáztat. Előző este megígérte, hogy megkocsikáztat bennünket. Azt mondta, üljek be, megkocsikáztat. Ha ráír, megkocsikáztat. Egy lézengő lazarónit saját pénzén megkocsikáztat. A kocsikáztató jármű szánkó, riksa is lehet. Szánkón érkezik, és minden kisgyereket megkocsikáztat, persze felnőtt felügyelettel. Üljünk fel a riksára, és megkocsikáztat bennünket, természetesen teljesen ingyen. Ezekben az igékben általában az is benne van, hogy a cselekvés célja a kedveskedés vagy a szórakoztatás. Előfordul persze, hogy nem is igényli a cselekvést az, akire irányul. Ennek megfelelő mellékjelentése különösen a megsétáltat igének alakult ki. Nem csak azt fejezik ki, hogy gyermeket vagy állatot sétára visszaszabadva, hanem azt is, hogy fölöslegesen ide-oda járat valakit, anélkül, hogy az illetőnek kedve volna járkálni. Tréfásan még az embernek valamelyik ruhadarabjával kapcsolatban is említeni szokták. Például megsétáltatja az új zakóját. A megsétáltat és a meghintáztat alapigéje a sétál és a hintázik. A megkocsikáztat és a megautókáztat ige viszont nem a kocsizik, illetve az autózik ige származéka, hanem a kocsikázik, illetve az autókázik igéjé. A kocsizik azt jelenti, hogy kocsin megy, utazik, az autózik pedig, hogy autón jön, megy, utazik. Velük szemben a kocsikázik és az autókázik bizalmas stílusú szó. Kettelésből kocsin, hintón kisebb utat tesz meg, illetve kettelésből egy kicsit autózik a jelentésük.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat itt az Újvidéki Rádió Szellemi Ösvények című műsorában. Én Filep Sebesi Bianka vagyok. Mai műsorunk vendége Juhász Elizabetta, akivel előző adásunkban a népi gyógyászat alapjairól, a rég elfeledett ősi tudásról beszélgettünk. Most pedig belássuk magunkat egyebek mellett az allergiák, gyógynövényes terápiák és tisztítókúrák világába. Bízom benne, hogy felkeltettük az érdeklődésüket, és velünk tartanak az elkövetkező fél órában.

0: le kellene lassulni, megfigyelni a saját szervezetedet, megfigyelni, hogy nagyon mi volt a családban, milyen betegségek, mire hajlamos, mire nem, milyen az életvitel, milyen a munkád, milyen volt a gyerekkorod, milyen ételekre hogyan reagálsz, tehát allergiás vagyok, akkor miért vagyok én a parlagfűre allergiás? Miért hiszi el azt az ember, hogy őtet egy növény bántani akarja, akár egy mogyoró, vagy parlagfű, vagy bármi, ami virágzik, akkor ez nagyon könnyű elhinni, hogy azt mondják, hogy te a növényre vagy allergiás a növényre. Hát mondjuk azért egy pár száz évvel ezelőtt járt, nem hallottak, hogy növényre allergiás valaki. A növények tisztítanak. A parlagfűnek is a pollenje, virága, vagy hogy mondjam, ő tisztítja a levegőt. Tehát ő azért jön elsősorban, ha megfigyeljük, akkor ő szántott, bolygatott, forgatott talajokon, ugye a neve is mondja, parlag, jön gyógyítani magát a földet. Aztán pedig a levegőt szűri. És minél több parlagfű volna, annál jobb volna a levegőnek a minősége. Minél több kenderféle volna, mert ők rokonságban vannak, és az is ugyanúgy tisztítja a levegőt, annál tisztább volna a levegő. Tehát most már arról van szó, hogy jó lenne, mert ilyen erdőket belőlük telepíteni. Tehát erről is beszélgett a természetgyógyászat. Ezt amikor természetesen kibocsássa a pollenjét, mert ugye szaporodni is szeretne, akkor elindul ez az útjára. Hát a begyűjtött szennyező anyagok is kikerülnek ugye vissza a levegőbe. Hát ez az, ami nekünk ott megtapad. Mert az, hogy ő megtapad a pollenjét neked a nyálkahártyádon, alapjában véve nem okozna problémát, mert elkezdene valamit kitisztulni. Tehát ott meg fog összegyűjt ott is valamit az orrodba, bacik, nem odavaló, nem tudom, kijön. De allergiát és irritációt kezd okozni a szennyező anyag, az a nagyon sok kőolaj, az a nagyon sokféle fém, ami a levegőben van, az, amit mi kibocsátunk, akár méreganyagok, permetezéskor, stb. Tehát ezek mind ott maradnak a levegőben, semmi nem vészel, csak a hát alakul, és akkor ez bekerül a szervezetedbe, és ez kezd el téged irritálni. És ettől te neked mire van allergiád? Nem a parlagfű pollenjére, hanem nehéz fémek felszaporodnak olyan szinten a szervezetedbe, hogy legyengítik az immunrendszeredet, és akkor te allergiás leszel. Ezt mondja te neked az orvos tudomány, hogy te allergiás vagy, nem, vagy te semmire allergiás. Lehet allergiás tüneted, de ilyesmit is lehet olvasni, hogy allergiás vagyok a parlagfűre, mert abban az időszakban történt valami, te ezt észre se vetted, a szervezeted átélt valamilyen traumát, legyen az egy családi, egy barát, vita, és te elkezdtél reagálni a szervezeted, és akkor abban az időszakban volt valami virágzás, és ezt te így jegyezted meg, hogy allergiás lettél egy gyógynövényre, egy porra, egy eperre, egy erre vagy arra, mert éppen nem tetszett ott akkor valami, a nagymama meg akarta etetni veled a grízt, és te nem akartad megenni, és te elkezdtél attól fulladni, és akkor te most gluténérzékeny vagy, nem tudom én, tehát hogy értsük a hasonlatot, szeretném csak ezt. Tehát, hogy néha olyan banális dolog miatt leszel allergia, semmi köze nincs az allergiához. Csak arra emlékszik te neked a szervezetet, hogy ott akkor átélt egy traumát, és akkor most te benned az az emlék újraéled, és akkor elkezdesz tüsszögni, köhögni, és tüneteket produkálni.
1: És egyébként mit tanácsolsz mondjuk egy olyan embernek, akinek a nyugati orvoslás értelmében most allergiája van, mert tavasz van, a nyugati orvoslás allergia szezonja, az, hogy ásson saját magába, a lelkébe keresse a gyökerét ennek, vagy van valami más a hallgatóknak kézzel fogható.
0: Igen, értem, persze, nem lehet mindig nekiállni kutakodni, bár az volna.
1: Lehet.
0: Az volna, tehát igazából, ha gyökerétől szeretnénk a problémát megszüntetni, és nem csak tünetet kezelni, nagyon sokszor egy gyógynövényes terápia is marad a tünetkezelés szintjén, hogyha te nem ásol mélyebbre, nem kapargatod meg annak a betegségnek a gyökerét, hogy honnan és miért jött. Tehát amikor már súlyosabb a problémáról beszélünk, akkor szoktuk elmondani, hogy itt már ideje volna mélyebbre ásni, mert anélkül nem lesz valódi gyógyulás. Fogsz te tudni tüneteket enyhíteni, de ha nem használsz megint egy gyógynövényt, nem iszod azt az orvosságot, vagy ami, akkor megint nem fogod magad jól érezni, és megbetegszel. Viszont ha most az allergiáról beszélünk, ugye ez volt a kérdés. Hát szoktuk azt is mondani erre egyszerűen és nagyszerűen kutyaharapás szőrével. A parlagfű allergiásoknak a parlagfű lesz a legjobb gyógyszere. Tehát ez olyan, mint amikor ugye nyugati orvoslást emlegessük, akkor ők mit csinálnak, hogyha szeretnének, hogy mondjuk, mit tudom én, egy pestist ne kapja el, akkor mit csak beoltanak, ugye, egy annak az anyagával. Ehhez tudnám hasonlítani. A parlagfű az akkor fogyasztható, és akkor a legjobb, amikor még zsenge. tehát még nem kezdett el virágozni, most majd, amikor kezd nőni, esetleg ott van a kertbe, tehát aki kapálja a kertet és úgy rendezi, annak biztos, hogy fog már találkozott parlagfűvel. Nem ajánlatos, tényleg nem ajánlatos szedni útszéléről, meg ilyen helyekről, csak azért, mint a csalán sem, mert magában szívja, gyűjti a szennyeződéseket, és meg is tartsa az egész testében, ezért nem szabad. De hogyha van egy olyan terület, amit tudunk, hogy hát igazából nem ment úgy a közelébe autó, vannak azért szántók, elhanyagolt helyek, vannak a kertben, nálunk is van egy direkt bolygatott rész, ez miatt, hogy legyen parlagfű, vannak ismerősök most már, akik szólnak, hogy hát nekik itt van területjük, és nincs autóforgalom sem, meg úgy semmilyen forgalom, meg nem is járnak a tájékára, olyan dzsungel az egész, oda mehetsz parlagfüvet gyűjteni. Tehát itt szoktam is akkor menni, mert ezt nem lehet vásárolni. Hát ha lehet, akkor én kampányolnák a parlagfű mellett, mert nem árusítják. Tehát, hogy oké, kenderről már hallottunk, meg CBD, meg olajakról, meg stb. Tehát most már ez már kezd megérteni a nyugati orvoslás is, akkor meg THC nélküli termeszteni, meg stb. Tehát, hogy a parlagfűvet is remélem, hogy eljön ez az időszak, amikor már majd elkezdik termeszteni, mert a zsenge hajtásaiból készítünk mi kivonatot, de azt lehet elrákcsálni, és ugye a bükifüves embernek nagyon sok videója szúr erről, hogy a zsenge leveleket naponta, ha elrákcsálod, akkor már mennyi mindent teszel a szervezetedért. Nem csak allergiára, tehát egy komoly gyógynövényről beszélünk. Amikor azt mondom valamelyikre, hogy komoly gyógynövény, akkor azt nagyon egy szóba szeretném elmondani, mert ő a véredényeket, a májadat, az epédet, a vesédet, a mindenedet is át fogja mosni, tisztítani. Úgyhogy amikor olyat mondok, hogy nagyon komoly gyógynövény, akkor úgy értem, hogy vannak már ilyen természetgyógyászatos kísérletek, ahol tényleg az emberek vállalják azt, hogy már pedig ő végigcsinál egy gyógynövényes terápiát, és az akkor le is van jegyzetelve, le van írva, hogy milyen tünetek, hatások, mik vannak. És nagyon komoly eredményeket értek el. Ezért mondom tényleg, hogy ezt komolyan kell venni, nem csak a levegőbe hadonászunk, mikor azt mondjuk, hogy egy parlagfű gyógynövény. Nem csúnya gyógynövény, amit tűzzel, vassal kell írtani, mert az bánt minket. Ilyen nincs. Úgyhogy mi ezt szoktuk mondani, hogy aki direkt a parlagfüvet azt állapították, vagy majd már tudta, megfigyeli, tudja, hogy annak a közelében ő tüsszög, meg nem jól érzi magát, akkor ezt a parlagfű tinktúráját, tejáját, rákcsálását, ha tud magának gyűjtsön, ha nem, akkor hát vagyunk, készítünk, igyekszünk előállítani, és akkor hogy legyen. Hát most ugye nincs, tehát mi is úgy tudunk készíteni, hogy ami nő szezonálisan. Tehát nagyon sokszor mi is a tinktúrákat azt friss növényekből készítsük, és akkor van, hogy a téli időszakra már el is fogy, és akkor türelem várjuk a következő érést. Akartam mondani a parlagfűvel kapcsolatban, hogy hát itt nálunk Szerbiában nem igazán, de Magyarországon már láttunk olyat, és tudjuk, hogy van, hogy ambrózia kapszula. Tehát, hogy már elkezdték ezt így préselni, és akár ilyen préselt tablet, tehát mondjuk a gyógynövényes tablettát szeretnénk, és hogyha annak hófehér színe van, akkor köze nincs a gyógynövényekhez. Tehát, hogy vannak készítmények, vannak kapszulába teszik, most ott is egy műanyagról beszélünk, ami oldódik és jó, de a legjobb talán az, amikor préselt, az akkor a barnás, zöldes, van neki színe, szinte látod a darabokat, tehát, hogy az a préseléses módszer, és akkor az egy olyan tablettaszerű, azt lehet akkor, mert vannak ilyen készítmények, hogy borítsák, és akkor tömörítik, és akkor azt aztán, amikor be is veszed, akkor úgy szét is olvad már a szádban. Tehát, hogy érezni azt, hogy az nem egy olyan szintetikus gyógyszer, amit gyógyszeripar állít elé.
1: Felszívódásában mi a különbség mondjuk egy tinktúra, meg egy ilyen kapszula között?
0: Hát ez érdekes, ezzel is nagyon sok tévhit van, mert többen azt gondolják, hogy az alkoholos kivonat az nem mindenkinek ajánlott, akinek a gyomra nem bírja, vagy pedig mondom gyerekeknek, szoptatós anyukáknak az egy kicsit mindig ilyen szélsőséges eset, nem lehet ajánlani. Viszont többségében igenis fogyasztható, nem fog olyat okozni, hogy berúgsz tőlem. Tehát, hogy ezt nagyon sokan azt gondolják, hogy most akkor autóba sem tud ülni, mert ő tinktúrát ívott. Nem. Azonnal felszívódik, 10 perc a felszívódási ideje neki körülbelül, a hajszálerekbe, belegbe, tehát ezt rögtön felszívódik. És nem úgy hat, mint egy alkohol. Próbáltuk is, tett ki, nem mutatható ki. Tehát, hogy megittad azt az adagot. Persze, mindig mondjuk, meg írjuk, hogy azt a 30 csöpp körüli teszted a vízbe, és azt iszod, és nem a fél üveggel fogod meginni, mert ott már akkor megint egy más hatásról beszélünk. Tehát megint a mértékről. Ez a Paracelsusnak van ez a nagyon híres mondása, hogy minden gyógyhatású és minden méreg. Ez mértéktől függ. Hogy te most gyógyítasz, vagy mérgezed magadat. Tehát nem lehet túlzásba vinni. Úgyhogy azért a tinktúra sokkal gyorsabb felszívódású, sokkal hamarabb lehet érezni már a hatását bizonyos esetekben. Mondjuk egy gyógynövénynek mindig idő kell, tehát hogy nem úgy működik, hogy megittam egy adagot ma, akkor holnap már teljesen jól vagyok, mert ez nem. Tehát van, hogy hetekig, van, hogy hónapokig. Pont az allergiás tüneteknél egy év is eltelik, mire te azt meg tudod gyógyítani. Sokkal hosszabb a felszívódásuk, sokkal több idő kell nekik, hogy hatást kifejtsenek. De miért? Mert gyógyít. Tehát ahhoz idő kell. Mert valóban megindul egy gyógyulási folyamat, valóban akkor az a célod, hogy már ne jöjjön vissza az a tünet, az a betegség, és ahhoz ez bizony idő kell. Na most egy köhögős időszakról, ha beszélünk, akkor van ilyen tüdőtisztító, köhögés, csillapító, vagy pedig éppen az, hogy felszaggassad, ami lerakódott a tüdődbe. Az mondjuk egy-két üvegcsével is lehet, hogy elég, tehát egy pár, egy-két hét alatt te azt tudod elég szépen kigyógyítani, megkezelni. Vagy pedig a köhögés csillapítani, vagy mondom kitisztítani, és akkor még elindítasz egy, akkor még jobban fogsz köhögni, ugye? Mert amikor tisztul a tüdő, akkor te az köhög, tehát akkor ki kell, hogy az jöjjön, és akkor utána vannak gyógynövények, amiket iszol, hogy az akkor csillapítsad a hörgőket, és kerüljön tágítani, stb. Úgyhogy ez attól függ. Na mondjuk van egy pár tinktúra, aminek a hatását rögtön lehet érezni, azt úgy hívják, hogy harmónia tinktúra. Hát ő például alvásra szoktuk ajánlani, vagy pedig szeretnéd magad egyensúlyba tenni. Tehát olyan időszakod van, amikor a harmóniát szeretnél, ezért úgy igyekeztük el is nevezni őket, hogy már célzottan, és akkor lehet sejteni, hogy az a keverékét mire fog összpontosítani, ezért szeretem őket keverni. A gyógynövények és az ő hatóanyagjaik akkor a legjobbak és a legoptimálisabbak, egyedül is lehet őket inni, akkor is csodálatosak, de ha kevered őket, akkor vagy erősítik egymást, akkor elkezd fókuszálni arra, amit te szeretnéd inni, vagy pedig éppen valamilyen hatóanyagot gyengíteni. Most például a harmónia az egyik legjobb példám erre, mert ugye abban van a macska gyökér, a valeriána, ha esetleg itt többen ismerik, nyugtatóként használják. És a valeriánának van egy ilyen tulajdonsága, hogy nem mindenkinél, de van, akinél okozhat gyors szívverést. Nem okoz ilyen komoly problémát, csak elkezd gyorsabban felnyom, vagy a pulzusot, tehát egy ilyen tüneteket okozhat. Ezért van benne a galajféle és a galagonya. Mert ugye a galagonya meg a szív kenyereként szoktuk emlegetni, ő mindenféle szív problémára ajánlott, és akkor ők így szépen balanszba hozzák egymást, akkor nem engedi a galagonya a macska gyökeret, hogy ilyet okozzon a szíveddel. Ezért mondom, hogy van, hogy csökkentenek valami hatást, van, hogy erősítenek. Akkor van még mellette természetesen több olyan gyógynövény, ami szintén nyugtatóként hat, de nem is a nyugtató, de nem az az, hogy leszedálom magam, de amikor bekapsz egy nyugtatót, és akkor eltompítod az agyadat, és azt gondolod, hogy azzal megoldottál mindent, hanem hogy úgy kezeld a problémádat, megtaláld a megoldást, csak egy kicsit leállítja az agyat pörgését, segít neked egy ilyen egyensúly állapotot hozni a szervezetedbe, az érzelmeidbe, a gondolataidba, hogy akkor meghalljad és meglásd a megoldást. Tehát, hogy ezt így tudom a legjobban elmondani. Este pedig segít abban, hogy jól ki tud magad aludni, az fontos egy egészséges szervezetnek, hogy jól kialudja magad, mélyen ki tud aludni magad, mert nagyon sokan ugye este forognak a gondolatok, meg akkor nem tud elaludni, nem tudja magát kipihenni, és ez is mindjárt immunrendszernek a gyengüléséhez vezet. Úgyhogy ezért én szeretem őket így keverni, úgyhogy ő neki hatását lehet úgy mindjárt érezni, hogy egy kicsit úgy akkor kezdesz lenyugodni, és de mondjuk például egy tisztító kúránál is lehet érezni hatást, nem rögtön, egy pár nap után, attól függ, mit tisztítasz.

0: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Szellemi Ösvények című műsorát hallgatják. Mai adásunk vendége Juhász Elizabetta, akivel az elmúlt percekben az allergiák lelki vonatkozásairól és gyógynövényes terápiákról beszélgettünk. A folytatásban pedig a tisztítókúrák fontosságáról kérdezem.
1: Tehát ilyenkor mondjuk tavasszal, meg mindig a belekkel érdemes kezdeni, ugye azt szoktuk mondani, a zsigeri agyunk a belekben van. A második agya a szervezetnek, ott van a legeslegtöbb baktérium, vagyis kellene, hogy legyen, de mivel mostanában nem úgy táplálkozunk, akkor nincsenek is meg a megfelelő enzimek, baktériumok, ezért emészteni sem tudunk úgy, és amikor nem emésztünk rendesen, most vagy gyomor problémákhoz vezet, vagy a belegben lerakódás, és hiába van napi rendszeres széklete valakinek, nagyon sok minden a belegben, a pélbolyhokon, ott azokon a szálakon, ott megtapad, de már ugye az elegben is, hát ugye itt a koleszterinnek a problémája, tehát hogy annyiféle lerakódás, akkor elkezdett gyülemleni, és te most nem foglalkozom vele, ugye most egy 10 évig ilyesmit, hogy tisztítókutyám, miért bőtöltek tavasztal, nem divatból csinálták, azért csinálták, mert tisztították a szervezetüket, mert nagyon jól tudták, hogy tavasztal a téli álom után, meg a finomságok után a szervezetet és a beleket ki kell tisztítani. Erre jöttek az ilyen csodálatos gyomnövények, amiket most igyekszünk kiírtani tűzzel, vassal, mert nagy szép legyen virágos kertünk. Ők ezt begyűjtötték, és akkor elkezdték a szervezet tisztítását, és aznál lett a táplálkozást is lecsökkentették, és akkor ugye azt nézték, hogy ami zsenge zöldségféléket és olyasmit tegyenek, ami... Meg ugye régi embereknél az volt, hogy nem így volt, hogy most elmegyünk egy vegyesboltba, és megveszünk mindent, ami van, és paradicsomot februárban, meg ilyesmi. Kiürült a kamra, kiürült, tehát már csak épp hogy a túléléshez maradt, még egy kicsi kenyeret sütöttek, vagy valami, és azért is csökkent le a táplálékbevitelük, mert már nem nagyon volt mit, mondjuk ezt, őszintén. De ez jó volt, de nekik örültek, ezzel nem volt problémájuk, kicsit leadtak abból a téli kilogramokból, kitisztult a szervezetük, ették ezeket a friss teákat, gyógynövényes salátákat, amit úgy hozzátettek, mert ugye mindig megmaradt, azért arra figyeltek, hogy búza maradjon, kenyeret tudjak sütni, kicsi szalonna, de ez tényleg annyira minimális volt, hogy épp hogy. A többi pedig ebből állt, hogy gyógynövényeket fogyasztottak. És akkor ez volt a böjt. Innen indul a böjti időszak, de hogyha nem is böjtőztel, akkor nem csinálj végig egy tisztítókúrát. Tehát a vízbevitelre kicsit jobban odafigyelni, de nem mindegy, ugye, ha csak úgy nyakalom a vizet, vagy pedig azt valamilyen módon le is kötöm, ami kell, a többit meg engedjem el. Tehát aztán a tavasznak az a másik, az újjászületés és elengedésnek az alkimiája folyik a szervezetbe, mert nagyon sok mindent el is kell tudni engedni, és van, amikor ilyen ödémás-szerű tünetek is vannak már az embereknél, már annyira sok a víz benne, meg meghízik, meg mi, és közben nem hízásról van szó, hanem a vízfelesregről, de ha hízás, akkor mi az, ami hízlag? Hát itt is vannak azért ugye tévhitek, legtöbbet a túlfinomított cukroklisztek, ezek hízlalnak, és nem a kolbász, meg a sonka, meg a szalonna. A cukros, édes, tehát ezek a dolgok, ami... Meg a... Hát ami most már levegőből, meg ugye a mostanság az élelmiszerekből elraktároz te neked mindent a szervezeted a zsíróban. A zsírjainkban van a legtöbb méreganyag. És ezért jó abból leadni egy kicsit, és akkor, amikor elindítasz egy tisztítókúrát, na, és akkor itt jönnek a tünetek, hogy mit lehet érezni. Elkezd mozogni a belet, tehát béltisztítást végzel, ugye vannak ott parazitáktól kezdve, minden is előfordulhat. Megmozgassa a beleket, tehát akkor hígabb lesz a szék, tehát hogy egy, hát nem lesz hasmenésed, de még akár az is előfordulhat. Többet fogsz menni pisilni, hogy úgy mondjuk a vizelet az távozik, a víz távozik, és akkor utána megindul a májnak a működése, az epe. Tehát az epe, máj, ves, ezt nem nagyon tudjuk külön választani, mert ők a méregtelenítő szervek, ők a kiválasztó szervek, ők akik égetnek. És hogyha te úgy táplálkozol, hogy a vesédnek sok mindent kell égetni, akkor lesz magas vérnyomásod. Tehát azért ezeket a dolgokat úgy érdemes volna tudni. Én ezeket a dolgokat általános iskolás kortól tanítanám a gyerekeknek, hogy aztán felnőtt korban értse és tudja, hogy egyáltalán mit csinált a szervezeted, mert ezt nem tanuljuk. Mi történik a te testedben, amikor ezt annyira felszínesen tanuljuk, hogy hát kit érdekel, elég a doktornéni tudja, de nem elég. Neked kell tudni, megelőzni mindent. És akkor a tisztítókúráknak vannak olyan, hát mellékhatásaik, de ezt nem nevezném mellékhatásnak, hatások. Felszabadul benned a méreganyag. Ez okoz fejfájást, szétülést, Émelygést, hány ingert, feszültséget, tehát mindenféle kellemetlen tüneted is előfordulhat, és akkor nem kell még ijedni. Van, aki ilyenkor, hú, rémálma van már az egésztől, ő ezt nem csinálja tovább, ő rosszul van, ez valami rosszat csinál vele, és akkor van sajnos ilyen téves felfogás. Közben meg, ha megértenénk, hogy mi történik, felszabadítottunk most mindenféle méreganyagot. Van egy ilyen régi japán, orosz, hát keleti nem mondható terápia, és hogy vízterápia. Tehát ott az ottaniak annyira szigorúan veszik ezt az időszakot, hogy nem is iszik semmit, csak vizet. Hát az is azért komoly tisztulási folyamatot idéz elő, de akkor tényleg komoly fejfájás. Tehát az első 3 napod egy vízkúránál el kell tudni viselni, és akkor ha megérted, hogy miért, nagyon szépen elmondja, vannak erről videók is, hogy mi történik a szervezetedben, nagyon gyönyörűen elmondja, hogy akkor a méreganyagok távoznak. És miután elkezdted előled ezt kiürülni, kezdted magad jobban érezni. És akkor mi történik? Már ugye vannak ismerősök is, hál' Istennek, meg akik ezt így elkezdtek ezen az úton járni, és visszajelzések, meg mi is ezt a nyers táplálkozást alkalmazzuk ilyenkor. Zöldség, gyümölcs, hát most amihez hozzá tudsz jutni ilyenkor, kevesebb teaféle, hát most igen, kevesebbet kell ilyenkor táplálkozni. De egyszer csak azt veszed észre, hogy több az energiád. Tehát azt mondhatná erre, aki dolgozni jár, hogy hát persze, de összeesnék a munkán, hogy most, hogyha én nem eszem rendesen, meg nem táplálkozom rendesen, igen, lehet, hogy egy 3-4 napig ezt érzed, hogy én nem bírom összeesek, mert ha nem mész dolgozni, akkor sem ezt fogod érezni, de utána meg energikusabb vagy. Jobban bírod a munkát, jobban bírod a terhelést, jobban bírod a mindent. A kedved is jobb, az energiád is több. És ez azért van, mert kezdesz ugye kitisztulni. Nincs olyan ember szerintem, akinek manapság már ne kellene tisztítókurát végeznie, hiszen már ott tartunk, hogy már gyerekeknek is.
0: És mondjuk egy olyan szervezet, aki összességében mindennapokban más étkezést folytat, mint a nagy átlag, tehát legyen egy vegán egyén. Ez nem azt jelenti, hogy ő tisztán étkezik, csak azt, hogy mondjuk nem visz be annyi zsírt a szervezetében, mint mondjuk azt tenni húsokkal, tejtermékekkel. Hogyan hat egy tisztító kúra máshogyan esetleg egy ilyen szervezetre?
1: Aki már egyébként is vegán.
0: Igen, igen.
1: Hát valójában, aki már így táplálkozik, biztos, hogy egyszerűbb, gyorsabb és könnyebb neki egy tisztítókúra. Tehát, hogy igazából, ha ki így táplálkozik, annak is szüksége van valamilyen szinten tisztítókúra. Gyógynövényeknek mindenkinek szüksége van, tehát, hogy akárhogyan táplálkozzál, de neked akkor is szükséged lesz egy tisztítókúrára. Mert a vegetáriánus és a vegánok közt is ugye van különbség, mert a vegetáriánus nem eszik húst, de állati eredetű, például sajtokat, tojást, meg ilyesmit, azt ehet.

0: Na most azért a sajtoktól is érdemes tisztítókúrát végezni, tehát hogy azért ott a túró meg a tájtermékek is tudnak olyan lerakódásokat okozni az erekben, hogy például attól van az érelmeszesedés. Aztán nagyon sokan a vegánoktól elkezdenek fogyasztani, hogy azt mondja, növényi eredetű margarinoknak hívjuk őket. Nagyon jó lenne, ha tényleg növényi eredetű lenne, van is olyan, de egy szó sincs arról, kőolaj származékokról beszélünk. Tehát itt nagyon megint az élelmiszer gyártással is szerintem komoly problémák vannak, mert hiába nem állati eredetű, mondjuk, hogy növényi, akkor sem nem megfelelő, meg elkezd akkor ilyen mű dolgokat is bevinni a szervezetébe, hát bizony attól is kell tisztítókúrát végezni, úgyhogy azért mondom, hogy hát aki tényleg betartsa, azt is van ilyen, egy horvát Alen Dodicnak hívják az embert, aki írt egy könyvet is, ő horvát származású, horvát nyelven lehet olvasni a könyvét, ez a Szirova X-rána, tehát a nyers táplálkozás, amit ő folytat, és nagyon sokan gyógyultak meg általa. Ő nagyon szigorúan veszi ezt, olyankor te nem veszel tényleg párolva sem, főve sem, sülve sem, sajtot sem, semmi. Hát még teát sem engedi ez, hogy így áll, tehát ő tényleg szélsőséges, de hát azt mondja, akkor rákcsáld el zölden, úgy, ahogy van frissibe, a zöldséget is és a gyümölcsöt is. És akkor itt kérdezik azt, hogy jó, de hát most akkor babot, meg nem tudom én, krumplit, meg ilyesmit, amit egyébként tudjuk, hogy főzni kell, nem tudod másképp megenni, akkor ő azt mondja, hogy akkor ne edd. Tehát ő akkor ilyesmit nem eszel, amit nem tudsz elrágni, azt akkor nem eszel. Tehát valaki végig tudja csinálni ezt a táplálkozást, annak valóban tényleg nincs nagyon szüksége arra, hogy tisztítókúrát végezem egész életében, akkor tisztítókúrát. Tehát ugye akkor ez úgy oké, de ez tényleg ritka és szélsőséges.
1: Kedves hallgatóink, a királyhalmi juhász Elizabettet hallották az elmúlt fél órában, akivel tavasz révén az allergiákról, gyógynövényes terápiákról és a tisztítókúrák fontosságáról beszélgettünk. Bízom benne, hogy hasznos tanácsokkal és ötletekkel gazdagodtak. Jövő héten várom Önöket a szokásos időpontban, kedden 18 órakor. Addig is további kellemes estét és jó rádiózást kívánok. A viszonthallásra!

0: 18 óra 30 perc a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Esti híradó.
2: Köszöntjük hallgatóinkat, a mikrofonnál Nánási Anikó.
0: És Szalma Antónia.
2: Először a főbb hírek egy-egy mondatban.
0: A szakminiszter szerint jól haladnak a szerbiai kőolajiparról szóló tárgyalások. Mától Szerbiában is elérhető az euró alapú átutalása a SEPA rendszerben. Földrengés volt Monostorszeg környékén. Megbukott a román kormány a bizalmi szavazáson. Vajdaságban holnap felhős, de meleg idő várható.
2: Alekszandar Vučić államfő a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségével egyeztetett.
0: Az elnök hangsúlyozta, a globális válságok ellenére Szerbia sikeresen megtartja pénzügyi pozícióját, illetve deviza tartalékai sem csökkennek. A találkozó után a közösségi médián közzétett üzenetében azt írta, hogy az egyeztetésen a globális gazdasági kihívásokról, illetve azok Szerbiára gyakorolt hatására volt szó. Az IMF képviselőinek bemutatta a gazdasági program keretében véghez vitt reformintézkedéseket. Emlékeztetett arra is, hogy országunk a vártnál jobb gazdasági növekedést ért el. A Nemzetközi Valuta Alap delegációja a gazdaság politikai koordinációs eszköz keretében zajló program harmadik felülvizsgálatával kapcsolatban tartózkodik Belgrádban.
2: Jól haladnak a MOL-lal folytatott tárgyalások, mondta Dubravka Đedović Handanović, bányászati és energiaügyi miniszter.
0: Várakozásai szerint május 15-e körül bizonyos információkat megoszhatnak az Egyesült Államokkal, amelynek jóvá kell hagyni a megállapodást. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a MOL kötelezze magát egy meghatározott éves finomítói feldolgozási szintre, és ebben már jelentős előrelépést értek el. Már csak néhány nyitott kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek. Közben a jogi részeket is rendezik, beleértve a Szerbia és Magyarország közötti új kőolaj vezeték kiépítését, valamint a pancsovai finomító termékeinek jelenlétét a hazai piacon, mondta a miniszter a belgrádi Pupin fórumon.
2: Szerbiában ma vált elérhetővé az euró alapú átutalás az úgynevezett SEPA rendszer által.
0: Az egységes eurófizetési övezethez való csatlakozás célja a nemzetközi pénzforgalom felgyorsítása és költségeinek csökkentése az unió, valamint a rendszerhez tartozó tagállamok számára. A legfontosabb változások közé tartozik az, hogy a korábbi többnapos átutalási idő helyett az összegek akár egy munkanapon belül megérkezhetnek. Emellett országosan évi 50-től 60 millió eurós megtakarítás várható a tranzakciós díjak mérséklődésével. A felhasználóknak nincs külön teendőjük, a díjszabás továbbra is az egyéni bankok határozzák meg. A vállalatok számára egyszerűsödik a nemzetközi kifizetés. A lakosság körében hatékonyabbá válik a külföldi pénzküldés és fogadás. A SEPA rendszernek jelenleg 41 ország a része.
2: A kulai képviselőtestület Velibor Milojičićet, a szerb haladó párt jelöltjét választotta meg elnökének.
0: A harmadik szavazási fordulóban 19 képviselő támogatta, 18 pedig ellenezte a megválasztását. Az első két alkalommal az eredmény fordított volt, ami azt jelenti, hogy a kormányzó többségéből valaki ellene voksolt. A képviselőtestület elnökét titkos szavazással választják meg. Az ülés feszült hangulatban zajlott. Az épület előtt polgárok gyülekeztek, és a rendőrség is a helyszínen volt.
2: 4,1-es közepes erősségű földrengés rázta meg Zombor és Bezdán környékét hajnali 2 óra 35 perckor. A földrengés epicentruma Szerbia és Horvátország határán, Monostorszeg közelében volt, mintegy 13 kilométeres mélységben. Simon Angéla összeállítása.
3: A közepes erősségű földmozgást a környék több településén is érezni lehetett. Bence Erika, bácskertesi lakos a következőkről számolt be.
4: Olyan érzés volt, mintha neki ütközött volna valami nagyobb dolog a házamnak. Viszont a következő pillanatban már ráébredtem, hogy ez földrengés, mert hát nem volt semmilyen csattanás, zaj, zuhanás, ami ugye egy ilyen becsapódáskor történne. Másrészt hát tovább tartott, mint az eddigi általam átért földrengések, mert hát azért csak nem ez volt az első. Úgy gondolom, hogy ez volt idáig a legerősebb, amit átéltem, vagy amit tapasztaltam. Ez percekig tartott és rengett a ház. Miután körülnéztem a házban és az udvaron, kinéztem az utcára, első dolgom volt, hogy fölmentem az internetre, és a földrengés mérő intézet már akkor néhány perc múlva föltette és tájékoztatott arról, hogy tényleg, amit átéltem, az egy közepes erősségű földrengés volt.
3: Elmúger Tímát, doroszlói lakost szintén észrevételeiről kérdeztük.
5: 2:30 körül ébredtem arra, hogy nem igazán tudtam, hogy álmodom, vagy valóban hallottam valamit. Az ablakok rengtek. Volt, hogy kinyílt az ajtó, tehát, hogy megremegett az ágy, hogy bútorok, de nagyobb károk szerencsére nem keletkeztek. Cicám van, ő is rögtön lesett, fölfigyelt, hogy mi történik. Így mondták, hogy többen ugye fölébredtek, és akkor mindjárt szaladtak a gyerekhez, a gyerekszobába, hogy volt egy ilyen ugye ösztönös reflex, meg így tényleg az ember hirtelen nem is tudta, hogy mi történt. Tehát, hogy én is nem gondoltam földrengésre, őszintén én azt gondoltam, hogy egy nagyobb jármű elhaladt a ház előtt, bár azt is furcsának tartottam, hogy éjszaka, tehát egy nagy teherautó, stb., ahol az epicentrum van, Bezdán, illetve Monostorszeg, ott arról számoltak be az emberek, hogy megremegett bizony az ágy, megremegett a luszter, egészen komolyan megijedtek. Nem tartott sokáig igazából ezt az erős rezgést, ezt tényleg egy pillanatnak érzékeltem.
3: A földrengést két kisebb utórengés is követte 10 percen belül, amelyek valamennyivel gyengébb erősségűek voltak, mint az első. A rengést Szerbia más részein is érezni lehetett, valamint Horvátországban, Magyarországon és Bosznia-Hercegovina északi részén is.
1: Külföldi hírek.
2: Pusztító tűzerővel néz szembe Irán, ha zavarja a hormuzi szoros forgalmát, figyelmeztetett Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter.
0: A Pentagon sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az Egyesült Államok nem törekszik konfliktusra Iránnal. A legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a szabad hajózást a kulcsfontosságú tengerszorosban, és fel kell lépnie a síita hatalom agressziójával szemben, mondta. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a stratégiai fontosságú utat Teherán nem tartja az ellenőrzése alatt. Az Egyesült Államoknak nem kell betörnie az iráni légtérbe, hogy utat nyisson az átjáróban, ahol százával várnak a hajók az áthaladásra. A nemrégiben indított szabadságprojekt hadművelet átmenetinek számít, a korábbi katonai műveletektől pedig élesen elkülönül. Washington célja a térségben, hogy szavatolja a biztonságot és megakadályozza, hogy Teherán atomfegyverekhez jusson, hangoztatta Pete Hegseth.
2: Keir Starmer brit miniszterelnök szerint válságos helyzetet teremtettek az antiszemita támadások.
0: A kormányfő tanácskozást hívott össze a vallási és politikai élet, valamint civil szervezetek vezetőinek részvételével. Megvitatták az utóbbi hetekben elkövetett sorozatos antiszemita támadások ügyét és a bűncselekmény sorozat megfékezésének módjait. Keir Starmer közölte, a vizsgálat egyik nyomvonala annak kiderítésére irányul, hogy az incidensek mögött nem valamely ellenséges külföldi ország áll le. Külön megnevezte Iránt és kijelentette, azt üzeni a teheráni rezsimnek, hogy London nem fogja eltűrni az erőszakra és a gyűlöletre uszító magatartást.
2: Romániában megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány.
0: A kabinet elleni bizalmatlansági indítványt a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség terjesztette be. A kétkamarás parlament együttesülésén 281 képviselő és szenátor szavazott rá. A kormány megbuktatásához legalább 233 voksra volt szükség. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormány alakítással. Mikus Ordán elnök korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a Románok Egyesüléséért Szövetség részvételével vagy támogatásával akarja megalakítani a kabinetet. A maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.
2: Hadiüzemekre és energetikai létesítményekre mért csoportos csapásról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium.
0: A műveletet az oroszországi polgári célpontok ellen végrehajtott terror támadásokra adott válasznak nevezte. A legfrissebb hadi jelentés szerint az orosz erők a 6 frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni.
2: Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé.
0: Pósfai Mihály 1963-ban Szombathelyen született. 1987-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett okleveles geológus diplomát. Szakterülete az ásványtan. 2010-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2016-ban pedig rendes tagja. Az akadémia legfőbb döntéshozó testülete 200. közgyűlésén főtitkára Kecskeméti Gábort, helyettesének pedig Kovács Ilonát választotta meg.
2: Minden május 1-jén tartják az aszma világnapját, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az egyik leggyakoribb krónikus légúti betegségre, az asztmára, valamint a megfelelő kezelés és megelőzés jelentőségére. A téma kapcsán Tóth Vörös Krisztina tüdőgyógyász szakorvost Tudás Viktor kereste fel.
6: Az aszma az jelentős légúti megbetegedés, amelyik elsősorban a fiatalabb populáció

0: érinti, de ugyanakkor persze az idősebb korban is ugyanúgy jelentkezhet aszma. Tehát az aszma az egy ilyen gyulladásos légúti megbetegedés, amely érinti a légutakat, nem a tüdő szövetet. Az érintett légutak azok beszűkülnek, az izom összehúzódás véget és a légutak nyálkahártyájának duzzadása véget, ami a gyulladás következtében jelentkezik. Inhalációs terápiával gyógyítjuk. Elsősorban az alapgyógymód az az inhalációs kortikoszteroidok, tehát amelyek csökkentik ezt a gyulladást a légutakban, és ugyanakkor még kombinálhatjuk olyan gyógyszerrel, ami tágítja a légutakat, és az a gyógyszer arra szolgál, hogy pillanatnyilag könnyítse a légzést, tehát az ilyen szimptomatikus a tünet elhárítására, míg az alapgyógyszer, ahogy már mondtam, az inhalációs kortikoszteroid. Gyakran ez a két gyógyszer kombinálva van egy adagolóban. Ugyanakkor, hogyha külön van, semmiféleképp sem ajánlatos a páciensnek csak a légút tágítót használni az inhalációs kortikoszteroidok nélkül, mert az növeli a veszélyt a további légút szűkületre és még intubációhoz, vagyis mechanikai ventilációhoz is vezethet, még olyan pácienseknél is, akiknek enyhébb formája van az aszmának. Tehát az aszma, hogyha fiatalabb korban jelentkezik, akkor főleg allergiás aszma, de ugyanakkor, hogyha idősebb korban jelentkezik, akkor meg főleg más okokból kifolyólag van jelen, nem pedig az allergia véget.
1: Miért jelentős egyébként az aszmának a világnapja ön szerint?
0: Azért, hogy felhívjuk a figyelmet a rendszeres terápia kezelésre, és hogy igenis az aszma az nagyon jó kezelhető a modern inhalációs gyógyszerekkel. Az mellett még létezik biológiai terápia is a legnehezebb formánál, tehát nagyon jó kezelhető, csak hát a páciensek a tünetekkel kell, hogy jelentkezzenek a saját tüdőgyógyászoknál, és hogy rendszeres ellenőrzés alatt legyenek, mert vannak olyan periódusok, amikor nem kell a gyógyszer használni hónapokig, viszont azután kell, és itt áll fenn a veszély, hogy kikomplikálódhatnak a dolgok, hogyha a páciens akkor sem jelentkezik, hogy esetleg újabb tüdő funkció vizsgálatra és hogy újabb terápia bevezetésére.
2: Ma van a szülésznők nemzetközi napja, 2008 óta hivatalos, célja pedig, hogy elismerjék a bábák és szülésznők kulcsfontosságú munkáját az anyák és újszülöttek egészségének megőrzésében, valamint felhívják a figyelmet szakmai fejlődésük és megbecsülésük fontosságára. Nagy Emília összeállításában elsőként Hegedűs Melánia szülésznőt hallják.
3: Számomra 20 év tapasztalattal a hátam mögött a munkám nem csupán hivatás, hanem mély elköteleződés az élet és az anyák iránt. Azért tartom fontosnak, mert minden egyes szülés egy megismételhetetlen pillanat, ahol jelen lehetek egy új élet kezdeténél, és támogathatom a nőket életük egyik legmeghatározóbb élményében. Ez a munka lehetőséget ad arra, hogy biztonságot és bizalmat nyújtsak a kismamáknak egy olyan helyzetben, ami egyszerre lehet örömteli és bizonytalan is. Fontosnak érzem, hogy segítsem őket, és pozitív szülésélménnyel gazdagodjanak. Az évek során megtanultam, hogy minden nő és minden szülés egyedi. Ez folyamatos tanulásra és odafigyelésre tanít. A munkám értékét abban látom, hogy hozzájárulok egészséges családok születéséhez nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Pontosnak tartom, mert minden egyes nap emlékeztet arra, hogy milyen különleges és erőteljes folyamat az élet kezdete.
4: És miért ezt a szakmát választotta?
3: Már óvodás koromban tudtam, hogy szülésznő szeretnék lenni, nem is gondolkodtam más irányban. Egy új élet születése a legcsodálatosabb élmény. Hát még ha jelen is lehetek. Inspirál az a lehetőség, hogy végigkísérhetem a kismamákat a várandóság és a szülés során, és részese lehetek egy új élet megszületésének.
4: Kérem, mesélj el egy különleges élményét, amit átélt a szülésznői munkának köszönhetően.
3: Egy fiatal kismama érkezett hozzánk, aki nagyon félt a szüléstől. Korábban sok negatív történetet hallott, ezért tele volt szorongással. Már az elején látszott rajta, hogy leginkább támogatásra és megnyugtatásra van szüksége. Végig mellette maradtam, beszéltem hozzá, segítettem a légzésben, és folyamatosan bátorítottam, hogy bízzon a saját testében. Délutánra egy gyönyörű kislánynak adott életet. Csak egymásra néztünk, és sírva fakadtunk. Nem kellettek a szavak, hálásak voltunk egymásnak.
5: Vas Enikő szülésznőt a szakma szépségeiről és nehézségeiről kérdeztük.
6: Munkám során minden nap

0: leggyönyörűbb folyamatában, az semmi máshoz nem fogható. Ezek a pillanatok segítenek megbirkózni a szakma nehézségével, a felelősséggel, a fizikai és mentális terheléssel, amivel a szülésznők élete és munkája jár. A szülésznők élete ugyanis nem egy baba illatú rózsaszínű köd, mert a felelősség folyamatosan ott van a vállunkon, és van, hogy találkozunk nehezebb esetekkel is, de mindig törekszem az érzelmileg megterhelő helyzetekben is biztos támaszt nyújtani a szülőnőknek. Különösen az első babát várunk, ne félelemmel közelítsenek a szülés felé, hanem teljes felkészültséggel és biztonságérzéssel. Csodával figyelem, hogy milyen tökéletesen tud működni a női test. Rengeteg hálával és boldogsággal gondolok erre a szakmára.
1: Az Óbecsei Peter Kónyavics alapfokú zeneiskolában kiváló zenei oktatás zajlik, amit a diákok hazai és nemzetközi versenyeken elért eredményei is bizonyítanak. Legutóbb a szóló énekesek mutatták meg tehetségüket a hazánkban szervezett nemzetközi zenei versenyen, Kőműves Tímea hangfölvétele.
2: Kiemelkedő eredményekkel tértek haza az óbecsei szóló énekesek a nemzetközi zsűri által értékelt versenyről. A Mitrovicán megrendezett Sirmium Music Fest nemzetközi zenei versenyen Angela Jelic előadását a zsűri maximális 100 pontos értékeléssel jutalmazta.
3: 2 éve foglalkozom komolyan az énekléssel, de már egészen kicsi korom óta szeretek énekelni. Anyukám mindig énekelt nekem, és így én is nagyon megszerettem. Pici korom óta az volt a vágyam, hogy énekléssel foglalkozzam, és híres énekesnő legyek. A zeneiskolában sok mindent megtanultam, elsősorban azokat a technikákat, amelyek a szóló énekléshez nélkülözhetetlenek.
2: Az 5 óbecsei versenyző a megmérettetésről 3 első, 1 második és 1 harmadik helyezéssel tért haza.
4: Nagy Kanász Lilian.
5: Ezen a versenyen első helyezést értem el, ami hatalmas öröm volt számomra. 9-en voltunk a kategóriámban, és hatalmas öröm volt még az is, hogy a beográdiakkal megmérethetettem magamat.
2: A szóló énekesekkel Guzsvány Izabella opera énekesnő foglalkozik, aki tudását és szakmai tapasztalatait elhivatottan adja át a diákoknak.
6: Vannak, akik kedvtelésből járnak hozzánk éneket tanulni, mondhatni, képezni a hangjukat, de vannak, akik ezt versenyszinten űzik, és hát nagy öröm számunkra, hogy szinte minden évben vannak olyan kiemelkedő diákok, akikkel különböző versenyeket meglátogathatunk. Van idősebbek között is érdeklődés, akiknek szíve vágya volt előbb is, hogy képezze a hangját, és most adódott rá lehetőség. Természetesen ez egy feltétel, hogy szeresse a zenét, szeressen énekelni. 13 éves kor a lányoknál, a 15 éves a fiúknál az alsó korhatár. Hát a felső korhatára csillagos ég mondhatni, tehát nincs megszabva.
2: Guzsvány szerint az éneklés a kreativitás egyik legszebb kifejezési formája, amely kitartással és szenvedéllyel párosulva egészen nagy dolgokra teheti képessé az embert.
7: Időjárás jelentés.
1: Változóan felhős az ég, Vajdaságban jelenleg 27 fok körüli a hőmérséklet.
8: Holnapra felhős időt jeleznek. A legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 27 fok körül alakul. Csütörtökön néhány fokos lehűlésre van kilátás. Pénteken helyenként eső lehetséges. Szombaton fokozatosan felszakadozik a felhőzet és felmelegedés veszi kezdetét.
7: Sport.
1: A sport összefoglalót Antalovics Krisztián készítette.
9: Az este folyamán kikerül az első döntős csapat a labdarúgó bajnokok ligájában. Londonban az Arsenal és az Atletico Madrid csap össze. Az első elődöntős mérkőzésen a spanyol fővárosban 1-1-es döntetlen született, a visszavágó 21 órakor kezdődik. Véget ért a 34. forduló a szerb első osztályú labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásában. A Vojvodina tegnap a Radnik vendége volt, és 4-1 arányú idegenbeli győzelmet jegyzett. A másik meccsen pedig a Crvena Zvezda a Csukaricskinál vendég szerepelt, és 2-1-re felülmúlta. Néhány végeredmény a külföldi ligákból is: Chelsea Nottingham 1-3, Everton Manchester City 3-3, Cremonese Lazio 1-2, Roma Fiorentina 4-0 és Sevilla Real Sociedad 1-0.

0: főtáblára jutott Gálfi Dalma a római salakpályás teniszmestertornán. A 27 éves magyar játékos a selejtező utolsó körében az osztrák Julia Grabert búcsúztatta 7-6-6-4-es szetteredménnyel. Bondár Anna számára az első forduló jelentette a végállomást Rómában, miután egy 2 óra 19 perces csatában 3-6-6-3-6-4 arányban kikapott a kínai Cheng Chinwen-től. Az amerikai profi kosárlabdaligában itten idő szerint hajnalban elkezdődött a rájátszás második köre. A nyugati főcsoport elődöntőjében a Minnesota idegenben 104-102-re győzött a San Antonio ellen, így megszerezte a pálya előnyt riválisától. Keleten a New York fölényes 137-98-as diadallal nyitott a Philadelphia ellen. A kosárlabda Euróligában is folytatódik ma este a rájátszás. A negyed döntőben 18 órától már pályán van a Hapoel Tel Aviv és a Real Madrid, 19 óra 45 perctől pedig az Olympiakos a Monaco vendége lesz. Vujicö lett a snooker új világbajnoka, miután a Sheffieldi Crucible színházban 18-17 arányú frémekben legyőzte az angol Sean Murphyt. A 22 éves játékos először lett világbajnok a sportág történetében a második legfiatalabbként. Ő a második kínai, aki győzött, hiszen tavaly Chao Xintung nyert. A sportágnak sorozatban negyedszer született új bajnoka. A győztes 500 ezer fontot kapott elsőségéért. A magyar női vízilabda válogatott győzelmet jegyzett a világkupa első osztályának selejtezőjében. A vesztesek ágán Japánt verte fölényes 28-13-as eredménnyel. A négyes csoport másik mai mérkőzésén Ausztrália 17-6 arányban felülmúlta Görögországot. Mint ismeretes, csak a tabella első helyezettje jut tovább. Jelenleg Ausztrália az illovas két sikerrel.
1: Végül még egyszer a főbb hírek röviden.
2: A szakminiszter szerint jól haladnak a szerbiai kőolajiparról szóló tárgyalások. Mert a Szerbiában is elérhető az euró alapú átutalása a SZEPA rendszerben. Földrengés volt Monostorszeg környékén. Megbukott a román kormány a bizalmi szavazáson. Vajdaságban holnap felhős, de meleg idő várható.
1: A május 5-i keddi esti híradót hallották. Köszönjük figyelmüket, most pedig néhány szóban további adásunkról.
2: 19 órakor Gyöngy Kalár is. 20 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a délelőtti gazdasági figyelőt. 21 óra 30 perckor késő esti híradó. 21 óra 40-kor összhang, zenei műsor. 23 órakor hírek után a kis éjjj zene. Éjfélkor híreket mondunk, majd éjjel az Újvidéki Rádióval. Benne takarodó a Szempont, meg a heti gazdasági figyelő ismétlése.
3: Hirdetések. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Hirdetések.

0: Gyöngykalár is.
1: Az Újvidéki Rádió hallgatóit Bolyos Miklós köszönti. Mai Gyöngykaláris című műsorunkat is a Vajdasági Magyar Népzenei Kiadványok jegyében készítettem. Szólisták, zenekarok szerepelnek vidékünkről, népi dallamok pedig az egész Kárpát-medencéből. A Szabadkai Juhász zenekar két felvételével kezdünk. Először Erdélybe utazunk, Kalotaszegre. Két hajnali nóta, majd egy legényes következik.

A Szabadkai Juhász zenekar felvételét hallgattuk, amely a 2007-ben megjelent A juhászok így élnek, úgy élnek című lemezen szerepel. Innen való a következő felvétel is, melynek címe Este a gyimesben jártam. A címből is kihallik a tájegység, az előadásról pedig csak annyit, hogy hegedű és gardon kíséretében szólal meg az ének.

De ezúttal már a Flaman István Hézső Zsolt kettős előadásában hallgatjuk az ezer éves határmenti régió népi muzsikáját citerán.

közvetítettünk. A mai Magyarország területére tájolunk, Kalocsára. A Szajkó Ének Együttes előadásában hallgatunk meg egy dalcsokrot, a 2019-ben megjelent, de jó volna így élni című lemezről.

A Kishegyesi Szajkó énekegyüttes előadásában hallottunk egy kalocsai dalcsokrot, közreműködött a Fokos zenekar. Most a Temerini dalárda következik, mégpedig egy balladával, Bogár Imre balladájával. Zavar!

A Temerini Dalárda előadásában hallottuk Bogár Imre balladáját. A felvétel rádiónk egykori M stúdiójában készült 2013-ban. Ugyanekkor az Óbecsei Szelence énekegyüttes is készített néhány felvételt. Közülük választottam egyet, mégpedig egy magyar bődi dalcsokrot.

A Szelence énekegyüttes előadásában hallottunk egy magyar bődi összeállítást. A Péter Révei Tisza Tambura zenekar muzsikál és énekel a folytatásban. Sej a Tiszának mind a két partja sáros. Hangzik a Csokor első dala.

tiszamenti dallamokat hallottunk a Péter Révei Tisza Tambura zenekar előadásában. Néprajzilag maradunk e folyó mentén, a Flaman Hézső Citera kettős következik egy csókai dalcsokorral.

Flamman István és Hézső Zsolt muzsikált. A folytatásban nyírségi dallamok következnek a Juhász zenekar előadásában.

a Szabadkai Juhász zenekar muzsikált, és a folytatásban is az övék marad a műsorunk képzeletbeli színpada. Galgamenti muzsika következik a 2013-ban megjelent Köszöntő című lemezről.

be, noha fel nem vehet. Te aturai oltár elé sejba leteszed.

0: tételek el, az a jó anyáta.
1: A szabadkai juhász zenekar előadásában hallottunk egy galgamenti összeállítást. Műsoridőnk végéig újra a Szajkó énekegyüttes szerepel a Fokos zenekar közreműködésével. Szilágysági dalcsokorral búcsúzom az Újvidéki Rádió stúdiójából a Gyöngykalári szerkesztőjét, Bolyos Miklóst hallották.

0: A pontos idő 20 óra.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
0: Jól haladnak a MOL-lal folytatott tárgyalások, mondta Dubravka Djedovics Handanovics bányászati és energiaügyi miniszter. Várakozásai szerint május 15-e körül bizonyos információkat megoszthatnak az Egyesült Államokkal, amelynek jóvá kell hagynia a megállapodást. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a MOL kötelezze magát egy meghatározott éves finomítói feldolgozási szintre, és ebben már jelentős előrelépést értek el. Mert csak néhány nyitott kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek, közben a jogi részeket is rendezik, beleértve a Szerbia és Magyarország közötti új kőolajvezeték kiépítését, valamint a pancsovai finomító termékeinek jelenlétét a hazai piacon, mondta a miniszter a belgrádi Pupin fórumon. Tomislav Zsigmanova, a vajdasági kormány alelnöke segítséget ígért a földrengés okozta károk szanálásában. A tartomány partnere lesz Zombornak és a környező településeknek az építési munkálatok tervezésében és végrehajtásában. Az itteni polgárok eddig sohasem szembesültek hasonló elemi csapással, mondta Zsigmanova Monostorszegen tett látogatásán. Hozzátette, dicséretre méltó a zombori önkormányzat gyors és megfelelő reagálása. Az illetékesek azonnal megkezdték a károk felbeslését. Mint ismeretes, éjjel 4,1 erősségű földrengés rezte meg Nyugat-Bácskát. Monostorszegen több házfala megrepett. A legjobban a Szent Péter és Pál római katolikus templom rongálódott meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hulladtak le. Személyi sérülés nem történt. A gólai képviselőtestület Velibor Milojičićet, a szerb haladópárt jelöltjét választotta meg elnökének. A harmadik szavazási fordulóban 19 képviselő támogatta, 18 pedig ellenezte a megválasztását. Az első két alkalommal az eredmény fordított volt, ami azt jelenti, hogy a kormányzó többségből valaki ellene voksolt. A képviselőtestület elnökét titkos szavazással választják meg. Az ülés feszült hangulatban zajlott. Az épület előtt polgárok gyülekeztek, és a rendőrség is a helyszínen volt. Pusztító tűzerővel néz szembe Irán, ha zavarja a hormuzi szoros forgalmát, figyelmeztetett Pete Hexet amerikai hadügyminiszter. A Pentagon sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az Egyesült Államok nem törekszik konfliktusra Iránnal. Legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a szabad hajózást a kulcsfontosságú tengerszorosban, és fel kell lépnie a síita hatalom agressziójával szemben, mondta. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a stratégiai fontosságút a Teherán nem tartja az ellenőrzése alatt. Az Egyesült Államok nem kell betörnie az iráni légtérbe, hogy utat nyisson az átjáróban, ahol százával várnak a hajók az áthaladásra. A nemrégiben indított szabadságprojekt hadművelet átmenetinek számít, a korábbi katonai műveletektől pedig élesen elkülönül. Washington célja a térségben, hogy szavatolja biztonságot és megakadályozza, hogy Teherán atomfegyverekhez jusson, hangoztatta a Pete Hexet. Keir Starmer brit miniszterelnök szerint válságos helyzetet teremtettek az antiszemita támadások. A kormányfő tanácskozást hívott össze a vallási és politikai élet, valamint civil szervezetek vezetőinek részvételével. Megvitatták az utóbbi hetekben elkövetett sorozatos antiszemita támadások ügyét és a bűncselekmény sorozat megfékezésének módjait. Keir Starmer közölte, a vizsgálat egyik nyomvonal annak kiderítésére irányul, hogy az incidensek mögött nem valamely ellenséges külföldi ország áll-e. Külön megnevezte Iránt és kijelentette, azt üzeni a teheráni rezsimnek, hogy London nem fogja eltűrni az erőszakra és a gyűlöletre úszító magatartást.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnapra felhős időt jeleznek, a legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 27 fok körül alakul. Csütörtökön néhány fokos lehűlésre van kilátás, pénteken helyenként eső lehetséges. Szombaton fokozatosan felszakadozik a felhőzet és felmelegedés veszi kezdetét. 20 óra múlt 5 perccel, kedves hallgatóink, híreinket hallották. Hírekkel, friss információkkal legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk a késő esti híradóban, most pedig megismételjük a délelőtti gazdasági figyelőt.
2: Heti gazdasági figyelő.
3: Köszöntöm az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjének hallgatóit. A mikrofonnál Trifkovics Rita, a műszaki munkatárs neve Natyuk. A mai műsorban a MOL és a szerbiai Niszkő olajipari vállalat közötti megállapodás részleteit ismertetjük. Majd a Palicsi Majálison megjelent kézművesek, kisiparosok beszélnek a forgalomról és a szakmáról. Ezután szakember hívja fel a figyelmet a kezdő vállalkozók leggyakoribb hibáira. Majd szó lesz a fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelés fontosságáról az iskolákban, bemutatunk egy Bácskosudfalvi pékséget, és a Ferenc csatornáról is szólunk. Tartsanak velünk!

0: Folytatódik a szerbiai kőolajipari vállalat orosz részvényeinek magyarországi felvásárlásának menete. Az egyeztetések hetek óta tartanak a MOL és a szerb fél között. Vörös Gábor riportja.
1: Idestova másfél hete kezdődött meg a szerződési feltételek részletes megtárgyalása Belgrádban. Alekszandar Vučić államfő szombaton úgy fogalmazott, hogy a nehézségek ellenére az egyeztetések eddig jó irányba haladnak. A folytatást hétfőre ígérték. Jelen összefoglalónk idejében ennek eredményei még nem voltak ismertek.
2: A köztársasági elnök rámutatott, bízik benne, hogy az összetett tárgyalás ellenére megtalálják a közös nevezőt. Szerbia számára kiemelten fontos, hogy az energiaválság idején megfelelő módon zárja le a kérdést, mondta. Az összképet rontja, hogy országunk egyre nagyobb arányban használja fel az üzemanyag készleteket. Az ezek kipótolásához szükséges többletkiadások viszont biztosítottak, hangoztatta. Vučić szerint a globális kereskedelmi háború miatt az eddiginél nehezebb lesz megőrizni a szerbiai gyárak működését. Ezek szintén kedvezőtlenül befolyásolják az európai autóipart érintő döntések, üzente.
3: A szerbiai kőolajipari vállalat 2026 első három hónapjában 2 milliárd 800 millió dinár nettó hasznot valósított meg, derül ki a cég első negyedévre vonatkozó jelentéséből.
2: A közlemény szerint a kiemelten összetett és nehéz piaci körülmények között a korábban olcsóbban kialakított tartalékoknak köszönhetően haszonnal tudott működni. A NISZ kiemeli, számos téren észszerűsítést hajtott végre a hatékonyabb üzemelés érdekében. A vállalat hozzáteszi, folytatta a fejlesztéseket is, amelyek az előző negyedévben több mint 6 milliárd dinárt tettek ki. A NISZ ígérete szerint az elkövetkező időszakban is elkötelezett marad a piac megfelelő ellátása mellett.
1: Jobodrag Szávíj közgazdás szerint az egyeztetésnek vannak buktatói és sarkalatos pontjai. Most inkább az árkérdése maradt nyitva. Ez mindig az utolsó pillanatig vitatárgya. Úgy látom, hogy itt inkább politikai okokról van szó. Nem könnyű összehangolni 3-4 különböző fél érdekeit. Mi ebben a történetben egy oldalon állunk, meghoztuk a saját döntéseinket, másfelől ott vannak az oroszok a saját érdekeikkel, harmadrészt pedig a magyar érdekek. Bizonyos értelemben meglepő lehet, de az nem hoz jelentős változást, hogy Magyarországon változott a hatalom. Hallottuk az új magyar miniszterelnök első nyilatkozatát, amely elég határozott volt, de hamar világossá vált, hogy számára az a legkedvezőbb, ha az olaj zavartalanul áramlik az országon keresztül, legalább addig, amíg nem épül az olajvezeték Szerbia felé. De ez sem változtat lényegesen a helyzeten. A Janaffal így is vannak problémák, és valószínűleg később is lesznek, még akkor is, ha az új vezeték megépül. Ugyanakkor az olaj továbbra is ezen az útvonalon a legolcsóbb, hangsúlyozta. Lazar Šestović, makroökonómus, a tárgyalások gyors lezárásában bízik. Ami a NISZ és a MOL körüli kérdést illeti, ez jelenleg az egyik kulcskérdés Szerbia számára. Ez szorosan összefügg az ország energiaellátásának biztonságával, de ugyanígy érinti a külföldi közvetlen beruházásokat és az ipari termelést is. Ezért minél hamarabb születik meg a megoldás, annál jobb. Bízunk abban, hogy a

0: Délkeleten zajló legújabb események nem késleltetik jelentősen a folyamatot, hiszen a NISZ körüli helyzet már hosszabb ideje húzódik. Vannak bizonyos határidők, amelyeket a külföldi adminisztrációk határoznak meg, ezért reméljük, hogy ezek tarthatók lesznek, és május végére már konkrét fejleményekről tudunk beszámolni, mondta Šestović. Felröppent a hír, hogy a magyar többségi tulajdonos a pancsovai olajfinomítót bezárná. Jelica Putnikovic, gazdasági újságíró szerint ez mindenképpen nagy hátrányt jelentene, és a hazai önállátást is súlyosan veszélyeztetné.
1: A hazai szakértők korábban arról beszéltek, hogy az állam 5%-kal növelni a részesedését, így nagyobb ellenőrzést tudna gyakorolni. Ha viszont létrejön egy közös vállalat a MOL és a JANAF között, akkor ők irányítanák a NISZ működését. Ebben mi nem vennénk részt közvetlenül, ezért most az a feladat, hogy a lehető legjobban meghatározzuk a viszonyunkat hozzájuk. A szerb államnak, mint részvényesnek nagyobb figyelmet kell fordítani az ország energetikai helyzetére, és ezáltal kell bizonyos szinten ellenőrzést gyakorolnia a NISZ felett. Úgy gondolom, az egyik egyértelmű vörös vonal az, hogy a pancsovai finomító a jövőben is működjön. Nem az a cél, hogy még pár évig működjön, majd bezárják, hanem hogy hosszú távon is megmaradjon, vélte az újságíró.
0: A fejlemények kapcsán megkerestük a magyarországi MOL sajtóosztályát is. Interjúban nem kívántak nyilatkozni, de kérdéseinkre feltett válaszaikat írásban eljuttatták a szerkesztőségünkbe. Ezt változtatás nélkül olvassuk fel. Már ides tovább egy hete járt el a MOL delegációja a szerződések részleteinek kidolgozása ügyében. Milyen nyilvános információkat tudnak elmondani, mennyire haladnak a tárgyalások, milyen volt a légkör?
1: Az OFAC, az USA pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala május 22-éig hosszabbította meg a MOL tárgyalási engedélyét, így a tranzakciós egyeztetések jelenleg is zajlanak a korábban aláírt keretmegállapodásnak megfelelően. Az OFAC emellett meghosszabbította a NISZ működési engedélyét is június 16-áig.
0: Mennyiben befolyásolja a tranzakciót a magyarországi kormányváltás? Felmerült-e emiatt bármilyen esetleges módosítás, halasztás, késedelem, esetleg visszalépés?
1: A tranzakció zárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további engedélyekre, az OFAC és a szerb kormányzati szervek jóváhagyására is szükség lesz.
0: Kérem, reagáljanak az alábbi cikkre. Bojan Stanić, a szerb gazdasági kamara stratégiai elemző részlege szerint most mindenki kivár, továbbá a MOL valószínűleg nem elsődlegesen a pancsovai finomítót tartaná meg. Mit tudnának erre reagálni?
2: A MOL csoport minden szabályt és feltételt betart, bizományosi szerepet nem fogad el, és visszavásárlási opciót nem ad. Célunk, hogy a tranzakcióval hosszú távon erősítsük Szerbia és az egész régió ellátásbiztonságát, építve a MOL csoport finomítói közötti szinergiákra.
0: Kőolajválság. Mi a helyzet a magyarországi ellátást illetően? Mivel nyugtatná meg az anyaországba utazó vajdaságiakat ilyen téren? A barátság kőolajvezeték elindítása mennyiben jelent könnyebbséget?
1: A MOL csoport diverzifikált ellátási stratégiájának és az elmúlt évtizedben végrehajtott beruházásainknak köszönhetően Magyarország és a régió kőolajellátása az elmúlt hónapokban is zavartalan maradt. A barátság kőolajvezeték leállása és az iráni háború ellenére is. Számos beszállítótól szereztünk be kőolajat. A közelmúltban érkeztek szállítmányok Líbiából, Kazasztánból, Norvégiából és Szaúd-Arábiából. Emellett amerikai vállalatokkal is megállapodásokat kötöttünk. Ugyanakkor a Dunai finomító a tavalyi őszi tűzeset óta csökkentett gyártási kapacitással üzemel. Az érintett üzem újraindítását követően több alapanyagra lesz szükségünk.
0: Az üzemanyag védett ára az önök számításai szerint meddig tartható fenn?
1: A barátság vezeték újraindulása nagyon fontos fejlemény. Minél több vezeték köti össze a régió országait, és minél nagyobb a beszerzési rugalmasságunk, annál biztonságosabb az energiaellátásunk.

0: Élményben és kínálatban gazdag volt idén is a Palicsi Majális. Vörös Gábor helyszíni tudósítása következik.
1: A Palicsi Majális nem csak május 1-én, hanem már előtte egy nappal elkezdődött, legalábbis az étkezdék, vendéglátósok már akkor kitelepültek, de természetesen a nagyüzem az május 1-én, illetve 2-án volt, illetve 3-án is itt a Palicsi tónak a partjánál, de mindenek előtt merüljünk el a látogatók körében, kinek hogy tetszett. Hogy tetszik önöknek a majális?
2: Jó, rendben van.
1: Árak?
2: Jó, az is átlagos, mint tavaly, szokásos.
1: Mi tetszik a legjobban a kínálatban? Étel, ital, vagy valami más, csecsebecse?
2: Gyerekeknek a Luna Park. Ha? Miattuk is jöttünk ki lényegibe.
1: És ők hogy élvezik? Látom, a fagyit azt majszolják, úgyhogy őket nem merem megkérdezni.
2: Fáradtak egy kis Luna Parkba, és akkor most van egy kis szünet, aztán később megyünk vissza.
1: Értem, és a Luna Parkban milyenek az árak, hogy látták?
2: Hát azok elég magasak, de hát mit csináljunk, muszáj.
1: Itt van két kedves hölgy és egy úr, akiktől megkérdezem, hogy hogy tetszik az idei Palicsi Majális.
3: Hát nekem az idei Palicsi Majális nagyon szép, sok mindent lehet kapni, és nagyon sok a malac sült, nagyon finomak, úgyhogy én nagyon meg vagyok vele elégedve.
1: És ön, asszonyom?
4: Én is nagyon meg vagyok elégedve.
5: Nekem tetszik minden, ami van itt a Palicson, szép minden. Tisztaság is, meg rendben van minden téve. Nagyon szépen ízlik megnézni mindent.
1: És az árakkal hogy vannak megelégedve?
3: Hát majd még most próbáljuk ki az árakat, úgyhogy halat szeretnénk enni, halászlét, úgyhogy majd meglátjuk.
1: Halászlét, hát ilyenkor malac sültet kell enni, vagy ökröt?
3: Visszafelé jövünk, akkor lehet, hogy veszünk majd malacot is.
1: Kedves hallgatóink, a Palicsi Majális továbbra is megőrizte nemzetközi jellegét, hiszen az anyaországból, Magyarországból, egész pontosan Bonyhádról érkezett egy baráti társaság. Tiszteletem, szép jó napot!
6: Igen, Bonyhádról jöttünk.
1: Honnan hallottak a Palicsi Majális híréről?
6: A barátnőmtől, ők most már harmadszor vannak itt, úgyhogy most együtt jöttünk.
1: Mennyire jó a Palicsi Majális?
7: Igen, ez egy különlegesség. Magyarországon ilyennel még nem találkoztunk. Azért ez a hangulat az arra felé nem jellemző.
1: És az uraknak hogy tetszik?
8: Gyönyörű. Nekem nagyon tetszik.
1: Mi az, amit kipróbáltak, esetleg fogyasztottak? Itt most sörvízsli, az nincs.

0: de van piaszkavica és csevap.
1: Most még odáig nem jutottunk, megnéztük a kínálatot, körülnéztünk a parkban, mivel először vagyunk itt, és majd, hogyha kicsit később eltelik az idő, megéhezünk, akkor valamit fogyasztani is fogunk.
0: Esetleg valami látványosságra vagy vidámparki attrakcióra felülnének-e?
2: Nem, azt csak messziről nézzük. Küldjük az ötletet majd az unokáknak, hogy mit kell neki kipróbálni.
0: Az árakkal hogy vannak megelégedve?
2: Szerintünk méltányosak. Annyira nem néztük, de mivel mondtuk, hogy voltunk már többször is, tehát nem gondolnám, hogy túlságosan magas árak vannak, tehát elfogadhatónak találom.
0: Esetleg az urak, hogyha sört akarnának inni, akkor mennyivel olcsóbb itt mondjuk ma Magyarországon Bonyhádon?
1: Hú, ezt meg nem tudom, nem néztem meg a sörárakat, férfiasan bevallom önnek.
0: Itt van még egy kedves pár, akiket megkérdeznék, hogy honnan érkeztek.
3: Mi Ausztriából jöttünk.
0: Ausztriából, ön is?
4: Mi Horgostól.
0: Akkor az Ausztriából érkezett honfitársunkhoz szólok, hogy van-e esetleg, vagy lát-e különbséget egy palicsi meg mondjuk egy bécsi majál is között?
3: Hát talán igen, de azért a szívem ide húz.
0: Az árak, vagy az ételek, vagy mi a legjobb benne?
3: Szerintem minden. Árak is, ételek is, meg hát ugye az emberek.
0: Horgosiként az úrtól is megkérdezném, hogy hogy tetszik önnek az idei majál is, és mennyire van megelégedve a színvonallal, meg az árakkal?
4: Meg vagyok vele elégedve. Én nekem tetszik. Ugyanúgy, mint tavaly. Tavaly is ilyenkor itt voltunk, minden évben el szoktunk jönni, úgyhogy nagyon jó. Jó az idő, az a lényeg.
0: Mit próbálnának még ki? Azon túl, hogy látom, hogy a kedves úriember itt már a piaszkavicát majszolja, de nem tudom, valamire fenik-e a fogukat, nem tudom, malac sült, ökör sült.
4: Hát, malac sült, azt megpróbáljuk, mert az nagyon finom.
0: Hozzá egy kis sör?
4: Az is, hát belefér.
0: Azt mondjam önnek esetleg?
3: Köszönöm, én nem iszok alkohol, de a gyerekek véget is jöttünk, ugye kint ez a Luna Park, és akkor ők ezt élvezik. Aha. Nagyon.
0: Egy kedves idős hölgy társaság is itt vannak, hogyha jól tudom, szabadkaiak tetszenek lenni?
5: Igen, én is itt vagyok, majálisozok, Ányikámmal, meg a nővéremmel.
0: És hogy tetszik önnek a majális?
5: Kellemes a környezet is, szépen süt a nap, meg hát egy kicsit nézgelődünk, lássunk is valamit, de mindig a négy fal közt az emeleten vagyok különben. Gyönyörű palics is. Túrú sajtos, ilyen nagy, lángos, nővérem vette nekem, hogy legyen erőm lépkedni. Majd veszünk cukorkát, és megnézzük, sütik a malacot majd.
0: Az a jó.
5: A malacot, hát majd megnézzük azt is, legalább nézzük, ha nem is veszünk, mert nagyon drága minden.
6: Hogy az ételek jók, finomak, csak az ital egy kicsit drága, az étel az elmegy.
0: És önnek hogy tetszik a majális amúgy ettől?
6: Szuper, csak még az első nap nem jövünk, mert nagyon nagy a forgalom.
0: Itt van megint egy szép hölgy társaság, akiket először is megkérdeznék, hogy honnan érkeztek?
7: Így, szabadkaiak vagyunk, jó napot kívánok!
0: Akkor gondolom visszatérünk a palicsi majális, ahogy tetszik idén a...
7: Persze, nagyon tetszik. Tegnap is voltunk a gyerekekkel, és ma is itt vagyunk, mert... És pont most vettünk egy repülőpapírság, nézem már oda fel, mi ez.
0: Igen, ezért is állította meg önöket, és a fiúk úgy látom nagyon profi.
7: Igen, igen, nagyon, de a bácsi, akitől vettük, ő segítettek ők felreppenteni, igen, nem mi voltunk olyan ügyesek, de viszont tényleg jó minőségű. Ezt ajánlom minden szülőnek, vegye meg a gyerekének.
0: Drága volt-e így, akkor rákérdezem.
7: Ezer dinár, nem drágálom, hogy ilyen könnyen felszáll, egyáltalán nem drágálom.
0: Aha.
7: Igen.
0: És egyébként még ezen kívül mi szépet fognak itt megnézni a palicsi majálison?
7: Tegnap már bevásároltunk, és ma csak a legtutibb dolgokat, szóval megvolt a melyik standnál vesszük a Huszáréknál a lángost, nagyon finom volt, melyik standnál ettünk kolbász, nagyon finom volt, meglátogattuk az állatkertet, igen, és kellemesen csalódtam, mert tényleg utoljára én, amikor voltam, nem volt ilyen szép, most odafigyeltek, és tényleg rengeteg dolgozó is van, aki fogad, sőt, a gyerekek festettek, kitettek egy vásznat, vagy hát kettőt, és rá lehetett festeni, ami ki lesz állítva az állatkerti, nem is tudom, kiállító veremnyükbe, igen.
0: Ez valami újdonság, viszont, hogyha megengedni a kisfiát is, megkérdezném, öcsikös, hogy megy neked a sárkány reptetés?
8: Jól.
0: Mióta repteted ezt a sárkányt, mert látom nagyon maga biztosan.
8: 10 perce.
0: 10 perce, és azon elgondolkoztál, hogy hogyan fogod lehozni?
8: Nem.
7: Csak feltekeri majd.
0: Való igaz, egyébként nem tudom, hogy a kislányuknak már valamit kitaláltak esetleg.
7: Igen, ő várja az ő sorát, arra Luna Park felé vesszük az irányt, és van egy ilyen kedvenc, ilyen vízben guruló gömblabda, amiben ő benne van, és tegnap is azt élvezte a legjobban, meg fel fog ülni a körhintára, amin le tudja szakítani a kis maja méhecskét, mivel ő is egy maja. Úgyhogy ezt a kettőt biztos csináljuk.
0: Hát érezzék magukat, nagyon jó, és köszönöm szépen. Két szép hölgy, akiktől megkérdezném, hogy honnan érkeztek.
8: Kanizsáról.
0: Hát látom, már sikerült bevásárolni is?
8: Hát egy kicsit igen, de különben nagyon melegünk van, és levetettük a fölös dolgokat.
0: Hogy tetszik önöknek a palicsi majál is, ide fordulok a másik hölgyhöz is?
9: Tetszik. Minden évben el szoktunk különben jönni, és akkor így másodikán, úgy...
8: Nagyon jó, érdekes, nagy a forgatag, sok ember van, lehet nézelődni, sok érdekességeket látunk, kávéztunk, fagyiztunk, és akkor...
0: Ha ezt már fölvetette, akkor megkérdezném, hogy az árakkal hogy van megelégedve.
8: Most őszintén, amit mi vettünk, az tűrhető árak, tehát tavaly is hasonló árakon fizettük meg a kávét is, meg a fagyit is.
0: Esetleg malac, pieszkavica, ökörsült?
8: Nem, most azt nem, hanem el fogunk menni pizzázni.
0: Kedves hallgatóink, természetesen idén is a majálisnak elengedhetetlen kelléke a kürtös kalács és a mini fánk, de egészen távolról Kupuszináról jöttek azok, akik incsiklandozóan finom illatokat terjesztenek itt a férfi strand közelébe. Egy kedves hölgy mosolyogít rám, kezét csókolom, kérem, mutatkozzon be.
10: Jó napot kívánok, Turi Mónika vagyok, Kupuszináról.
0: Mikkel lehet ezt ízesíteni?
10: Hát a fágokat lehet szintén pisztáciával, fahéjjal, plazmakekszel, vaníliával, csokoládéval és még oreóval.
0: Milyen árakon kínálják a portékát?
10: 350 dinár a kürtös kalács, krémmel 400 dinár, a minifánkok 300 dinár egy adag.
0: És mit visznek a legjobban a népek?
10: Hát legjobban a kürtös kalácsot. Az idősebb korosztály, a fiatalabb korosztály pedig a minifánkokat.
0: És a kürtös kalács közül is milyen ízűt választanak leginkább?
10: Hát a plazma nutellát, vagy a fahéjat, a tradicionálisat.
0: Ilyen messziről, mint Kupuszina, megérte önöknek idejönni a palicsi majálisra? Hogy látják így másfél-két nap után?
10: Igen, megérte. Most már 4 éve járunk folyamatosan ide, úgyhogy megéri.
0: Mi a véleményük a palicsi majálisról így általában? Hogy tetszik önöknek a rendezvény?
10: Nekünk nagyon tetszik a rendezvény, és nagyon nagy a látogatottsága is.
0: És az önök sátrán ezek szerint?
10: Igen, úgy, hogy mondja.
0: Hát maradjon is így, kívánok jó időtöltést itt a palicsi majálison.
10: Jó, köszönjük szépen viszont maguknak is.
0: Kedves hallgatóink, természetesen a lángos is elmaradhatatlan kelléke a majálisnak, és egy biztos pont a majális, legalábbis itt palicsnak az életében, a huszár lángos. Huszár Krisztián van itt mellettem, akitől megkérdezném, hogy milyen a forgalom.
11: Hát elég sokan szeretik a lángost, és jönnek, vásárolják, nagyon sokan próbálják, akik még nem próbálták. Elég sok a belgárdi, külföldi kuncsaft, és tetszik nekik, úgyhogy jönnek, van forgalom, hál' Istennek.
0: Gondolom, magyarországi kuncsaftok is vannak, nekik hogy ízlik a lángos?
11: Magyarországi kuncsaftok is vannak, ízlik nekik a lángos, és érdekes nekik, hogy ennyi, nálunk 18 íz van, és nekik ez érdekes, hogy ilyen sokfajta ízű lángosunk van. Próbálják ki az új lángosokat.
0: Többek között ugye továbbra is a talán legkülönlegesebb a magyaros, meg a körözöttes lángos. Vannak esetleg újdonságok ilyen tekintetben?
11: Újdonságok azok itt nincsenek most, de a legtöbbet, amit visznek, az a sajtos tejfölös fokhagymás, a csirkés lángost viszik, kolbászosat, meg a fokhagymás sósat.
0: Tudom, hogy ez horribiledik, túl eldele lesz, de mégis, hogyha számot kellene mondani, akkor hány lángos sütöttedek idáig az elmúlt másfél-két napban?
11: Hát kb. Egy 2000 lángos sütöttünk ki eddig, úgy körülbelül.
0: És megéri egyébként így a palicsi majálisra kitelepülni?
11: Hát ha jó az idő, és vannak vásárlók, akkor megéri. De voltak olyan évek, mikor rossz volt az idő, nem volt vásárló, akkor nem érte meg.
0: Kedves hallgatóink, bár szokatlan, de mégis úgy gondolom, hogy a tavasznak a hírnöke az eper, ami itt a palicsi majálisan kapható, és itt van egy őstermelő, aki ezeket az igencsak incsiklandozó epreket árulja, őt pedig úgy hívják, hogy...
12: Sárkány Mátyás, horgosi, szabadföldi kertben nevelt, fátyolfóliával takarva.
0: És hogy adja kilóját?
12: Van 500-600-ig, a mérettől függ.
0: Ez nem is egy rossz ára ahhoz képest tényleg, hogy itt az ember mikkel szembesül a palicsi majálison, és hogy van forgalma, vagy mikor érkezett, vagy hogy tapasztalja?
12: Hát egy órája jöttem. Délelőtt kanizsai piacon voltam, most meg otthon szedi a család, és akkor hát árusítani kell, és akkor ezt az alkalmat kipróbálom, és akkor itt vagyok.
0: Eddig hogy látja, megérte, vagy nem érte meg ide jönni?
12: Megérte. Voltunk másik években is. 300 dinár a fél kiló, vagy 500 a kilója, parancsolja.
0: Kedves hallgatóink, a vásári édességek is, azt kell mondjam, hogy a palicsi majálisnak elengedhetetlen részei. A Dobák cukrászda évről évre kint van több standal is, és most a központi standjunknál állok, egy nagyon kedves eladó hölgyet kérdezek, akit úgy hívnak, hogy...
13: Szilágyi Zsuzsadna vagyok.
0: Mi fogyott az elmúlt 2-3 napban leginkább? Mit vittek a népek?
13: Hát az édességekből jobban a zselécukor fogyott, amivel ugye több ízben tudunk kínálni a vevőknek, és természetesen a kemény cukorkák, ami azt jelenti, hogy a legtöbb az ánizsos cukorból kelt el, amit nem találnak meg sehol sem a boltokban.
0: Ez így van. Na most vannak olyan hagyományos vásári vagy majálisi édességek, mint a török méz meg a krumpli cukor, az hogy fogyott?
13: Az is szépen elfogyott. Az idősebb korosztály azt megvásárolja még, mert emlékezheti őket a gyermekkorukra, tehát ők azt szeretik, előszeretettel veszik azt is. Török méz és a sejem cukorka, a szedermálna, mézes cukorkák, ezek az előszeretettel vásárolt dolgok az idősebbek részére.
0: Ugye önök több standal is itt vannak most már valóban évről évre. Megéri önöknek, hogy ennyi standal kivonulnak ide?
13: Természetesen nem is jönnénk, hogyha nem érné meg. Lényegében azért vagyunk itt, hogy örömet szerezzünk a kisebb korosztálynak is, hogy lássák, hogy létezik valójában édesség standok is. Ami még a legérdekesebb, hogy kézzel készített. Tehát 40 éve már ez így működik, ahogy van, megéri kijönni. Ugye a lilipopok, a nyalókák, ez mind a kisgyermekeknek el sem menhetnek előttünk, hogy meg ne vásárolják őket.
0: Hát igen, meg az idősebb korosztály, meg az ilyen Magyarországról tagba szakajtott riporterek, mint én, azoknak a kakasos nyalóka, ugye, meg az egy... Van?
13: Igen, csak síp nélkül.
0: Nyilván nem is gondoltam, hanem az a régi piros színű nyalókára gondoltam, de egyébként valóban meg a cukorkarúd, ami így ilyen a benem a szép régi majálisi, vagy például a búcsú hangulatát idézi nekem onnan, ahonnan én is származom. Végül, de nem utolsó sorban, csúnya anyagiak, hogy kínálják most az édesség 100 gramját?
13: 200 dinár. Nem emelünk rajta, azért, mert most nagy lehetőség volna ugye emelni, de nem. Tehát tudjuk azt is, hogy vannak kisebb pénzzel rendelkező emberek, és vannak olyanok, akiknek nem számít, tehát maradtak az ára, 200 dinára a zselécukorka, a gumicukorkák, 100 dinárért adjuk a 100 gramját a kemény cukorkáknak. 100 dinártól 200 dinárig vannak a nyalókák, ugye a gyermekeknek. Mindenkinek adunk lehetőséget, hogy valamit tudjon választani tőlünk.
0: Ez nagyon szép, és végül a vásárlók között voltak-e magyarországiak esetleg, mert ugye nagyon sok magyarországi megfordul itt a palicsi majálison.
13: Természetesen, sőt, vesznek, nagyon sokat visznek haza is, emlékként, ajándékba. Vásárolnak.
0: Na, hogy velem se legyen panasza, a beszélgetést köszönöm, és akkor áttérünk a bizniszre. Krumpli cukor maradt-e még?
13: Maradt természetesen. Szeretettel küldünk Magyarországra, hogyha kell belőle.
0: A pieszkavica és a kolbász egységesen minden sátornál 500 dinárba került. Természetesen a majálisi forgataknak elmaradhatatlan étele a malac sült, ami 3000 és 4500 dináros kilónkénti árak között mozog. A lángos 250 dinárba kerül. Általában a főtt kukorica a legolcsóbb, 200 dinárba kerül. Természetesen, aki beül a kockás terítős asztalokhoz a sátrak alá, ők akár 1000 dináros árakkal is kell, hogy számoljanak, de itt nyilván a kínálat is lényegesen nagyobb, itt már van gulyás, mucskalica és sok minden más frissen sültek is. Nézzük az édességeket, a fagyi gombóca általában 120 dinárak, vattacukrot ritkán, de lehet találni 300 dinár egy porció. Az italok, a legnépszerűbb természetesen a sör, 250 és 300 dinár között kapható. Az üdítőkért is megkérik az árát, 150 és 250 dinárt kell fizetni fajtától függően. Természetesen a Vidám Park is várja a látogatókat, mint ahogy az halató a háttérben is talán. A legolcsóbb itt a Dodge Jam idén is, amiért legfeljebb 100 dinár egy menetre jogosító zseton. A többi attrakcióra általában 250-400 dináros a belépő jegy vagy belépő zseton. Kedves hallgatóink, a palicsi tópartján, a majálison nyilvánvalóan azért olyan szolgáltatók is jelen vannak, akik akik a legkisebbeket szeretnék ünnepi dekorációval ellátni. Arcfestőkről van szó. Két szépséges hölgyemény van itt, és az egyikük már nyilatkozik is nekem, akit úgy hívnak, hogy...
14: Szonya Adzsics vagyok, és igen, mi arcfestészettel foglalkozunk, illetve az a foglalkozásunknak csak egy része, és akkor idén a palicsi majálisi ünnepségre ezzel rukkoltunk elő, és ezzel akarunk kedveskedni egy kicsit a itt járókelőknek, az idelátogatóknak. Arcfestészeten kívül még csillámtetkóval is dekoráljuk a legfiatalabbakat, és hát nagyon örülünk, hogy itt vagyunk. Sok gyermek megfordult eddig, tehát délelőtt olyan 10 óra felé pakoltunk le, és nem is tudok számot mondani, de bizony eddig nem álltunk meg a munkával, most csináltunk egy ebédszünetet. Különféle arc dekorációt kértek a gyerekek, a fiúk természetesen a szuperhősöket részesítik előnybe, a Minecraft, ez a kisfiú is most épp olyat színez, a Minecraft is nagyon populáris, nagyon népszerű, a lányoknál persze a hercegnők, a pillangók, Stitch volt egy pár idén, úgyhogy ezek ilyen érdekes.

0: fordulatok, és hát így.
1: Egyébként mit kérnek egy ilyen, vagy mitől függ az, hogy mennyit kérnek el egy delikvenstől, vagy pontosabban a szüleitől?
0: Mi 300 dinárért dolgozunk, tehát ez egy arcfestészet, de ajándékozunk kifestőket, szőnyeget terítettünk le, hogy a legkisebbek tudjanak játszani, különböző játékokat is készítettünk, tehát a várakozási idő egy kicsikét gyorsabban teljen, illetve csillámtetkót vagy megfizetetjük, vagy az is mondjuk ajándékba kerül. Ha testvérek vannak, akkor természetesen kedvezmény. Ha három testvér van, annak nagyon örülünk, és akkor a harmadik biztos, hogy ingyenes. Igazából az a lényeg, hogy történjen valami, hogy ne itt üljünk, csináljuk, úgyhogy így. Cég vállalkozásunk a neve Nanny to Go, és igazából mi animátorkodást vállalunk esküvőkön, rendezvényeken, születésnapokon, és ez az arcfestés ez egy része annak.
1: Hát akkor a szavaikból ítélve ez a mostani majálisos kitelepülés mindenféleképpen egy bomba siker volt. Akkor feltételezem, hogy jövőre is jönnek. Igen, közben itt mutatja a kedves hölgy a plakátot is.
0: Természetesen.
1: Fizetődő?
0: Tapasztalatban, élményben, ötletben, reklámban, mindenféleképpen. Majd megszámoljuk magunkat, megszámoljuk utólag, hogy ez anyagilag is kifizetődő, de mondom, nem ez a lényege, de hogy jövőre is jövünk, az biztos. Bővülve, plusz dolgokkal, mert ezen is már itt morfondíroztunk, úgyhogy igazából ez a terv, hogy jövőre is jöjjünk.
1: És mivel egészen szép sor tódult föl mögöttem, kedves hallgatóink, ezért inkább én most átadnám a fizető kuncsaftoknak a helyet. A szépséges hölgyeknek köszönöm szépen, és kívánom egyébként azt, hogy valóban vasárnap estig folyamatosan legyenek itt gyerekek, akiket meg kell, ki kell festeni. És hát kedves hallgatóink, így az összeállításunk végére jöjjön az értékelés. Bálint Novák Mirellát már nem egyszer hallhatták itt az elmúlt napokban az Újvidéki Rádióban, és igaz, hogy a mai nap május 3-án vagyunk itt a Palisi Vigadónak a teraszán, és még előttünk van az utolsó nap, de talán most már egy értékelést mondhatunk. Igazgató asszony, sok szeretettel köszöntöm a körömben, és hát úgy tudom, hogy 80 000-es a látogatottsági szám, legalábbis így az elmúlt két napokból.
2: Igen, tegnap előtt több mint 80 000-en érkeztek Palicsra, mindenhonnan, környező településekből, szomszédos országokból, Magyarországról, Boszniából, Horvátországból, és hát Szerbia déli részéről is.
1: Melyik volt a legerősebb nap, az első vagy a második a ilyen szempontból?
2: Igen, az elsője volt mindenféleképp a legerősebb, bár számokban nem olyan sokban marad el, másodika sem.
1: Nem tudom, mennyire árnyalta ezt a mai napot, hogy Zentán közben vásárolni. Itt nagyon sok árust megkérdeztem, és azt mondták, hogy azért ritkult így meg a partvonal, mert nagyon sokan oda átmentek, tehát nem tudom, hogy ez mennyire játszott így közbe.
2: Nem hiszem, hogy ez kihatással van erre. Ugye első másodikán érkeznek főleg az emberek, ez a majálisi ünnep. A vasárnap meg hát ugye, aki valahol máshol volt az ünnepek alatt, akkor vasárnap kilátogat hozzánk, és még ugyanúgy élvezheti a vásári forgatagot és a vidámparkot is.
1: Milyen tapasztalatok vannak esetleg jövőben? Lesz-e bármi újítás visszajelzések alapján, vagy akármi, amit esetleg látogatók mondtak önöknek, vagy önök láttak így az elmúlt három napban?
2: Mindig nagyon fontos, ugye mindig végigmegyünk és megkérdezzük az árusokat, a résztvevőket, hogy milyen benyomásaik vannak, mit lehetne változtatni, és mindig próbálunk egy kicsit az igényeknek megfelelni. Annyira újítás nem szeretnénk magába a rendezvénybe, mert ez egy 41 éve tartó rendezvény, és ez azért ilyen, mert már ugyanolyan. Tehát, hogy egy hagyomány, egy tradíció 41 éven keresztül a Vidámparkkal és a vásárral együtt.
1: Néhány látogató azt mondta számomra, hogy ők hiányolják a szakszervezet, illetve a pártok sátrát, és én is emlékszem, hogy talán még a Covid előtt voltak itt utoljára. Ők hol maradtak el, vagy miért nem vesznek részt a majálison, mit tud esetleg?
2: Igen, ez erről mi is beszéltünk, hogy régi időkben mindig jelen voltak. Nem tudom, valahogy ez most nem merült föl, nem volt rá igény. Családi, baráti rendezvénynek szánták, úgy látszik, ezt a majálist.
1: Május 1-jével elindul a nyári szezon is Palicson. Akkor most megadnám így a Palicsi Park Kft-nek, hogy kicsikét turisztikailag népszerűsítse, fürdőváros még továbbra is Palics, hogy miért érdemes ide látogatni a nyári szezonban, nem csak majális idején.
2: Igen, tehát megindul, ahogy mondta, a nyári szezon, nagyon sok rendezvénnyel készülünk, saját rendezvénnyel, viszont rengeteg rendezvény van Palicson minden hétvégén. Tavaly óta, ugye, amióta én igazgató vagyok, arra fektettük a hangsúlyt, hogy Palics minden részét egy kicsit promotáljuk, ezért is voltak új rendezvényeink a különböző részein a Palicsi tónak. Tavaly először volt idénnyitó a homokos strandon, ezt szeretnénk idén is újra megszervezni, tehát egy kicsit azt a részét is reklámozzuk, promotáljuk a tónak, hogy igenis aktívan kikapcsolódni úgy is lehet a tópartján, hogy nem fürdenek benne az emberek, illetve volt egy nagyon népszerű eseményünk, a Palicsi piknik. Augusztus első vasárnapján ezt szintén szeretnénk megrendezni, mert nagyon nagy sikere volt, rengetegen eljöttek, úgyhogy első rendezvényünk volt, és ezt szeretnénk erre egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, de ugyanakkor más rendezvényeink is lesznek, például fölélesztettük 5-6 évvel ezelőtt a hagyományát annak, hogy zenészek zenéljenek a zenepavilonban, a sétányon sétáló embereknek, ez ugyanúgy most 8 hétvégén keresztül kerül majd megrendezése vasárnaponként este 7 órától.
1: Gondolom további részletek pedig a Parkpalics Kft. Facebook oldalán.
2: Igen, és a honlapunkon.
1: És természetesen majd itt az Újvidéki Rádióban erről majd igyekszünk minél gyakrabban beszámolni. Most azonban, kedves hallgatóink, mivel Bálint Novák Mirella azért még nem élvezte ki eléggé a majálist, ezért inkább most útjára engedem. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és hát így utólag tudom, már megkésett, de éljen május 1-e.
2: Köszönjük szépen!

0: Itt az Újvidéki Rádió.
1: Gazdasági figyelő.
2: Szerbiában elterjedt jelenség a kétes értékű üzleti minősítések és hiúsági díjak odaítélése. Ezek sokszor hangzatos, de szakmailag megalapozatlan elismerések a cégeknek pénzért. A szerb és nemzetközi oknyomozó portálok feltárták, hogy ezeket a díjakat gyakran átlátható kritériumok és valós bírálati folyamatok nélkül osztják ki. Tudtuk meg Stanko Zsuzsa közgazdásztól. Nagy Emília kérdezte.
3: Szerbiában elterjedt jelenség ez, hogy kétes értékű üzleti minősítéseket árulnak, értékesítenek. Aki komolyan gondolkodik ilyesmibe, több ezer eurót kell, hogy kiválasztjon erre a történetre. Vannak megbízott revizorok, revizorházak, illetve olyan cégek, akik ilyesmivel foglalkoznak, és azt nem adják egy éjszaka alatt. Ezek átvilágítás.

0: gazdálkodástól kezdve mindent átnéznek a szakemberek. Ez tulajdonképpen a szerb gazdasági kamara égisze alatt is megtörténhet, illetve a gazdasági kamarának van egy ilyen kimutatása is, és ők már föl is hívták a figyelmet ezekre a visszaélésekre, és itt a nagy cégekről beszélgetünk. Ami a kicsiket illeti, amire elsősorban vonatkozik a kérdés, személyes tapasztalat alapján is elmondhatom, találkoztam ilyesmivel, a bonitási kiválóság, úgy hívják, tehát certifikát bonitétne izprusznoszti. Ez egy olyan csapda, ami ugyanúgy, mint ahogy elmondtuk ugye a nagyoknál, ugyanúgy vonatkozik rájuk is, csak nem sértve senkit. A kicsik azok tudatlanabbak ebben a világban, főleg amikor kezdőkről van szó. Ugye a kezdő vállalkozóknak, illetve még kisebb cégek vezetőinek is szerveznek ilyen-olyan képzéseket, jogi téren, pénzügyi téren, mire kell vigyázni, hogy kell indulni. Nincs tudomásom arról, hogy ilyesmire is fölhívják a figyelmüket. Ezek az emberek, akik profitszerzés céljából csinálják ezt, egyáltalán nem nézik át a gazdálkodást, nem nézik át az üzletelést. A gazdasági nyilvántartási ügynökségnek az evidenciójában, nyilvántartásában ugye minden bejegyzett cég megtalálható, és nagy többségüknek kötelessége megjelentetni az évvégi elszámolásokat. Programokat csinálnak, készítenek erre már, hogy átnézzék, aki nincs blokád alatt, akinek nem negatív a gazdálkodása, azokat fölkeresik, és bombázzák telefonhívásokkal, e-mailekkel, pár ezer dinártól 10 000 dinárig terjedő összegekért kínálnak olyan csomagot tulajdonképpen, aminek a szerves része egy bekeretezett nyilatkozat vagy bizonylat. Találkoztam olyannal, ahol egy kis irodának a falán ki van téve ez, és büszkén mutogatja az emberke, holott alig-alig foglalkozik, vagy egyáltalán nem is foglalkozik gazdasági tevékenységgel. Itt polgárok társulásairól, civil szervezetekről is beszélgethetünk, akiknek ténylegesen nincs olyan mutatójuk, nem lehet olyan mutatójuk, hogy mekkora piaci részvételük van, illetve mennyire pozitívan gazdálkodnak. Volt egy akció pár évvel ezelőtt, hogy fölhívjuk a figyelmüket az embereknek, sőt az ombudsman beszélt ilyen dolgokról. Elismert könyvelők próbálták a saját klienseiknek fölhívni a figyelmét, de sajnos így többször megtörténik az, hogy ez ilyen hiúsági bizonylat, vagy hiúsági mutató, hogy próbáljuk meg, azt a pár ezer dinárt odaadjuk, és aztán, na most nagyon nagy becsapás az, hogy amikor ugye pályázunk, illetve pályáznak ezek a kisebb vállalkozók is, akkor nagyon sokat jelent egy A besorolás, ezeknek értéke van. De ezek a pár ezer dináros bizonylatok mögött nincs valós érték. Tehát itt a nagy becsapás, hogy nem dolgoznak érte ezek az emberek, illetve annyit dolgoznak vele, hogy megkeresik a nyilvántartási ügynökségnél azokat a kisebb cégeket, akik éppen most kezdenek, akiknek ez sokat jelenthet, hogy van egy ilyen bizonylatom, kiteszem még a falra, és akkor jönnek a vevőim, vagy az üzletfeleim, meglátják, hát ha egy pályázatnál is majd esetleg elbírálás során ez pozitív lesz nekem, nem lesz. Tehát ez csak pénzcsalás, amit ugye bizonyítani, illetve büntetni nem lehet, mert tulajdonképpen ő nem csal, ő ad neked egy olyan papírt arról, hogy te jó gazdálkodsz. Na most az, hogy mi áll mögötte, illetve hogy mit jelent az, hogy jól gazdálkodok, hát nem egy revizor, egy megbízott revizor ház írja alá, hanem egy olyan cég. Na most ezeket a cégeket is lehet vizsgálni. Tehát, hogyha valaki kap egy ilyen fölkérést, akkor megnézem, a nyilvántartási ügynökségbe elérhető. Mikor alakult, ki a tulajdonosa, milyen szolgáltatásra van bejegyezve, tehát annak alapján már utána lehet keresni, ugye az internet világában élünk, hogy vannak-e szakemberei, van-e ellenőre, revizora, megbízott emberek, akik ezt meg tudják érdemben csinálni, és nem csak arról szól, hogy sokszor csisítsük ezeket a bizonylatokat, rámázzuk és adjuk neked pár ezer dinárért.
1: Vannak olyan elismerések, amik viszont jogosak, amit nem így, már csak azért, hogyha én vásárlóként vagy fogyasztóként bemegyek egy étterembe, hogy én meg tudjam különböztetni, hogy ez tényleg kiérdemelt díj, a másik pedig megvett díj. Azért vannak olyanok is, amiket

0: tényleg kiérdemelnek, ugye? Tehát nem általánosíthatunk, hogy semmilyen ismerés a falon az nem jelent semmit, valamelyik azért jelent?
1: Nem általánosíthatunk, vannak olyan cégek, akik mögött komoly szaktudás, komoly munka áll. Tudjuk, ugye, most bemegyünk az étterembe és megnézzük. Az ISO standardok, a HACCP előírások, azok elismert és ismert bizonylatok. Tehát egy jó nevű étterem, egy nagy étterem nem tesz ki a falra olyat, hogy HACCP elismerése, illetve certifikátja van, ha az nincs meg, mert az megint csak büntetendő. Itt lehet, hogy csak kivételekről beszélünk, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy ritka kivételről. Persze, hogy vannak, természetes, hogy a nagyok, a komolyak, akik rá tudják szánni az összeget, azok rá is szánják a több ezer, illetve 5-6 ezer eurót is arra, hogy egy komoly céggel átvilágítassák magukat. Ki kell, hogy emeljem azt, hogy ez nem csak azért van, hogy kitehessük a falra, hanem a vállalatnak, ha van egy célja, akkor a cél elérése érdekében megpróbálja megkeresni azokat a gyönge pontokat, ahol ő nem jó, illetve ahol javulhat. Erről is szól a revízió, az ellenőrzés, és amikor ez megtörténik, akkor ő kiteszi a falra annak az elismert cégnek vagy az ISO jelzését, ugye vannak számozott ISO jelzések, ami van általánosítva, illetve megvan, hogy melyik célcsoportnak milyen ISO megfelelőség kell, mondjuk szinte azt tudják a legtöbben, hogy a HACCP rendszer az az élelmiszerbiztonsági rendszer, tehát vannak, persze, hogy vannak, nem általánosítható ez a lényeg, de nagyon oda kell figyelni.
0: Kihöz fordulhat a fiatal vállalkozó, amikor kap egy ilyen papírt? Hiszen ezek az üzenetek, ezek a megkeresések, ezek elég profin vannak megírva, tehát tudok olyat is, aki majdnem bedőlt neki az utolsó pillanatba kapcsolt, úgymond, hogy hát ez nem biztos, hogy így van, ahogy leírják, vagy nem biztos, hogy érdemes ezért fizetni. Kihöz lehet fordulni?
1: Elsősorban azokhoz a szervezetekhez, ahol megkapta már az induláshoz szükséges tanácsadást, vagy a könyvelőhöz, mert egy könyvelő is, hogyha komolyabb könyvelői irodáról beszélünk, azok is utána tudnak nézni ezeknek a dolgoknak, illetve tájékozottabbak, de a végső soron a szerb gazdasági kamara az, aki érdemben információt tud arról adni, hogy ki az, aki ilyesmivel tud foglalkozni. Ettől függetlenül is, hogyha idáig nem is akarunk elmenni, a gazdasági nyilvántartási ügynökség, ugye úgy ismeri mindenki, hogy APR, Agencia za Privredne Regisztre, ott meg lehet keresni név szerint, hogy kicsoda, micsoda ez, aki ezt kínálja. De én azt mondom, hogy egy könyvelő az már tud információt adni erről.
0: Végezetül még annyit emelnék ki, ugye elmondtuk, de azért erősítsük meg, tehát itt bűncselekmény tulajdonképpen nem történik, ők nem hazudnak, ők nem kínálnak valótlant, csak nagyon jól van megfogalmazva ez a dolog, tehát rendőrséghez folyamodni értelmetlen, igaz?
1: Itt teljesen értelmetlen bármilyen jogi eljárást indítani, mert ők nem mondják azt ki, hogy ők revízorok által végzett átvilágítás után adnak ki egy ilyen elismervényt. Ők nem ISO szertifikátot kínálnak, ők nem HACCP szertifikátot kínálnak, ők egy bonitást kínálnak. Az, hogy egy bonitási bizonylat mit jelent, illetve mi van mögötte, az kényes kérdés, de ők nem kínálnak valótlant, ez a lényeg.
2: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
3: A fogyasztóvédelmi mellékletben folytatjuk a fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelésről szóló sorozatunkat. Ezúttal két iskolában, egy vajdaságiban és egy magyarországiban érdeklődtünk a fogyasztóvédelmi oktatásról. Hegedűs Erika kérdezte a tanárokat.
4: Szekeres Krisztián vagyok, Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Makói Návai Lajos technikumából és kollégiumából, tehát Makóról. Közgazdasági, logisztika, pénzügyi ágazatokkal dolgozunk alapvetően, illetve néhány év óta hozzánk tartozik ipari képzések is. Festő, szobafestőmázoló és CNC heggesztő különböző szakipari képzés is tartozik hozzánk.
5: Magyarországon mennyire építették be az oktatási rendszerbe a fogyasztóvédelmet, mint tantárgy, vagy esetleg résztantárgyat?
4: Abszolút. Kereskedő ágazati csapat, és nekünk a tananyagunknak a kötelező része tulajdonképpen immáron jó néhány éve a fogyasztóvédelem, úgyhogy az alapokat azt a tanórákon megkapják tőlünk, tanároktól, és aztán ők építkeznek még ezekbe a különböző témákba.

0: munkakörökbe.
1: És ott a gyakorlat, aztán az élet hozza a gyakorlatot?
0: Így van, az élet hozza a gyakorlatot, de ők is egyébként már viszonylag korán, 10 éves koruktól vásárlóvá válnak, hiszen az internetes vásárlásokat ugye korán el tudják kezdeni, és ők is bizony fiatalon belecsöppennek már ezekbe a témakörökbe, és megmerem kockáztatni, hogy néha több tapasztalatuk van egyébként az internetes vásárlásokkal kapcsolatban, mint nekünk, úgynevezett boomereknek, idősebb felhasználóknak.
2: Nagy Pál Judit, közgazdasági és kereskedelmi iskola Zenta, mint közgazdász szaktanár dolgozok.
3: Mennyire hiányolja az oktatási rendszerből tantárgyként a fogyasztóvédelmet, mert hogy a mindennapi életünknek a része, viszont a szerbiai oktatási rendszerben nem iktatták be még a szakközépiskolák tanrendjébe se. Most úgy érzékelem, hogy azért önök a közgazdaság és kereskedelmi iskolába, nyilván, hogy ez személyfüggő, tanárfüggő, hogy beiktatják-e, de hiányolja-e a tanrendből a fogyasztóvédelmet?
2: Igen, mindenképpen azt meg kell jegyezni, hogy ez mint sem mint tantárgy, sem mint tananyag nem szerepel. Viszont pont ezért jó nekünk ez a verseny. Mert mi minden évben foglalkozunk a fogyasztóvédelemmel, és ha már mi foglalkozunk néhányan, nem csak mentorok, hanem ugye azért jó néhány diák készül erre a versenyre, így a többiek is ezen keresztül sok-sok információhoz jutnak, mert ezeket az előadásokat ők is meghallgatják. De tény és való, hogy azért lehetne, valószínű, hogy lehetne valahova, valamelyik tantárgyhoz beilleszteni, esetleg jogból, vagy valamelyik kereskedelmi tantárgyból. Tesszünk mi róla említést, de csak említés szintjén.
4: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
5: Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal egy bácskosodfalvi pékség tulajdonosáról hallhatnak. Kollár Olivér mintegy 2 hónapja alapította vállalkozását, a Prosperitáti Alapítvány pályázatán vett részt. A munkásait vidékről alkalmazza, de a családból is részt vesznek az üzlet működtetésében. Nagy Emília kérdezte.
6: Kezdjük akkor azzal, mi ismerjük egymást, tegeződünk. Miért döntöttetek úgy, hogy vállalkozást indítsatok, mikor nyitottatok és miért?
7: Hát igen, a nyitás az 9-én volt, márciusban. Hát előtte volt kb. Egy olyan jó hónap előkészület, mivel az előző tulajdonosok akkor nyithagyták ezt az egész pékséget, egy kicsit úgymond el ott hanyagolva. Nagyon sok munkánk volt az körül, hogy ezt rendbe rakni, takarítani, olyanná tenni, mint most, ahogy kinéz. Tehát, hogy a vevők számára ez szép legyen, kultúrált, használható. Hogy miért indultunk? Hát az indulás az azért történt, mert a feleségem ugye itt a szomszédban dolgozott a hentes üzletbe, és hát ő úgymond kiszagolta, hogy ez a pékség majd eladó lesz, vagy kiadó lesz, vagy pedig, tehát hogy egyáltalán az előző tulajdonosok ezt abba fogják hagyni. És akkor ilyen családi megbeszélésre indultunk, tehát igazából én ráírtam az előző tulajdonosra, ő ugye koszovói származású, és akkor megírtam neki, hogy érdekelne engemet, vagy hát bennünket, és akkor tudunk erről beszélni, ő fogadta, és akkor ugye, amikor új év után hazajött, vagyis hát idejött, akkor találkoztunk, és akkor beszéltünk erről. Persze eldöntve a család előtte, hogy bele fogunk menni ebbe a dologba, hogyha ugye megfelel az ár, tehát az egész megegyezés jó sikerül.
6: Tehát akkor itt nem bérbe vagytok, hanem ezt megvetted, ezt a helységet?
7: Bérbe vagyunk, mint a helység, az bérbe van, tehát az béreljük, az egy loftináci származású emberé, aki most Újvidéken él. Mi a gépeket, magukat a gépeket, meg ezt az üzlethelyiségbe, ezeket a vitrineket, a polcokat, ezt vettük meg az előző tulajdonostól. Ezek itt voltak, és ezeket ugye megvettük, és akkor ezeket is használjuk.
6: Most, hogy elmondhatjuk, talán hallják a hallgatók is, hogy bejött egy vásárló, tehát folyamatosan adják egymásnak az emberek a kilincset. Azt tudom, hogy az első napokban annyian voltak, hogy minden elfogyott. Ugye mit éreztek, ez még maradt, ez a nagy érdeklődés azóta is?
7: Hát mondjuk az első 3, talán 4 nap, azt mondhatom, hogy az annyira zsúfolt volt, tehát annyira nehéz volt, egyáltalán azért, mert ugye nekünk ez teljesen új, nem foglalkoztunk ilyesmivel, és akkor ugye ez mindenkinek a családból, ugye a feleségem, a 2 menyem, nekünk ez az egész pékségben, ez a kiszolgálás, mindez teljesen új, és az az első 3-4 nap nyomás, az nagyon nagy volt, köszönve ugye a falu lakosainak, a környező szerintem településekről is sokan benéztek, ugye, mert mivel új, újdonság, és akkor nagyon-nagyon nagy volt a nyomás. Utána mondhatom, hogy egy ilyen stabilizálódás kezdődött, és tehát azt a nívót ugye nem, tehát az a nívó nincs, az első 3-4 napos, de viszont szerintünk elfogadható az a mennyiség, az a profit, amit tudunk megvalósítani. Természetesen még 100%-ban ezt nem tudjuk, ugye, hogy mennyi az annyi, magyarul mondva, de tehát kezdünk most már mindent konkrétan vezetni, mik, amit beszerzünk, mit, amit eladunk, mi az, ami ugye sajnos van eldobandó is, mert ugye nem tudod, egy pékségben nem lehet kiszámolni pontosan, hogy ugye miből hány kenyérkör, sütemények, stb.
6: És az, ami történik konkrétan, hogyha nem titok? Tehát ilyen esetleg kis állatoknak, vagy malacoknak valahova itt kinek jut az?
7: Hát igazából van egy ilyen, hát most ilyen zsákos kenyérnek mondják, ugye, tehát amíg fönnmaradt egy-két napos, azt így tudjuk értékesíteni, vagy pedig az egyik fiunknak vannak disznó, és akkor hogyha ugye kicsit több összeszalad, de hál' Istennek azért akkora mennyiség nincsen, tehát elég jó, el tudjuk találni már most az utóbbi időben, hogy nincs sok eldobni való, nincs sok hulladék.
6: Említetted itt a menyőket, ugye, meg a feleséget, a fiad is itt dolgozik, őt is sűrűn látom.
7: Ő csak besegítette ezt a hónapot, és akkor aztán ő úgymond kiszáll majd ebből a játékból, ő hát egy kicsit ezt a marketing részét, ilyesmit fogja csinálni, de mint munkás nem fog dolgozni, ő a legidősebb fiam, a másik kettő, meg ugye azoknak van munkahelyük, ők nem, ebben nem vesznek részt, a két mennyi ő vesz részt, mint eladó, meg a feleségem.
6: És hogyan sikerült megindulni, honnan volt kezdőtőke?
7: Hát ez önerőből indultunk meg, és akkor most várjuk, megy ez a prosperitáti pályázat. Megpályáztunk, mint kezdő vállalkozás, és akkor úgy indítottuk meg, ugye, hogy tehát megindultunk még előtte, tehát kezdő vállalkozás, de már mint működő vállalkozás, mert ugye még a február 20-án azt hiszem akkor zárult le a pályázat, és akkor még már előtte megnyitottam, igaz, nem dolgoztunk még, március 9-én kezdtünk, de viszont mint vállalkozás már élt akkor, amikor. Hát nem volt föltétel, de talán úgy mondták, hogy talán nagyobb az esély, hogyha már ugye mint működő, vagyis már mint bejegyzett vállalkozás. És akkor így sikerült összehozni. Most várjuk az eredményt, hát majd csak valami.
6: Ki készíti a végsüteményeket, illetve a kenyeret?
7: Ezt mondhatom, hogy indulásra nagyon nagy szerencsénk volt ezzel. Egy falubeli pékkel volt megbeszélve, aki már van több éves tapasztalata, és ő sajnos az utolsó, hát egy 3 nappal előtte lebetegedett, tehát a lába térde valami lett vele, tehát már ilyen hosszabb előzménye volt ennek, és egy 3 nappal előtte szólt, hogy nem tudja vállalni. Tehát akkor ez egy, hogy most akkor mi lesz, hogy lesz, mert ugye közülünk egyikünk se nem tud, tehát a pék szakmához nem értünk, most otthon tudunk ilyen kis pizzákat, vagy valami ilyen dolgokat ugye megsüdögetni, meg nem tudom én, de hát így komolyabban ugye ez nem megy. És akkor nagyon nagy véletlen egy topolyai, aki még most is dolgozik, meg szerintem maradni is fog, ő Írországból érkezett haza, ő neki volt csontavéren péksége, ő a Pató Kornél, a Zsaklinának, a menyeinknek nagymamájáiknál a szomszéd, és akkor ezek véletlen a nagy tata szólt, hogy hát miért nem mész át, és akkor kérdezed meg ezt a szemét, úgyhogy hát hatalmas szerencsénk volt vele, elvállalta, úgyhogy meg tudtunk indulni. Meg közben jelentkezett egy másik, az Izsák Krisztián, ő pedig ide pakolt Telecskáról, itt él az édesanyjával, ő meg már jelentkezett, időközben még itt mentek a javítások, ugye a takarítás, minden, hogy jelentkezik, mint pék, úgyhogy ő volt a második, és velük kezdtük, tehát két pékkel, de már a második nap kiderült, hogy ez így, tehát nem megy, ez egyszerűen nem győzzük, és akkor megint lett egy nagyon nagy szerencse, megint a Zsaklinának köszönve, hogy egy burekost, mert ugye a pékek általában, akik a kenyeret, meg a süteményeket, vagyis az ilyen péksütemény, kifli, perec, nem tudom, miért csinálják, ők nem tudják a burekot azért, mert ez a burek, hogyha úgy van csinálva, hogy reklámozzam magamat, mint ahogy nálunk van, tehát minden kézzel maximális minőség, én azt mondom, én úgy mondtam, hogy egyiknek, másiknak, hogy ez földön kívüli burek, ilyet nem tudnak érni környéket. És őtet is megtaláltuk, ő pedig a Lénárd Josip, ő szintén topolyai, mint a Kornél, úgyhogy igazából most mind a három pékünk úgymond vidékről van, egyedül ez a Krisztián, ő, aki most itt él, de hát ő is ugye vidékről jött ide.
6: Akkor te mint cégvezető vagy itt jelen?
7: Igen, én mint cégvezető, mert meg hát most cégvezető, ugye? A cégvezető ilyen esetben csinálhat mindent. Tehát úgymond, amiben tudok, besegítek, ma is például itt az üzletben is korán reggel, mert ugye kezdünk már, 4:30-kor már indulunk, 4:30-kor már jönnek a munkások, 1-2-5, benéz már, igazából 5-től volnánk hivatalosan nyitva, de hát beengedjük az embereket, mostan nem mondhatom neki, hogy megy dolgozni, nem tudom én, ugye ilyen szezonmunka vagy bármi, és akkor most, hogy ne jöjjenek be, nyilván ez nekünk ugye plusz pénz, meg hát az emberekre nézve is akkor ugye tudnak reggelit vásárolni, mert már van fél öt, fel azért itt már meg van telve a pult, tehát minden kint van a helyén, úgyhogy indult a vásárlás.
6: És a pékek hányra jönnek? Ők gondolom sokkal korábban.
7: Hát igen, ők ugye, mint pékek, ez éjszakai munka, tehát ők itt vannak már, hát most egyelőre úgy van megoldva, hogy ilyen 10 óra felé érkeznek, és akkor reggel 6-ig. A burekos, ő egy kicsit másképp van, ő 3 órára jön, és akkor itt van ilyen 10-11-ig, amikor ő fejez, vagy amikor megcsinálja azokat a dolgokat, a burekot meg ő csinálja, az ilyen leveles tésztából ezeket a süteményeket.
6: Emlegetjük ugye a kenyeret, meg a burekot, mi az, amit még kiemelnél a kínálatból? Mi az, amire büszke vagy, ami érdekesebb? Tudom, hogy van egy olyan kenyér, aminek én a nevét se tudom kimondani, ez valami olasz, ugye?
7: Hát igen, úgy próbáltunk összeállítani a kenyereket, tehát ugye az, amit államilag úgymond kötelező, ugye ez a száva kenyér, az, ami 59, az van, mint fehér kenyér, akkor van egy házi jellegű kenyerünk, akkor van integrált kenyér, ami ilyen magvas, nem magvas, csináljuk kétféle képet, van akinek az idősebbek, főleg a protézisra hivatkozva, hogy alá megy a mag, csináljunk olyat is, hogy nincsen rajta. Meg van ez a furcsa nevű kenyér, ugye, amit mondasz te, hogy furcsa nevű. Igazából én sem tudom pontosan, olasz jellegű ciabatta. Én is egy kicsit töröm ezt a dolgot, de tehát nagyjából ezek vannak. Ez mellett van még ilyen gombócos kenyér, toast kenyér, ezek ugye úgymond ezek a klasszikus tepszis kenyér. Meg van még, most elkezdtünk kis cipókat csinálni, ilyen fél kilós kis cipókat, meg a virágkenyér. Tehát akkor kenyérből ez volna a kínálat. Ugye ez mellett vannak ezek a standard dolgok, kifli, perec, sós, szezámmagos.
6: Az édesek nagyon finomak, azt hallottam.
7: Az édesek, igen, ezekből van többféle ízesítés, van meggyes, almás, barackos, van ilyen mákos tekercsünk, meg diós, akkor van ez a klasszikus bejgli is, azt is csináljuk. Meg hát ugye mindezek mellett a burekok, ötféle burekunk van, van a túrós almás, pizzás, húsos, meg sonkasajt.
6: Volt-e már olyan különleges igény itt az édesekre? Gondolok például, hogy cukormentes. Van, aki kért már esetleg ilyesmit?
7: Hát most én nem tudom, mert ugye annyit nem vagyok a pultban, de mondjuk azt hallottam már például, kérdezgetik ugye, hogy vannak ilyen additívok, nem tudom én, na most ez, igen, van, mert ez nélkül már ugye nem működnek ezek a dolgok, tehát ez az a hagyományos kenyérsütés, ugye, amit nem tudom én, néhányan még tőlem idősebbek is ugye elképzelnek, hogy az sajnos már nem, tehát nem tudunk olyat csinálni.
6: Most nyitottatok, ugye nem régen ezt már mondtuk, de úgy tűnik az interneten, hogy mindig jön valami újdonság, eltelik pár nap, és akkor van ez is, van az is, ugye most legutóbb a kávé, amit láttam. Mi az, amit még terveztek bevezetni így a közeljövőben? Vannak-e még tervek?
7: Igen, nem sok idő múlt el ugye a nyitás óta, de hát ez is egy olyan terület, hogy amikor most nem tudom én, valószínű, hogy egy idő után megunják azt a fonott mákos kalácsot, ugye, akkor az helyett valamit ki kell találni, valami ilyen olyan túrós batyú, vagy nem tudom én, valami mindig egy kis újítás kell, nyilván nem minden nap, de most havonta, vagy két hetente, vagy amikor lássuk, hogy valami ugye már nem úgy megy. Most van például egy ilyen almás, ilyen leveles dolog, ugye ez a croissant-os dolog, ami már most harmadik napja látjuk, hogy egyáltalán, tehát valami nem vásárolják, tehát akkor ez nyilván ki lesz iktatva, majd valami mást kitalálunk helyette. Persze a kávé ugye meg a tej, na most a kávé-tej a dolog, ez már megindult, tehát ez az ötlet már akkor megvolt, amikor ugye eldöntöttük, hogy itt lesznek bent asztalok, székek, tehát hogy egy kicsit elvigyük ilyen, hogy mondjam, ilyen városiasabb jellegre, mert ez Maravicán sajnos ez nem nagyon divat ez, hogy mindenki szalad, dob bele a zacsiba, és akkor majd én otthon megeszem. És akkor ezt szerettük volna egy kicsit elvinni abba az irányba, hogy üljenek le az emberek, igyák meg a kis kávéjukat, egy nem tudom én, csokis tej, egy valami édes sütivel, vagy nem tudom én, vagy csak magába egy kávét. Tehát, hogy egy kicsit úgymond eltöltsenek egy kis időt, leülnének, elbeszélgessenek. És akkor ez a kávé, meg ez a dolog, ez még akkor indult, ugye, hogy lesz. Na most, mint újítást, még amiket nem vittünk be, volt itt tervben a lepény, ugye a sós lepény, pancerotti, akkor szeretnénk még fánkot majd. Tehát ez ilyen olajba sül dolog, ez még nincs beindítva. Meg egy olyan ötlet még, amit ugye szintén beszeretnénk, ezek a pizzák. De akkor azt a pizza dolog, tehát azt komolyan csinálni, a sütő megvan hozzá. Ez most még azt fogja megválasztani, hogy a délutáni vásárlók, ugye, hogy ez mennyi. Tehát, hogy egyáltalán ezt megéri, profitabilis ez a délután, mert ha pizzát bevezessük, ugye ez délután, este, meg akkor szállítás, mindent, tehát ezt még majd átgondoljuk, de tervben van ez is.
6: És csinálják ezt, amit mondtál, hogy szeretnétek, hogy itt leüljenek és megegyék, ez működik?
7: Mondhassuk, hogy az

0: Azért úgy leülnek, nem tudom, ma is ugye piac voltak azért. Nem mondom, hogy mekkora mennyiség, de még lehet, hogy tehát itt meg kellene célozni, ha a Morovici nép ugye nem akar, akkor egy kicsit az idegeneket, meg külföldiek, nem tudom, ilyen valaki. Na most egyelőre úgy nincsenek még ilyen reklámok, ez is terve van, hogy a falu bejáratban majd, és ez is folyamatban van, hogy ugye kirakni, hogy hol vagyunk, tehát egy hirdető táblát. És ezzel gondoljuk megállítani ezt, az elég jó forgalom van itt, tehát itt, ami azért köröztül megy a falun, ennek egy részét ezzel majd megállítani ide. Jó, ha nem ülnek le, de legalább vásároljanak, meg most nem tudom én, ugye kamionosok, egyet pihen, valamit megeszik, ugye toalettunk van, mert az kötelező, ugye, hogyha már leülsz, tehát hogyha van asztal szék, ugye, ahol el lehet fogyasztani, akkor ez kötelező, úgyhogy tehát erre is fel vagyunk készülve, csak még úgymond folyamatban van, majd csináljuk ezt is.
1: Utazunk és utazzunk, Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
2: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban rendhagyó módon ismét a Ferenc csatornáról lesz szó. Annak kapcsán, hogy áprilisban a Vajdasági Múzeumban több hetes kiállítással Kis József vízépítőre emlékeztek, akit a csatorna egyik tervezőjeként és építőjeként jegyeznek. A Bácskai Nagy csatornáról folytatjuk az ismertetőt Korenci Lászlóval, a Vajdasági Helytörténeti Társaság tagjával.
3: Török kiűzítése után, tehát mindjárt lassan jöttek vissza, hisz tudjuk azt, hogy az első visszatelepítési kísérlet kudarcot vallott, és hát felső Németországból kellett telepeseket hozni, ez is a Habsburg politikája volt, de más nem nagyon tudott visszajönni. Azok is a saját házaikat se tudták nagyon fölépíteni, nemhogy csatornát ássanak. A török ilyesmit nem csinált, és egy másik adat, ami arra utal, hogy nagyon-nagyon régi a csatorna, az abból a tényből fakad, hogy a térképen nagyon szépen látszik, hogy a két vége el van tömődve. Miért a két vége? Hát a két folyónak a hordaléka. Viszont akkora mértékben, hogy részben művelhető is legyen, 50-80 év alatt nem tömődik el egy ekkora csatorna, tehát sokkal-sokkal nagyobb idő kellett, hogy elteljen. Hosszabb idő. Viszont mikor jött török Bácskába? Hát Mohácsi vész, vagyis 1526. Innentől számoljuk, viszont ez 176 év, 180 év. Ez bőven elegendő arra, hogy a csatorna olyan mértékben tömődjön el, hogy már részben művelhető, de még részben, amikor magasabb a vízárás, akkor átbukik az akadályon, tehát a csatorna úgymond megmarad.
4: Ha azt a történelmi tényeket egy picit félretesszük, viszont építészeti, gazdasági vonatkozásban óriási jelentősége van, mert hogy a csatorna még mindig működésben van, tehát használt állapotában.
3: Igen, tehát az akkori emberek minden nagyobb árut, ami nehéz volt, vízen szállítottak. Az volt a Magyar Királyság legkedveltebb szállító eszköze. Hát gondoljunk bele, hogy sokkal könnyebb egy csónakot, vagy egy bárkát megépíteni.
4: Egy vízi alkalmatosságot,
3: bármekkora is, mint egy szekeret, amihez hatalmas szaktudás kell, hozzá nagyon-nagyon sok vas, vagyis érc. Ez az egyik szempont. A másik szempont pedig az, hogyha vízre ráteszünk csónakot, abba beleteszünk 10 zsák buzát, azt egy 12-3 éves gyerek elhúzza simán. Ugyanez szekéren, ugyanez a teher már két nagyon jó lovat igényel, vagy pedig ökörfogatot. Tehát a szállított mennyiség és a befektetett erő az, ami meghatározza, hogy amit is akarok szállítani. Hát most gondolni kell, hogy 500 kilót egy gyerek elhúz, mondjuk azt, hogy gyerek 12-3 éves csónakon, vagy pedig két ló is alig tud boldogulni vele, hisz nincsenek kiépített utak, csak kitaposott. Ez az egyik. A másik a gazdasági szempont, amit említettünk. Hát mik is voltak a gazdasági szempontok?
4: Tehát gyakorlatilag az volt az oka, amiért egy ekkora munkába belekezdtek, bármikor is kezdték.
3: Bármikor is kezdték, hát ugye miért építették? Erdélyből, amit hoztak le a Maroson, a Bánáti folyókon, a Bögén, a Temesen egyéb, azt a Magyar Királyság területére kellett szállni. Melyek voltak ezek a záruk? A Só, Erdélyből, az ércek, hiszen nagyon sok érc volt, csak gondoljunk az aranyosi aranybányákra, a fa és a kő, hiszen ennek a területen nincs kő, tehát amíg jelentősebb épület kellett, ez mindent onnan kellett hozni, vagyis folyón. Uh-huh. És ezeket az objektumokat, hogy hát ez mind nagy tömegű áru. Mind nagy tömegű áru, és le kellett hozni. Hát a fát is tutajokon hozták évszázadokon keresztül errefelé, és ezért ennek megkönnyítése érdekében ásták ki a csatornákat. Másik történelmi tény, hogy a délvidék volt a Magyar Királyság legsűrűbben lakott és legfejlettebb része. Úgy szerémség, mint a Krassó-Szörény, Torontál és a Bács-Bodrog vármegye. Az itten termett buzát, szőlőt, bort, hát vitték Pestre.
4: Észak felé. És észak-nyugat.
3: Észak-nyugat, ezt mind hajón tették, hisz hatalmas mennyisége áru volt. Az. Történelmi adat az is, hogy 64 szegedi polgárnak volt a szerémségi hegyeken szőlőföldje. Zentaiakkal háborúztak is. Uh-huh. Viszont eljutni Szegedről Újvidékre, hát a vízi úton, le a Tiszán és aztán föl a Dunán, ez...
4: Tehát rövidítették az útvonalat.
3: Ez az egyik, hogy rövidebb az útvonal, kettő. Akkor, amikor vontatni kell a hajókat, akkor nem mindegy, hogy hát a Dunán vontatjuk-e fölfelé.
4: Tehát ahol sodrása.
3: Ahol sodrása van. A másik az, hogy egy olyan csatornán, amiben egy, hogy vagy irányítható a víz folyása, vagy pedig áll a víz. Tehát ez nagyon nem mindegy. És ezért ásták ki ezeket a csatornákat. Gazdasági szempontja volt. Nem voltak őseink tudatlanok akkor, amikor ezeket a dolgokat csinálták. Azt nézték, hogy könnyebb legyen az életük.
4: És ezért mi ezt most nem használjuk ki teljes mértékben talán?
3: Hát sajnos nem. Ugye erre két drasztikus példa. A folyóinkon, csatornáikon teherszállítás gyakorlatilag nincs.
4: Vagy nagyon minimális, nagyon lecsökkentett?
3: Hát ami van, az sajnos külföldi. Vagy külföldre irányul, ez az egyik. A Bácskai nagycsatorna mai állapotban használhatatlan hajózásra. Megint el van tömődve, még nem annyira mértékben, de nagyon el van tömődve. Hajóflottánk nincsen, és hát sajnos a vasúti hálózatunkat is felszámolták gyakorlatilag.
4: És azért egy érdekes momentum, amiről már itt az épített örökségben beszéltünk, hogy hát gyakorlatilag a csatornán egy óriási zsilipet is építettek, ami akkori korban, amikor építették, nagyon jelentős építésnek számított.
3: Hát a csatornát többször felújították és tisztították. Az első jelentős az a kis testvéreknek a munkája. Ha ők akkor nem csinálják meg, akkor kérdés az, hogy ma beszélhetünk-e egyáltalán Bácskai csatornáról.
4: Ez és az abból az időből kapta akkor a Ferenc csatorna nevet?
3: Hát azt hiszem,
4: hogy támogatta.
3: Igen, tehát hogy támogatta, de hát akkor József volt a király, nem a Ferenc. De viszont az 1800-as évek vége felé már ismét aktuális volt a csatorna tisztítása, ez az egyik. Kettő, hogy a Duna és a Tisza szint különbségéből, meg a vízszint biztosítása érdekében már a kis testvérek is zsilipeket építettek, és ebből kifolyólag ezeket a zsilipeket újítani kellett. És az 1880-as évek, tehát majd így mondom, hogy a kiegyezés utáni években erre sor is került.
4: De ez akkor a jelentőségét is emeli.
3: Emelte a jelentőségét, és mutatja, hogy még akkor is használták, hiszen a vasútvonal akkor még nem nagyon volt, kezdeti fázisban volt, ez volt az egyik, akkor még mindig olcsóbb volt a hajón szállítani, ez volt a másik, és felújították a csatornát és a zsilipeket is, meg a hidakat. Hát nagyon sok hidat mind a mai napig használunk.
4: Ez is az épített örökség része.
3: Kettő, hogy a zsilipeket és a vízkormányzó berendezéseket akkor már betonból építették.
4: Tehát tartósabb szerkezet.
3: És ezeket a betonépítményeket hát abban az időben világszenzációnak számított. Először alkalmazták a víz alatti betonozást. Ez az egyik. Kettő, ekkor épült meg a Földvár és Óbecse közötti leágazás, mivel akkor már Földvárnál a Tisza medrét megváltoztatták, ugye a folyamszabályozás következtében. Ekkor épült meg a leágazás Óbecse felé, és ekkor épült meg az óbecsei zsilip is. Na, ez ipartörténetileg ismét egy hatalmas világszenzáció volt. Az első az, hogy maga Eiffel-mérnök és csapata tervezte meg a vaskonstrukciót. A beton, amit építettek, az újonnan üzembe helyezett Beocsini vagy Spitzer cementgyárban készült cementtel készült. Ez volt a másik szenzáció. A harmadik szenzáció pedig az volt, hogy villanytelepet telepítettek a gátra, és tehát saját villanytelepe, amely arra volt elegendő, hogy a berendezés működtetése és kivilágítása saját termelésű áramba.
4: Sőt, állítólag a település egy részére is jutott be, kisebb mennyiségben.
3: Kisebb mennyiségben elképzelhető, tehát erre kutatások szükségesek, de ez akkor a világszenzáció volt, hogy Japánból is jött delegáció az átadásra, hogy megnézzék, hogy ezt hogyan lehetett megcsinálni. Megjegyzem, a 80-as években javították az óbecsei zsilipet betonnal. Most, ha kimegyünk a terepre, akkor a 80-as évek betonozása sokkal rosszabb állapotban van, mint az, amelyet az 1880-as években csinálták. Tehát itt is előjön az, hogy a munkáknak a minősége. Uh-huh. És az alapanyagok minősége, hogy mekkora hatással van. Hisz az immár mostan lassan 150 éves beton jobb állapotban van, mint az 50 éves.
4: Tehát mikor is lehetett akkor a Ferenc csatorna elgondolásának kezdete?
3: Az elgondolása kezdete, tehát valamikor 1450 és 1490-es évekre tehetjük, Mátyás király uralkodása idején, hiszen tudjuk azt, hogy csatornákat épített, le van jegyezve, vagy pedig sokkal, de sokkal korábbi ez az építmény, hisz ők ezt karba tartották, és tudjuk azt, hogy Zombortól Bács mellett ott volt a Mosztonga csatorna is, ami egy 100 kilométer hosszú, és körülbelül az is 80-100 méteres dolog. Tehát nagyon sok csatorna volt ebben az időben a Magyar Királyság területén. Geológusok felmérték, tessék megkapaszkodni, hogy több mint 20-szor több, mint amit ma ismerünk. És ez már, ezek a csatornák nagy része István király idejében is megvoltak és működtek. Tehát az állam alapításunk kezdete óta csatornákban gondolkodunk. Hisz árvízvédelmi szempontból is igen jelentősek voltak, hisz őseink nem gátakat építettek, hanem csatornákat, és szétvezették a területre vizet, ha lehetett, megvigyázták és használták. Tehát ezért van a középkori határjárásokban leírtak, hogy olyan tavakat emlegetnek, amelyek ma már a nyomát se találjuk. Miért? Hát ezek úgynevezett mesterséges tavak voltak, amelyeket úgy töltött,
4: alkalmanként
3: feltöltötték, és használták, megőrizték a vizet benne. Tehát őseink nagyon-nagyon értettek a csatornaépítéshez és a vízhasználathoz, a vízkormányzáshoz. Mert kellett a víz az élethez, és hát tudjuk azt, hogy nyáron nem sok esik, viszont tavasszal meg sok van belőle, tehát akkor megvigyázták.
5: Tőzsdei hírek.
6: Az újvidéki terménytőzsdén a múlt héten továbbra is kevés volt a vásárló. Leginkább a búzával kereskedtek. A 11,5%-os fehérjetartalmú kenyérgabona iránt érdeklődtek. A kínálat azonban ezekből a minőségi kategóriákból az átlag alatt maradt, így nem tudta kielégíteni a piaci igényeket. A búza kilójáért 20 dinár 70 para, illetve 22 dinár 77 para közötti árat kértek, ami 2,36 százalékos csökkenést jelent az előző hetihez képest. A kukoricapiacon több volt az eladó, mint a vevő, akik elsősorban az aflatoxin elemzés nélküli tengerit keresték. Kilójáért 22 dinárt kértek, ami 1,35%-os csökkenést jelent az előző hetihez viszonyítva. A szójapiacon nem jegyeztek jelentősebb aktivitást. A szójabab kilóját minőség ellenőrzéssel 52 dinár 70 para, valamint 52 dinár 80 para közötti áron értékesítették, ami 0,42%-os növekedést jelent. A hét végén ugyan valamivel magasabb árat is hajlandóak lettek volna fizetni, de mivel nem volt elég eladó, nem kötöttek több szerződést. Az árvapiacot gyenge kereslet jellemezte, főként kisebb mennyiségek iránt érdeklődtek. A jelentős árkülönbségek miatt azonban nem kötöttek üzletet. A takarmányipari melléktermékek közül a répa szeletpelettel kereskedtek, kilójáért 27 dinárt kértek. A műtrágya piacán a kínálati árak enyhe csökkenést mutattak a hét folyamán, ugyanakkor a visszafogott kereslet miatt nem kötöttek szerződést.
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták. A munkatársak Hegedűs Erika, Nagy Emília, Vörös Gábor, Móricz Éva, Pót Simon Teodóra, Horváth Csaba zenei szerkesztő és Neven Atyuk műszaki munkatárs nevében Trifkovics Rita köszöni meg a figyelmet. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben kedden délelőtt a 10 órai és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. A jövő héten is számítunk a figyelmükre.
7: A ma délelőtti műsor ismétlését sugároztuk.

0: 21 óra 30 perc a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió, késő esti híradó.
2: Köszöntjük hallgatóinkat, a mikrofonnál Nánási Anikó.
0: És Szalma Antónia.
2: Először a főbb hírek egy-egy mondatban.
0: A szakminiszter szerint jól haladnak a szerbiai kőolajiparról szóló tárgyalások. A vajdasági kormány alelnöke segítséget ígérte a nyugat-báskai földrengés okozta a károk szanálásában. Az amerikai elnök szerint az iráni gazdaság az összeomlás szélén áll. Telefonon tárgyalt az orosz és az amerikai külügyminiszter. Vajdaságban holnap felhős, de meleg idő várható.
2: Jól haladnak a MOL-lal folytatott tárgyalások, mondta Dubravka Djedovic Handanovic, bányászati és energiaügyi miniszter.
0: Várakozásai szerint május 15-e körül bizonyos információkat megoszhatnak az Egyesült Államokkal, amelynek jóvá kell hagynia a megállapodást. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a MOL kötelezze magát egy meghatározott éves finomítói feldolgozási szintre, és ebben már jelentős előrelépést értek el. Már csak néhány nyitott kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek. Közben a jogi részeket is rendezik, beleértve a Szerbia és Magyarország közötti új kőolaj vezeték kiépítését, valamint a pancsovai finomító termékeinek jelenlétét a hazai piacon, mondta a miniszter a belgrádi Pupin fórumon.
2: Ana Brnabic parlamenti elnök Koppenhágában részt vett az Európai Unió és a tagjelölt országok házelnökeinek konferenciáján.
0: Elmondta, hogy számos hivatalos és informális egyeztetésre került sor, amelyek Szerbia szempontjából hasznosak voltak. Új kezdeményezés indult az Európai Uniós tagjelölt országok közötti együttműködés erősítésére. A cél a közös fellépés a hasonló kihívásokkal szemben. Azt szeretnék elérni, hogy minden tagjelölt országra azonos szabályok és mércék vonatkozzanak. A házelnök közölte azt is, hogy folytatódik a választási feltételek javítására irányuló törvénymódosítások előkészítése, valamint a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtása az igazságügyi törvénycsomag kapcsán.
2: Tomislav Zsigmanov, a vajdasági kormány alelnöke segítséget ígért a földrengés okozta károk szanálásában.
0: A tartomány partnere lesz Zombornak és a környező településeknek az építési munkálatok tervezésében és végrehajtásában. Az itteni polgárok eddig sohasem szembesültek hasonló elemi csapással, mondta Zsigmanov a Monostországán tett látogatásán. Hozzátette, dicséretre méltó a zombori önkormányzat gyors és megfelelő reagálása. Az illetékesek azonnal megkezdték a károk felbeslését. Mint ismeretes, éjjel 4,1 erősségű földrengés rázta meg Nyugat-Bácskát. Monostországán több ház fala megrepett. A legjobban a Szent Péter és Pál római katolikus templom rongálódott meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt.
2: A kulai képviselőtestület Velibor Milojičićet, a szerb haladó párt jelöltjét választotta meg elnökének.
0: A harmadik szavazási fordulóban 19 képviselő támogatta, 18 pedig ellenezte a megválasztását. Az első két alkalommal az eredmény fordított volt, ami azt jelenti, hogy a kormányzó többségből valaki ellene voksolt. A képviselőtestület elnökét titkos szavazással választják meg. Az ülés feszült hangulatban zajlott. Az épület előtt polgárok gyülekeztek, és a rendőrség is a helyszínen volt.
3: Külföldi hírek.
2: Az iráni lakosságot csak azt tartja vissza a tüntetésektől, hogy nincs fegyvere, vélekedik Donald Trump amerikai elnök.
0: Kiemelte, hogy Teherán januárban véres kézzel verte le a tüntetéseket, több tízezer ember halálát okozva. Ez meghatározó abban, hogy miért nincs nyilvános elégedetlenkedés az utcákon. Trump szerint az iráni gazdaság kétségbeejtő helyzetben van, mert minden az összeomlás felé mutat. A síita rezsim haditengerészete mostanra már csak kisméretű csónakokból áll, mivel a nagyobb járműveket megsemmisítették. Ezért Teheránnak nincsenek jelentős eszközei, amelyekkel komolyabb problémát tudna okozni, mondta az amerikai elnök.
2: Telefonon tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter.
0: Az orosz diplomáciai tárca tájékoztatása szerint egyeztettek a nemzetközi ügyek és a kétoldalú kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében. Az orosz külügyminisztérium az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette. Közben súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizzsját és Kramatorszkot. A helyi hatóságok közlése szerint a támadásoknak legkevesebb 22 halálos áldozatuk és sok sebesültjük van.
2: Romániában megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány.
0: A kabinet elleni bizalmatlansági indítványt a kormány koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség terjesztette be. A kétkamarás parlament együttes ülésén 281 képviselő és szenátor szavazott rá. A kormány megbuktatásához legalább 233 voksra volt szükség. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Mikus Ordán elnök korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a Románok Egyesüléséért Szövetség részvételével vagy támogatásával akarja megalakítani a kabinetet. A maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.
2: Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé.
0: Pósfai Mihály 1963-ban Szombathelyen született. 1987-ben az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen szerzett okleveles geológus diplomát. Szakterülete az ásványtan. 2010-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2016-ban pedig rendes tagja. Az akadémia legfőbb döntéshozó testülete 200. közgyűlésén főtitkára Kecskeméti Gábort, helyettesének pedig Kovács Ilonát választotta meg.
3: Időjárás jelentés.
2: Változóan felhős az ég ma este, Vajdaságban jelenleg 17 és 21 fok közötti a hőmérséklet.
0: Holnapra felhős időt jeleznek, a legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 27 fok körül alakul. Csütörtökön néhány fokos lehűlésre van kilátás. Pénteken helyenként eső lehetséges. Szombaton fokozatosan felszakadozik a felhőzet és felmelegedés veszi kezdetét.
3: Sport.
2: A sport összefoglalót Antalovics Krisztián készítette.
4: Kezdetét vette a labdarúgó bajnokok ligájában az első elődöntős visszavágó. Ezekben a percekben küzd egymással Londonban az Arsenal és az Atletico Madrid.

0: Mint ismeretes, a madridi mérkőzésen 1-1-es döntetlen született. Bondár Anna búcsúzott a római salakpályás teniszmestertorna első fordulójában. A 28 éves magyar játékos egy 2 óra 19 perces csatában 3-6-6-3-6-4 arányban kikapott a kínai Cheng Chin-wentől. A magyar női vízilabda válogatott győzelmet jegyzett a világkupa első osztályának selejtezőjében. A vesztesek ágán Japánt verte fölényes 28-13-as eredménnyel. A négyes csoport másik mai mérkőzésén Ausztrália 17-6 arányban felülmúlta Görögországot. Mint ismeretes, csak a tabella első helyezettje jut tovább. Jelenleg Ausztrália az éllovas 2 sikerrel. Wu Yi Cö lett a snooker új világbajnoka, miután a Sheffieldi Crucible színházban 18-17 arányú frémekben legyőzte az angol Sean Murphyt. A 22 éves játékos először lett világbajnok a sportág történetében a második legfiatalabbként. Ő a második kínai, aki győzött, hiszen tavaly Chao Sintung nyert. A sportágnak sorozatban negyedszer született új bajnoka. A győztes 500 ezer fontot kapott elsőségéért.
1: Végül még egyszer a főbb hírek röviden.
2: A szakminiszter szerint jól haladnak a szerbiai kőolajiparról szóló tárgyalások. A vajdasági kormány alelnöke segítséget ígért a nyugat-bácskai földrengés okozta károk szanálásában. Az amerikai elnök szerint az iráni gazdaság az összeomlás szélén áll. Telefonon tárgyalt az orosz és az amerikai külügyminiszter. Vajdaságban holnap felhős, de meleg idő várható.
1: A késő esti híradót hallották, köszönjük figyelmüket, maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.

Jó estét kívánok! Önök az Újvidéki Rádió Összhang című zenei műsorát hallgatják. Én Horváth Csaba vagyok. Ma az 1970-es évek kísérleti, elektronikus és ezt jazzzel vegyítő zenéivel foglalkozunk. Adásunkat egy 1979-es magyarországi produkcióval kezdtük. A Figyelem, felvétel, Éjszaka a stúdióban című lemezen a

Krémjét hallhatjuk. A zongoránál és Moog szintetizátoroknál Szakcsilakatos Bélát, a szaxofonnál Dés Lászlót, a doboknál Kőszeg Imrét, és a sort még hosszasan lehetne folytatni. Első blokkunkat Brian Bennettel folytatjuk, majd meghallgathatják még Gert Wilden, valamint a Belgrádi Rádió és Televízió jazzzenekara felvételeit is. Jó zenehallgatást kívánok!

Önök továbbra is az Újvidéki Rádió Összhang című műsorát hallgatják, ahol az Electronic System Moog Jealousy című számával folytatjuk adásunkat. A továbbiakban sem lesz

hiány a 70-es évek Moog szintjeiből, úgyhogy aki esetleg nem ismeri ezt a fajtáját a hangszernek, annak elmondom, hogy ezek a mai értelemben vett analóg szintetizátorok ősei. Általánosságban véve a szintetizátorok fejlődésének egyik legfontosabb állomásaként szoktak hivatkozni ezekre a hangszerekre. Műsorunk folytatásában tehát a Moog Jealousy, majd Karlheinz Schäfer La Victim című száma következik, de hallhatnak még egy szovjet számot, a Betpak Dalát Dos Mukasan előadásában. Második blokkunkat a The Space Lady, Ghost Riders in the Sky című számával zárjuk.

A The Space Lady Ghost Riders in the Sky című számát hallották, a folytatásban pedig az a nő következik, akinek sokak szerint a hárfát köszönhetjük a jazzben. Ő Dorothy Ashby, és a Little Sunflower után Ike Reiko, a Mistral, a Far East Family Bank és egy kis Bach következik.

Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Összhang című műsorát hallgatják, aminek lassan a végéhez érünk. Virna Lindt Underwater Boy című számával köszönöm meg a figyelmet, de 11 óráig hallhatják még Jean-Pierre Mirouz, Sexopolis, Steve Coon, The Meaning of Love és az Electric System Chip Chip című számait is. Én Horváth Csaba vagyok, további kellemes estét és jó éjszakát kívánok!

0: 23 óra a pontos idő.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Jól haladnak a MOL-lal folytatott tárgyalások, mondta Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energiaügyi miniszter. Várakozásai szerint május 15-e körül bizonyos információkat megoszhatnak az Egyesült Államokkal, amelynek jóvá kell hagynia a megállapodást. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a MOL kötelezze magát egy meghatározott éves finomítói feldolgozási szintre, és ebben már jelentős előrelépést értek el. Bár csak néhány nyitott kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek, közben a jogi részeket is rendezik, beleértve a Szerbia és Magyarország közötti új kőolajvezeték kiépítését, valamint a pancsovai finomító termékeinek jelenlétét a hazai piacon, mondta a miniszter a belgrádi Pupin fórumon. Tomislav Zsigmanov, a vajdasági kormány alelnöke segítséget ígért a földrengés okozta károk szanálásában. A tartomány partnere lesz Zombornak és a környező településeknek az építési munkálatok tervezésében és végrehajtásában. Az itteni polgárok eddig sohasem szembesültek hasonló elemi csapással, mondta Zsigmanova a Monostor Szegentet látogatásán. Hozzátette, dicséretre méltó a zombori önkormányzat gyors és megfelelő reagálása. Az illetékesek azonnal megkezdték a károk felbecslését. Mint ismeretes, éjjel 4,1 erősségű földrengés rázta meg Nyugat-Bácskát. Monostorszegen több házfala megrepett. A legjobban a Szent Péter és Pál római katolikus templom rongálódott meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. A kulai képviselőtestület Velibor Milojičićet, a szerb haladópárt jelöltjét választotta meg elnökének. A harmadik szavazási fordulóban 19 képviselő támogatta, 18 pedig ellenezte a megválasztását. Az első két alkalommal az eredmény fordított volt, ami azt jelenti, hogy a kormányzó többségből valaki ellene voksolt. A képviselőtestület elnökét titkos szavazással választják meg. Az ülés feszült hangulatban zajlott. Az épület előtt polgárok gyülekeztek, és a rendőrség is a helyszínen volt. Az iráni lakosságot csak az tartja vissza a tüntetésektől, hogy nincs fegyvere, vélekedik Donald Trump amerikai elnök. Kiemelte, hogy Teherán januárban véres kézzel verte le a tüntetéseket, több tízezer ember halálát okozva. Ez meghatározó abban, hogy miért nincs nyilvános elégedetlenkedés az utcákon. Trump szerint az iráni gazdaság kétségbeejtő helyzetben van, már minden az összeomlás felé mutat. A síita rezsim haditengerészete mostanra már csak kisméretű csónakokból áll, mivel a nagyobb járműveket megsemmisítették. Ezért Teheránnak nincsenek jelentős eszközei, amelyekkel komolyabb problémát tudna okozni, mondta az amerikai elnök. Telefonon tárgyalt Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Az orosz diplomáciai tárca tájékoztatása szerint egyeztettek a nemzetközi ügyek és a kétoldalú kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében. Az orosz külügyminisztérium az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette. Közben súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizsját és Kramatorszkot. A helyi hatóságok közlése szerint a támadásoknak legkevesebb 22 halálos áldozatuk és sok sebesültjük van. Sikertelenül zárult az első miniszterelnök jelölési forduló Szlovéniában.

0: A parlament tudomásul vette, hogy Nátasa Pirc Musár államfő nem állít miniszterelnök jelöltet a március 22-i választások utáni kormány alakítás első fordulójában. A következő 14 napban a parlamenti frakciók vagy legalább 10 képviselő javasolhat jelöltet. Az államfő korábban azzal indokolta döntését, hogy egyik lehetséges jelölt sem rendelkezik többséggel a 90 tagú törvényhozásban, és nem kíván kisebbségi kormány élére miniszterelnök jelöltet állítani.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnapra felhős időt jeleznek, a legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 27 fok körül alakul. Csütörtökön néhány fokos lehűlésre van kilátás, pénteken helyenként eső lehetséges. Szombaton fokozatosan felszakadozik a felhőzet és felmelegedés veszi kezdetét. Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonnál Bolyos Miklós. Folytatva a tegnapi sorozatunkat, francia komponisták ópuszából fogok ma is zenéket válogatni. Egy igen közismert zongoramuzsika lesz az első, amit közvetítünk, Erik Satie három gimnopédiája.

A gimnopédiák Apollón tiszteletére rendezett ünnepek voltak az ókori Spártában, melyen meztelen ifjak táncoltak. Szati egy görög váza ábráitól kapta az ösztönzést 1888-ban e három mű komponálásához. Mindegyik lassú, háromnegyedes ütemű tánc az Eol Modus hangrendszerében komponálva. Még a harmadik hátra maradt, az következik most.

Erik Satie három gimnopédiáját közvetítettük. Zenekari muzsikával megyünk tovább. Escalé, azaz kikötők, Jacques Ibert szerzeménye. Az első világháború idején teljesített haditengerészeti szolgálata számos földközi-tengeri kikötőt megismertetett a zeneszerzővel. Ezeknek színes forgataga és sajátos népzenéje mély benyomást tett Iberre, aki 1922-ben írt zenekari szvittjében örökítette meg benyomásokat. Olasz, tunéziai, majd spanyol partok muzsikái három tételben. A premier egyébként 1924-ben volt Párizsban.

Jacques Iber Kikötők című zenekari szvitjét közvetítettük. Kamarazenével megyünk tovább, Gabriel Fauré E-moll hegedű szonátája következik.

Gabriel Fauré émol hegedű szonátáját közvetítjük. Két ilyen darabot írt a francia komponista, ez a második. Érdekes, hogy csak nem 4 évtized választja el egymástól e két művet. Érezhetően ebben a másodikban sokkal nagyobb gondot fordít a szerkezetre és egyes technikai kérdésekre, mint a tetszetős, egyszerű kifejezésmódra. A második Andante és a harmadik Allegro non troppo tételt ezúttal egy végben hallgatjuk meg.

Gabriel Fauré E-moll hegedű szonátáját közvetítettük. Maurice Ravel zongora szonátináival búcsúzok, az Újvidéki Rádió stúdiójából Bolyos Miklóst hallották. További szép estét és jó éjszakát kívánok!

0: Éjfél van.
1: Újvidéki Rádió. Hírek.
2: Jól haladnak a MOL-lal folytatott tárgyalások, mondta Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energiaügyi miniszter. Várakozásai szerint május 15-e körül

0: Bizonyos információkat megoszhatnak az Egyesült Államokkal, amelynek jóvá kell hagynia a megállapodást. Az egyik kulcskérdés az volt, hogy a MOL kötelezze magát egy meghatározott éves finomítói feldolgozási szintre, és ebben már jelentős előrelépést értek el. Már csak néhány nyitott kérdés maradt, elsősorban kereskedelmi jellegűek, közben a jogi részeket is rendezik, beleértve a Szerbia és Magyarország közötti új kőolaj vezeték kiépítését, valamint a pancsovai finomító termékeinek jelenlétét a hazai piacon, mondta a miniszter a belgrádi Pupin fórumon. Tomislav Zsigmanov, a vajdasági kormány alelnöke segítséget ígért a földrengés okozta károk szanálásában. A tartomány partnere lesz Zombornak és a környező településeknek az építési munkálatok tervezésében és végrehajtásában. Az itteni polgárok eddig sohasem szembesültek hasonló elemi csapással, mondta Zsigmanova a Monostor Szegentet látogatásán. Hozzátette, dicséretre méltó a zombori önkormányzat gyors és megfelelő reagálása. Az illetékesek azonnal megkezdték a károk felbecslését. Mint ismeretes, éjjel 4,1 erősségű földrengés rázta meg Nyugat-Bácskát. Monostor Szegen több házfala megrepett. A legjobban a Szent Péter és Pál római katolikus templom rongálódott meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. A kulai képviselőtestület Velibor Milojičićet, a szerb haladó párt jelöltjét választotta meg elnökének. A harmadik szavazási fordulóban 19 képviselő támogatta, 18 pedig ellenezte a megválasztását. Az első két alkalommal az eredmény fordított volt, ami azt jelenti, hogy a kormányzó többségből valaki ellene voksolt. A képviselőtestület elnökét titkos szavazással választják meg. Az ülés feszült hangulatban zajlott. Az épület előtt polgárok gyülekeztek, és a rendőrség is a helyszínen volt. Az iráni lakosságot csak azt tartja vissza a tüntetésektől, hogy nincs fegyvere. Vélekedik Donald Trump, amerikai elnök. Kiemelte, hogy Teherán januárban véres kézzel verte le a tüntetéseket, több tízezer ember halálát okozva. Ez meghatározó abban, hogy miért nincs nyilvános elégedetlenkedés az utcákon. Trump szerint az iráni gazdaság kétségbeejtő helyzetben van, már minden az összeomlás felé mutat. A síita rezsim haditengerészete mostanra már csak kisméretű csónakokból áll, mivel a nagyobb járműveket megsemmisítették. Ezért Teheránnak nincsenek jelentős eszközei, amelyekkel komolyabb problémát tudna okozni, mondta az amerikai elnök. Telefonon tárgyalt Szergej Lavrov, orosz és Marco Rubio, amerikai külügyminiszter. Az orosz diplomáciai tárca tájékoztatása szerint egyeztettek a nemzetközi ügyek és a kétoldalú kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében. Az orosz külügyminisztérium az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette. Közben súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizzsiát és Kramatorszkot. A helyi hatóságok közlése szerint a támadásoknak legkevesebb 22 halálos áldozatuk és sok sebesültjük van. Sikertelenül zárult az első miniszterelnök jelölési forduló Szlovéniában. A parlament tudomásul vette, hogy Nataša Pirc Musar államfő nem állít miniszterelnök jelöltete a március 22-i választások utáni kormány alakítás első fordulójában. A következő 14 napban a parlamenti frakciók vagy legalább 10 képviselő javasolhat jelöltet. Az államfő korábban azzal indokolt a döntését, hogy egyik lehetséges jelölt sem rendelkezik többséggel a 90 tagú törvényhozásban, és nem kíván kisebbségi kormány élére miniszterelnök jelöltet állítani.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnapra felhős időt jeleznek, a legalacsonyabb hőmérséklet 14, a legmagasabb 27 fok körül alakul. Csütörtökön néhány fokos lehűlésre van kilátás. Pénteken helyenként eső lehetséges. Szombaton fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és felmelegedés veszi kezdetét. Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió hír összefoglalóját hallották.
2: Vajdasági Rádió és Televízió közmédia. A rádió második műsora a 90,5, a 92,5 és a 104,2 MHz-es frekvencián. A média nyilvántartási száma RA000186. Cím: Pétervárad, Kamenicski Pút 45. E-mail cím: magyared@rtv.rs. Weboldal:

www.rtv.rs. Megbízott fő és felelős szerkesztő Hegedűs Erika. Illetékes szabályozó az elektronikus médiumok szabályozó testülete Belgrád, Nikola Pasi tér 5.

Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Önök a Takarodót hallgatják, az Újvidéki Rádió éjszakai beszélgetős műsorát. A stúdióból Viktor üdvözli Önöket. Ma két beszélgetőtársam lesz, Greiner Dóra könyvmentő és Gregus Lilla fiatal színésznő. Egy zenei blokk után már is kezdjük a beszélgetéseket.

0: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Önök a Takarodót hallgatják, az Újvidéki Rádió éjszakai beszélgetés műsorát, melynek mai házigazdája Viktor. Első beszélgető társunk Greiner Dóra, könyvmentő lesz.
1: Greiner Dóra vagyok, a Könyvklinika nevű vállalkozás alapítója, ami 2025. január óta működik.
0: Facebookon láttam először a munkásságodat, és gondoltam, hogy fölkereslek, végre tudunk is beszélgetni. Szerintem ezt az interjút kezdhetnénk azzal is, hogy miként vált belőled könyvdoktor, hogyha szabad így fogalmaznom.
1: Mivel nekem nincsen restaurátor végzettségem, azt szoktam mondani, hogy én könyveket gyógyítok a műhelyemben, itt a könyvklinikám. A könyvrestaurálást bőszetíme a könyvrestaurátortól tanultam. Másfél éven át jártam hozzá először workshopokra, aztán amikor elhatároztam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, akkor egyéni órákat is vettem tőle körülbelül egy éven keresztül. Tőle tanultam meg mindent, amit tudok.
0: Mivel foglalkoztál egyébként előtte?
1: Én 2 évvel ezelőttig, tehát 28 éven át tervező szerkesztőként, illetve művészeti vezető helyettesként dolgoztam különböző magazinoknál, hetilapoknál, havilapoknál. Magyarul tördeltem és képszerkesztettem. Olyan szinten kiégtem 28 év multinacionális cégnél való munka után, hogy vágytam valami teljesen újra. Tudtam, hogy szeretnék valami mással foglalkozni, egyszerűen meg akartam újulni. És ez így 50 éves koromra sikerült, és szerencsére, mert már nagyon a kiégés szélén álltam. A sok stressz az mind elmúlt, sokkal nyugodtabb életet élek a magam uraként, itthon egyedül saját tempóban dolgozom, ezért nem tudok elég hálás lenni.
0: Mondd csak, miért pont a könyvek felé vetted az irányt? Fontos pontot jelentettek egyébként az életedben korábban is?
1: Mindig is folytattam valamilyen kézműves tevékenységet egész életemben, tehát mindig matattam valamivel. Nagyon sok naplót készítettem, füzeteket, tehát ez az irány már megvolt, és ahogy így idősödtem, észrevettem, hogy elkezdek vonzódni a régi tárgyak iránt, ami korábban ez nem volt meg, és azt vettem észre, hogy elkezdek régi könyveket vásárolni. Éreztem, hogy nekem ezzel valami dolgom van. Bolha piacon, használt máru piacon elkezdtem vásárolgatni ezeket a használt, rojtos, elhasználódott könyveket, amik engem valamilyen nagyon megfogtak és megkaptak. Van bennük valami szépség, báj, mindegyik egy titkot rejt, saját története van, és nagyon szeretem a papírt, mint anyag. Tehát a papírnak a zizegése, az illata, ahogy lehet vele dolgozni, a papír sokfélesége, sokszínűsége engem teljesen elvarázsol, és imádom ezt az egész világot. Az Instagramon találtam rá Bősze Tímára, teljesen véletlenül, ott láttam az ő munkáit, az ő munkásságát, hogy ezzel foglalkozik. Jó, megtetszett, és elkezdtem hozzájárni workshopokra, majd amikor már tudtam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, akkor egyéni órákat is vettem tőle.
0: Mit tanultál egyébként ezeken a workshopokon, hogy hogyan kell nekikezdeni egy könyvnek a gyógyításához, ha már a könyvklinikáról van szó?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy oda mindenki visz magával egy könyvet, amit meg szeretne gyógyítani, fel szeretne újítani, újjávarázsolni, és ezt mindenki a maga ütemében készíti, annyiszor megy, annyi alkalommal megy, amíg készen nem lesz a könyv, és hát általában elkap a gépszi mindenkit, és a legtöbben rendszeresen járnak, és újra visszatérő személyek vesznek részt a foglalkozásokon. Azt hagyd mondjam el, hogy indult be ez az egész vállalkozás. Mikor elkezdtem tanulni ezt a restaurálást a Timitől, az elejétől fogva videóra veszek mindent, mivel éreztem ennek a fontosságát. El is végeztem egy social media webináriumot, és itt tanultam meg, hogy hogyan kell posztolni, mit kell posztolni, milyen videót kell készíteni, hogyan kell vágni. És ezeket 3 social media felületre rögtön az elejétől fogva feltöltöttem. És akkor egyszer csak ebből jöttek a munkák, megkeresések, és olyan hirtelen olyan sok megkeresés érkezett, hogy akkor még ezt a régi munkám mellett végeztem éjszakánként, de ez már tarthatatlan volt, és meg kellett hoznom azt a döntést, hogy felmondtam a munkahelyemet, feltettem mindent egy lapra,

0: És külön köszönetet kell mondjak a férjemnek, aki nélkül ez nem sikerült volna. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki, mindenben támogatott, és végül létre tudtam hozni a könyvklinikát. Ez a saját házunkban működik, az emeleten. Kialakítottunk egy helységet műhelynek. Az volt a szerencse, hogy a lányom pont akkor költözött el, és így az ő szobáját alakítottuk ki a műhelyemnek. Nagyon szeretek itt dolgozni. Az emeleten kertre néző az ablakom, ott hallgatom a madácsi csergést egész nap, és imádom azt, hogy egyedül dolgozhatom a saját tempómban, a magam ura vagyok, és hát elég relaxáló ez a munka, amit itt végezhetek egyedül magamban. Nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt csinálhatom. Nagyon szerencsés vagyok, hogy azt csinálhatom, amit igazán szeretek, és ez a szenvedélyem, a hobbim és a munkám egyaránt.
1: És akkor szerintem térjünk is át arra, hogy nálad hogyan történik egy könyvnek a felgyógyítása.
0: Úgy történik a könyvklinikán a könyvek gyógyítása, hogy megkeresnek az ügyfelek, kizárólag a social médiából tudnak, hiszen ott vagyok elérhető mind Instán, Facebookon és a TikTokon is, illetve ismeretség vagy ajánlások által keresnek meg. Lehet nekem írni e-mailben, vagy Instán Messengerem. Szoktam kérni, hogy küldjenek minél több képet, illetve adatokat, és az alapján tudok konkrét árajánlatot készíteni. Foxposton elküldik a könyveket, vagy pedig személyesen elhozzák, és a következőképpen néz ki a javítás. Az első fázis az az, hogy megtisztítjuk a tárgyat, hiszen egyrészt piszkos tárgyal nem dolgozunk, másrészt nagyon sokat tud már ez is javítani az állagán. Egy radírozással kezdődik, és gyakorlatilag már ezzel csodákat el lehet érni, sokkal tisztább, világosabb lesz mondjuk a könyvnek a borítója, illetve az egyéb szennyeződéseket, oda nem illő írásokat is eltávolítjuk vele. A tisztításnak a második fázisa az a mosás. Sokan nem tudják, de a papírt lehet mosni és vasalni is. A papírlapok mosása úgy néz ki, hogy tiszta vízbe, langyos tiszta vízbe beáztatjuk a papírlapokat, illetve már a szétszedett könyvnek az oldalait, és ezzel savtalanítjuk, tehát nagyon szépen kijelzik belőle az a sárgás szín, ami a ligninttől van, és ezáltal sokkal fehérebb, világosabb, puhább lesz a papír. Majd ezek után japán papírral javítunk, tehát a tépéseket, szakadásokat, hiányokat, megerősítéseket, azokat az úgynevezett japán papírral készítjük, amit Japánban kézzel készítenek a mai napig, ezt külföldről rendeljük. Ezt a papírt tépjük, mert a rostjai hosszúak, és az a lényege, hogy tépéskor ezek a rostok szépen így szálanként szétállnak, elállnak, és ezek, ahogy felfekszenek a papírra, úgy nem látszik a javítás helye. Hogyha sikerül ugyanolyan színű japán papírt választani, mint a könyvlapja, akkor nagyon sokszor nézzük, hogy hol is volt itt a javítás, tehát szinte nem is lehet látni. Ez a japán papír különböző színekben, a fehértől a sárgásig, különböző vastagságban, gramsúlyban, és különböző rost hosszúságban, attól függően, hogy éppen mire szeretnénk használni. Utána, hogyha az oldalpárokat kijavítottuk, és összeállítjuk újra az íveket, akkor az íveket fölfűzzük, összefűzzük egy speciális hurkolós technikával. Hogyha ez készen van, akkor a gerincet alakítjuk ki, a gerincre felvisszük az alábbi rétegeket, papírcsíkot, az oromszegőt, ami ugye alul felül a gerincen az a két kis picike színes csík, aminek díszítő funkciója van, majd közé rakunk könyvkötő hálót, végül ellátjuk egy papírhüvellyel. Ezután előzéklapokat kap a könyv. Az előzéklap az, ami összeköti a könyvtestet a borítótáblával, tehát elől-hátul egy színes, vagy mintásra nyomott, vagy akár teljesen sima oldalpár ez. Restaurálás abban különbözik a könyvkötéstől, hogy nem minden esetben kötjük át a könyvet egy vadonatúj vászonból készült borítóra, mert akkor az már egy teljesen másik tárgy lesz, hanem az a lényege a könyvrestaurálásnak, hogy igyekszünk megtartani minél több részt az eredeti tárgyból, és csak annyit teszünk hozzá, amennyit muszáj. Hogyha nem sikerül megmenteni a borítót, újra kötjük, itt készítünk egy új kötés neki. Ha pedig 90%-ban megmenthető a borító, akkor a következő az eljárás. Ha hiányos, akkor ugyanúgy kipótolgatjuk japán papír rétegekkel, illetve a könyvborítónak az éleit körbe, ahol kopottas, szakadtas, egyenetlen, szintén japán papírral kiegészítjük, kiegyengetjük. Ezt a legvégén pedig nyilván retusálni kell. Hogyha egyszínű a könyvünk, akkor könnyebb dolgunk van, bár nagyon nehéz ezeket a színeket is kikeverni, mert ezek soha nem tiszta színek. Tehát, hogy a könyvnek a régisége miatt, a kopottsága miatt, a használtság miatt mindig úgynevezett koszos színek ezek, amiknek a kikeverése sokszor nem egyszerű. Tehát a japán papírt retusálással takarjuk el, és ezt a japán papírral való javítást a gerincnél is alkalmazzuk. Tehát, ahogy a gerinccel összeépítjük a könyvtestet, ott az illesztésnél is japán papírral korrigálunk, illetve takarunk, és ezt is általában akrilfestékkel retusáljuk. Ahol pedig még meg kell rajzolni szöveget, vagy illusztrációt visszarajzolni, arra megvannak a különböző technikák, eszközök, hogy például aranyfestékkel kell valamilyen feliratot visszatennünk, visszaírnunk, visszajavítanunk. Ezek is mindig a megrendelővel való egyeztetés után történnek, hogy kinek mi a fontos, hogy visszakerüljön rá, illetve mi az, amit meg lehet valósítani, és mi az, amit nem. A legutolsó pont pedig, amikor az eredeti gerincet visszaragasztjuk, tehát az eredeti gerincet mindig leválasztjuk egy nagyon vékony rétegben, olyan vékonyan, ahogy csak tudjuk, és ezt a legvégén mindig visszaragasztjuk. Most lehet ez egy gerinc töredék is akár, vagy egy kis címkeként is visszaragaszthatjuk. A lényeg az, hogy ettől lesz a könyv autentikus. Ott is megjelenik az eredeti rész, még akkor is, hogyha az nem egy egész, csak egy töredék. Nagyon szép tud lenni ez egyébként. Hogyha a bőrkötésről beszélünk, akkor a legvégén pedig egy bőrápolóval tudjuk lekenni. Ezzel esztétikusabbá és tartósabbá tesszük.

0: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Önök a Takarodót hallgatják, az Újvidéki Rádió éjszakai beszélgetés műsorát, melynek mai házigazdája Viktor. Folytatjuk a beszélgetést Greiner Dórával, könyvmentővel. Miért fordulnak hozzád a kuncsaftjaid? Gondolom azért ezek a könyvek, amiket fel szeretnének újítani, valamilyen fontosabb szerepet játszanak az ő életükben, vagy akár ajándékként próbálják ezt adni majdan.
1: Igen. A könyvtípusok, amivel felszoktak keresni, kategorizálhatom úgy, hogy vannak a bibliák, vannak szakácskönyvek, és vannak a gyermekkönyvek, illetve az egyéb szépirodalom. Ezek általában akkor kerülnek hozzám, amikor a tulajdonos számára nagy eszmei értéket képviselnek, általában szülők, nagyszülők hagyatéka, és nagyon kedves a számukra, és mindenképpen szeretnék megtartani és megőrizni az utókornak, az ő gyerekeiknek, unokáiknak. Illetve, hogyha gyűjtők keresnek meg, akkor nyilván értékesebb könyvet gyújtok nekik a gyűjteményükbe. Illetve dolgozom egy antikváriusnak is, ahol gyönyörű különlegességekkel foglalkozom, majd erről is szeretnék beszélni. Még annyi vissza, hogy gyermekkönyvekkel sokan keresnek meg, amik a ő szüleiké voltak, vagy nagyszüleiké, és számomra is ez nagyon jó érzés, mikor ennek az egésznek a részese lehetek. Egyszer volt egy nagyon érdekes munkám, egy biblia, ami az illetőnek a nagypapájáé volt, a kitelepítéskor menekítette ki egy nagyon-nagyon vastag biblia. Rengeteg lapja ki volt esve, nagyon viseltes volt az egész, a bőr is a borítón eléggé használt állapotú volt, nagyon sok munkám volt benne, és annyira kedves volt a megrendelő, hogy ezt karácsonyi ajándéknak szánta az apukájának, és fölvette videóra, amikor átadta az édesapjának a kisírva fakat, és elküldte ezt nekem. Az egy csodás élmény volt számomra, hogy akkor azt éreztem, hogy na ezért érdemes ezt csinálni. Illetve itt elmesélem akkor azt is, hogy ennél a Bibliánál volt az, hogy arannyal volt ónémet betűvel gyönyörűen a borítón a cím, és ez teljesen le volt kopva. És az elején az árajánlatban ez nem szerepelt, hogy én ezt visszafestem. De amikor elkészült a könyv gyönyörűen, akkor azt éreztem, hogy nagyon-nagyon sokat dobna rajta, hogyha vissza lenne arannyal festve a cím. Megbeszéltem a tulajdonossal, és mondta, hogy rendben. Elkészítettem ezt a festést. Csodájára jártak, akkor olyan szinten megnőtt az Instagram követőim száma, akkor nagyon hirtelen megugrott, nagyon sokan megnézték. A mai nap azt hiszem 750 ezeren tekintették meg ezt a videómat, amelyben ennek a Bibliának a címét arannyal kifestem. És valóban akkorát dobott rajta, hogy nagyon-nagyon örült neki a tulajdonos, és én is, hogy végül is ezt megcsináltam. Közben még itt visszatérve, hogy karácsonyi ajándék, tehát ugye, hogy mikkel keresnek meg. Már több hónappal karácsony előtt elkezdtek megkeresni karácsonyi ajándékgyanánt elkészítendő, felújítandó könyvekkel. 25 karácsonyra azt hiszem 5 vagy 6 könyvet készítettem, amit ajándékba adtak. Nagyon nagy öröm volt ez számomra, hogy hozzájárulhattam az ajándékokhoz. Dolgozom egy antikvárosnak, ami azért nagy dolog számomra, mert ő igazi könyvritkosságokat hoz nekem javításra, tehát magánemberektől nem kapok ilyen régi értékes könyveket. Tőle viszont igazi ritkosságokat, gyűjtemény darabokat kapok. Igazi régi kincseket, nagyon régi bibliákat, 1800-as évekbeli könyveket. Nagyon szeretem azokat a különleges munkákat, amelyel ő megbíz engem. És akkor elmesélném, egy rendkívül különleges kiadvány került a kezembe. Ezt kellett meggyógyítani. Egy olyan korú könyv, ami egy igazi ritkaság és egy igazi műtárgy. Ez egy 1720-ban kiadott Filippo Bonanni jezsuita szerzetes viselettörténeti katalógusa, a világ összes egyházi és lovagrend öltözékének bemutatása rézmetszetekből. Gyönyörű hófehér lapokon, mert akkoriban a könyvek ugye rongyból készültek, és ezek nem savasodnak el, tehát a mai napig gyönyörű hófehérek a lapok, és minden egyes oldalon van egy rézmetszet. Valami csodálatosan gyönyörű volt, el sem akartam hinni, hogy egy ilyen műtárgy van a kezemben, és ennek a javításában vehetek én részt. Az első borító volt teljesen leszakadva, gyakorlatilag ezt kellett összesen gyógyítani rajta, ami azért volt nagyon nehéz, mert szinte teljesen meg volt kövesedve, keményedve a bőr gerinc. És valahogy nagy nehezen kialakítottam egy rést, ahová be tudtam egy kis vászoncsíkot helyezni, és arra illesztettem rá a borítót. És akkor, ahogy elmondtam, a szokásos módon ezt japán papírral, ezt az illesztést eltakartam, illetve kiretusáltam az eredeti barna bőr színére. Gyakorlatilag teljesen észrevehetetlen lett, hogy ott ez a borító korábban levált. Ez egy nagyon nagy siker munkám volt, és szerintem soha többet ilyen régi könyv nem lesz a kezemben, és nem dolgozhatom ilyen csodálatos műtárgyal.
0: Nagyjából mennyibe kerülnek a szolgáltatásaid?
1: A szolgáltatásaim körülbelül 10 és 100 ezer forint között mozognak. Ritkán van ennél nagyobb értékű munkára megrendelés, például egy nagyon régi, nagyon szétesett darabokban lévő biblia. Az szokott a probléma lenni, hogy egy mai könyvvel a munka pontosan annyi ideig tart, mint egy régi értékes könyvvel. Ezért inkább régi értékesebb könyveket éri

restauráltatni, felújítatni, mert ugyanazt az összeget egy mai modern könyvért nem fogják kifizetni. Inkább a drágább, régebbi, értékes könyveket éri meg felújítatni, hiszen egy mai, modern, kevésbé értékes könyvvel pontosan ugyanannyi munka van, és lehet, hogy annak a munkadiából háromszor meg tudja venni ugyanazt a könyvet. A 10 000 forintos kis

0: beállításától kezdve a 100 000 forintos egy héten át tartó munkálatokig, egy hatalmas bibliával például, széles skálán mozog a restaurálási költség.
1: Te magad workshopokat is vezetsz, tehát tanítványból te is mesterré váltál, akkor kérlek erről is mondj egy pár szót.
0: Tervem volt, hogy egyszer majd én is tartok workshop foglalkozásokat, de még nem jutottam el idáig, mert megelőzte azt, hogy Instán elkezdték kérdezgetni, hogy tartok-e workshopot, és egyre többen oda kommenteltek, hogy ők is szeretnének jönni, ők is. És így gondoltam, akkor elindítom a workshopokat. Kettő fős családias hangulatú workshopokat tartok szombatonként a saját műhelyemben, amihez mindenkinek van megfelelő szerszám, hely, adott minden a foglalkozásokhoz. Nagyon szeretem ezeket a szombati műhelynapokat, amikor átadhatom a tudásomat a könyvgyógyítás iránt érdeklődők számára, és együtt lehetek olyan személyekkel, akik hasonló érdeklődésűek. Ez úgy zajlik, hogy mindenki magával hoz könyveket, és kiválasztjuk, hogy melyiket készítse el egy vagy két alkalommal. Tehát melyik az, amivel egy nap alatt tud végezni, illetve melyik az, amit már előre látok, hogy két alkalmas lesz. Eléggé feszített tempóban dolgozunk, hogy a nap végére meglegyünk, de mindig elkészülnek és gyönyörű kötetek születnek.
1: Mivel egy ifjúsági műsorról van szó, tudnád-e ajánlani a fiataloknak, hogy próbálják meg ezt a foglalkozást, amit te művelsz?
0: Bátran, jó szívvel ajánlom ezt a foglalkozást azoknak, akik szeretik a régi dolgokat, az antik dolgokat, a régiségekkel foglalkozni, és szeretik a kézműves tevékenységeket, jó a kézügyességük, az esztétikai érzékük, esetleg szeretnek papírra dolgozni. A könyv és papír restaurálás szakmát ma Magyarországon két helyen lehet tanulni, illetve ennek az előszobája a Nemzeti Múzeum képzésén sajátítható el, a restaurátor asszisztens képzésen. Ez egy egyéves felnőtt képzés. A papír és könyvrestaurátor végzettséget az Országos Széchenyi Könyvtár 3 éves képzésén lehet tanulni, illetve megszerezni. És van a legfelső szint, akik papírrestaurátor művészek, ők pedig 5 évig tanulnak az egyetemen, a Képzőművészeti Egyetemen. A magyar papírrestaurálás nagyon magas szintű.

0: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Önök a Takarodót hallgatják, az Újvidéki Rádió éjszakai beszélgetős műsorát, melynek mai házigazdája Viktor. Második beszélgetőtársunk Gregus Lilla, fiatal színésznő. Csütörtök délelőtt van, és itt vagyunk Szabadkán a Memento kávézóban. Gregus Lillával beszélgetek itt az emeleten egy finom kávé mellett. Lilla, kérlek, beszélj magadról.
1: Gregus Lilla vagyok, újvidéki születésű, de Szabadkán felnőtt lány, 24 éves vagyok, és jelenleg az Újvidéki Művészeti Akadémia mesterhallgatója vagyok, tehát 5. éves, és szabadúszó.
0: A vajdasági közönség az egyre inkább ismerhet téged, hiszen már régóta a pályán vagy, illetve a szüleid is a pályán vannak. Mesélj arról, hogy hogyan is vált belőled szabadúszó színész, illetve hát hogy is kerültél az akadémiára, mert gondolom itt azért vannak ilyen összefoglódások.
1: Ez egy kicsit vicces történet, mert gyerekkoromban rengeteget jártam a gyermekszínházban, mivel édesapám ott dolgozik, és nagyon szerettem igazából a színfalak mögé is benézni, mert nekem megvolt ez a lehetőségem, hogy ezt is megtekintsem, illetve próbákra bejárni. Később persze a Népszínházba is elkezdtem járni, illetve 7 éves koromban édesapám elkezdett vezetni egy színjátszó csoportot Ralbovszki Csabával a Népkörem MK-ban, a Fabula Ráza a gyermekszínjátszó Grundot. És én, amint ez a színjátszó csoport megalakult, én rögtön az elejétől kezdve részt vettem a munkákban. Valójában nagyon sokáig azt mondtam, hogy én nem akarok színésznő lenni. Mégpedig azzal az indokkal, így gyerekfejjel azt mondtam, hogy nekem senki nem mondhatja meg, hogy mit csináljak, még a színpadon sem. És ahogy teltek, múltak az évek, tulajdonképpen az iskola mellett nem foglalkoztam mással, tehát rövid ideig sportoltam, mindig bármilyen hobbiba belekezdtem, azt tulajdonképpen így megszakítottam időről időre, vagy egyáltalán nem is foglalkoztam vele később, és ez volt az egyetlen, ami nagyjából ugyanolyan fontos volt számomra, mint maga az iskola. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy belőlem sosem lesz színésznő, és tulajdonképpen középiskolás koromban, amikor elkezdtem a középiskolások művészeti vetélkedőjére járni, és a középiskolások színművészeti vetélkedőjében is részt vettem, akkor tulajdonképpen a társaság volt egy olyan dolog, ami elindított e felé, mert akkor nagyon sokan már készültek az akadémiára, és akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen mindenki, akit ismerek, akár a családomon keresztül, tehát anyukám, apukám, kollégái, illetve a saját barátaim is, mind ugyanezen a pályán mozognak. És akkor én elkezdtem abban az időkben ilyen középiskolás, gimis elsősként gondolkodni, hogy tulajdonképpen mi is az, amit én még tudnék csinálni ebben az életben, mert voltak dolgok,

0: amik érdekeltek természetesen, de hogy mi az, amivel én foglalkoztam egész életemben, és akkor leesett, hogy valójában ez volt végig. A másik dolog, ami nagy benyomást keltett bennem, az az volt, hogy abban az évben, 2017-ben kimentem a MAD-táborba, életemben először, ahol véletlenszerűen László Sándor csoportjába kerültem, aki már akkor is természetesen tanár volt az akadémián, és annyira jó volt vele a közös munka is, olyan könnyen megtaláltuk az összhangot, és nagyon tetszett az, ahogyan ő dolgozik. Akkor éppen olyan csoport összetétel volt, hogy azok voltak a csoporttársaim, akiket már fölvett az akadémiára abban az évben. Tehát láttam, hogy hogyan viszonyul hozzájuk, hogyan viszonyul a munkához, és ez nekem nagyon megtetszett, és azt éreztem, hogy na ettől az embertől én nagyon sokat tudnék tanulni. És kiszámoltam így a fejemben, mivel két évente nyílik szak, magyarul, hogyha én most befejezem a középiskolát és várok egy évet, akkor pont az ő osztályába tudnék fölvételizni, mivel abban az időben nem nyílt, amikor én befejeztem a középiskolát, nem várnom kellett volna egy évet, és kellett is. És amikor én ezt így kiszámolgattam a fejemben, és rájöttem, hogy tulajdonképpen van esélyem tanulni ettől az embertől, akkor döntöttem el így igazán véglegesen a fejembe, hogy akkor ez lesz. És akkor erre fektettem a legtöbb hangsúlyt a középiskolás éveim további részében.
1: A Kávin becsén én is sokszor jártam, és úgy tapasztaltam, hogy az azért volt talán számomra nagyon fontos időszak, mert olyanokkal találkoztam, mint én. Nem tudom, hogy ezt te tapasztaltad-e.
0: Abszolút. Számomra a KMV és a KSV sosem a versengésről szólt, hanem inkább a barátkozásról. Tehát nekem kicsit így mellékes is volt ez a verseny része. Persze mindenféle kategóriában indultam. Indultam fotózással is, írtam is, fordítottam is, meg természetesen a beszédművészeti kategóriákban is. Viszont mindig az volt a célom, amikor a szabadkai forduló volt, hogy csak jussak tovább becsére, és onnantól kezdve engem semmi nem érdekel. Kapok-e díjat? Nem kapok. Tök mindegy. Úgyhogy a KMV-vel mindig így voltam. A KSZFV-vel egy kicsit másként voltam, mert ott is a barátkozás volt tulajdonképpen a fontos, viszont közben ott előadtunk egy egész előadást. Tehát nem az volt, hogy én egyedül állok ki a színpadra, és akkor igazából mindegy is, hogy én hogyan teljesítek, mert saját magam döntöm el, hogy én most akarok-e nyerni valamilyen díjat, akarok-e bizonyítani, vagy hát itt most inkább mindegy, mert ott valahogy azt éreztem, hogy már csak az előadás miatt is muszáj teljesítenem. Lehet, hogy ez egy nagyon rossz hozzáállás volt középiskolásként már, mint a KMV szempontjából, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy kapok-e díjat, vagy hogy hogyan teljesítek. Viszont a KSZFV-n ez nem így volt, tehát ott teljesíteni is akartam, és tulajdonképpen nagyon örültem, amikor kaptam valami pozitív visszajelzést. Például azt, hogy megkaptam középiskolásként a Tanya Színház külön díját, és kimehettem oda. Nekem az egy óriási elismerés volt, és emlékszem, hogy amikor kimondták a nevemet, én fölálltam, és sírva fakadtam egyszerűen. El sem hittem, mert nekem az egy távoli álom volt, hogy én oda kiussak középiskolásként, és akkora megtiszteltetés volt, és olyan jó visszajelzés volt, hogy mai napig nem felejtem el azt az érzést.
1: Milyen hatással volt a későbbi pályádban a Tanya Színházas élmény?
0: A legelső az egy picit ilyen kiképző tábor hangulatban, tehát természetesen nem volt annyira durva, de mivel én voltam az egyik legfiatalabb, többen voltunk kint akkor amatőrök, de én voltam az egyik legfiatalabb, és akkoriban még nagyon erősen működött a hierarchia rendszer, tehát hogy tisztelettel kell tudni beszélni az idősebbekkel, mindent felelősségteljesen kell csinálni, és én akkor még 17 évesen nem mindent csináltam úgy a magánéletben, ahogy ott a Tanya Színházban megtanultam, hogy ez tulajdonképpen hogy is kell, magához a szakmához hogyan kell hozzáállni, a kollégákhoz hogyan kell hozzáállni, a munkához, nem csak a színpadon lévő munkához, mivel a Tanya Színházban mindent a színészek csinálnak, a díszletépítést, a kellékezést, a kosztümözést, különböző kasztok vannak, és én akkor belekerültem a kellékes kasztba, ami egy egyszemélyes kaszt volt, tehát csak én voltam. Szerencsémre volt olyan az akkori társulatból, aki korábban már volt kellékes, tehát volt kitől tanulnom, de mindent egyedül csináltam. És ez, hogy ekkora méretű munkát rám bíztak, ez tulajdonképpen egy nagy nyomás volt, ami segített a fejlődésben. Tehát én azt gondolom, hogy a fegyelmet, az alázatot legfőképpen ott tanultam meg, vagy ott tanultam meg igazán.
1: Már említettük, színész családból származol. Otthon kaptál valamilyen megerősítést ezekhez a tapasztalatokhoz, amiket itt nyertél?
0: Kezdeném azzal, hogy szerintem édesanyám titkon mindig remélte, hogy én nem e felé fogok orientálódni. Aztán bebizonyosodott az ellenkezője, tehát mégiscsak belőlem is színész lett. De nyilván, mivel otthon láttam a hátrányát is, az előnyeit is ugyanennek a szakmának, bennem is volt egy ilyen kérdőjel, hogy akkor ez most jó-e így, de pont azért tudtam, hogy ez a helyes út, mert hogy a hátrányai ellenére is én ezt szeretném csinálni. Egyébként én középiskolás koromban sem korábban, sem mostanában nem kértem tanácsot a szüleimtől. Tehát nem volt olyan, hogy például az akadémiára, a fölvételire fölkészítettek engem, vagy ilyesmi. Nem kértem őket sosem, hogy hallgassanak meg, mert mindig azt szerettem volna, hogy ne az ő tudásuk határozzon meg engem, hanem én a saját tudásom szerint szeretném megcsinálni. Ha az nem jó, akkor majd kiavítanak, de nem szeretném azt, hogy engem valaki terelgessen valami felé, mert majd én megtalálom a saját utamat. És szerintem a szüleim is ugyanezt szerették volna. Tehát, hogy ők sem kapálóztak, hogy most mindenhez hozzászóljanak, vagy mindenbe beleszóljanak, amit én csinálok, hanem ők is szerintem egy kicsit e felé hagyták, hogy menjek. Ha már ők is a saját tapasztalataik szerint tanulták meg a dolgokat, akkor szerintem ugyanerre szerettek volna engem is biztatni.
1: Amikor a nagybetűs színpadra léptél, úgy, mint diák, úgy, mint akadémista, és később, mint szabadúszó színész, tehát mi volt itt a különbség a kettő között?
0: Valójában lényegi különbség nem kell, hogy legyen. Az, ami különbség, az maga a tudás, vagy az eszköztár, amit időközben megszerzek, de a jelentősége a színpadnak, a tartalom, amivel meg kell tölteni az ott töltött időt, és maga a tét, hogy mindennek tétje kell, hogy legyen, az ugyanaz volt szerintem végig. Tehát középiskolás koromban, vagy gyerekként is. Persze akkor még nem fogtam föl, hogy ez micsoda pontosan. Nem volt hozzá szavam, hogy kimondjam, hogy ez micsoda, de felfogtam akkor is a jelentőségét, hogy ezt most emberek nézik, ennek most jónak kell lennie. Maga a kerete az egésznek az nem változott, hanem az, hogy én mivel tudok operálni, az változott, és változik még mai napig is, és azt gondolom, hogy életem végéig még változni fog, mivel ahogy az ember a privát életében átesik érzelmi változásokon, vagy akár fizikai változásokon, vagy bármilyen mentális folyamatokon esik át, ugyanúgy változik az is, hogy például a színpadon mivel tud operálni, milyen eszközöket tud használni, milyen helyzet az, amit már megélt, vagy amit még nem élt meg, vagy meg fog élni, milyen érzelmek azok, amiken már átesett az adott színész, mik azok, amik még hiányoznak. Ugyanúgy, ahogy a valóságban változik az ember, a színpadon is ugyanúgy fog változni. Illetve nekem még rengeteget kell tanulnom, annak ellenére, hogy befejeztem az alapképzést, az még nem jelent semmit.

0: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket! Önök a Takarodót hallgatják, az Újvidéki Rádió éjszakai beszélgetés műsorát, melynek mai házigazdája Viktor. Folytatjuk a beszélgetést Gregus Lillával, fiatal színésznővel.
1: Te egyébként kritikus fogyasztó vagy, színházi darabok fogyasztója, vagy esetleg a filmekben ez nálad kijön, hogy valamit egy bizonyos színésznek a munkájában látsz, amit esetleg kifogáshoz, vagy éppen a saját művészetedbe szeretnél beépíteni? Vannak ilyen esetek?
2: Szerintem ez egy szakmai velejáró, amit már az akadémián megtanítanak velünk, hogy muszáj kritikus szemmel nézni mindent. A színházzal kapcsolatban sokkal kritikusabb tudok lenni, mint a filmmel kapcsolatban, tekintve, hogy arról sokkal többet tudok. Természetesen valamennyit tanultam az akadémián a filmekről is, tanulok még mai napig is, és érdekel is ez a téma, de sokkal kevesebbet tudok, mivel nem ezzel foglalkoztam. De én nem vagyok a legkritikusabb. Próbálok mindig pozitívan hozzáállni egy-egy darabhoz, próbálom mindig inkább a jót nézni benne, és szerencsére itt a Vajdaságban nem is kell annyira törnöm magamat, hogy ez sikerüljön, mivel azt gondolom, hogy színvonalas színházat folytat többnyire minden színház, és többnyire minden előadásban ezt látom. Viszont persze mindig keresi a szem a hibákat. Szerintem ez bármelyik szakmában így van, hogyha találkozik az ember a saját szakmájával úgy, hogy tőle kívül áll, akkor valószínűleg mindig kritikusan fogja szemlélni.
1: Visszatérnék a középiskolai tanulmányaidra, hiszen a KMV-ről, illetve a KSFV-ről volt szó, és mondtad is, hogy nagyon sok témakörben kipróbáltad magadat, illetve különböző tárgyakon belül. A színház egy kreatív szakma. Szerinted itt nagyjából hányadát lehet ezeknek az érdeklődési köröknek kiélnie magának az embernek?
2: A 100%-át. Szerintem bármi, amit az életben kipróbálunk, megtapasztalunk, azt lehet utána használni. Illetve konkrét példát is tudok mondani, mert azt gondolom, hogy az, hogy én írással elkezdtem relatív korán még általános iskolában foglalkozni, az nekem rengeteget segített, mert most például idézőjelben mondom, hogy egy másodállásként a dramaturgia is nagyon foglalkoztat és érdekel, és szeretnék abban is fejlődni, de szerencsére foglalkoztam vele, illetve az akadémián is volt lehetőségünk ebbe belekóstolni. Szóval ez egy olyan dolog, amit szeretnék folytatni, szeretnék még tanulni, tanulmányozni, és ez azt hiszem, hogy annak köszönhető, hogy relatív korán elkezdtem ezzel foglalkozni, illetve hogy olvastam rengeteg könyvet gyerekként is, középiskolásként is. Az akadémián már kevésbé, mert kevesebb időm volt rá, de ehhez próbálok éppen visszatérni.
1: Instagramon tehát követlek téged. Ezt már megbeszéltük az interjú előtt, hogy ez egy furcsa kifejezés talán, de így van. És van egy közös szerelmünk, a fotózás, és nagyszerű képeket készítesz filmmel. Mesélj erről, hogy honnan jött ez a szerelem.
2: Hát köszönöm a bókot. Szerintem ez egy örökölt szerelem, mivel apám sokat foglalkozott vele egész életében. Szerintem ő is még ilyen középiskolás korában kezdett el fotózással foglalkozni. Én általános iskolában kezdtem el digitális géppel fotózgatni, és azt folytattam is, meg középiskolában a KMV-re is jelentkeztem fotókkal, fotósorozatokkal, viszont amiben igazán nagyon beleszerettem, az az analóg fotózás, amit az akadémia alatt kezdtem el. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy hogy jött ez az ötlet, hogy én most ezzel elkezdjek foglalkozni, hanem egyszer csak fölkaptam az otthon lévő fényképezőgépeket, mert van több is, rendeltem valahonnan egy filmet, és ellőttem. És nem is hívattam elő, mert hogy nem tudtam, hogy hol lehet pontosan, akkor még nem voltam tisztában vele, hogy Újvidéken is lehet, mert azt mondta valaki, hogy nem, és akkor az volt az én fejemben, hogy hát vagy Beográd, vagy Budapest. És akkor oda meg ritkán jutok el. Úgyhogy sokáig csak így torlódtak ezek a filmek, egyik a másik után ellőve ott porosodott tulajdonképpen a polcomon. Viszont pont ez az izgalom benne, és ez az, ami engem nagyon megfogott, és amit mai napig imádok, hogy sosem tudom, hogy milyen lesz az a végeredmény. És ez a várakozás az, ami számomra nagyon izgalmassá teszi ezt, és amit igazán szeretek benne. Persze szeretem a folyamatot is, szeretem meglátni a dolgokat is, és beállítani, és azt is szeretem, hogy nem az van, mint a digitálisra, hogy lövöm össze-vissza, és majd egy jó lesz belőle, hanem annak az egynek tökéletesnek kell lennie. És majd kiderül, hogy vajon az lett-e, vagy sem. Ez így jött. Igazából ilyen véletlenszerűen. Majd amikor volt a pesti fél évünk, akkor oda Pestre elvittem az összes filmemet, és akkor így egybe előhívattam az összeset, és láttam, hogy ez nagyon izgalmas, meg tud nagyon jó is születni belőle. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy folytatom, és mai napig folytatom. Most az utóbbi időszakban ritkábban fotóztam, nem is volt rá annyira lehetőségem, meg megfelelő filmeket sem találtam, úgyhogy azt most egy kicsit elnapoltam, de majd hamarosan újra belevágok.
1: Hogyha filmmel fotózzal, akkor mindenféleképpen van neki tétje, tehát próbálod a legtöbbet és a legjobbat kihozni belőle. Még akkor is, hogyha ugye azt látom az Instagramon, hogy te nagyon szeretsz, tehát ilyen point and shoot fényképezőgépekkel lőni, ami a profik szerint nem a legjobb, viszont van egy ilyen különlegessége. Tehát van-e tétje annak, hogy mit produkálsz a színpadon? Másnap ugyanúgy előbírjátok adni azt a bizonyos darabot, de hogy van-e benned egy olyan dolog, hogy bizonyos hibát ott tartasz, hiszen az élőbbé teszi magát az alakításodat, vagy próbálod azt kigyomlálni? Hogy látod ezt?
2: Abszolút kigyomláló vagyok. Tulajdonképpen nekem annyira sok önbizalmam még nincs. Úgy gondolom, hogy ez majd a tapasztalattal és az évek múlásával meg fog jönni, és azt tapasztalom saját magamon, hogy ez folyamatosan így alapozódik meg szépen lassan, tehát majd érzem, hogy meg fog jönni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pontja a színjátszásnak. Az és a bátorság, amit nekem még nagyon meg kell tanulnom, viszont pont ez a pici önbizalom hiány miatt folyamatosan a tökéletességre törekszem, és amikor az nem sikerül, akkor nagyon mérges tudok lenni magamra, nagyon türelmetlen tudok lenni magammal szemben, és mindig arra törekszem, hogy minden előadás jobb legyen, mint az előző. Viszont az a nehézsége ennek, hogy nem szabad, hogy átcsúszson egy bizonyos görcsösségbe, mert az meg elrontja az egészet, az megfojtja az érzelmeket, megfojt belülről, az szorongóvá teszi az embert, és ennek az aranyközép útját próbálom éppen megtalálni, hogy hogyan legyek egyre jobb és jobb, tartsam a szintet, amit előzőleg már megalapoztam, vagy még lépjem is túl, de ne váljon görcsössé az egész, hogy ne folytsam meg magam belülről. Itt lavírozok most éppen ez a kettő között, és próbálom megtalálni az aranyközéputat, az egyensúlyt, ami úgy gondolom, hogy egyre többször sikerül, de természetesen ez még nem megy mindig.
1: Hallottam már másik színésztől, hogy akár mekkora szerepet is kapsz egy darabon belül, azt mindig a legnagyobbnak kell megélni. Te hogyan gondolod?
2: Pontosan így. Tehát lényegtelen, hogy egy kicsi epizód szerepről van szó, vagy egy pármondatos szerepről. A néző látja, hogyha ott kilóg a lóláb, vagy hogyha az nincs úgy megcsinálva. Tehát egy darabban mindennek feszesnek kell lennie szerintem. És ez kívülről látszódik, hogyha valami az, és hogyha valami nem az, hogyha valami nincs komolyan véve. Mindent komolyan kell venni, és minden színésznek a saját karakterének, az ügyvédjének kell lennie. Tehát mindig a saját igazadat kell megtalálni, akár egy gonosz embert játszol, akár egy angyalt játszol, bármit játszol, mindig saját magad igazának kell megfelelni. És azt kell bizonyítani, hogy már pedig ez így van. És még akkor is, hogyha egy pincéről van szó, aki épp csak bejön. És tulajdonképpen mindig meg kell találni azt, hogy ez az ember kicsoda, mit akar, miért van itt, és ezen is még nagyon sokat kell dolgoznom, hogy ez mindig megszülessen, mert el tudok veszni saját magamban, a karakterben, bárhol, de úgy gondolom, hogy majd ez is megjön a tapasztalattal és az idővel.
1: Laikusként kérdezem, bár film és színház kedvelőként, hogy ijesztő-e, amikor ráismersz, hogy tetszik egy gonosz szerep?
2: Szerintem nekem tetszene. Nem volt még sok lehetőségem, de biztos, hogy abban is lehet lubickolni. El tudom magam képzelni egy ilyen szerepben. Volt olyan szerepem a Tonya Színház során, ami mondjuk nem volt negatív karakter, nem volt gonosz karakter, nem voltak rossz szándékai, viszont valamilyen szempontból idegesítő volt. És én azt nagyon szerettem játszani, tehát szerintem meg lehet találni abban az élvezetet. De ez persze személyfüggő. Mindenki másban találja meg az igazi medencét, amiben lehet lubickolni. Valószínűleg az a saját személyiségemhez közelebb állt, ezért könnyebb volt elsajátítani, és ezért korábban kezdhettem el benne élvezkedni. És szerintem ez lehetett itt a kulcs, de remélem, hogy lesz alkalmam kipróbálni. Sajnos egyelőre alkatilag sem olyan szerepeket osztanak rám, mert hát ilyen apró vagyok, és törékeny kinézetű, azt gondolom, vagy legalábbis ezt a visszajelzést szoktam kapni, és gondolom, hogy ettől is függ, hogy éppen milyen szerepet osztanak rám. Illetve sokszor játszok gyereket, vagy legfiatalabbat, mert olyan az arcom. Ez genetikailag van így szerintem.
1: A színházi szerepek mellett beszéltünk a társadalmi szerepekről, és nektek, mint színészek, magánemberként ezeknek szintén meg kell felelni. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy amit említetted is, volt ez az idegesítő karakter, akit nagyon élveztél eljátszani. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy bizonyos szerep akár egy színész számára terápia jellegű is lehet, hogy kiadhatja magából, és ezért még fizetik is?
2: Szerintem sok színész nem vallja be magának, vagy a körülötte lévő embereknek, de a legtöbb ember ezt valószínűleg terápiás jelleggel is vallja, ezt a szakmát. Tehát van benne egy olyan lehetőség, hogy kiéld azokat a dolgokat, amiket a magánéletedben nem akarsz, vagy nem mersz, és itt megteheted. Tehát valószínűleg igen, van ilyen.
1: Nagyon tág az érdeklődési köröd, ami a művészeteket illeti. Mivel szeretném még foglalkozni? Úgy a színészeten belül, és azon kívül is.
2: A színészeten belül jelen pillanatban mindennel és bármivel. Mert azt gondolom, hogy most tartok ott, hogy mindenben ki kell próbálnom magam. Nincs egyelőre olyan stílus, amit én azt mondom, hogy ez az én stílusom, én ebben akarom kiélni magam is, és nekem ez tetszik a legjobban, hanem most még a kísérletező fázisban vagyok, amikor mindent meg akarok tapasztalni, mindent meg akarok ismerni, és főleg arra akarok koncentrálni, hogy minél inkább fejlesszem saját magamat, az eszköztáramat nagyítsam. Igen, ez a legfontosabb jelenleg. Ami a színművészeten kívüli dolgokat illeti, hát a fotózást, azt meg szeretném tartani egy saját hobbinak. Tulajdonképpen nekem ezzel nincs semmilyen kifejezői vágyam. Én ezt nem azért csinálom, hogy más emberek lássák, én ezt a saját megnyugvásom érdekében csinálom, mert számomra ez egy ilyen meditatív hatású dolog, ez egy meditatív hatású hobbi, amit én nagyon szeretek csinálni, és ami engem ki tud zökkenteni a mindennapokból. Ez valójában tényleg csak önző érdekekből csinálom, hogy őszinte legyek. Amit még nem önző érdekekből szeretnék megtartani, az viszont ez a dramaturgia, amiben szeretnék fejlődni. Szóval a dramaturgia az egy olyan dolog, amit egyébként legtöbbször az egyik osztálytársammal, Gusztony Andrével csinálunk közösen. Az bennünk a jó, hogy nagyon különböző képen állunk hozzá, nagyon különbözőek vagyunk, nagyon mást szeretünk, és nagyon mást tartunk soknak vagy kevésnek. És nagyon szépen ki tudjuk egészíteni egymást, ezért tudunk nagyon jól dolgozni együtt. És ezt a párost nagyon meg szeretném tartani. Persze szeretnék önmagamon is fejleszteni, saját magamtól kipróbálni dolgokat, vagy írni valamit, viszont szeretnék Andrével még a jövőben sokszor együtt dolgozni.
1: Kívánok ehhez sok sikert, és az ifjúsági műsorunk utolsó kérdése általában a motivátorainkhoz az szokott lenni, hogy ajánlanád-e ezt a szakmát a fiataloknak?
2: Természetesen igen. De szerintem ezt mindenki önmagában tudja eldönteni, hogy ez neki való-e vagy sem. Az biztos, hogy nagyon sok türelmet igényel önmagával szemben, és a kollégákkal szemben, és a körülményekkel szemben. Nagyon sok nem alvást igényel, főleg az akadémiai évek alatt. Ezt most nem elrettentésként mondom, hanem ez a valóság, ezzel tisztában kell lenni. Illetve a magánéletből is bizonyos szegleteket rá kell áldozni. Ezzel tisztában kell lenni, aki ennek ellenére is úgy gondolja, hogy ez a neki való, és ezt szeretné csinálni, annak azt mondom, hogy hajrá!

Kedves hallgatóink, ennyit készítettünk mára, ennyi volt a takarodó itt az Újvidéki Rádió hullámhosszain. A 90,5-ön, a 92,5-ön és a 104,2 MHz-en. Én Viktor voltam, remélem, hogy tetszett önöknek ez a mai műsor. Mindenkinek kellemes, jó éjszakát kívánok!